0: valóság. Az igazság megismerhető. És e szerint is kellene élni. Létezik objektív igazság, egy gyönyörű isteni rend, ami bele van ültetve a világba, és ez kiolvasható. Az embernek nem a valósággal szemben kell élnie a szubjektív szabadságát, nem ezzel konfliktusban kell kibontakoztatni, hanem ebbe belesimulva. Ennek a mentén kell kibontakoztatni az életét. Van objektív igazság, nem ellenünk, van a valóság, nem ellenségünk. Ahogy Jézus mondja, az igazság szabaddá tesz. Nem akadálya a szabadságunknak, pont ellenkezőleg. A második a római jog. Az a fölismerés, hogy a társadalomnak méltányos és igazságos jogrend szerint kell működni. Nem az erősek túlhatalma szerint, nem a dúsgazdagoknak az érdekei szerint, hanem kell egy olyan jogrend, amely mindenkire érvényes. Európa egyik hatalmas kincse ez, a jogállam, a jogrend, hogy nem az erős győz és tapossa el a gyöngét. Európa sikerének az egyik nagy oka ez, hogy felismertük a jogrendnek a rendkívüli fontosságát, ahhoz, hogy harmonikus társadalmakban élhessünk. És a harmadik, a legfontosabb, Jeruzsálem, vagyis a Biblia kincsei. Annak a fölismerése, hogy minden ember Isten képmása, végtelen érték, végtelen méltósága van. Az ember nem csak egy okos állat, hanem a Teremtő Isten végtelenül szeretett remek műve. Az éppen csak megfogant kicsi gyermek az édesanya szíve alatt. A maga tehetetlen idős, a sérült, a beteg. Minden embernek végtelen méltósága van. Erre alapozódik, ebből születik a teljes európai berendezkedésünk. Például a szociális háló, a kórházak, az ingyenes iskolák, vagy a Bibliának az a kincse, amelyik föltárja azt, hogy szeretetre születtünk. És akkor lesz valaki boldog, ha sikerül az életét odaadnia. Hogy van örök élet. Ez a három alapforrás vidéke az európai kultúrának. Addig van jövőnk, amíg ebből a háromból meríteni tudunk. Martin Buber mondta azt, hogy egy kultúra addig él, ami kapcsolatban áll azokkal az éltető titkokkal, amelyek valaha létrehozták, amelyből született. Az európai kultúra ezekből a forrásokból született. Addig van jövője. Addig tud élni, amíg hisz például ebben, hogy igazság van, az nem ellenünk van, nem csak a szubjektív önkény létezik. Nem csak az én általam kitalált életterv, amiben senki ne szóljon bele, az én életem, az én testem, azt teszek vele, amit akarok. Nem csak a szubjektív önkény létezik. Létezik egy gyönyörű, objektív rend, ami nem ellenség. Ebbe belesimulva kellene boldogulnunk. A jogrend és a Biblia kincse, amíg ezekkel kapcsolatban vagyunk, addig vannak éltető forrásai a kultúránknak. Gyerekkoromban én ezt szívtam magamba. A mi családunkban például veszekedés nem volt. Nem volt tökéletes a családunk. De a szüleim bölcsek voltak, tisztelték egymást. Szerették egymást nagyon. Ha nehézség volt, tudták szépen megbeszélni. Néha külön bementek ketten, tudtuk, ekkor komoly téma jön, csöndesen beszélték meg. És nyugodt, békés arccal jöttek ki. A családunkban volt imádság. Gyönyörű volt. Különösen adventben. Volt olyan, hogy fél órán át, háromnegyed órán át, néha egy órán át énekeltünk. Édesanyám zongora tanárnő néha kísérte, mintha egy mennyei kéz emelt volna minket föl a felhők fölé. Úgyhogy egész kicsi koromtól szívtam magamba ezeket a kincseket, amik úgy gondolom, hogy Európa kultúrája, kivirágzása mögött ott rejtőznek.
1: Nagyon mély alapokra épül Európának a belső berendezkedése és filozófiája és emberképe, és mégis azt látjuk, és tegnap főleg erről beszéltünk Csaba atyával is, hogy a mesterséges intelligenciánál is valahogy az emberképnek a torzulását kell keresni. Mik voltak azok az antropológiai, filozófiai okok, amelyek elfordították azt a mély megalapozottságot, ami megadta Európának az igazi belső magvát, és amely sok évszázadon keresztül az emberről elő tudta hozni azt az istenit, ami a teremtésben bennünk van?
0: Úgy gondolom, hogy a 20.-21. század fordulójának egyik legnagyobb bölcse 16. Benedek pápa volt. És ő nagyon értette, érezte a nyugati embernek a szellem történetét és azt a megbicsaklást, amit a nyugati kultúránk átélt. A gyökere ennek, legalábbis amikor kezdett erőteljesen megjelenni, a fölvilágosodás. Nyilvánvalóan a régebbi gyökerek még mélyebbre mennek vissza, akár nominalizmus is gondolhatunk, hogy a fogalmak csak nevek, de a valóság lényegét nem tudják kifejezni. A fölvilágosodással mi történik kb. 200 évvel ezelőtt? Nyilvánvalóan a fölvilágosodásnak rengeteg értéke van. Az, hogy az ember racionálisan gondolkodik, nem fanatikusan, nem vakon, hogy a vallás különbségekből már nem lesznek háborúk. Tehát volt ennek rengeteg pozitívuma. De van benne egy-két nagyon hosszú távon is ható, negatív döntés. Kettőt említenék meg ezek közül, amelyeket Benedek pápa gyönyörűen kielemzett. Az elsőt ő így nevezte, hogy az ész önkényes önkorlátozása. Mit ért ez alatt? A modern ember azt gondolja, hogy csak az igazán megalapozott igazság, amire építeni lehet, amit természettudományos módszerrel megmérhetünk, kikísérletezhetünk, ezek a komoly, stabil igazságok. Az összes többi, a filozófia, az erkölcs, a vallás, ezek érzések, mítoszok. Nem tilos, sekrestjében szabad, mindenkinek magánügye, miben hisz, de a társadalom komoly helyein, mint egyetemek, parlamentek, tudomány, művészet, ahol az ember álmodja a maga jövőjét és megtervezi, ott ezeknek semmi helye nincs. A komoly igazságok a természettudományos igazságok. Látszólagosan ez egy ártatlan filozófiai fordulat. Kant és mások nyomán modern ember azt gondolja, hogy csak a dolgok felszíne ismerhető meg, a jelenség. Kant úgy mondja, hogy a Ding an sich, a dolog önmagában, a valóság mélye nem megismerhető. Ugyanis az alany a megismerésben aktív. Rávetítjük a valóságra a magunk megismerő képességeit. A tér, az idő és más kategóriák az alanyból fakadnak. Vagyis minden ismeretünk szubjektív, mert benne van az alany. És éppen ezért relatív, mert függ attól az alanytól, aki éppen megismeri. Nekem ilyennek tűnik, de a másik embernek másképp tűnik. Objektív igazság nincs. Csak vélemények vannak. Minden vélemény egyenlő súlyú, éppen ezért súlytalan. A modern ember tehát így gondolja, hogy az objektív igazság, a valóság mélye nem megismerhető. Látszólag ez egy ártatlan, ártalmatlan filozófiai vagy gondolkodásbeli fordulat. Benedek pápa azt gondolom, hogy zseniálisan rávilágít arra, hogy ez nem egy ártalmatlan, elvont filozófiai fordulat, hanem emögött a modern embernek egy nagyon mély emberi döntése van. A modern ember nem megismerni akarja a valóságot, mert azt nagyon jól érzi, hogyha alázattal a valóságnak a gyönyörű törvényszerűségeit kutatnám, annak a valóságnak a törvényeit, amit nem mi alkottunk. Ezt a világot nem mi alkottuk. Nem mi szabtunk neki törvényt. Ez tőlünk független, objektív valóság. Ha ezt alázattal elkezdeném kutatni, akkor e szerint kellene élni. Ezek szerint a gyönyörű törvények szerint, ami bele van írva az atomokba, molekulákba, galaxisokba, sejtjeinkbe, lelkünkbe. Ezek szerint kellene élni. A modern ember ez ellen zsigerileg lázad. Nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul. A testét, az életét, az ásványkincseket, a földet. A modern ember azt mondja, hogy fölszabadultam, fölnőttem, fölvilágosodtam. Vége a gyerekkornak. Nem kellenek atyáskodó tekintélyek. Nem kell egyház, nem kell Biblia, nem kell Isten. Fölnőttem, csinálok, amit akarok. Nekem senki korlátot ne szabjon. Az én életem. Azt teszek vele, amit akarok. Senki ne szóljon bele. Vagyis ez nem egy elvont filozófiai fordulat, hanem egy nagyon mély döntése a modern nyugati embernek. A modern ember hatalmas kamaszkori lázadása. Nyilvánvalóan a modern ember is sejti, tudja azt, hogy a valóság megismerhető. Hogy igazság van. Talán érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy ezt a mondatot, hogy objektív igazság nincs, vagy objektív igazság nem megismerhető, ezt értelmes módon emberi nyelven nem lehet kimondani. Mert ha bárki kimondja azt, hogy igazság nincs, akkor ez a mondat se igaz. Önmagát megcáfolta. Ha azt mondja valaki, hogy objektív igazság nem megismerhető, akkor ő se ismerhette meg, akkor ez a mondata sem tartalmaz objektív igazságot. Ez a mondat önmagát cáfolja. És ez nem véletlen. Az emberi nyelv az a valósággal való találkozásból született. Abból, ahogyan valaha az első homo sapiensek valahol a Tanganyika-tó partján, eléggé sötét bőrrel, amikor fölismerték azt, hogy van öntudatom. Tudok dönteni jó és rossz között. Tudok szeretni. Amikor rácsodálkoztak a napra, a holdra, a csillagokra, a másik emberi arcra, arra, amit egy másik ember, mint kihívás hozzánk intéz, hogy szeress, fogadj el, amit nem akarsz, hogy magadnak tegyenek, azt teseted másnak, hogy fölcsillan az első emberekben az öntudat és a szabadsága, hogy megjelenik az ember. Ebből születik a nyelvünk. A nyelvünk a valóságból született. A valósággal való találkozásból. Az ember arról, hogy a valóság megismerhető. Hogy a valóságnak a mélyét is sejtjük, érezzük. Erről meg vagyunk győződve. Másképpen nem is tudunk gondolkodni. Ez egy ős evidencia. Ugyanúgy, hogy erkölcsi törvény van, és az mindenkit kötelez. Erről is minden ember a lelke mélyén meg van győződve. Ha elképzelnénk a lehető legliberálisabb embert, aki azt mondja, hogy örök erkölcsi törvények nincsenek. Voltak valaha kannibál törzsek, azt gondolták, a másik törzs fölfalható. Voltak valaha többnejűségben élő népek, nem gondolták azt, hogy egy férj, egy feleség tartozik össze. Az erkölcs változó. Csak szokás, etika, társadalmi melléktermék. Ha egy ilyen embernek azt mondanánk, hogy van Afrikában egy törzs, amelyik minden évben elkap egy kisgyereket, megöli, megsüti, megeszi. Az illető liberális ember lelkeméig föl lenne háborodva. És azt mondaná, hogy azonnal oda kell menni. Ezt azonnal meg kell

És talán röviden hadd villancsam fel a másik Benedek pápa által megvilágított okot. Azt mondja, hogy a modern ember gyökeresen félreérti a szabadság fogalmát. A modern ember drámájának az egyik nagy oka ez. Azt gondoljuk, hogy a szabadság lényege az, hogy ami most eszembe jut, amit szeretnék, a pillanatnyi vágyaim, ha másoknak nem ártok vele, azt minden korlát nélkül megtehessem, ekkor vagyok szabad. A valóság a pillanatnyi elképzelések, vágyak beteljesíthetősége, a pillanatnyi önkény, amely minden objektív szemponttól független. És Benedek pápa azt mondja, hogy ezzel a szabadság fogalommal három nagy gond van. Első az, hogy sok szubjektív szabadság van a világon. Sok ember él a Földön. Ha azt szeretnénk, hogy harmonikus társadalomban élhessünk, ahhoz kellene valamilyen objektív mérce, szempont, ami alapján ezt a sok szubjektív élettervet harmóniába lehet hangolni. A második probléma az, hogy nem csak szubjektív szabadságok léteznek, hanem létezik az objektív külvilág. Például a Földünk bioszférája, a klíma, ásványkincseink mennyisége, a természeti katasztrófának az egyre fenyegetőbb réme, amivel jelenleg a világunk szembenéz. Azt gondolom, egy üdvös kihozanadás a néha kicsit nagyképű modern embernek arra tanítja, hogy akármit ezzel a világgal mégsem tehet meg. A világnak vannak kőkemény, objektív törvényei. Vagy alázattal ezeket kutatjuk. Ezek szerint élünk. Elfogadjuk ennek a korlátait. Például az, hogy egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón végtelen mennyiségi növekedés, végtelen GDP növelés nincs. Nem is erre kellene az emberiségnek törekedni. Nem a mennyiségi növekedésre, hanem minőségire. Kapcsolatokban, művészetben, szeretetben, álomban, játékban, lelkiségben ebben kellene kibontakoznunk. Nem a termelés fokozásában, meg a fogyasztás növelésében. Tehát a második probléma ez, hogy van egy objektív külvilág. A harmadik azonban a legsúlyosabb. És azt gondolom, hogy Benedek pápa itt megint csak zseniális. Azt mondja, hogy az ember lényege szerint társas lény. Szeretetre születünk. Akkor lesz valaki boldog, ha az életét sikerül odaadnia. Mit jelent szeretni? Kötődni. Egyé válni valakivel. Odaadni önmagamat. Az időmet, a fáradtságomat, a szívemet. A magyar nyelvnek van egy zseniális szó kapcsolata, ami egyébként sok más nyelvben is megvan, nálunk talán erősebben. Az a szó, amit a mai fiatal talán legjobban utál, az a kötelező. Ami kötelező, az csak rossz lehet. A szabadságának az akadálya. A legfeketébb fogalom. Miből származik ez a magyar szavunk? Kötél. Kötelék. Elköteleződés. Kötődés. Ha valaki valaha is szeretett egy másik embert, és kötődött hozzá, elköteleződött mellette, van egy kötelék közöttük, akkor abból rengeteg kötelező dolog származik. Ha egy édesanya valaha is a gyerekét szerette, akkor számára rengeteg dolog kötelező. Ha a kisbaba sír, föl kell kelni, meg kell etetni. Rengeteg mindenről le kell mondani. És ha az édesanyja ezt nem érzi kötelezőnek, akkor nem is szerette a kisgyermekét soha. Ha egy férj egy kicsit is szereti a feleségét, akkor rengeteg dolog számára kötelező, hogy mindig kedvesen szólok hozzá, tisztelettel, akkor is, ha ideges vagyok, akkor is, ha baj van. Hogy időt szánok rá. Óriási energiát fektetek abba,

0: hogy kibontakozzon az élete, hogy boldog legyen. Udvarolok neki. És a férfi ezt nem érzi kötelezőnek, akkor nem is kötődik igazán a feleségéhez. Akkor nem is szereti őt igazán. Vagyis az emberi szabadságnak, a szabad akaratnak a kibontakozása a szeretet útján van. Az elköteleződés, vagyis a kötelező dolgok útján. Ha egy fiatalt úgy nevelünk föl, mondja a Szentatya, hogy ő azt képzeli, hogy a leghatalmasabb értékem a szabadságom. Ezt soha nem adom oda. Ez a legdrágább kincsem. Akkor azt mondja a Benedek pápa, hogy elvesszük ettől a fiataltól a boldogulása legalapvetőbb útját, lehetőségét. Annak a fölismerését, hogy arra van az életem, a szabadságom, arra való lehetőség, hogy odaadjam, elköteleződjek. Akkor a fiatal nem nagyon fog tudni megházasodni, mert féltve őrzi a maga kicsinyes, önző szabadságát, önmegvalósítását, élettervét, ahogy látjuk is. A nyugati kultúrkörben egyre nehezebb dolog megházasodni. Rengeteg fiatal van, aki ezt nem is nagyon, sőt, hát felnőtt is, aki nem nagyon érti, hogy ebben mi a szép, hogy valaki az egész életét föltételek nélkül, nagy lelkűen odaadja. Mintha ez a fajta emberi nagyság, hogy képes legyen és akarja az életét odaadni, ez már nagyon sokakból hiányozna. Vagyis Benedek pápa azt gondolja, hogy megvilágít egy nagy szellemi megbicsaklást, amit a nyugati kultúránk átél, és ami a válságunknak a mélyén ott rejtőzik.
1: Ezeknek a mély elemzéseknek a fényében a szabadság helytelen felfogása elvezet minket a szekularizációhoz, egy olyan fajta felfogáshoz, ahol a társadalmi élet és a vallási élet, az Istennel való kapcsolat teljesen elválik egymástól, és a hita egy magán ügynek a területére száműzi a szabadságot kereső ember. És éppen ezért megváltoznak azok az alapvető társadalmi normák is, amik a keresztény hitünkből fakadóan még olyan szépek és olyan mélyek voltak. És említette Püspök atya a család az elköteleződésnek a kérdését, és rögtön akkor a családnak a témáját hoznám ide, hogy azt látjuk Európába, illetve a nyugati kultúrába, hogy egészen másfajta gondolkodással, antropológiával, ideológiával közelítik meg a családnak a kérdését. Megjelent a gendernek a kérdése, ami teljesen alásta a családnak a keresztény antropológiai fogalmát. És ez lenne a kérdésem, hogy mit tud ezzel kezdeni a keresztény ember, a keresztény közösség, az egyház, hogyan tudja ebben a korban megőrizni azokat a családnak az alapvető értékeit, amit az európai társadalom évszázadokon át hordozott.
0: Bele van ültetve a világba és az emberbe, a testünkbe egy gyönyörű isteni törvény, szándék, bölcsesség. Az Úristen férfinak és nőnek alkotta az embert. Miért? Ennek egy nagyon mély és nagyon sokat üzenő oka van. A kereszténység meggyőződése, ez az hitünknek a legnagyobb, legfontosabb titka, hogy Isten szeretet. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, életáradása. Az Atya mindent átad a Fiúnak. Úgy birtokolja az Istenség teljességét, hogy adja. Öröktől fogva mindörökké szüli a Fiút, mindent átad neki. Talán lehetne azt mondani, hogy az Atya szegény. Semmit sem birtokol. A szeretet örök extázisában él, mindent odaad. A Fiú öröktől fogva mindörökké születik. Úgy birtokolja az Istenség teljességét, hogy kapja. Az Atya olyan, mint a nap. Minden fényt átad, kisugároz. A Fiú olyan, mint a tükör. Mindent befogad, és mindent azonnal visszaad. A Szentlélek maga a fény, amely árad Atya és Fiú között. Isten örök szülés és örök születés. ebből a titokból van a világ. Az atommagok s elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok, a világ szeretetből van. És az Úristen minket is szeretetre teremt. Férfinak és nőnek alkotta az embert. Azt akarta, hogy minden emberi élet, minden gyereknek az élete, ezt ki lehetett volna találni másképp is, tudjuk, hogy vannak olyan fajok, ahol nincs ilyesfajta, hímnem, nőnem és ebből fakadó foganás. Azt akarta az Úristen, hogy minden gyerek élete mögött a szüleinek a szerelme legyen. Az élet szeretetből fogadjon és fakadjon. Nem is csak a fogantatás akkor, hanem később is. Egy kisgyerek a szeretetnek ebben a bölcsőjében, fészkében nőhessen ki, nőhessen föl és boldogulhasson. Vagyis azt akarta, hogy az élet szeretetből fakadjon. És megfordítva azt akarta, hogy a szeretetből, a szerelemből élet fakadjon. Termékeny legyen. Ne záródjon egy páros önzésbe. A férfi és a nő egységéből, szerelméből élet fakadjon. Ezt a kettőt, a szexualitásnak a két arcát, az egyétevő, a szerelmet átélő, az exotikus egyéválást átélő gesztust összekötötte a termékenységgel. Vagyis az életet a szeretettel. De egy rendkívül mély teremtői szándék. Azt akarta a szerető Isten, hogy az ember szeretetben bontakozhasson ki. A nemi identitás kialakulása nem teljesen könnyű. Az identitással kapcsolatos problémák nem genetikailag determinált dolgok. Nagyon sokan ezt képzelik, hogy valaki így született. Ilyenek a génjei, nem tehet róla, ez az ő útja. Teljesen nyilvánvalóan, tudományos szempontból is objektíve, evidens módon látszik, hogy ez nem így van. Például vannak egypetélyű ikrek, akiknek a teljes génállománya abszolút azonos. És van rengeteg olyan eset, amikor az egyik iker fiú az abszolút normálisan megházasodik, boldogan él, a másik pedig azonos neműek iránt kezd vonzalmat érezni. Nyilvánvalóan a génjeik nem determinálták ezt a döntést. Hajlamot lehet tehát azonos neműek iránti vonzalomra való hajlamosságot lehet örökölni, de ez nem determinálja az illető életét. A nemi identitás kialakulása nem teljesen evidens és könnyű. Különösen a férfi identitásnak a megszületése, és egyébként ezek a homoszexualitásnak a sokkal nehezebben gyógyítható vagy alakítható esetei. Ugyanis a kisgyerek, ahogy megszületik, önkéntelenül az édesanyával egy. Szinte szimbiózisban él vele a kislány is, a fiú is. A fiú 2 éves korban körülbelül döbben rá arra, hogy ő nem olyan, mint az anyja, hanem olyan, mint az apja. Pszichológusok azt mondják, hogy lélektanilag neki egy hídon át kell mennie. Az anyától az apáig. És azt mondják, hogy ez akkor sikerül, ha egyrészt az édesapa hívja őt. Azt jelenti, hogy jelen van az életében. Egy szimpatikus, vonzó férfi egyéniség. És a gyerek örömmel tud ezzel azonosulni. Régi világban egyébként ez nagyon természetes volt, édesapával együtt dolgozott a kisfiú. Látta, hogy az apa milyen erős, hogyan szánt, hogyan vet, ismeri a világot, milyen jókedvű, milyen vicces. Együtt volt a fiúgyerek az apával, és elsajátította a férfi identitást örömmel, természetes módon. Nem is csak ez kell, hogy az apa jelen legyen, az is kell, hogy az édesanyja küldje a gyereket. A pszichológusok ezt ilyesfajta módon fogalmazzák. Mit jelent ez? azt jelenti, hogy az édesanyja éreztesse azt, illetőleg sugározzon belőle az, hogy egy öröm számára az, hogy a férje férfi. Ez számára boldogító. Nem a gyerekében akar boldogság pótlékot keresni, mert a férjében már csalódott, és görcsösen a gyerekébe kapaszkodik, ezt minden áron meg akarja tartani, hanem boldog a férjével. És akkor a kisfiú megérti, hogy férfinak lenni, jó, nagy kincs, anyukámnak is, ez hatalmas boldogság. És örömmel elsajátítja, magáévá teszi a férfi identitást. Tehát ez nem egy annyira könnyű folyamat, mint ami ennek elsőre látszik, ezért is tud ez sokszor megbicsaklani. A homoszexualitásnak a nagy mennyiségben való megjelenése. Ez elsősorban egy apa nélküli társadalomnak a betegség tüdete, a sebe. Mit tanít a katolikus egyház erről a helyzetről? A legelső, amit talán fontos újra és újra elmondanunk, hogy az, hogy valaki ilyesfajta vonzalmat érez, nem bűn. Nem tehet róla, nagyon sok esetben milliófajta körülmény van, ami ezt a folyamatot befolyásolta. Nem tartjuk bűnnek. Az illető nem egy kisebb értékű ember. Végtelen méltósága van, amit tiszteletben kell tartani mindenkinek. A közösségeinkből nem kell őt kizárni, nem leprás. Ugyanolyan ember, mint más. Tehát az egyházunk azt tanítja mindenek előtt, hogy adjuk meg a tiszteletet, szeretetet minden embernek. Egyébként azt hadd mondjam zárójelbe, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére azt gondolom, hogy a katolikus közösségeink túlnyomó többsége, hála Istennek, így működik. Én, amilyen közösségekben mozogtam, nyilván a pap egy kicsit többet tud az embereknek a mélyebb életéről is, voltak benne, nem is kevesen, akik ilyesmivel küzdöttek. Nem taszítjuk ki őket. Nem kell úgy érezniük, hogy ők harmadrangú, negyedrangú emberek. Egyáltalán nem. Ugyanakkor a katolikus egyház azt gondolja, hogy egy ilyen ember számára a kibontakozás útja az nem az, hogy ő ezt a fajta vonzalmat testileg is kiéli. Mert a szexualitásnak a természetes célja nem ez, hanem a férfi és a nőnek a találkozása. Ebből fakad élet. A hímivarsejtből meg a petesejtből ebből tud élet fakadni. Erre van kitalálva a szexualitás. Ez neki a természetes célja. Ha valakinél ez valamilyen módon megsérül, akkor nem az számára a kiút, hogy ezen az úton, ezen az eltévedt vagy megsérült úton próbálja a kibontakozását megtalálni. Hanem azt gondolom, hogy az a dolga, hogy abból, amilyen van, amit kapott, ezt a sérült identitást, ebből megpróbálja a lehető legjobbat kihozni. Megpróbáljon ebből elindulni. Van, akinek sikerül ezt a sebet teljesen meggyógyítania. Sajnálatos módon a nyugati világunkban ez egyre inkább tiltott fogalommá válik. Amerikában már eljutunk odáig, hogy amelyik pszichiáter vagy pszichológus megpróbálja annak az embernek a nehézségét megoldani, aki ilyen kéréssel fordul hozzá, hogy nem identitásbeli problémám van, segítsen. Szeretnék ebből kimászni. Ha egy pszichiáter ezt komolyan megpróbálja, Amerikában igen gyakran komoly büntetéseknek néz elébe. Elvehetik tőle akár a működési engedélyét. Mert azt mondják, hogy ő egy olyan dolgot, ami teljesen természetes, nem betegség, nem probléma, ezt próbál úgymond erőszakkal, amikor erőszakról szó sincs, az illető kéri, és igen gyakran sikerül is, rengeteg ilyen tanúságtételt lehet akár interneten is találni, boldog embereket, akik ezen az úton végigjártak, vagy félig eljutottak, lehet, hogy nem tudtak teljes gyógyulásig eljutni. Mégis azt mondják, hogy ez a félút is számunkra hatalmas megtisztulás volt. Óriási katarzis. Örülnek, hogy ez az úton elindultak. Sajnos a nyugati világunkban ezt egyre inkább kezdik megtiltani. Sőt, eljutunk odáig is, hogy az egész társadalomra rá kényszerítődik ez a fajta látásmód. Hadd mondjak egy-két extrém példát. Kanadai tanár gimnáziumban. Egyik fiú kitalálta, hogy ő holnaptól lány. És neki lány keresztneve is lett. Elvárta, hogy mindenki így szólítsa meg. Egyik tanár erre nem volt hajlandó, hanem továbbra is fiúként kezelte, olyan személyes névmásokat használt vele szemben. Az illető gyerek följelentette. A pert megnyerte. A tanárt kirúgták. Anglia. Két férfi bemegy egy cukrászdába, azt mondják, hogy tortát szeretnének, amelyen a tetején vőlegény és mennyasszonyként két férfi áll kézen fogva. Cukrász azt mondja, hogy ő ilyen tortát nem szeretne készíteni. Illető két férfi bepereli, a pert megnyerik. Óriási büntetés, be is kell zárnia a cukrászdáját. Ezt nevezte Benedek pápa a tolerancia diktatúrájának. Nem tartjuk az problémának, vagy bűnnek, hogyha valaki színtévesztő, és a kéket is zöldnek látja. De ne kényszerítsük rá az egész társadalmat arra, hogy a kéket és a zöldet egyenértékűnek tekintsük.
1: Nekem még egy fontos téma van, amit ide szeretnék hozni, hogy a kérdésekre is legyen még lehetőség. Volt egy, talán egy hónapja, vagy pár héttel ezelőtt, a 7-7-héttel egy beszélgetés itt Budapesten az abortusznak a témájában, és ugye itt Magyarországon is most nagy vita zajlott a keresztény közegekben a szívhang rendelet körül, hogy pontosan ez jó vagy nem jó, vagy ez tudja esetleg a társadalomnak a lelkiismeretét megszólaltatni, hogy az élet az a fogantatással kezdődik, és védjük a magzati életet. Ebben a értékvesztett európai társadalomban, ahol az abortusz a mindennapoknak a része, hogyan tudja az egyház védeni az életet, és rávilágítani arra, hogy az élet az a fogantatással kezdődik?
0: Hogy az emberi élet a fogantatással indul, azt gondolom evidens. Sehol később, ahogyan fejlődik a kicsi ember, nem lehet azt mondani, hogy valahol egy minőségi ugrás történt, elvágólag harmadik hónap végéig még nem ember, de 91. nap, onnantól már ember. Nincs ilyen. Akárhol vágom el ezt a szálat, az ő életének a szálát, ugyanazt az emberi életet pusztítom el. Ha születése után teszik a kukába, ha a 6. hónapban, vagy a 3., ugyanazt az emberi életet vágják el. Csak mennyiségi különbség van a tettek között, minőségi nincs. Ez teljesen nyilvánvaló. Miért tudja a mai ember ezt megtenni? Benedek pápa azt mondja, hogy többek között azért, mert bekötjük a szemünket. Nem akarjuk látni, amit teszünk. Ha ki kellene tenni a kicsi gyermeket a műtőasztalra, és ott kellene az orvosnak azokat a mozdulatokat végrehajtani, amit az abortuszkor tesz. És édesanyának végig kellene nézni, ahogy a kicsi kezét, kicsi lábát leszippantják, ahogy a fejét összeroppantják. Valószínűleg az orvos képtelen lenne megtenni. Édesanya pedig nem hagyná. Azért tudjuk megtenni, mert nem látjuk. Bekötjük a szemünket, nem is akarjuk látni, és nem is akarjuk hallani a szívdobbanását, az életét. Benedek pápa azt is mondja, hogy amelyik társadalom elindul ezen az úton, hogy az abortuszt engedélyezi, ettől a pillanattól az egész társadalom változik meg. Ugyanis, ha azt állítjuk, hogy az élethez való jog, az tulajdonképpen nem evidens módon élet meg mindenkit, hanem van egy halálzóna a fogantatástól a harmadik hónap végéig. Ezen valahogy át kell jutni. Eddig még a felnőttek dönthetnek valakinek az élete fölött. Az élethez való jog föltételekhez kötött, nem feltételek nélküli. Függ másoknak, a felnőtteknek a döntésétől. Ekkortól a végtelen emberi méltóság megsérül. Félig meddig elvész. Egy downkoros felnőtt mondta azt, hogy amikor ő hallja azt, hogy egy downkoros kicsi gyereket elvetettek, akkor mindig azt érzi, hogy az ő életére is. Kimondták azt, hogy tulajdonképpen neki is jobb lett volna, hogyha elvetetik, ha meg sem születik. Tulajdonképpen ő is egy teher. Ő is egy másodrendű ember. Jobb lenne, ha nem is élne. Megkérdőjelezzük az ő életét is. Amikor erről az egyházunk beszél, azt is nagyon jó tudatosítanunk, hogy ez nem a nők ellen van. Nem az édesanyák ellen. A gyermeknek a java, meg az édesanyának a java igazából soha nem lehet ellentétes. A kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. És amikor az egyházunk erről beszél, akkor mellé tesszük azt is, amit tehetnénk egyébként néha sokkal intenzívebben és nagyobb szívvel, hogy igyekszünk minden nehéz helyzetbe jutott nőnek, édesanyának segíteni. Hittan tanítottam egy helyen, első áldozásra készítettem kicsi gyerekeket. 8-9 évesek voltak, és 5. parancsnál gondoltam, hogy nem hallgathatok a megfogant életnek a szentségéről, sértetetlenségéről sem, és elmondtam a Néma Sikoly című filmnek a képkockáit. Azt, hogyan látszik, hogy az orvosnak az eszköze a magzatburkot széthasítja, magzatvíz elfolyik, és a kis magzat megijed, menekül, próbál elhúzódni. Látszik az is, hogy gyorsabban ver a szíve. És ahogyan az orvosi eszköz odaér a testéhez, és kezdi leszakítani a lábát, a kezét, látszik, hogy a szája nyílik, és sikolt. Elmondtam ezt a kicsi gyerekeknek, lehet, hogy túl erős volt, 8-9 éveseknek. Eltelt körülbelül 10 év, egyik kislány ebből az osztályból fölhívott, azt mondta, hogy atya, nagy baj van, babát várok. És a fiú, akitől van a kisbaba, teljesen komolytalan, ugye megtudta, hogy babát várok, fölháborodott, ordított velem, és ott hagyott. Rettegtem, hogy mi lesz a következő mondat, de a kislány azt mondta, hogy én ott voltam azon a hittanórán. És elhatároztam akkor, 8 évesen, hogy ha az Úristen valaha is kicsi gyermeket a kezembe ad, én soha orvosok kései alá adni nem fogom. Akármi is történik, szeretni fogom, fölnevelem. Gyere majd el, kereszteld meg. Nagyon örültem, így is lett, megkereszteltük a kisbabát. Egy gyönyörű kislány született. A fiú, akitől volt, el se jött a keresztelőre. Eltelt körülbelül 2 év. Kislány újra hívott, azt mondta, atya, képzeld el, a fiú, akitől van a kislányom, egy kicsikét elkezdett komolyodni, elkezdte látogatni a kislányt, aztán egyik alkalommal könnyek között nagyon komolyan bocsánatot kért. Aztán elkezdett nekem udvarolni. fél éve megkérte a kezemet. Gyere majd el, tartsd meg az esküvőt. Nagyon örültem, így is lett. Azóta született még két lányok, három gyönyörű kislánya van ennek a fiatal feleségnek. És a szeme csillog. Talán azért is, mert akkor azt a rettenetes döntést nem hozta meg. Ismertem egy másik fiatal lányt, egyházi iskolába járt, de úgy 17-18 évesen fejest tukrott a bulik, ivás, mindenfajta teljesen felelőtlen kapcsolatok világába, és fogant egy gyermeke. Azt se tudta egészen biztosan, hogy kitől. Neki párhuzamosan általában több fiú barátja is volt. De ennek a kislánynak a szívében az nagyon erősen ott volt, hogy ha csak lehet, ha valahogyan ő azt meg tudja valósítani, nem akarja elvetetni. Így jött hozzám. Az apja, ahogyan megtudta, hogy a kislánya kisbabát vár, egy nagyon vallásos család, gyakorlatilag kitagadta. Ordított vele. És azt mondta, hogy így haza ne gyere. Találtunk a kislánynak egy menedéket, egy lakást, ahol gondolkodjon, nyugodjon meg. Egy-két hónap után jött, azt mondta, hogy atya, ha tudsz abba segíteni, örökbe adnám a kisgyereket. Megszülöm, és örökbe adom. Elkezdtünk keresgélni. Találtunk egy fiatal párt, akiknek nem volt kisgyermeke, nagyon örültek, nagyon boldogok voltak. Ki is alakult a kapcsolat, meg is beszéltük, hogy egyből a szülés után a kisbaba az övék. Aztán 6. hónap után már a kisbaba nagyon mocorgott, és a lány, aki a szíve alatt hordta, lassanként megszerette. Elképzelte. Nevet adott neki. Fölhívott, mondta, hogy atya, képtelen vagyok odaadni. Valahogy ennek a párnak próbált szépen elmondani, hogy sajnos nem megy mégse. Megszülte. Elvitte ebbe a lakásba, amit neki találtunk. És a lány mind a mai napig azt mondja, hogy az életének a nagy megmentője. Ez a kisfiú volt. Ettől kezdve hagyta abba a bulit, az őrült életet. Kezdett kicsit rendszerezettebben élni, takarítani, tanulni. Azóta ő talált egy férjet, egy nagyon rendes, nagyon nyugodt férjet. Őtéle van két másik gyermeke. Az egyház nem csak magas erkölcsi törvényeket, mércéket állít, hanem próbál segíteni is azokon, akik bajban vannak.
1: Köszönjük szépen, Püspök atya, rengeteg kérdéssel készültünk még, de mivel az idő az halad előre, ezért szeretnénk megnyitni majd a kérdésekre a lehetőséget, de először egy nagy tapssal köszönjük meg ezeket a gondolatokat.
2: Az elmúlt percekben dr. Székely János püspök atya előadását hallhatták a Keresztény Európa válsága és jövője címmel. Az előadás a Café Francesco nyárvégi kávéházi szabad egyetem program sorozatának keretében hangzott el augusztus 25-én, kedden.

Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahova akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt az életembe sűrűn le tudom fordítani, a magam helyzetére is erős biztatást is ad, hogy aki a közösség tudományát hordozza, az azt mindenkor el kell mondja, mert fel van övezve, megbízták, azt tört csonttal is, meg félnyelvvel is el kell végezni. Mikor tudom, hogy szép mesét viszek valahova, de részeg a hallgatóság, vagy joghurtot eszeget a közönség, vagy telefonálgatnak, olyan szívesen hazamennék, de nem lehet, mert tudom, hogy az övéket hozom el. És mégis megkezdem, mert valahogy egy közösség engem is felövezett erre, meghallgattak, dobálnak a térképen mindenhová, nem én miattam, hanem saját maguk miatt. A mesébe az ember van benne, minden vágyaival, törekvéseivel. És nem úgy vagy vele, mint ifjú korodban, hogy arra mész, amerre akarsz. Hányd, vesd magad, és kedvedre fityegj a világba, hanem amerre nem esik jól adott esetben.

Berecz András, Kossuth Díjas énekes mesemondó gondolatait hallották. A felvételt az MTV a megbízásából a Mária Rádió készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, szent nevét mindörökké áldja minden élő.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem, neked szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetetjeit úgy, ahogyan te szeretsz engem, és ahogyan szükséged van rám. Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell. Ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége. Ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem. Ha szomorú vagyok, hoz valakit, hogy megvigasztaljam. Ha keresztem nehezé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját. Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világszerte, szegényen és éhezve élnek és halnak meg. Add meg nekik ma kezünk által mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot. Amen.

0: Ma óvatlanul, írja Faustina, megkérdeztem két szegény gyermeket. Igaz-e, hogy otthon nincs semmi ennivalójuk? Egy szót sem szóltak. Elhagyták a portát. Megértettem, hogy nagyon nehezükre esik beszélni nyomorúságukról. Gyorsan utánuk siettem, visszahoztam őket, s adtam nekik, amit tudtam, s amire engedélyem volt.
1: Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Ha látom, hogy a rám nehezedő teher meghaladja erőmet, nem gondolok rá, nem elemzem, nem mélyülök el benne, hanem gyermekként Jézus szívéhez futok. Csak egy szót mondok neki. Te mindent megtehetsz. És hallgatok, mert tudom, hogy Jézus maga veszi kezébe a dolgot. Én pedig ahelyett, hogy magamat gyötörném, arra használom ki az időt, hogy őt szeressem, írja Faustina.

0: Szeplőtelen szűz és anyám, ki Isten fényességét tükrözöd, tőled tanulom az Urat szeretni az élet viharán. Te vagy védőpajzsom ellenségeim között.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
5: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

Mondd ki, ámen, s minden beteljesül. Amíg nem látod meg, hogy az Ószövetségben minden Jézus előképe, s hogy Jézusban teljesedett be minden, addig semmit sem fogsz érteni. Olvasgatsz egy régi, roppant érdekes könyvet, de nem Isten szavát olvasod. Amikor válogatsz a régi törvényben, s elveted, ami nincs éppen ízlésed szerint, nem Jézus módszere szerint olvasod az Ószövetséget. Ő nem válogatott. Ő végtelen tisztelettel adózott atya művének. Ha az egyik vagy másik előírás hatályát vesztette, ez nem azt jelenti, hogy törölve van, hanem azt, hogy az új szövetségben megtalálta beteljesedett formáját. Egy világos és határozott ámen által kezdi meg Jézus az örömhír hirdetését. Áment mond mindarra, amit addig az atya tett. Jézus örömmel ismeri fel, hogy az atya már kezdettől kinyilatkoztatta magát a világnak. Az atya többször és különféle módon szólt a világhoz a proféták által, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk. Jézus magáévá teszi, ratifikálja, aláírja az atya szavait. Semmi sem veszhet el abból. Azt is tudja, hogy e szavak sajátos jelentése csak most árul fel

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
4: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
5: Szeptember 9-én a börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
6: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti, meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy... És olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy normális ember. Nem normális ember. Aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönben. Mint egy család.
7: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és ha még közelebb, akkor még észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
8: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Boldogan élnek, amíg című műsorunkat hallják, amelyben házas hétvégések vallanak egy-egy témáról, vallanak önmagukról. Augusztus legvégén járunk, már mindannyian az iskolakezdés a munkaév kezdetének a lázában égünk. Éppen ezért arra gondoltam, hogy a mai műsorunkban egy picit az iskolakezdés gondolatkörét járjuk körül, három házas pár lesz ebben segítségünkre. Köszönöm nekik a lehetőséget, hallgassuk szeretettel az ő vallomásukat, az ő gondolataikat.
1: Tulipán Temese és Tamás vagyunk, és kaptunk egy nagyon kedves kérést avval kapcsolatban, hogy az iskolai időszakra, hogy igyekszünk szülőként a gyerekeinket fölkészíteni. Hát ezeket megpróbáltuk egy kicsit összeszedni, pár gondolatot emelnénk így ki. Az anyukák nagyon szeretik a ruházattal kapcsolatos foglalatoskodást, bár ez az iskola kezdéskor nehézséget is jelent, mert túl sok minden esetleg növekedés, kinövés és cserét igényel. Nagyon fontos az egyenruhát, az ünneplőt, tényleg a gyermek méretére való, van-e otthon, netán a lába másfél méretet nőtte, mert akkor az ünneplő cipő már nem biztos, hogy jó rá. Úgyhogy ez egy fontos dolog a nyárban, hogy kövessük, hogy lesz-e testnevelésre is alkalmas ruházata, cipője. Na, a füzettel kapcsolatban nem tudom, Tuli, te mit gondolsz?
2: Na, most én mit gondolok? Mit gondolok a füzetről? Nem tudom. Nem én szoktam intézni.
1: Jó, akkor még ezt én folytatnám. Tehát kisiskolás korban nagyon jó listákat szoktunk kapni tanítónéniktől. Ahogy cseperednek a gyerekek, a mi gyerekeinknél a felső tagozatban a hagyományos füzeteket már saját ízlésre díszítették, dekorálták a tantárgy függvényében, de mostanában már nagyon különleges és hihetetlen széles választék van a papírírószerboltokba. Én azt lényegesnek tartom, hogy a gyermek, ha teheti, akkor a gyermek válassza ki, hiszen egész évben az ő keze ügyében lesznek ezek a tantárgyi füzetek, kellékek, tehát hogy szeresse és a sajátjának érezze. Na, ahhoz viszont, hogy ezeknek mind meg legyen a helyük, én azt gondolom, hogy amikor beköszönt a vakáció, kevés olyan család van, aki rögtön átpakoláztatja a gyerekével az íróasztalt és a szoba zegét-zugát. Tehát az utolsó két hétben arra is szükség van, hogy a már kevéssé szükséges, vagy nem aktuálist, azt elkülönítsük, és felszabadítsunk olyan helyet, hogy a gyermek az új tankönyveknek és füzeteknek, mindennek meg legyen a helye. Úgyhogy egy átpakolás, akár íróasztalnál, akár szobán belül, ez is egy lényeges része az évkezdésnek. Tuli, te mondtál egy nagyon fontos dolgot, hogy a régi nyaralásainknál mi az, amit nem figyeltünk, és...
2: Tehát az iskolában nagyon szerencsés, hanem a vakációból hirtelen csattannak bele a gyerekek. Az utolsó másfél-két hétben már idővel igyekeztünk nem nyaralni, hanem otthon lenni, és ráhangolódni akár az alvás időszak visszaállításával, akár így a kicsit lelassulás a lokáció pörgéséből, hogy az iskolában való napi program ne legyen akkor a hirtelen váltás. Az első években erre nagyon nem figyeltünk, és hát értek minket meglepetések.
1: De valójában az, amit mondasz, hogy az utolsó héten a kicsit kényelmes ébredést, vagy nap kezdést is igyekeztünk így visszapörgetni a gyerekeknél, hogy nagyrészt az első tanév napján ne legyen akkora feszültség fölkelni a korai időpontban.
2: Hát a kevés is, az alvásidő visszatérés az iskolai időszakhoz, illetve a régi tanszerek, iskolai eszközök szortírozása, selejtezése, velük a foglalkozás, azért egy kicsit ráhangolta már a gyerekeket arra, hogy mi következik.
1: Mi most a nyári időszakban nagyon örültünk annak, hogy nagyon sokszor megnyílnak a gyerekeink. A minőségi időt úgy sikerült eltölteni, hogy bensőséges, hosszú és nagyon jó beszélgetésekben is volt részünk, és a kapcsolódások is így erősödtek. Mi azt kérdeztük meg azoktól a gyerekeinktől, akik még tanulnak, vagy közoktatásban, vagy felsőoktatásban, hogy mire van szükségük, miben tudjuk őket támogatni, mi az, amiben a segítségünket megkaphatják. Tehát, hogy talán úgy gondolom, hogy ez is jó ötlet lehet, mert jó érzéssel hallottam a válaszokat, amit így egyik-másik gyermekünk mondott.
2: Hát igazából a nyári időszakban nyilván ezek a nem feltétlenül mindannyian közösségben, hanem kettesben, hármasban történő beszélgetések mélyebb megosztásokra adnak lehetőséget, főleg az érzések az év során történetekkel kapcsolatban. És igen, lehet ilyenkor sokkal könnyebb rá fókuszálni, hogy miben tudunk segíteni nekik az év során is akár, mert a főleg, ha többen vannak a gyerekeink, és mindenkinek külön órái foglalkozásai is vannak, akkor a tanulási időszak, főleg az első 2-3 hónap, az egy őrült futam. Igazából mindenki feszült, a gyerekek is, a szülők is, és csak arra tudunk koncentrálni, hogy hol nem értünk oda, mit nem sikerült megcsinálni. Nem a sikerekről szól az első időszak.
1: Hát, hogy ez a tanév is kedvező legyen annak a gyereknek, akiknek külön figyelmet kell szenteljen a szülő, így gondolok az esetleges szemüveges gyermekekre, vagy akinek tartás, vagy gyógytorna szükséglete van. Augusztusban, vagy legkésőbb szeptemberben ezen a kontrollon igyekeztünk mindig átfuttatni a gyermeket, hogy legalábbis a szakember évente kétszer szereti látni azt a gyermekünket, akinek ilyen szükséglete van, és ez is hozzá tud járulni, hogy könnyebben menjen a gyermeknek a tanév, vagy ha ez elhanyagolódik, akkor később derül csak ki, hogy milyen probléma van. Tehát erre érdemes időt szánni. Nálunk nagyon sokára derült ki a negyedik gyerekünknél, másodikos általános iskolás volt, hogy kiderült, hogy az a probléma, azért fáj a feje, azért nem úgy látja a táblát, mert hogy tényleg szemüvegre volt szüksége. Úgyhogy negyedik gyermeknél ez egy érdekes tapasztalat volt, hogy figyelmetlen voltam. Van még egy erős próbatétele szerintem, főleg a logisztikát összehangoló édesanyáknak, hogy a külön órák azok, hogy ütik, vagy hogy nem ütik egymást, úgyhogy az esetleges délutáni programok kialakítása véget fontos, hogy az iskolában mit vállal a gyerek, és hogy a zene, vagy a cserkészetben milyen órát idősávot jeleznek, akik a foglalkozást tartják, tehát ezt még összekombinálni az első két hétnek szerintem egy nagyon erős odafigyelést igényel. Meg hát sok sikert kívánok ehhez minden édesanyjának, édesapának. Én még egy a hitéleti részről szeretnék egy mondatot mondani. Azt gondolom és azt hiszem, hogy minden évnek egy nagyon erős háttér felületét mi szülők tudjuk adni. Van, amikor ez csak csöndben. Tényleg a gyermekeinkért imádkozva van, amely gyerekünk még engedi, hogy ezekbe támogatást is, vagy közösségi programba együtt elkísérjük őket. Mindenesetre azt gondolom, hogy a Veni Sancte mise, vagy alkalom akár, ha egyházi iskoláról van szó, vagy ha a templomban, ahova tartozunk, ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges része a tanévkezdésnek, hogy Szentlélek Úristen töltse be bölcsességgel, szeretettel, odafigyeléssel, készséggel a gyerekeinket, és kérjük az ő támogatását az egész tanév időszakára, és ugyanúgy a pedagógusok számára is, hogy legyen elég erejük és kitartásuk a gyermekeink neveléséhez. Van, amit még tudhatunk mondani?
2: Nem.
1: Azt gondolom, hogy magunknak is azt kívánhatjuk, hogy jó háttéremberek legyünk, ha kell, akkor tudjunk támogatni, segíteni, szólni, ha kell, akkor tudjunk csöndbe maradni, és
2: legyen elég türelmünk.
1: Igen.
2: A fáradtságunk mellett is.
1: Hát ez volt a mi összefoglalónk. Köszönjük.

0: Iskola kezdés közelettével sok családban egyszerre jelenik meg az izgatottság, a várakozás és bizonyos szorongás is. Ez a mi családunkra most különösen érvényes, hiszen az egyik gyermekünk idén fog érettségizni, a másik a 8. osztályt kezdi, legnagyobbunk 3. éves egyetemista, és van egy 10. osztályos gyermekünk is. Újra kezdődik a korai kelés, a reggeli rohanás, a tanulás, a külön órák, az edzések, a dolgozatok, a szülői értekezletek. Újra előkerül a kérdés, hogyan tudjuk úgy végigcsinálni ezt az évet, hogy közben ne veszítsük el egymást. Mert az iskola kezdés valójában nem csak a gyerekek számára jelent újrakezdést. A szülőknek, nagyszülőknek és az egész családnak is új feladatokat ad. És keresztény emberként talán érdemes egy kicsit másképp feltennünk a kérdést. Nem csak azt kell megkérdeznünk, hogyan legyen sikeres a gyermekem az iskolában, hanem azt is, milyen emberré szeretném, hogy váljon. Nem csak azt, hogy hányast kapott, hanem azt is, megtanult-e kitartani, tud-e megbocsájtani, tud-e segíteni másnak, tud-e örülni annak, amilyen van, tud-e különbséget tenni jó és rossz között, és tudja-e, hogy Isten szereti őt akkor is, amikor hibázik.
1: Talán az egyik legfontosabb különbség a keresztény nevelés és a pusztán teljesítményközpontú nevelés között. A világ könnyen azt üzeni a gyerekeinknek, akkor vagy értékes, ha jó vagy. Ha ötösöd van, ha sikeres vagy, ha ügyes vagy, ha bekerülsz valahova, ha nyersz, ha megfelelsz. A kereszténység viszont egészen mást mond. Nem azért vagy értékes, mert sikeres vagy. Azért vagy értékes, mert Isten szeret téged. Ez óriási biztonság lehet egy gyerek számára. Miért lesznek rossz jegyek? Mert lesznek rossz jegyek, lesznek kudarcok, lesz olyan dolgozat, ami nem sikerül, lesz konfliktus az osztályban. Lesz olyan tanár, akit nehéz megérteni. Lesz barátság, ami megszakad. Lesznek napok, amikor egyszerűen nincs kedve tanulni. És lesznek nekünk, szülőknek is rossz napjai. Talán túl hangosan szólunk rá a gyerekünkre, talán türelmetlenek leszünk, talán egy este végén azt érezzük, ezt most nem jól csináltam. A kereszténység azonban nem a tökéletes család ígérete, hanem a megbocsátás lehetősége.
0: Ezért az iskola kezdés előtt talán nekünk, felnőtteknek is van egy fontos feladatunk. Eldönteni, hogy milyen légkört szeretnénk otthon teremteni. Olyat, ahol minden este teljesítményértékelés van? Megcsináltad a leckét? Hányas lett? Miért nem lett jobb? Miért nem készültél? Vagy olyat, ahol ezek mellett van hely egy másik kérdésnek is. Milyen napod volt? És még fontosabbnak, van valami, ami bánt? És talán néha ennek. Imádkozzunk érte együtt. A katolikus család egyik nagy ajándéka éppen az lehet, hogy nem egyedül kell megküzdenünk mindennel. Ott van az egyház, ott van a közösség, ott van a vasárnapi szentmise. Ott vannak a szentségek, ott van a szentírás, és mindenek előtt ott van Krisztus. A gyerekeinknek pedig szükségük van arra, hogy ezt ne csak hallják, hanem lássák is rajtunk. Mert a hitet elsősorban nem elmagyarázni fogják megtanulni tőlünk, hanem megtapasztalni. Ha azt látják, hogy vasárnap reggel mindig rohanunk, és a mise csak egy újabb kötelező program, akkor ezt fogják megtanulni. Ha viszont azt látják, hogy a vasárnap valóban az Úr napja, hogy megállunk, együtt vagyunk, hálát adunk, és a család életének része a Szent Mise, akkor lassan megértik, hogy a hit nem egy tantárgy, hanem életforma.
1: És talán az iskola kezdés egyik legfontosabb kérdése éppen az idő. Mindennyian azt érezzük, hogy nincs elég időnk. Munka, iskola, külön óra, sport, bevásárlás, háztartás, utazás, telefonok, üzenetek, e-mailek. Közben pedig a gyerekünk egyszer csak 15 éves lesz, és megkérdezzük magunktól, mikor nőtt fel? Ezért az iskola kezdés előtt érdemes lehet végig gondolni, mire adunk időt. Mert amire időt adunk, azt üzenjük, fontos. Ha gyerekeknek minden nap van ide edzésre, külön órára és telefonozásra, de nincs 10 percünk arra, hogy vele legyünk, akkor akaratlanul is azt mondjuk, a teljesítménye fontosabb, mint te magad. Pedig lehet, hogy néha egy 10 perces esti beszélgetés többet ad neki, mint egy újabb külön óra. És itt kapcsolódik össze a családi élet a katolikus hagyománnyal. A katolikus ember életében mindig vannak ritmusok. Vasárnap, ünnepek, advent, karácsony, nagybőjt, húsvét, imádság, szentmise. Ezek segítenek abban, hogy ne csak sodródjunk. Az iskolai évnek is lehet ilyen keresztény ritmusa. Lehet egy rövid, közös esti ima. Lehet, hogy vasárnap együtt megyünk misére. Lehet, hogy a gyerekünkkel együtt mondjuk el este: Uram, köszönöm ezt a napot. Nem kell hosszúnak lennie. Néha elég egyetlen mondat. Istenem, vigyázz rá holnap az iskolában. Vagy köszönöm, hogy ma együtt lehettünk. A gyermek talán először csak hallgatja. Később talán ő mondja. És egyszer majd lehet, hogy felnőttként, amikor mi már nem leszünk, ott mellette ő maga fog imádkozni. Talán az egyik legszebb ajándék, amit szülőként adhatunk.
0: De van még egy fontos kérdés. Hogyan kezeljük a gyerekeink kudarcait? A keresztény ember tudja, hogy a kudarc nem feltétlenül ellenség. Jézus sem azt ígérte a tanítványainak, hogy mindig könnyű lesz. Azt ígérte, hogy velünk lesz. Ezért, amikor gyermekünk valamit elront, talán nem az első reakciónknak kellene annak lennie, hogy én megmondtam. Lehetne inkább, nézzük meg, mit tudunk ebből tanulni. Ez nem azt jelenti, hogy mindent elnézünk. A keresztény szeretet nem egyenlő azzal, hogy nincsenek szabályok. Sőt, a gyerekeknek szükségük van a határokra, rendre és következetességre. De a keresztény szülő egyszerre próbál igazságos és irgalmas lenni. Megtanítja a gyermekét arra, hogy a döntéseknek következményei vannak, ugyanakkor azt is megtanítja neki, hogy egy rossz döntés után van újrakezdés. Lehet újrakezdeni. És talán ezt kellene megtanulnunk nekünk, felnőtteknek is. Ha az első héten káosz van, ne gondoljuk azt, hogy elrontottuk az egész évet. Ha a gyerek nehezen áll vissza a rendszerre, legyünk türelmesek. Ha mi magunk elfáradunk, kérjünk segítséget. Ha hibázunk, kérjünk bocsánatot. Akár a gyermekünktől is. Mert amikor egy szülő azt mondja a gyerekének, bocsáss meg, tegnap türelmetlen voltam veled, akkor nem gyengévé válik a gyermek szemében, hanem megmutatja neki, mit jelent keresztény embernek lenni.
1: Az iskola kezdés tehát nem csak egy új tanév kezdete. Lehet egy új családi kezdet is. Egy lehetőség arra, hogy egy kicsit kevesebbet rohanjunk. Egy kicsit többet figyeljünk. Egy kicsit kevesebbet hasonlítsunk a gyerekünket másokhoz. És egy kicsit többet mondjunk neki. Örülök, hogy vagy. Nem azért, mert 5-ös kaptál. Nem azért, mert megnyerted a meccset. Nem azért, mert jól sikerült a dolgozat. Hanem egyszerűen azért, mert te vagy az én gyermekem. És talán itt találkozunk a szülői szeretet Isten szeretetével. Mert Isten sem a teljesítményünk alapján szeret minket. Ő előbb szeret. És ebből a szeretetből indul minden más.
0: Az új tanév előtt ezért ne csak a füzeteket, tankönyveket, tollakat és iskolatáskákat készítsük össze. Készítsük fel a szívünket is. Kérjük Istentől a türelmet, amikor elfáradunk. A bölcsességet, amikor döntést kell hoznunk. A bátorságot, amikor nemet kell mondanunk. Az irgalmat, amikor a gyermekünk hibázik. És alázatot, amikor mi hibázunk. Kérjük azt is, hogy a gyermekeink ne csak okosabbak, hanem jobb emberek legyenek. Ne csak sikeresek, hanem boldogok. Ne csak önállóak, hanem felelősek. Ne csak erősek, hanem együttérzők. És mindenek előtt ismerjék meg azt az Istent, aki nem csak az iskolai év első napján, nem csak a sikeres napokon, hanem minden nap velük van. Adja Isten, hogy amikor szeptemberben belépnek az iskola kapuján, ne csak egy új tanév kezdődjön számukra, hanem egy olyan év, amelyben növekednek tudásban, emberségben és hitben is. És adja Isten nekünk, szülőknek a kegyelmet, hogy ebben jó társai és példái tudjunk lenni gyermekeinknek. Mert végül talán nem az lesz a legfontosabb, hogy hány 5-ös gyűjtöttek össze, hanem az, hogy amikor egyszer visszanéznek erre az időszakra, azt érezzék, szerettek engem, hittek bennem, mellettem álltak, és megtanítottak arra, hogy én is bízhatok Istenben.

0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Én Péter vagyok, mellettem ül feleségem.
1: Ági vagyok.
0: És így, hogy közeledik a szeptember, lassan iskolakezdés lesz, szeretnénk erről beszélni, illetve megosztani a gondolatainkat, élményeinket, emlékeinket ezzel kapcsolatban. Én azzal kezdeném, hogy felnőttként váltam igazán vallásgyakorlóvá, és ezért nekem nagy öröm és nagy meglepetés volt a Veni Sanctae miséknek a hangulata, az a kegyelmi állapot, amit ez árasztott magából, illetve hogy a gyerekeink mennyire nagy örömmel mentek a táska szentelésre egy-egy ilyen szentmise kapcsán.
1: Én pedagógus családban nőttem fel. Édesapám évtizedeken keresztül középiskolai tanár volt, és belőlem is pedagógus lett. Nagy hála van bennem, hogy a nyári szünetet a gyerekeimmel tölthetem a gyeses időszak lejárta után is, így a tanulás, illetve munka, illetve a nyaralás, pihenés periódusai azonosak velük. Sok közös élményt tudunk így szerezni. Van egy régi szokásunk, miszerint a nyári szünet legutolsó napján egy-egy családot meghívunk, évenként más-más családot, hol keresztszülőket gyerekeikkel, hol a szomszédságból valakit, barátokat, vagy unokatestvéreket, és tartunk egy nyárbúcsúztató kürtős kalácssütést a kertben, szabad tűzön parázson. Miközben mindenki forgatja a kürtős kalácsát a fanyáson, aközben felidézzük a legjobb nyári emlékeket, élményeket, kinek mi jelentett a legtöbbet, ezáltal is kicsit keretet adva az év lezáruló szakának, és hát megköszönöm mindezt egymásnak, illetve a Jóistennek. Azt gondolom, hogy ez a gyerekeknek, és valljuk be, nekünk felnőtteknek is segít, hogy lendületet vegyünk az új évben a tanuláshoz, illetve a munkához.
0: Az is igaz ugyanakkor, hogy anyagi terhet is ró ez a családokra, ez az iskolakezdés. Én amellett, hogy hálás vagyok Áginak, hogy olyan tudatosan osztja be a pénzünket, és mindig készül minden ilyen várható eseményre, hogy legyenek tartalékaink. Mindemellett a baráti társaságunk, közösségünk, családunk abszolút hozzászokott ahhoz, hogy ruhákat is, illetve iskolai eszközöket is, tanszereket is forgatunk így egymás között, hogy kicsit könnyítsünk ezeken a terheken, illetve az egyik közösségünkben sok-sok éven keresztül működött egy olyan alapítvány, amivel egymást tudták segíteni a családok. Eleinte mi ennek így haszonélvezői lettünk, mert kaptunk támogatást az iskolakezdésre, aztán később, amikor változott az anyagi helyzetünk, akkor már mi is a támogatók közé tudtunk tartozni, és ezen keresztül is meg tudtuk érezni a közösség megtartó erejét.
1: Gondolom, hogy minden családban ismerős, hogy a beszerzések utáni következő nagy feladat az a füzetek, tankönyvek bekötése. Mivel a négy gyermekünk többnyire négy különböző intézménybe járt, egy rövidebb, talán 2 éves időszakot leszámítva, amikor csak 3 iskolában voltak a gyerekeink beiratva, ezért ez nyilván nem kevés munkát jelentett. Úgy emlékszem, egyik évben összeszámoltam, és 81 néhány könyvet, illetve füzetet kellett bekötni. Ez természetesen a gyerekek kisebb korában mi szülők, illetve főként én csináltam, de 7.-8. már bevontuk az egyre ügyesedő gyerekeinket is ebbe a feladatba. Szép lassan megtanulták, hogy hogy érdemes, és a gimnázium időszakában ez már az őre szortjuk volt. Ez könnyebbséget jelentett nekünk, szülőknek, a gyerekeink pedig önállóságot és felelősségvállalást tanultak ezen keresztül is.
0: Ági említette, hogy az anyáknak a szerepe hangsúlyosabb ilyenkor az évkezdésnél. Én nagy hálával gondolok akár édesanyámra is, aki mindig mellettünk állt az ilyen füzet és könyvcsomagolásoknál, illetve Áginak is, aki ugyanezt megteszi a gyermekeink felé. Annyiban tudom őt leginkább támogatni, hogy mivel a több különböző iskola miatt nagyon gyakran voltak időpont ütközések, ezért mindig ketten jártunk a szülőikre, azért, hogy amikor egy-egy időpont teljesen összecsúszott, akkor ezt meg tudjuk valósítani, sőt, még néha nagyszülői segítségre is számíthatunk ebben, mert bizony előfordult, hogy három szülő értekezlet is azonos időpontra került. Ugye ebben a négy gyermek, négy intézmény, ez különösen megnehezítette a helyzetet. Úgyhogy ebben is nagyon-nagyon hálásak tudunk lenni a szüleink felé.
1: Hát azt mindannyian tapasztaltuk, amit a COVID időszaka csak felgyorsított, hogy az online világba átkerült a kommunikáció és a tájékoztatás nagyobbik része. Én azt tapasztalom, hogy nemhogy kevesebb nem lett, hanem inkább még több időt kell így fordítani ezekre a feladatokra. Ezért a szeptember és a nyilván az év vége is, a május-június, az különösen embert próbáló. Többször említettem a férjemnek, Péternek, hogy szeptemberre és májusra kérek szépen egy titkárnőt minimum félállásban. Még ha ezt nem is tudtuk megvalósítani, valahogy azért túlestünk mindig ezeken a sűrűbb időszakokon is. Sokszor kevésnek, időnként hibásnak is érzem magam szülőként. Vannak dolgok, amiket már nem is tudunk kijavítani, nevelési hiányosságokat. És hát ezért férjemmel közösen úgy döntöttünk évekkel ezelőtt, ami azóta többször megismétlődött, hogy Szűz Máriának ajánljuk fel a gyermekeinket, illetve az egész családunkat is. Ami nekünk nem sikerült, azt pótolja ki az ő könyörgése, az ő közbenjárása.
0: A tavalyi év is, és az idei is különleges lett számunkra, mert a legidősebb fiunk megnősült, és így lehetőséget tudtunk adni az egyik unokatestvérnek, hogy nálunk tudjon lakni, mert a budapesti iskolájába így könnyebben tud eljutni. Egy iskolaváltás miatt szükségessé vált ez, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy ebben mi tudtuk támogatni Ági nővéréjéket. Úgyhogy ez egy ilyen egészen különleges szituáció számunkra, és ebben is azt tudjuk megélni, hogy egymást támogatva, egymást segítve, mennyivel könnyebb minden megpróbáltatás, vagy minden feladat elvégzése.
1: A két lány rettenetesen várta ezt az összeköltözést, hiszen kollégium hiányában mi tudunk szállást biztosítani az unokatestvérnek. Kislányunk három fiú testvér mellett nagyon vágyott egy hasonszőrű pajtásra, vagy lelkitásra, és elmondhatjuk most már egy év után azt, hogy mindannyian nyertünk ezzel a dologgal. Egy napsugárka az unokatestvér, akit befogadhattunk, és mindenképpen szinte testvért kapott a lányunk. Úgy is hívja, hogy ő neki nem unokatestvére, hanem testvére.
0: Ugyanakkor hálásak lehetünk, és büszkék lehetünk a fiainkra is, akik úgy mondtak le az egyik szobáról, hogy most először lett volna lehetőség arra, hogy minden gyermek külön szobát kapjon, és az első kérdésre azonnal úgy reagáltak, hogy nagy örömmel és szeretettel fogadják az unokatestvért, még úgy is, hogy nekik egy szobában kell maradniuk. Úgyhogy ez is egy ilyen különleges, kegyelmi pillanata lehetett a családunknak.
1: Kívánjuk minden családnak, köztünk a saját családunknak is, hogy ebben az új tanévben is a Jóisten segítségével legyen mindahhoz erőnk, amire hív minket, ami állapotbeli kötelességünk, legyen szemünk másokra, mások szükségleteire, de elsősorban a saját családunk tagjainak a szeretett tankját fel tudjuk tölteni.
0: Testi-lelki egészséget kívánunk mindenkinek, és nagyon köszönjük a figyelmüket. Minden jót kívánunk!
2: Kedves hallgatóink, önök itt a Mári Rádióban a Boldogan élek, amíg című műsorunkat hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Elbúcsúzik a műsor összeállítója, szerkesztője, Fülöp Ákos Rákosfalvai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet, a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és piarista mi voltom szeptemberben arra kötelez, hogy a nevelés fontosságáról szóljak. Aki nevéhez kötődik Európa, ő Szent Benedek. És ő az ember legesleges, legfontosabb tulajdonságának a docibilitást, vagyis a tanulékonyságot tartja. Az iskola azt jelenti, hogy évezredek, sőt 8-10-15 ezer évnek a műveltségét tudjuk átvenni gyerekként, mondjuk egy 20 év alatt. És alapokat kapunk ahhoz, hogy élethossziglan műveljük magunkat. Tehát ezért az iskola szinte-szinte determinálja az embert. Hála Istennek, hogyha jó irányról van szó. És a deszkolarizáció, tehát az iskolátlan nyitás, az egy nyomorban hagyja a gyermeket. A latin szó az edukáció, ugye nevelés, azt jelenti, hogy kivezetés. É, az ki. Dúkó, ducere, vezetni. Tehát egy szellemi sötétségből vezetnek ki a tudományok. Egy erkölcsi sötétségből, önzőségből, ösztönösségből vezet ki a morális. És hogy legyünk nyitottak a szépre, az esztétika, irodalom, stb. Ezek által tud gazdagodni az ember. És arról szólnék most, hogy bármi bárhogy fordul, a nevelés nélkülözhetetlen. Tudnilik, van egy ösztönös lényünk. Sajnos a bűnben sérült. Rájönni, hogy milyen terheket hordozunk, milyen kötődéseink vannak, most nyilván negatívakra gondolok, és ezektől megszabadulni, valóban egy börtönből, egy sötétségből vezeti ki az iskola a gyermeket. És van egy olyan gyönyörű lehetőség, hogyha erre törekszik, és harmóniában törekszik erre a család és az iskola, akkor remek művek születnek. És ez az összhang, ez végtelenül fontos, mert ahogy annak idején a kommunizmusban volt a kettős nevelés, hogy iskolában ezt szabad mondani, otthon azt szabad mondani, ez egy szörnyű dolog, és a gyermeknek biztos kapaszkodó pontjai nem lesznek. És Róma határozottan, azt hiszem 1977-ben, ha nem tévedek, nyilatkozott arról, hogy a keresztényi nevelésben nyilván gyönyörű lehetőség a heti 2 óra hittan, viszont ha az egész iskola szellemét, lelkét átjárja a kereszténység, akkor igazán hatékony, mert mindig tudjuk, a természet fölötti, az ráépít a természetesre. És egy régi-régi hasonlatom, hogy az

ilyenek vagy ilyesmik, ilyennek kellene lenni a családnak. És a család nagyon sok értéket az emberben már elültet, és a zsilip kamra segít azon, az iskola segít azon, hogy ezek az értékek rögzüljenek, és ugyanakkor az iskola fölkészít arra a nagy folyóra, az életre, ahol bizony egyszerűen a létben maradás, a fejlődés, a sokszor is nagyon küzdelmes a viharok és sok minden miatt. Egy pár értékpárt összegyűjtöttem, hogy a jó iskola, és nyilván most általánosságban is beszélek minden nevelési oktatási intézményről, és műfajoktól függetlenül az óvodától beszélek egészen az érettségig a különböző nevelési oktatási intézményekről. Jobb esetben az otthon, tehát az otthon, ez a kis csermely, az egy homogén környezet. Egy homogén környezet. Vérségi kötelékek, aztán egy konkrét értékrend, és így tovább. És az, hogy az ember az egész életében majd egy saját család alapítással egy ilyet létrehozzon, hogy van, ahol az ember otthon van. Ez nem nélkülözhető, ha az ember emberi életet szeretne élni. És az iskola a szükségszerűen heterogén környezet. Az ember itt tanul meg alkalmazkodni, és nyilván nagy emlékem, nagyon komoly emlékem, főleg amikor már olyan iskolában működtem, ahol voltak első elemisták is, hogy csöndben maradni 45 percig. Nem kis feladat. Nem rohangálni, nem bunyózni, és így tovább. És leszögezem, hogy a tanult viselkedés, és nem pusztán viselkedés, hanem úgy átvett viselkedés, cselekvés, hozzáállás mindenhez, előbb már mondtam is, hogy dominánsabb legyen, mint az ösztönösség. Tehát azzal kerülünk ki az állati létből, hogy nem az ösztöneink irányítanak bennünket, és akkor az első, amit már itt említettem, tehát megérkezik egy gyermek egy homogén környezetből, jobb esetben egy otthonból, jobb esetben, és találkozik nagyon sok különböző gyerekkel, és tudni kell alkalmazkodni, felfedezni a másik értékeit, tanulni a másiktól. Tehát a legelső formálása itt a szocializáció szintjén, hogy a család tudja rábízni az iskolára, pedagógusokra, osztályfőnökre, óvónénire a gyermekét, és a tanárnak pedig kötelessége, hogy az otthon értékét ne szétrúgja, hogy na most aztán már szabadok vagytok, nagyok vagytok, mindent tudtok, hanem hogy harmonizáljon ez a két érték az emberben, ez a két pólus, a homogén és a heterogén környezet. A második ilyen, hogy mondjam, egymást kiegészítő értékpár, ez a kötődés és az önállóság. Előbb már szóltam a vérségi kötődésről, és tulajdonképpen úgy indul az életünk, hogy 9 hónapig, tudom, hogy nem a legtalálóbb szó, de édesanyánkkal szimbiózisban vagyunk. Nyilván önálló emberek vagyunk már, fogantatásunktól kezdve, de ez a kötődés szintén kell, hogy egész életünkre megmaradjon, mert ha ilyen nincs az ember életében, akkor elérhet bármit, de egy kivert kutyaként éli le az egész életét. Előbb ugye otthonról szóltam, most kötődésről, és nagyon fontos, hogy ezt tapasztalatom, hogy mondjuk a legértékesebb barátságok azért úgy nagyon nagy volumenben, hát néha elemi iskolában születnek, zömmel középiskolában, de még az egyetemen is születhetnek olyan barátságok, hogy ez a kötődés, hogy mondjam, elköteleződés valahol, ez meglegyen. És ugyanakkor a kiegészítő érték az önállóság.
És azt szeretném hangsúlyozni, hogy

ha ezek nincsenek harmóniában, tehát valaki úgy önálló, hogy őnek mindig más véleménye van. Nyilván nevetséges, hogy mindent megszoroz mínusz egyel, hát akkor abszolút nem önálló, mert áldozata annak, hogy bármi történik, ő megszorozza mínusz egyelő, önálló más véleményen van, de nem önálló, mert azt szorozza meg mínusz egyel, ami sokszor valódi érték. Ez egy nagyon fontos gondolat, és tehát ugye a második ez volt a kötődés és önállóság, és most visszatérek az igazgatói korszakomra, hogy számtalanszor írtam alá, hogy mondjam, érettségi bizonyítványokat 18 éves korban, utána elmentem gyónni, hogy aláírtam, hogy érett, holott valójában nem az. És mindig nagyon sokszor úgy búcsúztam érettségizős diákjaimtól, hogy az az érett, aki tudja, hogy nem érett. De ez a híres és gyönyörű élethossziglan való fejlődés, tanulás, ez mindenkit kötelez. És nyilván itt a második pontnál, tehát ez a kötődés és az önállóság, ezt szintén mind halálig őrizni kell, hogy rossz kapcsolatokból tudni kell kilépni, és a kapcsolatok minőségi javításához, amelyek inkább kapcsolatok, azokat le kell építeni.

Részleges ismétlés. Tehát amely harmóniákat meg kell teremteni az iskolában, hogy őrizni az otthon karaktert, a homogén környezet, a barátság fontosságát, és jól tájékozódni, alkalmazkodni, és nyilván nem önfeladással, egy heterogén környezethez. A második a kötődések, ezeknek is egész életünkben kell, hogy a nemes kötődések megmaradjanak, hűségesek maradjunk adott kötődéshez, és ugyanakkor egy jó kötődést csak azt tud létrehozni, aki önálló, aki szabadon dönt, aki nem függőségből csapódik valahová. És a harmadik ilyen egymást kiegészítő pár, ez a törékenység és az erő. Hál' Istennek elég sokszor keresztelek, és egy bébinek, ahogy nyeklik-csuklik, olyan megrendítő a látványa. És az, hogy az ember törékeny, ezt soha nem felejtheti el. Sajnos az is előfordult már az életemben, hogy valakit 20-21 évesen eltemettem, egy rapid rákos betegség elvitte. És a törékenység azért fontos, mert ha azt mondom, hogy én erős vagyok, és nem szorulok senkire és semmire, akkor ezzel a mondatommal lehetetlenné teszek minden értékes kapcsolatot. Igenis, rászorulok másokra. Már eleve az élettelen és az élővilág között az a különbség, hogy mondjuk egy kristály akkor marad meg, ha szépen elzárom egy szekrénybe, ha viszont egy növényt kiszaggatok a környezetéből, akkor elpusztul. Tehát az ember mindvégig törékeny marad, mindvégig rászorul más embereknek az erősítésére, vigasztalására, jó szavára, megbocsájtó szavára, és így tovább. Tehát az az iskola, amelyik egy hamis gőgöt, vagy pedig egy hamis karrierizmust épít a gyermekbe, az mindent elront. És ugyanakkor, ha most játszani akarok a szavakkal, ha törékenység túlzódik el, akkor nem olyan mimózácska lesz. Tehát igenis, tudni kell az erőmről, felelősségemről, kötelességemről, nem a megalkuvás terepszínű pofa kell, hogy jellemezze az embert, hanem igenis, és persze nyilván idéznem kell Szent Pált is, hogy mindenre képes vagyok abban, aki megerősít engem. De ebben a mondatban benne van az alázat is, hogy nem önmagamtól vagyok erős, hanem kinyitom a szívemet, lelkemet az Istennek, és az erőmet azt csak jóra használom föl. Van egy csodálatos kínai bölcsesség, hogy a gyermek felnőtt szeretne lenni, hogy okos és erős legyen. És az öreg, már nyugodtan szólhatok erről, visszasírja a gyermekkort, mert szeretne boldog lenni. Tehát társak nélkül, barátok nélkül, akár most lelki atya nélkül, vagy bármiről beszélhetnék, az ember elveszett. Mert nincs olyan dolog, amit az ember ne tudna magának megmagyarázni. Tehát ez a harmadik pólus pár, a törékenység és az erő, hogy az ember legyen tudatában, és itt mondanék egy rövid kis szófejtést, az a szó, hogy humanitas, hogy emberség. Ez a humus szóból fakad. Ha tudom, hogy egy marékpor vagyok, ha tudom, hogy olyan vagyok, mint gyönyörű versek is vannak, mint egy levél, amelyik egyszer csak lehull a fáról, akkor tudok segítségért folyamodni másokhoz, és féltő szeretettel ott vagyok jelen, amikor más törik össze, vagy roppan össze, vagy pedig, hogy emberi segítséget igényel. Tehát a harmadik volt ugye a törékenység és az erő. A negyedik, ez a megajándékozottság és az ajándékozás. És szintén olyan, hogy ami valódi érték az életünkben, valódi érték,
mind az ajándék. Az, hogy vagyunk. A Teremtő Isten ajándék a szüleink révén. Az, hogy én megkaptam a papi hivatást. Ajándék. Valaki kap egy jó feleséget vagy férjet. Ajándék. A gyermekek. Van egy gyönyörű mondat a liturgiában. Isten akaratából születünk. És végül a leges-leges legnagyobb ajándék lesz az örök üdvösség. Tehát a hálás lelkület. És van egy olyan teljesen embertelen tendencia, és ez terjed sajnos, hogy mondjuk a szülőknek gyerekeket kötelessége ellátni, ha már egyszer gyereket vállaltak, és nem kell hálásnak lenni. Amikor először találkoztam ezzel, akkor elnézést, sírva fakadtam. Tehát a megajándékozottság tudat, ez alapvetően olyan érték, hogyha ez nincs, vagy akár enyhébb mértékben van meg, akkor pokollá válik egy házasság is. Ha éppen most volt egy 30 éves házasság évforduló, annak idején éneskedtem az osztályomból lévő fiút, gyönyörű boldogságban élnek, és megkérdeztem a férjet, hogy minden alkalommal a feleségnek a finom főztjét megköszönted-e? És azt mondta, hogy legtöbb esetben igen. Tehát a megajándékozottság, hogy hálás vagyok Istennek, akik elviselnek engem, megbocsájtanak nekem, és így tovább, nélkülözhetetlen. És tulajdonképpen az emberi hivatás, hogy ne ezt vagy azt ajándékozzunk valakinek, hanem mi magunk legyünk ajándékká. Ez nem ilyen költői frázis, hanem a mai kornak, a mai kor sokszor összekeveri a célt és az eszközt. Én magam is gyakran használom, nyilván bölcsen használom a mesterséges intelligenciát. Drágáim, ez egy eszköz. És mihez eszköz? Hogy tudjak jobban szeretni, hitelesebben szeretni, és még értékesebb ajándékká váljak. Tehát az, hogy mindent megtudunk a mesterséges intelligenciából, persze ez se igaz, hogy egy hallatlan információgyűjtés nagyon gazdaggá tesz, könnyűvé is teszi, ugyanakkor mondjuk, nem tudom, elolvasni a bűn és bűnhődést nélkülözhetetlen. Tehát, hogy egy textusban látni valamit, az teljesen más, hogy most nem tudom, megkérdezem, hogy Raskolnikovnak mi volt az életútja, okosan ezt elmondja a mesterséges intelligencia, de hogy együtt töltsek több órát ezzel a gyönyörű regénnyel, ez semmi nem pótolja. Tehát visszatérve erre a negyedik pólusra, tehát a megajándékozottság és az ajándékozás, és már felsoroltunk négy olyasmit, hogy ennek a harmóniának a keresése, ez nem csak az iskolára vonatkozik, hanem egy kényszert belé nevelni a gyerekbe, hogy ezekhez mindig visszataláljon, és ha elbillen valahová, akkor az élete újra harmonikus legyen és boldog legyen.

Hát a legnehezebb következik. Reggeli témánk is a munka volt. A munka. És lehet gyönyörű építő tényező az életünkben a munka, de torzíthat is. Sajnos súlyosan is, és egészen az embert ennek a bálványozása, vagy a munkaalkoholizmus az embert tönkre teheti. Tehát ez a polaritás, amiről most már ötödikként szólok, ez az önérték és a teljesítmény. Megmondom őszintén, pedagógiai pályámnak mindig ez volt a legnehezebb kérdése. Hát van egy gyerek, aki végtelenül értékes, illemtudó, és így tovább, de mondjuk az IQ-ját most nem merem bemondani, és hogy az emberi méltóságát ne tapossam el, és akkor is, hogy mondjam, van tőle el nem vehető önértéke, hogyha nagyon-nagyon megfontoltan haladó, így szoktuk ezt mondani a pedagógiában. Önérték és teljesítmény. És ugyanakkor, tehát a családban is, természetesen ott a családban, ha az tényleg valóban család, mindenkinek páratlanul, kizárólagosan önértéke van, hogy anya, apa, nagymama, nagypapa, gyerek, unoka, tehát egy soha meg nem ismétlődő csoda, és ezért említettem azt, hogy az ember hozza magával az önértéket, és ugyanakkor egy iskola, ha nem nevel teljesítményre, akkor nem teljesíti a kötelességét. A társadalom bizony teljesítményközpontú. És végtelenül fontos, hogy szóba került reggel itt a nyugdíjazás kérdése például, hogy amikor az embernek a teljesítménye csökken, nem az önértéke csökken. És itt a teljesítménynél például egy megfelelési kényszer, az drasztikus lehet. Tehát egy nagyon értékes ember, hogy mondjam, az, hogy kevesebbet teljesít, és mondjuk, mit tudom is én, ha soha nem tettem ilyet, hogy egy dolgozatnál fölírtam volna azt, vagy közzétettem volna azt, hogy a pubi, nem tudom, 82 pont, és mondjuk a pubi 23, az csak mondjuk 12 pont. Ezt én megszégyenítésnek gondoltam volna, és személyesen értékeltem, nyilván nem adhattam egy 12 vagy 17 pontosra jelest, ha mondjuk 80 volt a maximum, de nagyon fontos ez, hogy az emberben saját magában is meglegyen az, hogy, bocsánat, így szoktam mondani, hogy bármilyen halmazállapotban az értékem Isten képiség révén, örök életem révén az végtelen. Tehát ez egy egész életünkben ezt a harmóniát keresnünk kell, és akiket ránk bíztak, akár most szülőre egy gyermeket, vagy bármilyen más relációban, hogy a talentumaihoz mérten szorítsuk teljesítményre. Itt nagyon kemény szó az, hogy szorítsuk. Tudnélik, mondjuk ott van a főbűnök között a lustaság, nyilván időnként meg kell érteni, de csak időnként, hogy ez a teljesítmény nem kiváló. Tehát amiről itt próbálok beszélni, hogy az iskolának fönn kell tartani azt, noha osztályzás van, meg mit tudom is én, könyvjutalomosztás van, meg minden egyéb, hogy ne törje össze senkinek az önértékét. Hát egy tanár ezt teljesítette, akkor már fél lábbal bent van a mennyországban. És a teljesítmény mögött pedig azt is keresztény szemlélettel bele kell vésni az emberekbe, hogy a talentumokat az Istentől kapta. Tehát saját magában, hogy ő ilyen tehetséges vagy olyan tehetséges, nyilván a karizma szó, görög szó azt jelenti, hogy ajándékot kaptam az Istentől mások javára. Hát ennyit a önérték és teljesítményről. És a hatodik emberi kapcsolatokban szubjektív és objektív visszajelzések. És megint csak visszatérek mindig oda, hogy egy családban, hogy mondjam, 99%-ban megengedett,
a szubjektivitás. Már ettől a mikrofontól is sokszor országszerte elterjedt a lupuszféle bölcsesség, ha egy édesanyja nem védte volna a gyermekét a vad matek tanárral szemben, akkor nem lett volna édesanyja. És nyilván ez egy nehéz helyzet, de hogy előbb is mondtam már, hogy a társadalom pedig objektív. Hogy esztergályos, nem tudom, 22% selejtet termel, másnap elbocsátják. És tehát az objektív visszajelzések, most nyilván egy nagyon konkrét példán szeretném bemutatni ezt a feszültséget, és ennek a két pólusnak a harmóniába rendezését, hogy mondjuk szerepel, felel egy közepes diák. Egész éjszaka tanult, mondja föl a képleteket meg minden. De mondjuk a fizika lelkéből semmit nem sejtett meg. És amikor rákérdezek olyan összefüggésekre, most nem akarok itt fizika órát tartani, ből kiderül, hogy bemagolta, de semmit nem ért belőle. Akkor a nagymesteremtől, Kovács Mihály piaristától tanultam meg, és szó szerint mondom, hogy amíg nem fajul botrányossá a helyzet, küld el egy hármassal. Tehát ez a szubjektív és objektív, ha tovább kínoznám még, hát neki se volna kellemes, osztályom átmennek közrőhelybe, és tehát, hogy mondjam, előbb már mondtam, rokon ez a hatodik pont az ötössel, hogy van egy szubjektív értékrend, hogy valakinek a felesége, vagy a férje, vagy a gyereke, vagy a nagyszülője, ezek abszolút determinálják a kapcsolatot, és ugyanakkor emrelációkban is lennie kell objektív dolognak, hogy ne vezessük félre a másikat.

Hetedik. Bizalom és kritika. Aki bizalmatlan, az úgy cselekszik, hogy egy betonbunkerbe bezárja magát, csak belül van ilyen lehúzható retesz, kívül nincs, nyitja és belepusztul. Azt nevezzük otthonnak vagy otthonomnak, ahol megbíznak bennem. És ez a fajta bizalom, ez mindig csak előleg lehet. És nem lehet úgy gyermeket nevelni, sem tanár-diák reláció nem épülhet gyanakvásra. A gyanakvás mindent megmétejez. A bizalom. És nyilván ebből az otthon melegéből kerül oda a pubi, mondjuk matekórára hozzám. És nem hagyhatom jóvá, mondjuk, hogy tagonként hatványoz. Na most ezt milyen stílusban mondom meg? Ez már ugye azért nem könnyű, de hogy a kritika gyakorlás, az építő kritika, az ember életében nélkülözhetetlen. És ha egy kritika esetleg élesebben fogalmazódik meg, mint ami reális, vagy pedig a kritika gyanakvásra alapozódik, akkor tudni kell bocsánatot kérni. És ez is létkérdés. Tehát a hetedik ilyen páros, amit az ember otthonról hoz, egy bizalmas légkör, hogy otthon vagyok, és nem teljesítményközpontúság vagy megfelelési kényszer uralkodik bennem, és itt nagyon fontos, hogy a Szentléleknek egyik ajándéka, a tanácsnak a lelke, a jó tanács lelke, hogy kritikát adni, elmondani, hogy ne vezessen félre a másikat, és kritikát elfogadni. Tehát ezek a párosok, és nyilván, ha összetörik a bizalmam, utána azt újjáépíteni, és nem fölróni a másiknak, hogy itten visszaéltél a bizalmammal, a tartós kapcsolatokhoz ezek nélkülözhetetlenek. A nyolcadik ilyen két pólus, tehát bipólus, a nyolcadik azt mondja, hogy őszinteség és titoktartás. Őszinteség és titoktartás. Mind a kettő nélkülözhetetlen. Aki kifecsegi azt, ami teljesen intim dolog, azzal fix, hogy vissza fognak élni. Tehát megkeresni azt, hogy kihez milyen szinten lehetek őszinte. És itt a legvilágosabb az ív onnan, hogy a pici gyermekkort azt egyrészt nevezik az ősbizalom korszakának, másrészt pedig az őszinteség korszakának is. Alapértékként megkapjuk. És akkor utána, ha valaki nem titoktartó, tehát a másik pórus, akkor az csak idő kérdése, hogy elhagyja minden jó barátja. Csak idő kérdése. Mert előbb-utóbb rájön az illető, tehát a partner, hogy visszaélt az őszintességével, amit elmondott neki, és most lehet, hogy örökre szakít vele, de megbillan, egy hajszálrepedést kap a kapcsolat. És engedtessék meg, még nagyon röviden, ha már egyszer összeírtam, a kilencedik ilyen bipórus, amire a családnak, iskolának, hogy az ember a társadalomba teljes értékű, harmonikus személyiségként lépjen be, ez a képzelet és a valóság érzék. A képzelet. A gyerek alapvetően fabulózus. Tehát mesélget, hallatlan jó fantáziája van. És ugyanakkor, sokszor sajnos, ezt hozzá kell fűznöm, hogy kell egy valóságérzék is. De ha csak a rideg tényeket veszem figyelembe, akkor megcsonkítom a valóságot. Mert vágyak, érzelmek nélkül, reggel volt erről bőven szó, az ember nem teljes ember. És
A tizedik és egyben már persze legutolsó játszma, ez a játék és a munka. A játék és a munka. Gyönyörű fogalmazása, megfogalmazása az embernek, hogy homo ludens, hogy játékos ember. És ugyanakkor, hogy reggel is már megfogalmaztuk, a teremtő művét folytatjuk a munkával. Hát talán túl tömény volt a mostani gondolatsorom, de ilyen fontosnak látom az ember életében az iskolát, és ez nagyon jó tudatában van ennek minden szülő, minden gyermek, és minden pedagógus is.

0: Nagy Károly atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébressz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
0: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport felanyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ói, a világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
5: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsa tüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelem.

0: Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária,

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszony.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak élarmadra.
2: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígérgetben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérem, hogy a titkokról, a boldogságos Szűzmárja szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, Urunk által.
0: Amen.
4: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
6: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 4-e. Tűz lángjában bosszút áll. Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt második levelében olvasjuk ezt, az első fejezet 8. versében. Tűz lángjában bosszút áll. Nehéz megérteni ezt a mai igét, mert a mai keresztjének nagy része tényleges üldöztetést és nyomorúságot nem hordoz az Úrért. A hit mindig a tényleges, Jézus Krisztusért vállalt üldöztetésben mutatkozik meg. Manapság legfeljebb saját és más teológiai meglátások, saját és más kegyességi körök, valamint a hitetlen élet Európa okán szenvedünk idézőjelben, hát ezek azonban igen messze vannak a tényleges üldöztetéstől. A tesszalonikai gyülekezet tagjai valóságos gyötrelmeket hordoztak el hűségben az Úrért. Ezért ad hálát Pál a hitükért és az álhatatosságukért. Könyörög az enyhülésért, és beszél az Úr Jézus Krisztus megjelenéséről, aki a tűz lángjában majd bosszút áll mindazokon, aki küldözik népét, örök pusztulásra károsztatva őket. Ezeket a sorokat csak az értheti, aki tényleges gyötrelmeket szenvedett el Jézus Krisztusért. De még ebben az összefüggésben se értsük félre Isten igéjét. A bosszú itt nem más, mint Isten igazságának az érvényre jutása. Ennek megvalósítása csak is az Úrra tartozik. A bosszú az Úré. Azért én megbocsáthatok, tűrhetek. A bosszú az Úré, ezért én hitet vallhatok, szerethetek, még az ellenséget is szerethetem. Isten igazságának érvényesülése pedig jó, áldott történés. Az örök pusztulás pólusa, mit is jelent ez valójában? Nem tudjuk. Tehát az örök pusztulás pólusa kizárólag Isten titka. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta
0: Sion,
1: elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
3: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Hivatástisztázó évet szerveznek a Sacré-Cœur nővérek. Fogadalomtéter és újabb változásokra kerül sor a jezsuita rend tartományban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Összentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. Majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Hivatástisztázó évre várják a Sacré-Cœur nővérek a 20 és 35 év közötti szabadállapotú fiatal nőket szeptember végétől Budapesten, tájékoztat a Magyar Kurír. A programot Heim Kata és Pál Judit nővérek vezetik. Az év 5 hétvégés alkalomból és egy záró 5 napos lelki gyakorlatból áll a Forrás Lelkiségi Központban. Az első hétvége szeptember 25-e és 27-e között lesz. Ezt követi a novemberi, januári, februári és áprilisi alkalom, majd 2027 májusában a záró lelki gyakorlat. A szervezők Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikájára hivatkoznak, amely szerint a tévútra tévedt szív ellenszere, ha feltesszük magunknak a lényegi kérdéseket. Kik vagyunk valójában, és kik szeretnénk lenni Isten és mások számára. Szívünk mellőzése megfosztotta bölcs döntéstől és a Szentlélek hangjától. Jelentkezni szeptember 18-án éjfélig lehet a heimkatakukac@gmail.com címen. Hiba György jezsuita ünnepélyes fogadalmat tesz a pesti Jézus szíve templomban szeptember 7-én a kassai vértanúk napján, az esti ünnepi szentmisében. A jezsuiták életében ez a fogadalom a legendás hosszú formációs időszak végét jelenti, nagyon jelentős és örömteli lépés. A Jézus Társasága ilyenkor fogadja végérvényesen tagjai közé a jezsuitát, tájékoztat a Jézus Társasága magyarországi rend tartománya. András Attila tartományfőnök további változásokat is bejelentett. Sajgó Szabolcs jezsuita november 1-től szabbatikumra megy, ezt a régóta tervezett szabad évet a szociális asszisztensi feladatokhoz kapcsolódó munka miatt korábban elhalasztotta. Sajgó Szabolcs most a szociális asszisztensi feladatai mellett a kulturális asszisztensi feladatokat is befejezi. A rendtartomány formációs asszisztensi feladatait Nagy Bálint veszi át Koronkai Zoltántól. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

Most ti, akik távol voltatok, Krisztus Jézusban közel kerültetek Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk, a kettőt egyé forrasztotta, a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában egyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel, kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megszüntette.

0: Krisztus Urunk a Szent Lélek által vére ontásával feláldozta magát az Atyának, hogy megtisztítsa lelki ismeretünket a holt cselekedetektől. Imádjuk őt és valljuk meg őszinte szívvel, a te akaratodban van a békességünk, Urunk. Jóságodnak köszönjük-e mai nap kezdetét, segíts, hogy új életet kezdjünk.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Te alkottál mindent, és gondot viselsz mindenre. Add, hogy a teremtett dolgokban mindenkor meglássuk a te kezed alkotásait.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzá.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Amikor a kereszten fügtél, vér és víz ömlött oldalad sebéből, vérednek üdvösséges patakjával, mosd le bűneinket, és örvendeztesd meg népedet.
1: A te akaratodban

0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a tiszteletedre most elvégzett dicséretet egykor mindörökre tovább énekelhessük szentjeiddel. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi püspököt a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci Egyházmegyébe kérte felvételét, ahova augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita, Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatában november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a hármas változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygóméretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum három fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szentháromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem szentháromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező. Minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott, egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Míg ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus, vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra nevel a természettel szemben. A harmadik fejezet, a közös otthon gondozása, gyakorlati iránymutatásokat kínál, amelyeket az ember öt alapvető kapcsolata köré rendez. Az Istennel való kapcsolatból fakad a jubileumi logika, amely a testvériségen, a szolidaritáson, az ingyenességen és az alázaton alapul, és a társadalmi igazságosság felé vezet. A teremtett világhoz fűződő kapcsolatból olyan alapelvek következnek, mint a tisztelet, a fenntarthatóság és a föld megrázó kiáltásának meghallása. Ez a kiáltás, hangsúlyozza a dokumentum, tragikus módon összekapcsolódik a szegények kiáltásával. Ilyen alapelv továbbá az élet tisztelete, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy használja a természet erőforrásait, de csak szükségleteinek megfelelően és mértékletesen. Az embertársainkkal való kapcsolatból következik minden emberi élet szentségének elismerése. Az élethez való jog feltétlen és elidegeníthetetlen jog, amelyet az államoknak védelmezniük és előmozdítaniuk kell, többek között a háború elutasításával. Ehhez kapcsolódik a javak egyetemes rendeltetésének elve is. Közös otthonunkról úgy kell gondoskodnunk, hogy azt a jövő nemzedékei számára is megőrizzük. Az ötödik kapcsolat keretében a bizottság a különböző vallásoknak a teremtett világ gondozásához nyújtott hozzájárulását vizsgálja. Közös elemként jelenik meg annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
2: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőjének, hogy már nem bírja sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni, nem megalázva másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha a négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressen meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárt a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban, amikor egy egész közösség együtt könyörög? Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiárat rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra. De ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik. Istenem add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymást szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: A Boldog Ceferino Intézet szeretettel hívja és várja a kedves híveket a 2026. szeptember 12-én és 13-án tartandó Csatka Szentkúti Kisboldogasszony főbúcsúra. Számítanak a roma zarándokok részvételére az egyházmegyei szervezők. Hasonlóképp a 2026. szeptember 19-én és 20-án az egyházmegyei szervezésben megrendezendő Mária Pócsi katolikus cigányközösségek zarándoklatára is buzdítják a kedves testvéreket. Kattás. 2026. szeptember 18-a és 20-a között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás rendezvény. Az idei esemény házigazdája Kaposvár. A rendezvény jelmondata egy hétvége, amely megérinti a szívet. A program. 13 óra 30-kor emberközpontú gazdaság. Előadók Baris Sarolta Laura és Pigler Mónika Mira. 14 órakor igazságosabb és testvériesebb világot. Leszakadt rétegek, sebzett családok. Az előadó Révai Edit. 14 óra 30 perctől az áltudományok hatása a társadalomra. Előadó Tuboly Ádám. 15 órakor mit jelent igazságban szeretni? Előadó Varga László megyés püspök. 15 óra 30 perckor a vallásosság, spiritualitás, mint gyógyító jelenség. Előadó Endrédi Balázs. 15 óra 45 és 16 óra 20 perc között fórum és diszkuszió, közös beszélgetés az előadókkal. Az időpont szeptember 18-a péntek 13 órától 16 óra 20 percig. Helyszín Kaposvári püspökség nagy terme, Kaposvár, Zárda utca 4 szám. A regisztráció már elindult, jelentkezni lehet az alábbi linken, kaposvar.kattars.hu, konferencia jelentkezés. Mindenkit szeretettel várnak. Az Angyalföldi Szent Mihály plébánia hirdeti, hogy szeptember 14-én, hétfőn este, Simon Dávid atya imádsággal kapcsolatos tanítására és egy imaestre is sor kerül majd. Mindenkit szeretettel várnak.
5: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Az egyház nem maradhat közömbös szemlélő, osztoznia kell az emberiség életében, hangsúlyozta katekézisében Leó pápa. A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, piarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Szentatya a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatáson az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott szeptember 2-án, szerdán. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, a világot meghallgató és szolgáló egyház. A felolvasott szentírási szakasz a János 3.16.17 volt. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház Krisztus példáját követve arra kapott meghívást, hogy osztozzon az emberiség életében. Meghallgassa korunk emberének legmélyebb kérdéseit, és magára vállalja a szenvedők terheit. Rámutatott, hogy a keresztények nem maradhatnak közömbös szemlélői a világban végbe menő változásoknak, hanem fel kell ismerniük és le kell leplezniük korunk ellentmondásait. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskola kezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MDI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a Segélyszervezet Csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahova akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt az életembe sűrűn le tudom fordítani, a magam helyzetére is erős biztatást is ad, hogy aki a közösség tudományát hordozza, az azt mindenkor el kell mondja, mert fel van övezve, megbízták, azt tört csonttal is, meg félnyelvvel is el kell végezni. Mikor tudom, hogy szép mesét viszek valahova, de részeg a hallgatóság, vagy joghurtot eszeget a közönség, vagy telefonálgatnak, olyan szívesen hazamennék, de nem lehet, mert tudom, hogy az övéket hozom el. És mégis megkezdem, mert valahogy egy közösség engem is felövezett erre, meghallgattak, dobálnak a térképen mindenhová, nem én miattam, hanem saját maguk miatt. A mesébe az ember van benne, minden vágyaival, törekvéseivel. És nem úgy vagy vele, mint ifjú korodban, hogy arra mész, amerre akarsz. Hányd, vesd magad, és kedvedre fityegj a világba, hanem amerre nem esik jól adott esetben.

0: Berecz András, Kossuth Díjas énekes mesemondó gondolatait hallották. A felvételt az MTV a megbízásából a Mária Rádió készítette.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 4-én nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, itt van a stúdióban.
3: Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
2: Első péntek is van a mai napon, szeptember elején vagyunk, az iskola év elején is vagyunk, úgyhogy sok szép gondolat került föl a kurira egyébként a iskolakezdés kapcsán. Nekem a mondjuk Varga László püskatyái, meg a Kornél, a Fabri Kornéli tetszett, ami itt a Pesten hangzott el, a nagyon jók ezek, a érdemes ezeket megnézni, mert nem csak a gyerekeknek szól, hanem nekünk felnőtteknek is szól mindig ez a pár gondolat, amivel elindítják a püspökatyák az évet.
3: Igen, érdekes, hogy még akkor is érint, amikor már nincsen iskolába járó gyerekem.
2: De mondjuk
3: most unokám már
2: most
3: van.
2: Most már
3: igen,
2: van iskolában unokát.
3: Volt egy olyan időszak, amikor éppen senkit nem érintett az, hogy iskolába menjen szeptember 1-én, és mégis valahogy annyira belénk ívódott, nem? Igen, hogy szeptember 1-ével indul az év. Nem, január 1-ével indul az év.
2: Nem, szeptember 1-ével indul az év, igen.
3: Igen. És ez nehéz erre átállni. Igen.
2: Ja, na kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent Lukács könyvéből olvasom. Egy alkalommal a farizeusok és az írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran bőjtölnek és imádkoznak, ugyanúgy a farizeusok tanítványai is. A tiéd azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok bőtre a nász népet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd bőtölnek. Példa beszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor.
3: Péntek van, amely bőjti nap egyházunk gyakorlatában. Bár a nagybőjtön kívül nincs konkrét előírás, mégis fontos újra és újra átgondolni, mit is jelent a bőjt. Sajnos sok területen igaz ez, ha nincs konkrét szabály, könnyen megfeledkezünk róla. A bőjt olyan cselekedet, amelyet Istenért teszünk. Bár elsősorban lemondást értünk alatta, de lehet, hogy éppen megteszünk valamit, ami a másiknak jó. Időt szánunk valakire vagy valamire. Lemondunk a magunk érdekéről, előnyéről, hogy a másiknak jó legyen. Gondolom, számos ilyen helyzetünk van, amikor nem is tudatosan bőjtként teszem. Tudatosítsuk ma magunkban, mit is jelent a bőjt számomra. Mit tehetek a másikért, Istenért?

Urunk Jézus Krisztus, tudatos, ajándékozó életre hívsz minket. Segíts, hogy napról napra lemondjunk önmagunkról, kényelmünkről, előnyünkről a másik ember javára. Mutasd meg, hogy mindezzel téged szolgálunk, örömhíredet hirdetjük.

0: szeptember 4-e van, és Palermói Rozáliának az emléknapja, és Szent Gáli Katának a rövid kis gondolata ehhez a naphoz. Amikor elfog a kísértés, hogy Isten nem szerethet téged, vedd kézbe keresztedet, nézd sokáig, nézd szótlanul, és gyötrődésed elcsendesedik.
1: Nézzük meg a mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit. Névnaposok között elsően a rozáliákat említjük, ez egy orosz eredetű név, a róza továbbképzése. Ma ritka, de a 19.-20. században eléggé gyakori név volt a rozália. Köszöntjük a tódorokat, a Teodor név magyar rövidülése. Az Ida, germán eredetű, jelentése a harci istennő, tevékeny, serény. Köszönhetjük ma a mózeseket, a rózsákat, a reginákat, a móricokat, a mórokat, Muriel, kelta, angol, normandi eredetű név. A rózákat és a rozannákat is köszönhetjük a mai napon, és természetesen köszöntünk mindenkit, akinek a mai nap születésnapja, vagy bármi más alkalomból ünnepel. Ne feledkezzünk meg róluk, imádkozzunk értük.
0: És akkor nézzük az egyéb évfordulókat. Az első, amit megemlítünk, 476-hoz kapcsolódik. Ebben az évben, ezen a napon Odoaker germán hadvezér elfoglalta Ravennát, amely akkor a nyugat-római birodalom fővárosa volt, és ez Romulus Augustus római császár uralkodásának és az ókornak a végét jelentette.
1: Érdekes, hogy a tegnap ünnepelt Nagy Szent Gergelyhez kapcsolják azt, hogy a középkor kezdett az ő uralkodása, egy 100 évvel később volt ő pápa, de ez az átmeneti időszak, ez egy mindenképp érdekes, és ezt a 476-hoz köti a történelem, igen, az ókornak a végét. 1557-ben ezen napon született meg Kalozanci Szent József, a piarista rendnek az alapítója.
0: Ja, érdekes, hogyha mondjuk egy ilyen szentről megemlékezünk, akkor inkább a haláluknak az évfordulóját ünnepeljük, a születésének a napja az kevésbé említendő. Most megemlítettük. 1837-ben, ez nem magyar vonatkozású évforduló, de azért érdekes, mert ezen a napon, tehát 1837-ben Morse bemutatta a távíróját a New York-i egyetemen.
1: 1863-ban Buda díszpolgárává avatták Gantz Ábrahámot.
0: 1882-ben pedig ezen a napon született meg Festetics György, magyar földbirtokos, diplomata, politikus, országgyűlési képviselő. A Festeticsek nagyon sok mindent csináltak.
1: Keszthelyen Festetics kastélyban.
0: Igen, ők ott laktak, igen, ott a keszthelyi Festetics kastélyban, és nagyon-nagyon, tehát az összes Festetichez nagyon sok újítás köthető.
1: 1902-ben ezen napon hunyt el Heller Ágost, magyar tudománytörténész, a Tudományos Akadémiának a tagja.
0: 1905-ben született meg Rádai Imre, magyar színész, rendező, érdemes és kiváló művész. A háború környéki filmeknek állandó szereplője volt ő.
1: 1965-ben ezen a ponton el Albert Schweitzer, elszászi orvos, lelkész, aki Nobel-díjat is kapott. Sok szép, érdekes gondolata van, ő ment ki afrikai területekre.
0: Igen, nemrégiben létesítette egy missziós központot, igen. Ez érdekes, mert teológus volt eredetileg.
1: Igen, protestáns lelkész.
0: Igen, és aztán utána ahhoz, hogy ő el tudjon menni és gyógyítani tudjon, elvégezte az orvosi egyetemet, ha jól emlékszem. Uh-huh. Emlékszem, fiatal koromban elég nagy hatással volt rám az ő életrajzi regénye.
1: 1979-ben ezen napon hunyt el Öveges József, Kossuth Díjas magyar fizikus, tanár, televíziós személyiség. Nagyon sok kísérletét láttuk gyerekkorunkban a tévében, különbözőket. Akkor egy dologról nem beszéltek. Öveges József piarista szerzetes volt. Erről bölcsen hallgatott az akkori média. De sorolunk föl itt különböző embereket, akikről csak egy-egy megemlítés van, de érdemes, ha valaki feltkeltett az érdeklődést valakinek, akkor érdemes utána nézni, hogy ki is volt ő, mit tett, mivel vált ő híressé, ismerté abban a világban, amelyben élünk, úgyhogy ez mindenképpen fontos, lehet a számunkra egy-egy ilyen ilyen helyzet, amikor valakinek a ismeretét kapjuk, vagy ismerjük.
0: Ilyenkor mindig elgondolkozunk azon, hogy kell-e évfordulókat megemlíteni? Érdemes-e beszélnünk régmúlt időkről, vagy egyáltalán olyan emberekről, akiknek nevét csak úgy futólag hallottuk, vagy például a Budapesten egy utca viseli csak a nevét, de igazából, hogyha átnézzük azt, hogy melyik évben egyáltalán milyen híresebb, melyik évhez milyen híresebb esemény, vagy híresebb ember köthető, akkor azért rácsodálkozunk a világunknak a sokszínűségére, azokra a fantasztikus lehetőségekre, amik voltak, vannak.
1: És akkor következzen most versolvasó rovatunk.
2: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl-föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait. Engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap, minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Somjó Zoltán összekulcsolt kézzel. Ott künn hull az őszi eső. Mi vagyok, bús rimkereső? Zúg a szél az abrak zörren. Régen jártam nyárban zöldben. Ide bent is, de hideg van ma. Segíts, Isten szent hatalma. Őszi szántás rozzant éltem, Istenem, mi gondban éltem. Álmos már a lámpa bél. Jaj, de mindegy, éj vagy dél. Én keveset imádkoztam, most keserülöm meg hosszan. Néma, s keserű a szám, kulcsolt kezem az imám.
1: Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk, tanultuk meg mindannyian a hittanórán. Mondtuk is buzgón a hitoktató által tanított imádságokat. Aztán jöttek azok az évek, amikor kicsit ritkábban akartunk beszélgetni a Jóistennel. Persze tudatunk mélyén ott motoszkált, hogy barátságot, kapcsolatot ápolni kell, valahogy mégis mindig erre maradt a legkevesebb időnk. Aztán egyszer csak megöregszünk. Ahogy indulunk a végső nagy találkozás felé, valahogy sikerül beiktatni naprendünkbe az imádságot is. Valahogy, mint egy varázsütésre, mégis fontos lesz a kapcsolat, amit már majdnem megszakítottunk. Boldogok azok az emberek, akik nem csak az utolsó pillanatban veszik fel a beszélgetés fonalát, hanem egész életükön át kapcsolatban maradnak a mesterrel.
0: Ott künn hull az őszi eső, mi vagyok, bús rimkereső? Zúg a szél az abrak zörren, régen jártam nyárban zöldben, ittben is, de hideg van ma, segíts Isten szent hatalma. Őszi szántás rozzant éltem, Istenem, mi gondban éltem? Álmos már a lámpa bél, jaj, de mindegy, éj vagy dél. Én keveset imádkoztam, most keserülöm meg hosszan. Néma s keserű a szám, kulcsolt kezem az imám.

0: 7 óra 17 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Borka Zsolt énekelte, egyébként ez egy Jenővel közös oratóriumoknak a része, ez a dal, amit most hallottunk, és azért is érdekes most az ő éneklése, mert ugye ő most már személyesen találkozott a Jóistennel, és vasárnap délután 3 órakor lesz egy hálaadó szentmise Fóton az ő életéért, az ő dalaiért, az ő szolgálatáért, az ő működésért, úgyhogy ha valaki erre szívesen elmegy, akkor szeretettel hívnak mindenkit erre a hálaadó szentmisére. Hálát adni sok mindenért lehet, például egy egyházmegyének a közelgő kerek évfordulójáért is, Váci egyház megye lassan 1000 éves lesz, ha jól tudom, és jubileumi napot tartanak az évforduló készülésként. Hász Andreát hívtuk föl telefonon, hogy mit is jelent a Váci egyházmegyének a jubileumi napja. Szeretettel köszöntünk!
1: Dicsőítsék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát mit is jelent egy 1000 éves évforduló? Először is számunkra egy komoly felkészülést, mert nem egy nagy ünnepet szerettünk volna csinálni, hanem 3 évvel ezelőtt Marton Zsolt püspök úr meghirdetett egy 3 éves lelki felkészülést, aminek a keretében a hívek megbújíthatták a személyes elköteleződésüket, közösséghez tartozásukat, és elgondolkodhattak azon, hogy mit jelent másokat is meghívni ebbe a közösségbe evangelizálni. A csúcspont mindazonáltal szeptember 19-én egy nagy egyházmegyei jubilomi nap lesz, amelyre egyébként nem csak az egyházmegye híveit, hanem minden érdeklődőt szeretettel várunk, mert hisszük azt, hogy ez számunkra egy közös ünnepen túl egy lehetőség a tanúságtételre is, és nem csak a püspöki palota kertjét, a tereinket fogjuk nagyra nyitni, hanem szeretnénk a szívünket is nagyra nyitni, ahogy püspök úr fogalmazott ezen a héten a sajtótájékoztatónkon. A napot egy családi nap formájában rendezzük meg, reggel 9 órától Vácon, a püspöki palota kertjében gyerekprogramok, koncertek, kézműves foglalkozás, népi fajátékok, múzeumpedagógiai foglalkozások várják akár a kisgyerekkel érkező családokat. Az egyházmegyei könyvtárunkban szintén matiné foglalkozások lesznek, illetve 11 órakor nyílik meg a KG 400 kiállítás, amelyet egy interaktív formában készítenek elő a munkatársaink. A nap csúcspontja, egyik csúcspontja a délután 3 órakor kezdődő ünnepi szentmise, amelyet Marton Zsolt mutat be az Egyházmegye papságának koncelebrálásával, és amelyre vissza fognak térni azok a jubilami zászlók, amik az elmúlt bőfél évben körbejártak az Egyházmegyében, és amely lehetőséget adott arra, hogy mindenki ilyen formában is megemlékezzék erről a jubilomról. És végül pedig, hát az igazi csúcspont a nap végén, az este 7:30 kezdődő színdarab lesz, amelynek az egyházmegyei jelmondatát adtuk címként, együtt építjük, és ezt a színdarabunkat, amely 14 képben fogja bemutatni az egyházmegye 1000 éves történetét, tehát egy ilyen nagy történelmi tablót kell elképzelni, ezt önkéntesek fogják előadni. Meskó Zsolt rendezőt kértük meg, író rendezőt, hogy írja meg ezt a színdarabot, és felhívást tettünk közzé a plébániai közösségek között, hogy ki az, aki szeretne ebben részt venni, és hát számunkra is nagy

0: amikor 3 évvel ezelőtt mi elkezdtük ezt a felkészülést, akkor ez egy picit önkényesen kiválasztott dátum volt, de hát végül is abban maradtunk, hogy, vagy azt gondoltuk, hogy ha 1030-ig jók vagyunk, akkor, akkor igazából tulajdonképpen rajtunk múlik, hogy mikorra tesszük ezt az ünnepet.
1: Hát a családi egyház mindjárt mindenképpen meg kell előzni, mert ugye azt tudjuk, hogy 1030-ban alapították a Családi Egyház megyét, szintén Szent István, tehát akkor nyilván előtte meg kell ezt ünnepelni a váciaknak is.
0: Hát nem versengésként ezt kiválasztva, de tagadhatatlan az alapító okirat, az nincsen meg, de hogy körülbelül 1000 éve fennáll az egyház, ez egy történelmi tény.
2: Itt elhangzott, hogy 3 éve kezdődött egy felkészülés. Miben állt ez? Mi zajlott ebben a felkészülési időszakban?
0: Mind a 3 évnek adtunk egy-egy kiemelt témát. Az első év a személyes megtérés volt, a második a közösségek építése, a harmadik pedig a misszió, evangelizáció. 5 tanítást adtunk mindegyik évhez kapcsolódóan, illetve tanúságtételeket. És arra hívtuk a plébániai közösségeket, hogy ezek mentén szervezzenek összejöveteleket, hallgassák meg a tanítást, elmékedjenek ezeken, beszélgessenek róla, hallgassák meg vagy a központi tanúságtételeket, vagy maguk közül válaszolnak tanúságtételtevőt a témához kapcsolódóan. És hát a cél az volt, hogy egy kicsit elmélyedjenek ezekbe a témákba, és tudatosítsák magukban is azt, hogy őket mire hívja Isten, és hogyan tudják egymást és a közösséget szeretetben szolgálni. Ahhoz, hogy ez viszonylag gördülékeny legyen, ahhoz kértünk a plébániáktól küldetteket, ehhez egyébként a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületei adták számunkra a mintát, és ezekkel a küldettekkel is évente 2-szer találkoztunk, segítettük őket a felkészülésben, őket is egy kicsit lelkileg igyekeztünk formálni, közösségi alakítani, és tagadhatatlan számomra személyesen külön öröm, hogy nagyon sok olyan közösség, aki végigcsinálta ezt a felkészülést, ott lesz szeptember 19-én, illetve néhányan ebben a bizonyos színdarabban is fognak szerepelni.
2: Mindenképpen nagyon jó lehetőség egy ilyen felkészülési időszak, aminek valóban a csúcspontja egy nap, amikor együtt ünnepelhet a közösség egymással. Mondjuk el még egyszer, hogy pontosan mikor és hol lesz ez, hogyha valakit ez érdekel, akkor el tudjon menni.
0: Tehát az Együtt építjük egyházmegyei jubilómi nap, időpontja szeptember 19 szombat, Vác. A püspöki palota és környezete, kertje a Székesegyház, illetve a Székesegyház előtti tér, a Konstantin tér. Az esti színdarab 7:30-kor kezdődik, egyébként pedig a napi programok azok 9 órától. Minden program ingyenes, és regisztráció sem szükséges hozzá. Mindenkit várunk szeretettel, és ehhez még akkor gyorsan hozzá szeretném tenni azt, hogy lesz egy egyház történeti konferencia is, ami megelőzi ezt a 19-i napot, az 2 nappal korábban, szeptember 17-én lesz, az viszont regisztráció köteles a Váci Egyházmegyei Könyvtár szervezésében. Ők 3 időszakot ragadtak ki az 1000 év történetéből, a tatárjárás utáni, a törökdúlás utáni, illetve a 20. század 50-es éveit. Mind a 3-ra jellemző, hogy egy nagy pusztítás után újjáépült az ország, és ugyanígy szeretnén, vagy az egyházmegye, hát az ország is sok esetben párhuzamosan zajlottak ezek az események. Tehát ők is arra szerettek volna ebben rámutatni, hogy van talpraállás, van újrakezdési lehetőség, és igazából mindig rajtunk múlik, de az a fontos, hogy összefogással együtt tudjuk mindezt megépíteni, felépíteni.
1: A programról tájékozódni hol lehet? Van egy ilyen honlap esetleg, ahol ezt meg lehet nézni a programot?
0: Igen, részletes programot egyrészt a Váci Egyházmegye honlapján is megtalálnak az érdeklődők. Egy külön honlapot is létrehoztunk, együttépítjük.hu címmel, és a Facebookon is megtalálhatók az Egyházmegye oldalán, illetve ahhoz csatlakozó Facebook eseményekben a részletet.
1: Hát köszönjük szépen, hogy beszélhettünk erről a szép évfordulóról, és hát sok áldást kívánunk magához az évfordulós ünnepléshez, és hát utána pedig a következő 1000 évnek a kezdetéhez. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, én is áldott szép napot mindenkinek.
2: Köszönjük.
1: Viszont. Szandrával beszélgettünk a Váci Egyházmegye

0: 7 óra 29 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Manapság sokféle függőségről beszélhetünk, de érdekes gondolat ez a társfüggőség, hogy ez mit is takar, erről lesz egy tematikus lelkinap. Szeptember 12-én Fazekas György atyát hívtuk föl telefonon, hogy mit is jelent ez a társfüggőség, és milyen programra, kiket milyen programra várnak ezzel kapcsolatban. Szeretettel köszöntünk.
1: Én is szeretettel köszöntöm már a rádió hallgatóit és a műsor vezetőit.
0: Mit jelent ez a tematikus lelkinap? Mi lesz a téma?
1: A tematikus lelkinapnak a címe társfüggőség, de hát igazából egy kicsit össze van mosva a társfüggőség, illetve a hozzátartozói lét. A hozzátartozói lét, illetve a társfüggőség arról szól, hogy Magyarországon nagyon sok szenvedélybeteg, illetve nagyon sok alkoholista van, illetve nagyivó. 2025. augusztus 20-án megjelent egy cikk a Pénzcentrum honlapján. Ennek ez a címe, hogy ettől Záher Gábor beájulna, 2. bődületes mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar. A cikk azt fejtegeti, hogy Magyarországon 21,5%-a felnőtt lakosságnak problémás alkoholivó, illetve alkoholista. Ehhez kapcsolódik sajnos, hogy az alkoholizmus az nem egy magányos betegség, nem egyedül beteg az ember, hanem a családot is megbetegíti, és a családban lévőket nevezzük konkrétan hozzátartozóknak. De maga a betegség sokkal tágabb értelmű, tehát sokkal tágabb a hatása sajnos, ugye konkrétan a családban. Ezzel kapcsolatban hozott a cikk egy számot, hogy ma Magyarországon körülbelül 400 ezer gyerek nevelkedik olyan családban, ahol vagy problémás alkoholivó az egyik szülő, illetve már alkoholista, és tovább bontva a cikk, de kifejti az alkoholizmusnak a testi, lelki hatását, illetve az, hogy a társadalomra milyen hatással van, mert az egyénre. Egyén megbetegszik, tüdő, érrendszeri betegség, májbetegség, és mindazon ezt az egészet hozza. És akkor ezen túl ugye egy alkoholista vagy nagyivó dolgozik akárhol, és a környezetében is hát van némi rombolás. Most konkrétan leszűkítve, hogy a hozzátartozó, hogy a társfüggő. Amennyire én tudom, maga a szakma is, mármint a mentálhigiénés szakemberek körében is elég nehéz ezt konkrétan meghatározni, hogy ki konkrétan társfüggő, és ki a hozzátartozó. És hogy erről lesz szó ebben a tematikus napban, hogy megpróbáljuk körbejárni azt, hogy ki a társfüggő, és ki a hozzátartozó. Mind a kettőre érvényes az, hogy egy alkoholista vagy egyéb szenvedélybeteg mellett él valaki, és ez a hozzátartozó társfüggő, hát rossz viselkedés mintát sajátított el, vagy alakított ki az élet folyamán, élete folyamán. Nem azért, mert rossz a társfüggő, vagy a hozzátartozó, nem azért, mert buta, mert egyszerűen nem tudja azt, hogy hogyan kellene viselkedni. Hiszen az alkoholizmus az egy betegség, egy beteg ember van a hozzátartozó, és hogy ehhez vele szemben hogyan kellene viselkedni. Az egész téma talán azért is nehéz, mert maga az alkoholizmus a betegség, és a társadalomban jelenleg, amennyire én tudom, nem nagyon foglalkoznak ezzel. Tehát egy tabu téma. Ha az alkoholizmus tabu téma, akkor a hozzátartozói lét is tabu téma.
0: Kiknek szól ez a tematikus lelkinap?
1: Hát az alkoholistákat és a hozzátartozóikat várjuk szeretettel, akik valamilyen módon tapasztalják, vagy együtt élnek alkoholistával, vagy szenvedélybeteggel. Őket várjuk elsősorban, de természetesen olyan emberek is jöhetnek, akik ugyan nem érintettek a témában, de valamilyen módon ők maguk is találkoztak már ezzel, és nem tudják, hogy hogyan kellene viselkedni, hogyan viszonyuljanak a szenvedélybetegekhez.
0: Ha ilyen nagy a szám, ahogy említetted, akkor azért nagyon nagy azoknak a köre, akik valamiképpen mégiscsak kapcsolatban vannak, ha nem is ilyen szorosan, mint hogy rokon vagy hozzátartozó, vagy vele együtt élő, de hát akár egy munkahelyen, vagy valami módon, vagy ott a szomszédjában van, nagyon sokan lehetnek ilyen valami módon, hát úgy érintettek, hogy hát látják az ilyen küszködő betegséggel küszködő embereket, és hát valami kapcsolat, vagy valami hatás mind a két irányba nyilván lehetséges. Tehát gondolom itt azért abba is lehet segíteni, hogy mit kezdjek én azzal, aki ott van mellettem, és akiről látom, hogy ilyen gondokkal küzd.
1: Ez így van, tehát érdemes, aki már találkozott ezzel a problémával, nekik érdemes eljönni, azért, hogy valóban, azért, hogy így szembesülnek ezzel a problémával, és akkor beszélgetünk, meghallgatja az előadást, utána van csoportos beszélgetés, illetve megosztjuk egymással azokat a tapasztalatokat, hogy kinek milyen tapasztalata volt ezzel kapcsolatban, mármint a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, ő hogyan reagált. Itt a csoportbeszélgetésnek ugye az a lényege, vagy az a nagyon nagy haszna, az, hogy van egy hozzátartozó gondunk, és akkor beszélgetnek, és mindenki elmondja a maga tapasztalatát. Tehát mi ott nem okoskodunk, hanem a mai világban ezt a tapasztalati szakember, ezt a szót szokták használni. Tehát ugye a hozzátartozó egy tapasztalati szakember. Persze az egészet Molnár Ferenc diákonus, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye állandó diákonusa vezeti, aki maga nagyon nagy szakember szerintem, ugye ő az, aki a RÉV hálózatot kialakította, vagy indította Magyarországon, és ebben a témában nagyon-nagyon elmélyült. Nagyon-nagyon sok tapasztalata van, sokat olvasott, utána olvasott, amúgy ő maga pedig hát a lelki gyakorlatainkon is részt vett egy ideig.
0: Hol és mikor lesz a lelki nap, és hogy kell rá, vagy lehet rá jelentkezni?
1: Hát a 14. kerület, Ajtósi Dürer sor, 27/A, és ott egy csengőt kell megnyomni, a katolikus szeretett szolgálat kapu csengőt kell megnyomni, és a portás beengedi az embert, az érdeklődéket. Maga a program konkrétan 9 órakor kezdődik, tehát 8:30-tól már lehet gyülekezni, és az egész program a 16 órakor kezdődő szentmisével záródik. És van egy ilyen honlap, hogy kaszközpont@gmail.com, de ékezetek nélkül kaszközpont@gmail.com. És hogy azért lenne fontos jelentkezni, mert ugye ebédről gondoskodunk, hát pizza formájában gondoskodunk, mert hát enni is kell egész nap. De ha valaki hoz magának saját ételt, akkor azt teszi, apró sütemény, hát, hogy hoz valaki gyümölcsöt, akkor azt is megesszük, hát, hogy így lesz.
2: Az fontos, hogyha valaki ilyen problémával küszködik, és rájön, hogy segítségre van szüksége, akkor tudjon valahova fordulni. Most itt a lelki napon, meg egyébként is elhangzik valami olyasmi, hogy hova fordulhatok, hogyha bármilyen gondom van. Ehhez segítség valahol, ahova nyúlhatunk.
1: Hát erre a honlapra lehet írni, érdeklődni. Hát most a telefonszámot én sajnos fejből nem tudom, elnézést kérek.
2: Ez nem baj.
0: Nem gond.
2: De gyakorlatilag a katolikus szeretett szolgálaton keresztül elérhető egy segítség.
1: Így van, teljesen elérhető. Mondom, van ez a honlap, van most még katolikus alkoholista mentő szolgálat, van egy ilyen, és annak van egy telefonszáma, és azok azt hívják, és akkor ott tudnak segítséget adni. Lehet egyéni beszélgetés is, illetve van hozzátartozói csoport, így hívjuk ezt, hogy hozzátartozói csoport, ahol kifejezetten a szenvedélybetegek hozzátartozók beszélgetnek egymással. De ezen túl van lelki gyakorlat is, csak az egy másik téma lenne. Itt most konkrétan ugye ez a társfüggőség, és ez a tematikus lelki nap. És hogy mindenkit várunk szeretettel.
0: Nagyon szépen.
2: Köszönjük szépen,
0: hogy rendelkezésünk által. Hát sok áldást kívánunk ezekhez a feladatokhoz.
1: Köszönjük szépen. Isten áldja már a rádiót és a hallgatókat.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mondjuk ki, amen.
0: Fazekas György atyával beszélgettünk a társfüggőség lelki gyakorlatról itt a Mári Rádióban.

0: soha nem látom.
1: 7 óra 41 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggel napindítót hallják. Csak egyet szolgálat, van egy ilyen szolgálat, hogy ez pontosan mit is jelent.
2: Meg már azért beszéltünk mi erről a szolgálatról, igen.
1: Meg hogy milyen programok vannak erre, ezzel kapcsolatban hívtuk föl Ménesi Kristófot, szeretettel köszöntünk.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a műsor vezetőit és a Mária Rádió kedves hallgatóit is.
1: Miről szól ez a Csak egyet szolgálat?
3: A Csak egyet szolgálat egy budapesti karitatív szervezet. A 6. kerületi Király utcában segítünk mély szegénységben élő szegény embereket. Egy jogilag egy nappali melegedőt üzemeltetünk, ahol nagyságrendileg 120-180 embert látunk el napi szinten. 8 és 2 óra között tartunk nyitva. A működési modellünk alapvetően fizetett alkalmazottakra épül, és önkéntes munkával az évek során elég sok ember már különböző funkcióban kisegített bennünket, de a fő profil az a szegényeknek a segítése, és egy misszió kifejtés az ő körükben.
2: Azt hiszem, hogy az önkéntesség nagyon fontos, hogy valaki beálljon, oda menjen, segítsen. Most ugye elindult a Csak egyet szolgálatnak is egy önkéntes programja, önkénteseket toboroztatok. Mennyi önkéntes az, aki tud segíteni, akit vártok? Hogyan lehet működtetni az önkénteseknek a körét? Mert ugye itt az előző beszélgetésünkben például az alkoholfüggőségekről volt szó, de ahhoz, hogy segíteni tudjunk az embereknek, ahhoz valahogy talán egy picit lehet, hogy kevés a jó szándék?
3: Az biztos, hogy egy jó koordinációra szükség van. Onnan indulnék talán el, hogy 2011-ben alapult a szervezet, és ettől kezdve folyamatos volt az önkénteseknek a jelenléte. Alapvetően két kategóriát különböztethetünk meg. Az egyik a helyszíni önkéntesség. Ugye, ahogy említettem, egy pincehelyiségben egy ellátót üzemeltetünk, és itt van egy reggeli protokoll, ahogy megérkeznek a vendégek, reggelit kapnak, stb. És ebben nagyjából 3-4 fő tud segítkezni. És hát az emberek tudják, tulajdonképpen száról szájra is adják sokszor, és éppen ezért az az érdekes helyzet alakult ki, hogy mi soha nem fektettünk különösebb energiát abba, hogy önkénteseket toborozzunk, mert egyszerűen jöttek maguktól. Tehát úgy működött a rendszer, hogy az egyik kollégám, aki a helyszínen dolgozik, meg volt bízva azzal, hogy aki bejelentkezik, azt vezesse körbe, azokat adminisztrálja, és ez így jól is működött, és mindig elegen jöttek. A másik kategória az úgynevezett szakmai önkéntesség volt, ez tulajdonképpen a minden egyéb kategóriát jelentette. A legkülönfélébb képességekkel és tudással keresnek meg minket emberek, tehát például volt olyan, aki fodrászként bejelentkezett, hogy ő szívesen eljönne másfél órát rászánna a szolgálatra, és ez alatt mondjuk 6 embernek levágja a haját térítésmentesen, de ugyanígy már jött hozzánk lakberendező tanácsot adni, a irodai munkában segített minket idegen nyelvi lektor. Tehát ahogy mondom, a legkülönfélébb területeiről az életnek megtalálnak bennünket jó szándékú emberek. Azt lehet mondani, hogy ez az elmúlt 15 évben így ment, viszont az elmúlt néhány évben mi egy elég jelentős szervezetfejlesztési, építési folyamatba kezdtünk bele. Igyekeztünk megújítani például az ellátó helyszínt infrastruktúrális értelemben, igyekeztünk a folyamatainkat optimalizálni, és amikor néhány év elteltével ránéztünk tavaly arra, hogy hová jutottunk el, hol vannak még olyan területek, ahol fejlődésre szorulunk, akkor azt állapítottuk meg, hogy egyértelműen az önkéntesség területe az, ami talán leginkább gazdátlannak lehet mondható, ahol a legtöbb potenciál van. És éppen ezért elkezdtünk kigondolni egy olyan struktúrát, amivel jobban tudjuk segíteni a hozzánk becsatlakozó önkénteseket. Elismertük azt, hogy erre tényleg szükség van, és hogy nagyon sokat tudnánk adni embereknek azzal, hogyha lehetőséget biztosítanánk a számukra, így a közös szolgálatra, a lelki fejlődésre, ilyesmi. És ennek kapcsán akkor megszületett most egy úgynevezett új keretrendszerünk, ami valójában csak annyiból áll, hogy az eddigi két kategóriát megtartjuk, tehát ugyanúgy lehet jönni bármikor konyhai önkéntesnek, illetve ha bármilyen szakmai segítséget nyújtana valaki, ezt bátran az év bármely szakában bejelentkező megteheti. Azonban öt új kategóriát is megformáltunk, és ezeket viszont egy tanéves elköteleződéssel kínáljuk, tehát azt a döntést hoztuk meg, hogy mindig így nyár vége felé, mostantól kezdve, tanévhez igazítva egy ilyen 10 hónapos elköteleződési időt ajánlunk, és keresünk többek között karbantartási önkénteseket. Ez szerintem egyértelmű, hogy mit akar az ellátóban, szeretnénk segítséget abban, hogy a lehető legjobban működjön az infrastruktúra. Keresünk ezen kívül logisztikai önkénteseket. Itt arra kell gondolni, hogy sokszor érkezik akár bútorfelajánlás szegény embereknek, stb. És ilyenkor sokszor szembesülünk azzal, hogy nekünk nincsen megfelelő szállítójárművünk, ilyesmi, és ebben tudnának ezek az emberek segíteni. Keresünk hírvivőket, akik mondjuk el tudnak menni, felszólalni, akár kerekasztalbeszélgetésen, hasonló helyzetekben, akkor, amikor mi a szolgálatnak a képviselői nem érünk erre rá. Keresünk forrásfejlesztési önkénteseket, itt igazából egy olyan csapatra kell gondolni, akik pénzügyi jártassággal és képesítéssel rendelkeznek, akár adományszervezéssel foglalkoznak, vagy foglalkoztak a múltban máshol, és az lenne a cél ezzel a közösséggel, hogy lehetőleg megtartsuk a versenyképességünket, ami a forrásfejlesztési, adományszervezési dolgokat illeti, illetve amit kifejezetten kiemelnék itt a Mária Rádió hallgatósága felé, ez a közbenjáró önkéntes. Mindannyian tudjuk, hogy egy szellemi harctérben élünk, és egy missziós helyen mi ezt kifejezetten érzékeljük, hogy mennyi akadály tornyosul sokszor a jó munkavégzésünk elé. Nagyon nagy szükségünk van olyan személyekre, akik elköteleződnek 10 hónapra olyan formában, hogy minden nap elmondanak egy speciálisan erre a célra megírt imádságot, illetve valamilyen felajánlást tesznek, amik saját élethelyzethez mérten természetesen az illető maga választhat meg. Ez tehát az öt kategória, amit most meghirdettünk. Részben erre az interjúra való tekintettel is egy picit meghosszabbítottuk a határidőt, és vasárnap estig lehet bejelentkezni a programra. Úgyhogy egy dióhéjban.
1: Hol lehet bejelentkezni a programra?
3: Igen, ezt már is mondom. Tehát a saját szervezeti honlapunkon www.csakegyet.hu per hogyan segíthetsz, per önkéntesség az oldalnak a címe, és itt részletes leírás lehet egyébként találni mindezen kategóriákról, amiket most elsoroltam.
1: Hát köszönjük szépen, hogy egy picit beleláttunk ebbe az oldalba, ennek a szolgálatnak ebbe az oldalába, ami a maga a szervezet meg a felépítésnek az oldalába. Valószínűleg egy másik beszélgetés lenne az, hogy a másik oldalba egy picit, hogy hogyan lehet segíteni, mit tudtok segíteni, hogyan lehet az oda betérő, hát nehéz helyzetben lévőkön, vagy ennek milyen tapasztalat, annak az is egy nagyon érdekes beszélgetés lehetne, azt hiszem.
2: Azt hiszem,
3: hogy sor
2: kerülhet erre is. Én még visszatérnék egy kicsit az utolsó perceinkben, hogy az önkéntességre, hogy gyakorlatilag bármilyen korú és állapotú ember mehet segíteni.
3: Alapvetően 18 év felettieket várunk, tehát az, hogy férfi vagy nő, az teljesen mindegy. Inkább szerintem az a szűk keresztmetszet itt, hogy melyik szerepkör milyen képesítést igényel. Tehát alapvetően mondjuk egy forrásfejlesztési önkéntesnek szerencsés, hogyha valóban van pénzügyi jártassága vagy képesítése, tehát alapvetően egy ilyen fajta megkülönböztetésre hívunk mindenkit. A közbenjáró önkéntes, amit ugye kiemeltem, itt azért fontos lenne, hogy egy komolyabb ima élettel rendelkezzen az illető személy. Igen, de egyébként még az sem megkötés, hogy keresztény legyen, ebben a kategóriában nyilván igen. Tehát egy picit azért egy pozitív hátsó szándékunk volt az is, hogy ha esetleg itt nyilván keresztények fognak többségben jelentkezni, hiszen ők jobban, otthonosabban érzik magukat egy keresztény szolgálatnál, de nem fogunk elugrani az elől sem, hogyha néhányan mondjuk nem keresztényként, vagy nem hívőként bejelentkeznek, hiszen számukra esetleg ez egy evangelizációs lehetőség lehet ilyen közegbe csöppenni. Úgyhogy hát alapvetően még a vallás sem.
2: A segítő kéz az elkél.
3: Ez így van.
1: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk által, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
3: Nagyon szépen köszönünk mindent, és Isten áldja a Mária Rádiót is.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Ménési Krisztus, ha beszélgettünk, ha csak egyet szolgálat önkéntesi oldaláról.

0: 7 óra 52 perckor a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Itt van velünk a telefonvonalban Kuzmány István, a Magyar Kurír főszerkesztője, és hát egy érdekes képet lehetett látni a hétvégéről a Facebookon elsősorban. Egy szép jubelomat lehetett látni. 25 éve vagytok házasok, ha jól emlékszem, és akkor nagy szeretettel gratulálunk ehhez a szép jubelomhoz, és sok áldást kívánunk az életetekre.
1: Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és benneteket is. Valóban most szombaton ünnepeltük a 25. házassági évfordulónkat Angyalföldön.
2: És igen? Ebből a Magyar Kurír mennyi időt csatlakozott?
1: Hát miután véget ért az egész, már néztem is a tudósítást, ami érkezett a mohácsi ünnepről, úgyhogy ja, de azért hát, az ünnepelés megvolt.
0: A 25 évből a Magyar Kurírban 10, most már lassan több,
1: ja, mint 10 éve. Több mint 14 éve.
2: 14
1: éve, igen.
0: És akkor gondolom, hát nem is biztos, hogy a Ferenc pápa a legfontosabb hírű most, hanem Ferenc püspökből érsek lett a legfontosabb
1: bizony,
0: hírű talán.
1: Bizony. Tegnap délben érkezett ugye Rómából a hír, hogy elfogadta 14. Leó pápa Bábel Balázs, hát kvázi eddigi érseknek a lemondását, a kérelmét, és áthelyezte a Debrecen nyíregyházi megyés püspököt, Palánki Ferenc püspökatyát Kalocsára, a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megyébe, aki innentől a beiktatásáig, úgyis szólítjuk meg őt, hogy kinevezett érsek lett, úgyhogy várjuk izgalommal majd, hogy mikor lesz az az ünnepi szennis, amikor átveszi jelképesen a pásztorbotot.
0: Ja, Bábel Balázs tavaly októberben volt 75 éves, ezért
1: pontosan.
0: Ez az előírás, és megszületett a döntés, hogy most akkor
1: pontosan,
0: ki lesz az utóda.
1: Pontosan. Úgyhogy várjuk ezt. A jó hír az pont a püspöki konferencia ülésén érte a püspökatyákat, hiszen tegnap és ma ülésezik a Kaposvári Egyházmegye területén a püspökatyáink, a püspöki konferencia, úgyhogy várhatóan mai nap folyamán, inkább délután majd lesz egy sajtólevél, beszámolnak mindarról, amiről tárgyaltak ezen a kétnapos ülésen.
0: Akkor bocsánat, ez így értem, mert ugye a Palánki érsekatya annak egy ilyen videó üzenetét került föl az oldalára, és ott, ahol ő beszél, az a bárdudvarnoki kápolna volt számomra ismerős, de akkor így érthető, hogy ott vannak most a püspökatyák, és ott tudom ezt mondani.
1: Pontosan. Ugye szokás szokott lenni, hogy mindig az őszi ülésszak az valahol vidéken van, illetve kvázi minden második ilyen ülésszak, és ugye legutóbb Mária Pócson volt, amikor megválasztották Székely Jánost a püspök konferencia elnökének, és akkor az idei évben valóban a bárdudvarnoki lelki gyakorlatos házban van. Nem állt meg az élet, ezzel együtt a katolikus egyházban 14. Leó pápa megtartotta a katekézisét, folytatta azt a sorozatot, amit korábban megkezdett, ugye a II. Vatikáni Zsinat dekrétumairól tanít bennünket, és most a Gaudium et Spes, a világgal való kapcsolat dokumentuma, az egyház és a világ közötti kapcsolat dokumentumáról kezdte el az elmélkedését, tanítását, és ezzel olvasható természetesen az oldalunkon. Utána, ugye ha már Bábel Balázs érsekről beszéltünk, meg ugye szombatról is szó esett, ugye szombaton délelőtt emlékeztünk Mohácson arra a tragédiára, ami 500 éve történt, és ott a püspöki konferencia tagjai szentmisén emlékeztek az elhunytakra. Ennek a misének a főcelebránsa Székely János püspökatya volt, de a homiliát Bábel Balázs érsekatya tartotta. És hát ugye sok gyermek, meg diák mondjuk úgy örömére, aztán remélem nem köveznek meg emiatt, elkezdődött ugye a tanév szeptember.
0: Saját gyerekeit fognak megkövezni ezért?
1: Igen, remélem, hogy nem hallgatják most a rádiót. És az a lényeg, hogy hát az egész országban ugye Veni Sancte szentmiséket ünnepeltünk, ezzel indult minden katolikus intézményben az élet. Számtalan egyházmegyében is volt ilyen, számtalan iskolában, ezekről igyekeztünk beszámolni, de ugye Budapesten a Szent István Bazilika előtt budapesti téren most már hagyományá vált, hogy a budapesti főegyházmegye területén működő valamennyi katolikus gimnázium és szakiskola ott kezdi a tanévet. Az idejében Fábri Kornél püspök atya volt a szentmise főcelebránsa és szónoka, és ugye három dolgot is bízott a diákokra. Szerintem érdemes elolvasni a prédikációt azoknak is, akik már rég voltak diákok. Úgyhogy hát ezeket lehet többek között elolvasni a Magyar Kurír oldalán.
0: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Köszönöm szépen külön a figyelmességeteket, és akkor áldott hétvégét kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindenki, amen. Kuzmány Istvánnal beszélgettünk, tehát a Magyar Kurír oldaláról, most pedig következik a Hírpercek adása, utána pedig a Napszentje rovattal jelentkezünk itt a Mári Rádióban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Hírek. A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, biarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskola kezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Őszentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. Majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a segélyszervezet csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
4: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
5: Palermói Szent Rozália szűz. Rozália Szicíliában született grófi családból. Édesapja, gróf, lehetővé tette számára, hogy a fejedelem udvarában kényelem és pompa között nevelkedjen. Mindez azonban Rozália titokban otthagyta, és egy magányos barlangba vonult. Majd a Palermo fölött emelkedő Monte Pellegrinón keresett egy még ridegebb barlangot. A lába előtt terült el a gazdagváros minden csábításával. Rozália azonban a legkeményebb önmegtagadásokat gyakorolta és imádkozott. Halálakor a barlang padlóján feküdt, kezében feszületét tartva, 1166 táján halt meg. Kedves hallgatóink, az előző napokban Szent Nevelők élettörténetéből olvastunk föl rövid ismertetést, és tanítási elveikből is adtunk néhány gondolatot. Ma Medici Szent Angéláról emlékezzünk. Egyszerű szülők gyermeke volt, és a Gardató melletti Desenzanóban született. Szüleit már 10 éves korában elvesztette. Angélát és nővérét a közeli szállóban lakó nagybácsi vette magához. A kisleányok elválaszthatatlan jó barátnők voltak. Szívesen játszottak a testvérek kolostort, és közösen imádkozták a zsoltárokat, mint két kórus. Nővére hirtelen halála nagy csapás volt Angélára. A gyermekkori játékok helyébe komoly tökéletességi törekvés lépett fel. Mikor 22 éves lett, meghalt a nagybátyja, és Angéla visszatért Desenzanóba. Itt döbbent rá, hogy a szegényebb gyerekek minden vallási oktatás nélkül nőnek fel. Nem volt még akkor kötelező iskolai oktatás. A szegény gyerekeket nem tudták iskolába küldeni. A szülők részben maguk is teljesen tudatlanok voltak, másrészt nem is törődtek azzal, hogy legalább az elemi vallási ismereteket megadják nekik. Angéla beszélt a helyzetről barátnőivel, jobbára vele egykorú lányokkal. Nem volt sem vagyonuk, sem befolyásuk, de Angéla lelkesedése ragadós volt. Mindannyian kijelentették, hogy készek segíteni. Már most kiderült, hogy Angéla született vezető. Mellé még tetszetős külseje és megnyerő egyénisége is volt. Neki kezdett tehát barátnőivel, a szomszédság kis leánykáit összeszedték, és szabályszerűen rendszeres hitoktatást adtak nekik. Segítőtársait Bressában egy közösségbe fogta össze. 12-en közülük Angélával laktak, legtöbbjük pedig a családjával maradt. 28 leány szentelte magát így Istennek 1535-ben, és csatlakoztak Angéla munkájához. De elgondolásával annyira megelőzte korát, hogy még nemigen értették meg őt és eljárását. Olyankorban, amikor a nevelés szinte embertelenül szigorú volt, így írt lelki leányainak. Nagyon kérlek benneteket, arra törekedjetek, hogy leányaitokat szeretettel neveljétek, gyengéd és finom kézzel vezessétek, nem parancsnokok módjára és nem keményen. Így szabadítjuk fel a lelkeket, ha gyengékbe és félénkekbe bátorságot öntünk, ha szeretettel intjük őket, mindenkinek életünk példájával prédikálunk, és meghirdetjük nekik a nagy örömöt, ami odafönn készen vár rájuk. Most lelki végrendeletéből olvasok fel egy részt. Angéla következőket fogalmazta meg többek között végrendeletében. Drága anyáim és nővéreim Krisztus Jézusban, először is Isten segítségével egész erőtökből törekedjetek arra jó szándékra, hogy egyes egyedül Isten szeretetétől és a lelkek üdvösségének buzgalmától vezérelve vállaljátok a nevelés gondját, mert munkátok csak akkor hoz jó és üdvösséges gyümölcsöt, ha ebben a kettős szeretetben gyökerezik, és ez az alapja. Arra is kérlek, legyen gondotok külön-külön minden leányotokra. Szívetekbe írva hordjátok őket, nem csak név szerint, hanem minden körülményükkel együtt. Nem lesz ez nehéz nektek, ha igazi szeretettel karoljátok át őket, hiszen legyen bár a természet szerinti anyának 1000 gyermeke, mindegyiket és mindannyiukat szívében hordja, soha egyikről sem feledkezik meg, mert erre hajtja irántuk az igazi szeretet. Sőt, mintha csak annál inkább növekednék mindegyik iránt a szeretete és gondja, minél többen vannak, mennyivel inkább lehet és kell így viselkedni ők a lelki édesanyáknak, hiszen a lelki szeretet hatalmasabb, mint a vérségi kötelékből fakadó. Bánjatok szelíden mindenkivel, és különösen attól óvakodjatok, nehogy erőszakkal vigyétek keresztül parancsaitokat, mert Isten mindenkinek szabadságot adott, ezért senkit sem kényszerít, csak jelzi akaratát, hív, rábeszél, segít. Adja jó Isten, hogy a magyar leány ifjúságnak minél több ilyen nevelője legyen, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint Mericsi Szent Angéla.
4: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
0: Óra 9 perc van a Mária Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják, és megérkezett Ágoston. Szervusz, Ágoston.
6: Jó reggel, szervusztok.
0: Most van miért köszöntenünk téged?
2: Mindig van miért, örülünk, hogy itt vagy.
0: Örülünk, hogy itt
6: vagy. Örülünk egymásnak.
0: Meg mindig nézzük, hogy milyen pólóba jössz.
6: Ó, igen, igen, igen.
2: Jó kis pólóid vannak.
6: Hát az egyház öltöztet, mindig mondom, igen. Mert hát most éppen a 72 órás pórómban jöttem. Október 2. hétvégén megint lesz 72 óra kompromisszum nélkül, ugye a három nagy történelmi egyház közös szervezésében. Alapvetően ifjúsági akció, de hát természetesen az önkéntesség az kortalan, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. Jövő héten fog elindulni a jelentkezés, és tényleg most is arra számítunk, ahogy eddig, hogy több ezren csatlakoznak majd be Magyarország, és határokon túlról is, számtalan településről, úgyhogy tényleg a jövő héten már majd lehet jelentkezni a 72óra.hu-n.
2: Itt az előző beszélgetésünkben is ugye önkéntességről beszéltünk, a Csak Egyet szolgálatnak az önkéntességéről. Eszembe jutott, hogy ha megnézünk, ha úgyis filmekről beszélünk mindig, megnézek egy amerikai filmet, vagy elolvasok egy könyvet, és nagyon sok filmnél, könyvnél visszatérő momentum, hogy önkéntesként dolgoznak. Tehát, hogy annyira természetesként, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy természetesként benn van a társadalomnak a rendszerébe az, hogy ha van időm, elmegyek, adom az időmet önkéntesként, és segítek máshol. Igen. Nálunk mennyi, tehát a 72 óra is olyan, ami mondjuk egy hétvégére koncentrálódik. Tehát mennyire jellemző vajon ránk, hogy elmegyünk? Van-e lehetőségünk egyáltalán önkénteskedni? Mert lehet, hogy nincs is hova menni. Nem tudunk hova menni, mennénk.
6: Ha mennénk, igen, nem véletlenül mondtam el ezt a 72óra.hu-t, ott azért lehet tájékozódni arról is, hogy aki esetleg önkénteskedne, nem csak október 2. hétvégén, hanem úgy egyébként is, nekik is próbálunk fogódzókat adni, és rendszeresen vannak olyan események, programok, nem csak nyáron a fesztiválokon, ugye itt is többször beszélgettünk fesztiválokról, ahova lehet menni önkénteskedni, hanem az év bármelyik szakában lehet. Tehát lehetőségek azok vannak, és érdekes, hogy mondod az amerikaiakat, én... Tudom, hogy nem szabad, nem irigykedünk senkire, de hogy én mindig nagyon irigyeltem tőlük ezt a civil kurázsit, hogy, és pont néhány hete beszélgettünk egy ismerősömmel, barátommal, aki néhány évig Amerikában volt, hogy ott kifejezetten menő dolog önkénteskedni. Sőt, benne is van egy ilyen elvárás a társadalomban, rá is kérdeznek, hogy te önkénteskedsz-e valahol. És ez lehet egy erdei iskola, ez lehet a környékeden valami területnek a megtisztítása, amit rendszeresen végeztek, stb. Tehát, hogy ott gyakorlatilag az önkéntesség már-már ilyen iparággá nőtte ki magát, és kifejezetten pozitív, és kifejezetten örülnek neki az emberek, sőt, még egyszer mondom, egyfajta ilyen belső igényként, elvárásként is jelentkezik ott a társadalomban. Én engem nagyon megérintett, most próbálok ilyen finom kifejezést használni, szintén néhány hete jött ki a Magyar Fiatalok, Magyar Ifjúság 2024, ugye tavaly-tavaly előtti mérés azzal kapcsolatban, hogy állunk mi magyarok, és ez kifejezetten a 18 és 35 év közötti korosztályt vizsgálta, többek között önkéntesség szempontjából is, és én nem számítottam kifejezetten jó adatokra, bevallom töredelmesen, de még így is majdnem, hogy sokkolt, hogy a 18 és 35 év közötti fiatalok 92%-a semmilyen önkéntes tevékenységet nem végez.
0: Pont ezt akartam, bocsánat, most a kiszavazás, hogy mert már, hát már vagy 8-10 éve körülbelül van ez, hogy a érettségihez 50 óra önkéntességet kell igazolni a diáknak, hogy ez mennyiben változtatott vajon a hozzáállás, az önkéntességhez való hozzáálláson. Én ismerek olyan ifjakat, akik nagy lelkesedéssel mennek és csinálnak dolgokat, de olyat is hallottam már, vagy jött hozzám valaki áprilisban, hogy neki 50 órát kell még produkálnia a májusi érettségig, tehát, hogy segítsek benne, vagy mit tudok adni, hogy mit lehet csinálni.
2: Jöhetett akarítani a plébániára.
0: De nyilván valószínűleg ez a ritka, vagy erről keveset hallunk, de hogy ez változott valamennyit, ez a hozzáállás vajon ezzel, hogy a középiskolásoknak van kötelező 50 órájuk?
6: Ez egy szerintem remek kérdés, és érdemes lenne kutatni, föl fogom vetni a Szapiencia és a Pázmány Szociológia Karának ezt a kérdést. Valószínűleg mi egyébként azt a 8-10%-ot látjuk, meg érzékeljük sokkal jobban, akik rendszeresen önkénteskednek. A múltkor beszélgettünk a Szeged Ifjúsági Napokról, Ördögkatlan Fesztiválról, ahol szintén rengeteg önkéntessel találkozni, mert ezek a rendezvények, fesztiválok nem tudnak önkéntesek nélkül megvalósulni. Én azt látom, hogy aki egyszer rákapott, az hozza a barátait, tud rájuk hatással lenni, és egyre kevésbé van olyan, hogy nekünk ott a közös pont fesztivál missziónál, ugye felvételiztetjük az önkénteseket, és hogy...
2: Ez már rossz szó, ezt valaki meghallja, ha én nem megyek oda, mert felvételi van.
6: Egy beszélgetésre szükség van arra, hogy lássuk, hogy kik jönnek.
0: Mire alkalmas, mire van affinitása,
6: amit csinálsz szívesen. Persze. És hogy régebben még volt az, hogy itt ott hallottam róla, vagy olvastam róla egy-egy cikket, vagy ilyesmi, most az elmúlt években teljesen megszűnt, most már az van, amikor erre rákérdezünk, most már abszolút az van, hogy XY hívott engem személyesen. A személyes megszólításnak itt óriási ereje van, tehát hogy itt csak arra akarok kiukadni, hogy valószínűleg kampányolhatunk mi nagyon-nagyon sokat az önkéntességnek, de a fiatalok egymást szólítják meg, és egymást rántják be ezekbe a közösségi szolgálatokba, és valahogy ezt lenne jó még jobban előmozdítani, mert egyelőre a számok nem azt mutatják, hogy az iskolai kötelező közösségi szolgálatnak a következő évekre vonatkozóan ilyen nagyon nagy pozitív hatása lenne. Tényleg egy 8-10%-nyi fiatal esetében igen, akik rákapnak, és ők továbbra is önkénteskednek, mennek ide-oda, időseknek segíteni, fesztiválokra önkénteskedni, igen. De tehát én azért szeretném, ha ez a szám, ez jelentősen emelkedne, mert az önkéntességben óriási erő, meg óriási kincs van.
2: Ez azért mutatja csak egyet szolgálat, meg mutatja a rádió is.
0: Igen, hogy, igen, pont ez a gondolom, hogy itt a Mária Rádióban is szükség van önkéntességre, és nem olyan egyszerű.
2: Ez is erre épül, egyértelmű. Szóval ez jó dolog, és hát akkor ugye a személyes meghívás azért nagyon fontos.
0: Egyébként egy kicsit azt érzékelem, hogy és pont ez, amit mondtál, hogy egymás hívják a fiatalok, hogy talán kezd a megfordulni kicsit, mert most az utóbbi időben nagyon az online világ felé ment el minden, hogy e-mailben, ilyen üzenetben, olyan üzenetben szólítok meg embereket, és egyre jobban látjuk, hogy nem működik, iszonyú zökkenők vannak ebben a rendszerben, hogy küldök egy SMS-t, és akkor majd lesz valami, nem lesz semmi.
6: Igen, igen, igen. Tehát elképesztően fölértékelődik, hála Istennek, tehát hogy ismét sokkal fontosabb lesz a személyes megszólításnak az ereje. A tényleg, ahogy te is mondod, én is azt tapasztalom, hogy online meghívó talán annyiban pozitív, hogy olvastam róla, tudom mihez kötni, stb. De az, hogy igent mondjon rá, ahhoz nagyon kell az, hogy őt személyesen hívjuk meg arra, beszéljünk vele. A személyes kommunikáció fontossága megint nagyon, nagyon hangsúlyosan előjön, úgyhogy önkéntességnél meg hatványozottan.
2: Hát mint a tanúságtételek,
0: igen,
2: nem?
0: Igen,
2: tehát
0: igen.
2: A hit a tanúságtételekből
0: meg
2: nagyon gyere, sok erőt.
0: Gyere, csináljuk, igen. A részleteket átküldöm e-mailben. Valószínűleg
6: így
0: kéne ennek működnie.
2: Hát igen. Van még pár percünk. Film, Ágoston, őszfilmfesztiváloknak az időszaka?
6: Ja, az ősz abszolút, tehát igen. Ilyenkor indulnak be a nagy filmfesztiválok. Hát amiket az év közben csinálnak filmeket a rendezők, tulajdonképpen az év végén mutatják be.
2: De itt most nem a nagyokra gondolunk, hát, mint a Cannes, meg a nem tudom, még ezek a nagyok közül mik vannak.
0: Hát ugye ilyenkor a szeptember elén az időjárás egy kicsit borongósabban, meg esősebbé válna, de jó lenne, esősebbé válna. Na mindegy, tehát, hogy nyilván kezdünk beszorulni a lakásba, meg a fedett helyekre, tehát nyilván jönnek elő a filmek.
6: Persze. Most én innen a Miskolci Cinefestre, Nemzetközi Filmfesztiválra fogok majd menni, ahol már kinéztem magamnak két olyan filmet, amit mindenképpen szeretnék megnézni. Az egyik egy szerb, elég kemény dráma, a Mi Atyánk című film, egy 2009-es valós eseményt dolgoz föl egy szerb drogrehabilitációs központban, ami az egyház fennhatósága alatt áll, egy atya üzemelteti gyakorlatilag, és ő jár oda segíteni a drogosoknak, és hogy ebbe a világba vonz be egy kicsit, illetve nagyon kíváncsi vagyok, még bemutatják a Lengyel Minisztránsok című filmet, ami egy alapvetően vígjáték, azért drámai elemekkel gazdagon átszőtt vígjáték, ott egy helyi minisztráns csoport megelégeli a világban tapasztalható áldatlan állapotokat, bűnöket, stb. És egy elég sajátságos módon határozzák el, hogy ők jobbá teszik a világot. Nem akarok a hallgatóknak természetesen ezzel most ötleteket adni, de ők mikrofonokat helyeznek el gyóntatószékekbe, és ezáltal kihallgatják az emberek titkait, és megtudják, hogy ki miben bűnös, és maguk módján elkezdenek igazságot szolgáltatni. Erről szól a film. Aztán ez idő után nagyon nem úgy sül el, ahogy ők azt szeretnék, és nagyon komoly morális, erkölcsi dilemmákkal szembesülnek ezek a kedves minisztránsok. Úgyhogy ez egy, tehát Lengyelországban most népszerű, mondom, drámai elemekkel átszőtt vígjáték. Ebből is lehetett volna egy kőkemény drámát csinálni, De azért szerintem itt az alkotók érezték, hogy ezt inkább vígjáték irányába kell vinni, úgyhogy ezek azok a filmek, amiket most a leginkább várok, és aki fesztiválozni szeretne, azt bátorítom, hogy jöjjön Miskolcra, mert nagyon sok egyéb érdekes filmet lehet most megnézni a napokban, a mi atyánkon, meg a minisztránsokon kívül is?
2: Ilyenkor mindig fölteszem a kérdést, hogy majd ezt valamikor mi is megnézhetjük.
6: Fú, nézd, én most teljesen őszinte leszek, mondjuk ennél a két említett filmnél én nem látok esélyt a magyar forgalmazásra, tehát hogy szerintem az nagyon-nagyon hiányzik idehaza, hogy az ilyen kicsit komolyabb kérdésfelvetésű keresztény filmeknek legyen forgalmazójuk. Már annak nagyon kell örülni, hogy a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című film az

0: hoz be olyan filmeket is, amelyek keresztény vonalon mozognak. Én remélem, hogy ez egy pozitív tendencia
1: és
0: lesz majd.
1: És van erre érdeklődés?
0: Valamennyi érdeklődés, a Szakrekőr film az nagyon szépen, igen. szépen megy, de hogy azért az a tapasztalat, hogy ha megfelelő módon el tudjuk híresztelni, szintén így szájhagyomány úton, személyes híradással, amiről beszéltünk eddig, akkor azért igenis ezek a filmek híre az szárnyra tud kapni, és nagyon sokan elmennek megnézni.
1: Köszönjük Ágoston, hogy ma is velünk voltál, köszönjük a hallgatóknak is, hogy ma is velünk voltak, és hát sok áldást meg erőt kívánunk minden kedves hallgatónak a mai napra. Elbúcsúzik a mai stáb.
0: Gőben Ágoston.
2: Németh Zsuzsa.
1: És Fülöp Ákos.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a mi rádiónk híreit. Első péntek van a mai napon, ezért ma élőben fogadunk imaláncban, ima szándékokat élőben fogadunk az úrangyala imádság után. A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös műsora lesz ez, majd pedig a rózsafüzér is a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imádsága lesz, szintén első péntek lévén, és szintén első pénteki szokásos programunk, hogy az irgalmasság órája után szentmisét közvetítünk Óbudáról, a Szentvér kápolnából, itt a Mária Rádióban. A holnapi nap folyamán délután 5 órai kezdett el a Mária Rádió világ családjának közös rózsafüzér imádságába kapcsolódhatunk be, amely Brazíliából kerül közvetítésre, és vesszük át ezt a közvetítést, tehát holnap délután 5 órakor a Mária Rádió világ családjának közös rózsafüzér imádságába kapcsolódhatunk be. Szombaton este 6 órakor lesz szentmise közvetítésünk itt a Mária Rádióban, vasárnap pedig 10 órakor közvetítünk szentmisét Mária Besnyőről, ahol Mária Besnyőről, a Nagyboldogasszony bazilikából, úgyhogy ebbe a szentmisébe kapcsolódhatunk be itt a Mária Rádióban vasárnap délelőtt. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is itt a Mária Rádióban.

0: Rádió.
1: Jó volt itt lenni, már a misén együtt lenni veletek, püspökatyának a gondolatával, azzal, hogy egyik, ami megfogott, hogy hát a békesség az, itt az Ószövetség tapasztalata alapján, ahol Istennek a jelenlétét megtapasztalom. Egyszerűen csak erre kéne figyelni. És valóban azt gondolom, hogy a Szent Mónika közösségnél van feladatunk. Én örültem ennek a fölkérésnek, hogy a békéről beszéljek, mint a szív, a család, a tágabb közösségtársamnak a békéjéről. Hát valóban a kérdés az, hogy milyen békére vágyunk. Egyáltalán mit jelent az számunkra? Mindenkiben mást jelenthet, kibékülés valakivel éppen, ahol valami fájdalmas ellentét van, egy családi feszültségben, egyszerűen csak egy béke az otthonban, vagy az országban. Egy biztos, hogy Jézus békét akar adni. Azt mondja, hogy az én békémet adom nektek, bár nem úgy adom, hogy a világ adja. És erről kell beszélni, hogy más Jézusnak a békéje, mint ahogy mi elkezdjük. Szerintem nagyon sokan ismertek énekelve is, imádkozva is. A 800 év után újra ünnepelt Assisi Szent Ferencnek az imáját, Uram, tégy engem békéd eszközévé, ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátás, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet. Hát egyszerűen csak ezt az ismert, sokszor mondott béke imát így tudjuk át elmélkedni, és megnézzük, hogy melyik, ami most épp ránk vonatkozik, már jó úton haladunk. És ennek a pillanatra akkor én most azt mondom, hogy álljunk is, meg egy egészen kis csend is kezd kialakulni itt körülöttünk, de akkor bennünk is. Nézz egy pillanatra a szívedben. Sose fehér, sose fekete a kép. Hol van valamilyen békétlenség a szívedben, ha valami konkrétumra gondolsz? Hol, mivel, kivel szemben? Ha látsz ilyet, akkor megindul-e valahogy annak a vágya, hogy tegyél a békéért abban a konkrét helyzetben. Megint próbálj ott maradni, nem hárít, vagy úgyse tudok semmit. Mit tudsz tenni te abban a helyzetben? Lehetne sokkal hosszabb időt tartani. És ezt kérem, hogy menjünk is vissza majd hazafelé, meg holnap után ebbe, hogy hol van béke bennem. De picit mostan tovább vinném a gondolatot. Nem az a kérdés, hogy békés embernek tartom magamat. Mindannyiunkban ott lehet valami a békétlenségből. De az egy kérdés, hogy mi történik bennem, hogyha azt érzem, hogy valahogy olyannal találkozok, ami nem tetszik. Amikor valami, valaki ellentmond nekem. Amikor családban gyerek, unoka, testvér másképpen teszi azt, amit én jobban tudok nála. Mi történik, hogyha valaki hitben, társadalomban, politikában másképpen gondolkozik, mint én? Mit vált ki bennem? Mert alapvetően ezt érdemes nézni, hogy hogyan mozog ez a békesség bennem. Ez nem egy állandó dolog. Mi az, ami segíti, hogy növekedjen, mi az, ami elveszi az én konkrét életemben. És hogy nézek így befelé akkor, hogy mi az a béke, amit keresek? Az én békémet? A családom békéjét? Az ország békéjét? Mindezt? Önmagában csak valamilyen konfliktusnak a végre a megszűnését. Az, hogy mindenki úgy gondolkozzon, ahogy én. Vagy pedig keresem Jézusnak a békéjét, ahogy ő szeretné hozni. Mert a keresztény béke felfogás az biztos, hogy nem csak azt jelenti, hogy nincs konfliktus, hogy éppen most szélcsend van, nem. Keresztény béke az nem kell, hogy egy szélcsend, egy ellaposodás legyen. Nem azt jelenti, hogy nincs vita, nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, vagy hogy szemet hunyunk. Mi akkor igazán a bibliai béke? Olyan sokszor használjuk, énekekbe is akár, a sálomot, ahogy békének nevezik, egyszerűen békének fordítjuk a Szentírásba sok helyen. Ez valami egy nagyon gazdag kifejezés. Az az eredeti szó az a teljességet fejezi ki. A teljességet, az egészséget, az épséget, egy rendezettséget. Ami ez azt jelenti, hogy megint nem csak valami, hogy nincsen háború, nincs konfliktus, hanem az, hogy valami a helyén van, rendjén van, hogy Isten teremtett rendjében van, az igazán a béke az Ószövetség számára. Vagy a kapcsolatainkban az, hogy az ember-ember közötti kapcsolatban azt érzem, és az Istennel való kapcsolatomban persze, hogy az rendezett, az előrevívő, az megnyitó, hogy az biztonságos, hogy ez létezik egyáltalán. Vagy a közösségben a sálom egyszerűen azt jelenti, hogy ott működni tud ez a rendezettség, társadalom ezt a rendezettséget úgy hívjuk, hogy igazságosság, méltányosság mindenki felé, biztonság, jólét, kiengesztelődés. És hát persze Istennel való kapcsolatunkban ez a sálom a béke, amikor megtapasztalom azt, hogy Isten jelenlétében vagyok, Isten áldása kísér. De jó lenne így tágan értelmezni és keresni ezt a békét. Milyen érdekes az, beszélgetünk arról, hogy mi is a békének a szimbóluma. Hát, hogy túl sok szimbóluma van. És ez egy érdekes dolog. Ott van a galamb, ami a Szentléleknek, békének a jele, az olajágot hozó vissza, ott akkor a özönvíz után, ez egyszerűen valahogy az új életnek a képe. Igen, az olajág, a kiengesztelődés, hogyha már említettem. A szivárvány, mint az Isten szövetségével való jele, és az ebből adódó béke. Vagy biztos az új szövetségi képem, a gyertya, mint Krisztus fényességének a jele, ahol megtaláljuk ezt a fajta krisztusi békét, mert világosságot kapunk. Vagy gondoljunk, hogy nagyon sokszor egyszerűen a kereszt jelében találjuk meg ezt a békességet, ami nem az ellenség elpusztításával, hanem pont az önátadással, a megbocsátással való megváltásnak a békéjét hozza. A kenyért áldozatánál, az eukarisztikus áldozatnál voltunk, hát akkor a kenyér, a közös asztal is ennek a békének a tapasztalata. Otthon is, a vasárnapi ebéd, és az eukarisztikus értelemben is, egyszerűen amihol közösségbe tudunk jönni. A misében a béke készfogás, a béke csók, vagy az olaj, amit olyan sokszor használunk a kereszténységben, hát az olaj pedig, mint a gyógyulás, gyógyításnak és az ebből adódó új életnek és békének a jele. Milyen érdekes ez, sokféleképpen leírjuk. Ha most mind ezeket szeretnénk így összekapcsolni, és akkor induljunk a szív békéjéből, ami bennünk van. Mire gondolsz itten a szívnél, ha egyszerűen csak most jezsuitaként egy esti lelkiismeret vizsgálatra figyelsz, akkor azt nézzük ugye, hogy mik mozognak most bennem, milyen érzések vannak bennem, hol van béke és békétlenség, több szeretet és kevesebb szeretet, de érdemes innentől elindulni, amikor keresünk ezt a szívnek a békéjét, mert ott van a békétlenség természetesen, amit jó lenne letenni. A békétlenség, amit ismerünk, hogy jön abból, hogy elkezdünk hasonlítgatni magunkat a másikkal, elkezdünk túlságosan figyelni, hogy ő mit gondol rólam, és általában nem az zavar, hogy jót gondol, hanem hogy akkor rosszat gondol rólam. Ha ezen túl tudok lépni, akkor valami belül történik. Amikor befelé figyelek, akkor félreteszem ezeket az előítéleteket, az elképzeléseket, hasonlításokat, és azt nézem, hogy mi van bennem ezen a mélyebb szinten, annak a bizalmával, hogyha igazán letisztítva tudok nézni a lelki ismeretemre, ott a Szentlélek működik. Ez alapvető tapasztalatunk, ezért imádkozunk, és ezzel imádkozunk Jézus tanítása alapján. Amikor így imádkozom, akkor alapvetően azt keressük egy hagyományban, hogy lelkek megkülönböztetésével, hogy hol tudok több világosságot megtapasztalni a sötétségeimben, hol tudom megtapasztalni azt, hogy nyitottabb vagyok a másik ember felé, vagy zártabb? Hol tudok arra figyelni, hogy hol érzem azt, hogy valamiben valami erőt kapok, erőt valami jóra is tenni, vagy pedig ami elveszi az erőt tőlem? Figyelek arra, hogy megnyit a másik ember felé, vagy bezár a másik ember felé. Ha elkezdek így befelé figyelni, akkor valami olyan rön, amit úgy ír le Szent Ignác, és persze az egész keresztény hagyomány, hogy érdekes, hogy egy rendezett szeretetet keresek, vagy a szeretetnek a rendjét. Egy belső olyan rendezettség, ami visszavisz akkor a Shalomhoz, ahol azt érzem, hogy helyén vannak a dolgok. Mitől vannak a helyén? Megint utalva arra, amiről Püspök atya beszélt, amikor azt érzem, hogy a hivatásomnak és a hívásomnak megfelelően tudok haladni. Nem, de ez a legfontosabb rendezettsége az életemnek? Ez sose lesz teljes, ez sose lesz egyenes vonalú, ez mindig hullámzik, és ez így a reális, hogy így a jó, azt nem tudom, de így a reális. De a kérdés az, hogy tudok-e haladni felé? Tudom-e azt mondani, hogy olyan sok mindenhez mérem magamat, miért nem tudnám-e picikét erősebben ahhoz mérni, hogy a személyes meghívásomhoz képest én hol vagyok? Az a személyes, amit csak te látsz, valószínűleg ezt nem is igazán lehet megosztani a másik emberrel, az a személyes meghívás, ahogy megszólít téged a mai evangélium, ahogy megszólít egy csend a holnapi misében, bárhol, kint a természetben, vagy egy jó családi beszélgetés után, amikor azt érzed, hogy na itt valami olyan történt, ugye helyén van minden, hát ha itt nem, akkor hol szólít a lélek? Ha itt nem, akkor hol vagyok a hívásomnak megfelelő helyen? És ez valami olyan, amit, hogyha a lelkiismeretet tisztítok, akkor ezt mindig egyre jobban észre tudom venni. Megint a hagyományunkban, és a hagyományban azt mondjuk, hogy a vigasztalást keressük. Ez a vigasztalás, ahol ezt a belső növekvő szabadságot, növekvő nyitottságot, egy világnak a kitáglását, egy belső világosságot és erőt érzek, úgyhogy ez visz arra, hogy közelebb menjek Jézushoz, és hogy jobban szolgáljam őt. És ez fontos, hogyha bár ennek a vigasz tapasztalatnak egy része valahogy a béke, de ez a béke, ez nem alapvetően egy konfliktusmentességet jelent. Egyáltalán nem. Néha éppen az igazságért való kiállás, az ott vállalt konfliktus, ban tudom megtapasztalni a saját békémet. Jézus nem azt mondja, hogy boldog, akinek nincs konfliktusuk, akiknek nincs vitájuk. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy boldogok a békességszerzők. Békességszerzők, akik tudnak a saját hívásuknak megfelelően élni egy béketlen közegbe is. Ez a logikája Jézusnak. Nem azok a boldogok, akiknek nincsen semmi konfliktusuk, hanem akik képesek a Jézus úton maradni éppen a konfliktusokba is. A békesség szerző azt tud konfrontálni, tud nemet mondani, tud kimondani kellemetlen igazságot, ki tud állni a gyengébb mellett. És ez a béke azt is jelenti, hogy itten lépünk át itt akkor a tágabb világ felé, hogy valami nagyobb jó. azzal kezdte megint püspök atya, hogy a jézusi tanítás az forradalmi. Az átalakította azt a kort, és azóta minden kort tudott egyszerűen kihívás elé állítani. Azt gondolom, hogy most is az a kérdés, hogy hogyan lehetsz egy igazán evangéliumi alapon működő helyi közösséget, települési közösséget, országot építeni. Ez nem egy passzivitás, ez nem olyan, ami előre megvan, vagy mit kell csinálni, hanem ahol folyamatosan kell keresni ezt a jobb utat, a nagyobbik jót. Nem csak megállapodni azzal, ami tegnap jó volt, egy olyan változó világban vagyunk, olyan sok élettapasztalatotok van itt minden korosztályban képviselve, mennyi minden változott egyszerűen az életünk alatt. Ha ennek meg lehetne találni azokat, hogy mi akkor az igazán lényeges, és mi az, amit el lehet engedni, mert nem fontos, mert nem az fog segíteni ahhoz, hogy átadjuk az új generációnak is a hitet. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból azt talán fontos kimondani, családi találkozóról jövök, ahol ugyanúgy ott van a politikai megosztottság, ez a realitás. És a társadalmi béke az nem azt jelenti, hogy ne beszéljünk a különbségekről. Egyáltalán nem azt jelenti. Sokkal inkább az, hogy tanuljunk meg úgy beszélni a különbségeinkről, hogy közben ne veszítsük el a másik iránti tiszteletet. Hogy akár többet hallgassunk, mint amit mondunk. Kevesebb jelzőt használjunk, mint a másik. Ebbe lehet versenyezni. Nagyon sokat. Azt gondolom, hogy a meghallgatás egyre inkább számomra a békének az alapvető feltétele lesz. Meghallgatás, ami rajtam múlik. Minden más ajándék. De a meghallgatás az egy akarati döntés. És azt fejezi ki számomra, hogy a másikat úgy próbálom meghallgatni egy beszélgetésnél, a vonaton vagy egy asztali étkezésnél, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy miért mondja azt. Hogy mi van benne. Hogy az miért fontos neki, vagy miért fájó neki az. Tehát mielőtt én még elkezdem mondani, hogy én mit gondolok akárról a kérdésről, egyszerűen ennek a kíváncsiságával, nyitottságával, annak a bizalmával, hogy hát ő is Isten teremtette légy, attól, hogy most így gondolkozik, vagy úgy, attól ugyanúgy, hogy hol van benne az, ahol működik a lélek. És hiszem azt, hogy mindannyiunkban működik a Szentlélek valahogy. Na ennek a kíváncsisága, ennek a meghallgatásnak a bátorsága azt gondolom, hogy lényegi módon segít ahhoz, hogy el tudjunk indulni a béke felé. Kitartok a bizalommal, ha egyszerűen tudok várakozni Istennel és az imában. És azt gondolom, hogy akkor viszont egészen már hozzátok jöttem. Nem ez Szent Mónikának a tapasztalata? Ez a fajta kitartás, egy olyan hátsó anyai ima háttér, és azért sokkal több volt, mint ima háttér, állandóan, mindig megadva a szabadságot Ágostonnak, de mégis utána nyúlva. Nagyon érdekes, tehát ez egy abszolút reális családtörténet, ami ott abban az évtizedeken keresztül Ágostonnak az a családtól való elválás és a megtérések között van, abban minden is volt. Egy dolog, ami stabil, Mónikának az a bizalma, hogy Isten segítségével ez lehet másképp. És ő nem, ha ismerik a történetet, ő nem kiabálja tele Ágostonnak a felét, ő nem mondja azt, hogy most mi lesz veled, ő azt mondja, hogy én miért imádkozom, hogy én mit látnék jónak. Jelen tudott lenni, tudott imádkozni kitartóan, tudott szeretni, tudott remélni, úgy tudott kifejezni egy reményt, hogy közben nem azt nyomta a fia fejéhez, hogy én azt akarom, hogy most te megváltozzál. és ezt érezzük a különbséget a saját környezetünkbe is. Ez a nehéz. Föntartani az értéket és a reményt, de hogy ez nem szabad, hogy egy olyan nyomás, elvárás legyen, ami elől menekül a mai világ. Menekülnek a fiatalok. Az a hatalmas hitelvesztése az egyházaknak és a kereszténységnek az egyik része ide tartozik, hogy ez, hogy csak elvárás, és csak, hogy milyennek kell lenni. Amikor egyszerűen nincs meg annak a bizalma, hogy ott van a jóra való vágy és képesség az új nemzedékekben. Az alapvető kérdés, hogyha így valakiért imádkozunk, hogy meghallom-e a léleknek a szavát önmagunkban, amely azt mondja, hogy először engedd azt, hogy te magad tudjál változni. Te magad tudjál növekedni. Hogy engedd, hogy én, Isten, változtassalak meg téged. És azt is jelenti, hogy Mónika azt gondolja, hogy ezzel tudott élni. Az ő története azt is mondja, a kitartó anya történeteként, hogy ő tudott ráhagyatkozni Istenre. Ő az ember, aki kimondja azt, és tudja komolyan, hogy nem ő a megváltó, nem neki kell megmenteni a fiát, nem neki kell minden konfliktus megoldani, nem neki kell mindenkit meggyőzni, csak egyszerűen hűségesnek kell lennie a szeretethez. Annak a bizalma, hogy Isten dolgozik, akkor is, amikor nem látom mindig annak a gyümölcsét, amit teszek, amit szeretetből teszek. Boldog a békesség szerzők. Ebben benne van erősen az, hogy van feladatunk keresztényként aktívan, hogy tegyünk a békéért. Oda menni, meghallgatni, közvetíteni, bocsánatot kérni és megbocsátani. Kimondani az igazat, ahogy én gondolom, és meghallgatni a másiknak az igazát, ahogy ő gondol, de mindig szeretettel. Ez a társadalmi szintje. Egy olyan világban vagyunk, ahol nagyon fájdalmas a szétszakítottsága ennek a társadalomnak. A generációk között, a vidék és a város között, a hívők és a nem hívők, az ilyen politika és olyan politikához tartozók között, minden szinten. Azt gondolom, hogy ez egy központi imaszándék kéne legyen, egy belső megbékélésért való kitartó ima. Ezért ebben az országban. Itt vannak ezek a feszültségek, olyan szinten, mintha nem egy országban lennénk. Hányszor van meg annak a tapasztalat, hogy valakivel beszélek, és hol élsz te? És meg aztán ugyanezt gondolja rólam is, hogy hol élsz te, hogyha a másikat gondolom, ugye? Mintha nem ugyanazt a valóságot látnám. És ez azt jelenti, hogy keresztény emberként kell foglalkozni a politikával. Kell figyelni azt, hogy mi történik, hogy megérteni ezt a nagyon gyorsan változó valóságot. Egy biztos, hogy azt nem mondhatom, hogy nincs közöm hozzá. Azt nem mondhatom, hogy minél rosszabb, annál jobb. Mindig a kereszténység az a reménynek az erejét kellett hozzá. És egy dolog, amit biztosan tudok nézni, hogy akkor hogyan beszélek a másik emberrel, hogyan tekintek arra, aki mást gondol. Látom benne először az embert, akit Isten szeretetből teremtett, Isten gyermekét. Tudom-e úgy képviselni az én általam gondolt igazságot, hogy közben nem veszem el a másiktól az emberi méltóságot. Ez a keresztény felelősség. És ez nem azt jelenti, hogy az igazságot föladom, ez nem azt jelenti, hogy relativizálom az igazságot. Ebben benne van az, hogy fáj az, hogyha valami egyszerűen olyannak látok, olyan történésnek, amire azt gondolom, hogy az rossz. És ezt ki lehet mondani. Az már rólam szól. Érzést azt mindig ki lehet mondani. De az én érzésem az nem lehet azonos a másik embernek az elítélésével. Az alap magatartás, hogyha a békét nézem, az egyén, a család, a társadalomnak az életében, akkor alapvetően az, hogy tudom-e mindenben azt keresni, ahol Isten jelen van, ahol megmutatja magát. Hétköznapi apró dolgokban is. keresni a másik emberben is, nem hívőben is. De akkor nézzük, hogy mit lehet konkrétan tenni. Azt gondolom, hogy az első, azt mondtam, hogy legyen egy ima szándék a béke, a sok-sok ima szándék mellett. A belső, az igazi, a krisztusi béke legyen bennem és az országban. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tud segíteni, hogyha ezért imádkozok, és hogy esti visszatekintésbe, egzámenbe, akkor fölteszem azt a kérdést, hogy ma hol találtam meg ezt a békét? Hol építettem? Hol adtam tovább? És hol romboltam? Hol mentem ellene?
0: Hírek. Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Hivatástisztázó évet szerveznek a Sacré-Cœur nővérek. Fogadalomtéter és újabb változásokra kerül sor a jezsuita rend tartományban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Őszentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből. Adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Hivatástisztázó évre várják a Sacré-Cœur nővérek a 20 és 35 év közötti szabadállapotú fiatal nőket szeptember végétől Budapesten, tájékoztat a Magyar Kurír. A programot Heim Kata és Pál Judit nővérek vezetik. Az év 5 hétvégés alkalomból és egy záró 5 napos lelki gyakorlatból áll a Forrás Lelkiségi Központban. Az első hétvége szeptember 25-e és 27-e között lesz. Ezt követi a novemberi, januári, februári és áprilisi alkalom, majd 2027 májusában a záró lelki gyakorlat. A szervezők Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikájára hivatkoznak, amely szerint a tévútra tévedt szív ellenszere, ha feltesszük magunknak a lényegi kérdéseket. Kik vagyunk valójában, és kik szeretnénk lenni Isten és mások számára. Szívünk mellőzése megfosztotta bölcs döntéstől és a Szentlélek hangjától. Jelentkezni szeptember 18-án éjfélig lehet a heimkatakukac@gmail.com címen. Hiba György jezsuita ünnepélyes fogadalmat tesz a pesti Jézus szíve templomban szeptember 7-én a Kassai Vértanúk napján, az esti ünnepi szentmisében. A jezsuiták életében ez a fogadalom a legendás hosszú formációs időszak végét jelenti, nagyon jelentős és örömteli lépés. A Jézus Társasága ilyenkor fogadja végérvényesen tagjai közé a jezsuitát, tájékoztat a Jézus Társasága Magyarországi Rend tartománya. András Attila tartományfőnök további változásokat is bejelentett. Sajgó Szabolcs jezsuita november 1-től szabbatikumra megy, ezt a régóta tervezett szabad évet a szociális asszisztensi feladatokhoz kapcsolódó munka miatt korábban elhalasztotta. Sajgó Szabolcs most a szociális asszisztensi feladatai mellett a kulturális asszisztensi feladatokat is befejezi. A rendtartomány formációs asszisztensi feladatait Nagy Bálint veszi át Koronkai Zoltántól. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomból. A szertartást Alpeth Gergely atya mutatja.

0: mai napon első péntek van, ilyenkor mindig Jézus szentséges szívére tekintünk. Különös szeretettel köszöntöm azokat a híveket, akik a Mária Rádió keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentmise áldozatba, melyet meghalt Miklós, meghalt József, meghalt Cecília és meghalt Katalin lelki üdvéért ajánlok fel. Testvér, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Nyissad a lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk az Úr szent misztériumainak ünneplésére. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, öltöztes minket egyszülött fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk és részesedjünk a megváltás örökké tartó örömében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magamat semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor majd mindenki megkapja az elismerést Istentől. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hálája.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és így ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából folytot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket. A bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való. Akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvéreim! Jézus egy újfajta gondolkodást szeretne a farizeusok számára átadni, ami a böjtöléssel veszi kezdetét, de igazából ez a két hasonlat, amivel él, ezek arra szolgálnak, hogy megérthessük azt, hogy mi miért történik. Az első dolog, hogy mikor is böjtölünk. Mi keresztények akkor böjtölünk, hogyha valamilyen céllal szeretnénk valamit elérni. Ez egy felajánlás, önfegyelmezés. Azért, hogy ennek legyen valami foganatja, valami eredménye. És a tanítványok azok pedig, vagyis a farizeusok, azok úgy gondolták, hogy ezt éjt-nappal látéve kéne csinálni, szinte ne legyenek szabályok, hanem gyakran csinálja az ember, és akkor ennek, mintha csupán az lett volna pusztán az értelme, hogy böjtöljenek, és nem valami céllal, hanem egyszerűen jelen legyen az életükben ez a böjtölés. És Jézus megmagyarázza azt, hogy mikor kell böjtölni, és miért kell böjtölni. Annak lesz egy célja, most nem annak van az ideje. És ez a két hasonlat, amivel él, az egyik a ruhaszövet, a másik pedig a bor és a tömlőknek a hasonlata, annak is megvan mindegyiknek a helye. A szövetnek az új szövetre, az új szövet az új ruhára való, nem az ócskára. Az új bor új tömlőbe való, nem a régibe. Vagyis, hogyha megtanuljuk a böjtölésnek a helyes mi voltát, akkor minden a helyére fog kerülni. De hogyha ezt össze-vissza csináljuk, akkor nem biztos, hogy eredményeket tudunk elérni vele. Meg kell tanulnunk megfelelően a böjtöléssel élni, életünkbe beintegrálni annak a megfelelő mi voltját, rendszerességét, figyelni arra, hogy hogyan tudok ezáltal Istenhez közelebb kerülni. Ne csupán megszokás legyen az, hogy böjtölünk egy nap pusztán a héten, vagy egy időszak az életünkben, hanem tudjuk is azt, hogy ezt miért tesszük. Ne azért, mert az egyház ezt mondja, hogy ekkor és akkor kell böjtölni, hanem valamilyen céllal. És ez az, amikor amíg velük van a násznép, amíg a vőlegénnyel van a násznép, addig nincs értelme a böjtölésnek, hát hiszen akkor az ünneplésnek van az ideje. És ugyanígy megvannak a mi időszakjaink is, hogy mikor van az az idő, amikor kicsit többet böjtölünk, vagy az életünknek a saját időszakai, amikor úgy érezzük, hogy talán most szükséges lenne böjtölnöm, mert valami most nem annyira jó, valamit ki kell böjtölni. És aztán, amikor pedig úgy érzem, hogy szerencsére talán rendben van minden, akkor alábbhagyhatok a böjtöléssel, és élhetem a megszokott életemet, és a megszokott táplálkozásomat. Viszont az semmiféleképpen nem jó, hogyha valaki állandóan böjtöl, vagy valaki állandóan dúskál, lakmározik. Mindennek megvan az ideje, és erre irányítja Jézus a figyelmünket, hogy próbáljuk meg ezeket az időszakokat megtalálni az életünkben, amikor különös figyelmet tekintünk a böjtölés megfelelő formájára, és mi is sajátosítsuk el magunkban ezt a fajta gondolkodást, hogy mit, mire használunk fel az új bor új tömlőbe, az új szövet új ruhára, és így tovább. Mert ez a figyelmesség, ez sokszor értéket teremt. Úgy, ahogy ez a bor is egyfajta értékteremtéssel kerül bele az új tömlőbe. És az új szövetre való új szövet az új ruhára is az értékessé teszi a ruhát. Nem szabad értéktelenül bánni a dolgainkkal, ugyanígy az önfegyelmezéssel sem. A böjtölésnek igenis célja van, értéke van. Ezt kell meglátnunk ebben az evangéliumban, ahogy Jézus is megpróbálta a farizeusok számára ezt a gondolkodást továbbadni, ugyanúgy mi is próbáljuk meg a szívünkbe elrejteni és átformálni azt a gondolkodásunkat, ami talán helytelen a böjtöléssel kapcsolatban. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára.
0: Istenünk, irgalmas Atyánk, Te végtelenül szeretsz minket, ezért kimondhatatlan jóságoddal egyszülött fiadat nekünk ajándékoztad. Add meg, kérünk, hogy vele egyé forva, méltóképpen ajánljuk fel adományunkat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, csak keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött cseppejéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével, éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Azattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt Miklós, József, Cecília és Katalin testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó,

0: Könyörögjünk, szeretetet szentségében részesültünk, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk itt a földön, és egykor dicsőségében is részesedjünk a mennyben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Szentmisét közvetítettünk az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomból. A szertartást Alpeth Gergely atya mutatta be.

0: Dr. Kálmán Antal atya üzenete is imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
0: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Enciklikák.
1: Az egész világot átfogó közösség. 89. pont. E világ teremtményei nem tekinthetők gazdátlan javaknak. A tied, Uram, életbarátja. Ez elvezet arra a meggyőződésre, hogy mivel ugyanaz az Atya teremtett minket, láthatatlan kötelék kapcsol össze bennünket a világ mindenség összes létezőjével. Egyfajta világcsaládot alkotunk, olyan emelkedett közösséget, amely szent, szerető és alázatos tiszteletre indít bennünket. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy testi mi voltunk által Isten olyan szorosan összekötött bennünket a környezetünkkel, hogy a talaj elsivatagosodása olyan, mintha mindnyájan megbetegednénk. Egy faj kipusztulását úgy sírathatjuk, mintha megcsonkítottak volna bennünket. 90-es pont. Ez nem jelenti azt, hogy egyenlőnek tartunk minden élőlényt, és hogy megvonjuk az embertől azt a sajátos értéket, amely egyben óriási felelősséggel is jár. A föld istenítését sem jelenti, ami megfosztana minket a feladattól, hogy együttműködjünk vele és megvédjük törékenységét. Ezek az elképzelések végeredményben új egyensúly hiányokat teremtenének, hogy elmenekülhessünk a valóság elől, amellyel szembe kell néznünk. Időnként megfigyelhető egyfajta megszállottság, amellyel egyesek tagadják az emberi személy minden elsőbbségét, és olyan harcot folytatnak más fajokért, amelyet nem folytatunk az emberi lények közötti egyenlő méltóság megvédéséért. Igaz, hogy törődnünk kell azzal, hogy ne bánjanak felelőtlenül a többi élőlénnyel. De különösen is szóvá kellene tennünk azokat a hatalmas egyenlőtlenségeket, amelyek köztünk emberek között vannak, mert továbbra is eltűrjük, hogy egyesek azt gondolják, nagyobb méltóságuk van, mint másoknak. Észre sem vesszük már, hogy vannak, akik megalázó nyomorban tengődnek. A felemelkedés bármilyen lehetősége nélkül, míg mások azt sem tudják, mihez kezdjenek azzal, amiük van. Önteltel hivalkodnak, föltételezett fölényükkel, és akkora mennyiségű hulladékot hagynak maguk után, hogy lehetetlen lenne általánossá tenni az életformájukat a bolygó tönkretétele nélkül. A gyakorlatban továbbra is elfogadjuk, hogy egyesek jobban embernek érezzék magukat másoknál, mintha több joggal születtek volna. 91. pont. Nem lehet valódi a természet többi létezőjével való szoros egység érzése, ha egyidejűleg nincs szívünkben a gyengétség, az együttérzés és az aggódás az emberi lényekért. Nyilvánvaló a következetlensége annak, aki harcol a kipusztulás által fenyegetett állatok kereskedelme ellen, de teljesen közömbös marad az ember kereskedelemmel szemben. Nem vesz tudomást a szegényekről, vagy eltökélt szándéka, hogy elpusztítson egy emberi lényt, aki nem tetszik neki. Ez veszélyezteti a környezetét, folytatott harc értelmét. Nem véletlen, hogy a himnuszban, amelyben Szent Ferenc dicséri Istent a teremtményekért, a következőt is hozzáfűzi. Áldott légy, Uram, mindazokért, akik szeretetedért másoknak megbocsátanak. Minden összefügg mindennel. Ezért a környezetért való aggódásnak egységben kell lennie az emberek iránti őszinte szeretettel és a társadalmi problémák megoldása melletti állandó elkötelezettséggel. 92. pont. Amikor a szív valóban nyitott a világot átfogó közösségre, semmi és senki nincs kizárva ebből a testvériségből. Következésképpen az is igaz, hogy a közöny vagy a kegyetlenség a világon élő többi élőlényen szemben valamiképpen mindig kihat arra is, ahogyan a többi emberrel bánunk. Szívünk csak egy van, és ugyanaz a nyomorúság, amely rávesz egy állat bántalmazására, hamarosan megmutatkozik a többi személlyel való kapcsolatban is. Mindenféle kegyetlen bánásmód bármely teremtménnyel szemben ellenkezik az emberi méltósággal. Nem gondolhatjuk, hogy valódi szeretet van bennünk, ha a valóság bármely részét kizárjuk az érdeklődésünkből. A béke, az igazságosság és a teremtés megőrzése három egymással teljesen összekapcsolódó téma, és ezeket nem lehet egymástól elkülönítve egyenként tárgyalni, mert különben ismét visszatérünk a valóság leegyszerűsítő szemléletéhez. Minden összefügg mindennel, és mi, emberi lények, mindnyájan testvérként egybekapcsolódunk egy csodálatos zarándoklásban. Összeköt bennünket az a szeretet, amellyel Isten szereti minden teremtményét, és amely minket is összeköt. Gyengét szeretettel, napfívérrel, holdnővérrel, folyófívérrel és földanyával.
0: Encyklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, kezdődik egy új fél év az iskolában, egy új év az iskolában, és a család életében is mindig egy kezdetet jelent. Mit üzen számunkra az egyház ilyen kezdetetkor? Tehát a legfontosabb az, hogy átgondoljuk a küldetésünket. Mi a feladatunk? Mi az, amiben változott ez a küldetés? Jézus, amikor kiválasztja az apostolokat, akkor rögtön feladatot is ad nekik. Nemrégiben olvastuk az evangéliumban, amikor Jézus kiválasztja Pétert, és rögtön jelzi azt, az ő feladata lesz, hogy szikla legyen az egyház számára, hogy megerősítse azokat a testvéreket, akik elbizonytalanodnak. És milyen érdekes, hogy aztán később Szent II. János pápa is, amikor a feladatára és a küldetéséről beszélt, akkor nagyon sokszor hangsúlyozta azt, hogy neki, mint Péter utódjának az a feladat, hogy megerősítsen másokat, gyengéket, bizonytalanokat. Egy nagyon nehéz világban élünk, minnyáján tapasztaljuk, és én azt hiszem, hogy ez a gondolat, amit az egyház újra és újra elővesz, különösen nehéz élethelyzetekben, ez nekünk is egy feladatot, célt adhat. A mi feladatunk is azért az, hogy megerősítsük azokat, akik gyengék, akik elbizonytalanodtak. Elsősorban a családon belül válságos időket élünk, nagyon sokan a munkájukat is elvesztik, vagy megváltozik a munkájuk, és ezáltal a családnak az élete is megrendülhet, vagy elbizonytalanodhat. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor oda tudjunk állni melléjük, és segítséget tudjunk adni számukra. Vagy elkezdődött az iskola. Valakinek, aki tehetségesebb egy kicsit, a tanulás nagyon könnyen megy, és mivel az iskolában elsősorban azért a gyerekeket a tudásuk alapján értékelik, vagy dolgozataik alapján értékelik, akik kicsit nehezebben tanulók, vagy lassabban tanulók háttérbe szorulhatnak. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy egy édesanyja fölismerje, vagy édesapa feladatát, a küldetését, és ne egyszerűen csak vigasztalja azt a gyereket, hanem mutassa rá az értékeire, ami talán az iskolában nem értékelnek eléggé. És akkor ez kiegyenlíti azt a gyengességet, amivel az a gyerek elkezdi az évet. És ugyanez van az élet más területén is. Tehát nem csak az iskolában, hanem a munkahelyeken meg, akár egy plébáni életében is, hogy van, akinek az évkezet nagyon nagy terhet jelent, mert sok gyerek van a családban, és gondoskodni kell az ő helyzetükről, az ő megélhetésükről, az ő iskoláztatásukról. Másik ember pedig könnyebb helyzetben van, hogy vegyük észre azt, hogy ilyenkor mi a feladatunk, mi a küldetésünk, és próbáljuk azt, hogy átgondolva, át elmélkedve ezt az Istentől kapott feladatot teljesíteni. Én úgy gondolom, hogyha ezen úgy elmélkedünk, ezen az első pénteken, akkor ez hasznos lehet nem csak ezekben az időkben, hanem az egész évben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
2: Hírpercek.
3: Az egyház nem maradhat közömbös szemlélő, osztoznia kell az emberiség életében, hangsúlyozta katekézisében Leó pápa. A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, piarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Szent Atya a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatáson az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott szeptember 2-án, szerdán. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, a világot meghallgató és szolgáló egyház. A felolvasott szentírási szakasz a János 3.16-17 volt. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház Krisztus példáját követve arra kapott meghívást, hogy osztozzon az emberiség életében. Meghallgassa korunk emberének legmélyebb kérdéseit, és magára vállalja a szenvedők terheit. Rámutatott, hogy a keresztények nem maradhatnak közömbös szemlélői a világban végbe menő változásoknak, hanem fel kell ismerniük és le kell leplezniük korunk ellentmondásait. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskolakezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsodi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az E.ON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a segélyszervezet Csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Megpróbálunk egy nagy fába vágni a fejszínket most így az ősz kezdetén, és elkezdjük Leó pápának a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának a kicsit olvasását, elemezgetését, átgondolását. Nagy fába vágjuk a fejszínket, mert még a magyar fordítás nincsen készen teljesen, úgyhogy még különböző fordításokkal tudok egy kicsit itt operálni, illetve egy kicsit azt végignézni, hogy azok a gondolatok, amik megfogalmazódnak benne, szeretnénk egy kicsit tágabban is megnézni azokat az idézeteket, amiket használ, amiket idéz a pápa, ezeket megnézni az eredeti lelőhelyén is. Az enciklika tehát magyar nyelven nem érhető el, de a legfőbb üzenetei megtalálhatók abban a vatikáni média által készített dinamikus videóban, amelyet a Magyar Katolikus Egyház YouTube csatornája is közzétett magyar szinkronnal. Úgyhogy egy ilyen összefoglalót tudunk most először is meghallgatni, és akkor ennek nyomán tudunk belevágni az enciklikának az elemzésébe, olvasásába.
1: Magnifica Humanitas, 14. Leó pápa első enciklikája. Egy enciklika, amit neked szentelt. A csodálatos emberségednek. Annak az emberségnek, amelyet Isten teremtett. Annak az emberségnek, amelyet gondoznunk és őriznünk kell. Annak az emberségnek, amely most a mesterséges intelligencia és a történelmi változások korában egy sorsdöntő választás előtt áll. Egy új Bábel tornyát építjük meg, vagy a Szentvárost, ahol az ember Istennel él. Ez a választás a lelki ismeretünket érinti. Az az emberiség, amely Bábelt választja, lemond saját határairól, és elfordul Istentől. Feláldozza a gyengéket, eltörli a különbségeket, egyformává válik. Egyetlen egységes nyelvet akar létrehozni, amely valójában adatokra redukálja az embereket, és megfoszt bennünket emberségünktől. De az az emberiség, amely a Szentvárost választja, felismeri, a mesterséges intelligenciának világos határokra van szüksége, amely az emberi személy javát helyezi a középpontba, elismerve annak korlátait. Olyan korlátokat, amelyek segítenek felismerni Istent és embertársainkat. 14. Leó pápa arra hív bennünket, hogy ne féljünk bepiszkolni a kezünket korunk építésében. Arra hív minket, hogy leplezzük le és fegyverezzük le a mesterséges intelligenciát. Leplezzük le az új monopóliumokat, amelyek ezt a technológiai hatalmat magánérdekek kezében összpontosítják, és ezzel megnehezítik, hogy a közjót szolgálja. Fegyverezzük le, vonjuk ki a versengés logikájából. Merjük megkérdőjelezni. Tegyük közös párbeszéd tárgyává. Ez nem azt jelenti, hogy lemondunk a technológiáról, hanem azt, nem engedjük, hogy az uralja az embert. Az igazi fejlődés mindig a másik ember felé nyitott szívből születik. A párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás hatékonyabb eszközök bármilyen technológiai fejlődés megteremtésében. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy őrizzük az emberiséget, nap mint nap. Az erő helyett a béke útját válasszuk. Tetteinket az igazság, a mértéktartás, a közelség és a gondoskodó szeretet vezesse. Jézus arcában látjuk meg azt a csodálatos emberséget, amely a mesterséges intelligencia korát is megvilágítja. Mert hiába egyre hatékonyabbak a gépek, a történelem középpontjában mindig egy emberi arc áll. Egy arc, amely arra vár, hogy valaki rátekintsen. Fordítsunk figyelmet kapcsolataink ápolására. Őrizzük őket gyengédséggel, figyelemmel és jósággal. Ápoljuk és őrizzük közösségeinket. Adjunk teret a találkozásoknak. Látogassuk meg az egyedül lévőket. Legyünk közel a szegényekhez. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolatokat. de az emberi szívben továbbra is ott él az oldhatatlan vágy a valódi közelségre. Őrizzük meg csodálatos emberségünket!
0: Tehát egy rövid összefoglalót hallhattunk a Leó pápának az új enciklikájáról, és ez az, amit fontos egy kicsit végig gondolnunk, és ezt az enciklikát szeretnénk most egy kicsit végignézni, elkezdeni, olvasgatni. Az enciklikának az elején van egy bevezető rész, majd pedig több fejezetre osztik az enciklika, összesen 5 fejezet, tárgyalja a témát, egy dinamikus gondolkodás az evangélium szellemében, az alapok és az egyház szociális tanításnak az alapjai és fontos részei, aztán a technika és az uralom a nagy emberi az emberi emberség, az emberi személynek a fontossága, aztán az emberség, az időkben, és a jövőn, és a szabadság, az emberségnek a szabadsága, és a hatalom kultúrája, a szeretett civilizáció, ez lesz az 5. fejezet, majd most a német szövegből próbáltam a fejezet címeket itt most nagy hirtelennyiben lefordítani. Nézzük tehát a bevezető részét az enciklikának. Az Istentől teremtett nagyszerű emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi fel, vagy azt a várost, amelyben Isten és az emberiség együtt lakik. Minden nemzedék azt a feladatot örökli, hogy saját korát úgy formálja, hogy a történelem olyan helyévé érlelődjék, ahol minden ember méltóságát tiszteletben tartják, igazságosság érvényesül, a testvériség valósággá válhat. Ugyanakkor minden korszakot fenyeget az a veszély, hogy a világ embertelenebbé és igazságtalanabbá lesz. Amikor az emberiség annak kockázatával néz szembe, hogy elveszíti valódi arcát, mi, keresztények, tekintetünket arra az Istenre emeljük, aki emberré lett. Tudjuk, hogy az ember misztériuma valóban csak a megtestesült ige misztériumában válik világossá. Krisztusban, Jézusban ezt a nagyszerű emberiség megtalálja az utat, az igazságot és az életet, és ő nyitja meg mindenünk előtt a beteljesedéshez vezető utat, fogalmaz az enciklika számunkra. Ugye a bábeli történetet mindannyian ismerjük a teremtés könyvéből, amikor az emberek tornyot akarnak építeni, mi az égig ér, Isten letekint a toronyból és összezavarja az emberek nyelvét, mert a magunk dicsőségére építsünk tornyot, hogy olyanok legyünk, mint az Isten. Amikor az ember a maga dicsőségét keresi, akkor előbb-utóbb szembe kerül a másik ember, aki szintén a maga dicsőségét keresi, de ez a két sajátos dicsőség összeütközik egymással, és akkor ezt a két dicsőséget nehéz lesz megkülönböztetni, meg nehéz lesz ennek kapcsán úgy együtt működni, mert ha nem az én dicsőségem érvényes, hanem a másiké, akkor abból irigység fakad, és akkor nem tudunk egymással szót érteni. Hányszor tapasztaljuk, hogy összezavarodnak a nyelvek, nem csak a különböző nyelvűek nem értik meg egymást, hanem az egy nyelvet beszélők is sokszor úgy tűnik, hogy nem egy nyelvet beszélnek, nem tájszólás miatt, hanem nem értjük nagyon sokszor egymást. A másik oldalra pedig azt teszi a Szent Atya, hogy az Isten és az ember együtt él, és itt Szent Ágoston Isten városáról írt művére utal vissza, amelyet Szent Ágoston az 5. század derekán írt meg, és ebben próbálja bemutatni az Isten városát, próbálja bemutatni azt, hogy a hit és a világi élet hogyan tud összekapcsolódni, hogy Isten jelenléte mit is jelent a mindennapok életében, és érdemes ezt a könyvét Szent Ágostonnak elolvasni. A Magyar Kurír erről a műről egy részletes ismertetést közöl 2005. szeptember 14-én, tehát gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, és így mutatja be Szent Ágoston Isten városáról írott művét. Ugyanakkor a Szent Atya arra utal, hogy az emberiség elveszíti valódi arcát, és mi éppen ezért a tekintetünket arra az Istenre emeljük, aki emberré lett. És itt a Gaudium et Spes dokumentumot idézi a Szent Atya, amelyben az Istenről szól, az Istenről szóló, az Isten és az ember viszonyáról, szól ez a nizsinati dokumentum, a Gaudium et Spes dokumentum, az öröm és a remény ezzel kezdődik, szomorúság és gond a korunkban az embereket érinti. Emberekből épül fel a közösség, Krisztus körül egybegyűlt emberekből, akiket a Szentlélek irányít a vándorútján, kezdődik ez a zsinati dokumentum, és ez a dokumentumban, tehát az Isten, erről írnak a zsinati atyák, és fogalmaznak meg sok szép és fontos dolgot az egyház és a világról, az egyház tevékenységéről, az egyház jelenlétéről a mai világban, és ezek valóban fontos gondolatok, érdemes ezt a dokumentumot is elolvasni. A Szent Atya a 22-es pontot idézi, az ember misztérium a valójában csak a megtestesült ige misztériumban válik világossá. Ez a 22-es pont tehát így szól a Gaudium et Spes dokumentumban. Az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán. Ádám, az első ember ugyanis előképe volt az eljövendőnek, azaz Krisztus Urunknak. Krisztus, az új Ádám, az Atya misztériumának szeretetének kinyilatkoztatásával megmutatja az embernek magát, az embert, és feltárja előtte nagyszerű hivatását. Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy az előadott igazságokat Krisztustól kaptuk, és ezek éppen benne valósulnak meg a legtökéletesebben. Ő a láthatatlan Isten képmása. Ő a tökéletes ember, aki visszaadta Ádám leszármazottainak, az első bűn óta eltorzult Isten képmásoknak Istenhez való hasonlóságokat. Az emberi természet bennünk is roppant méltóságra emelkedett azzal, hogy Krisztus azt magára öltötte, anélkül, hogy megsemmisítette volna. Igen, ő az Isten fia. Valamiképpen minden emberrel egyesült, amikor testé lett. Emberi kézzel dolgozott, emberi értelme gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától született, így valóban egy lett közülünk, mindenben hasonlóan vált hozzánk a bűnt kivéve. Mint ártatlan bárány, önként ontotta vérét, ezzel kiérdemelte számunkra az életet, Isten ő benne engesztelődött meg irántunk, ő benne békített ki bennünket is egymással. Sátán és a bűn rabszolgái voltunk, ő ezt megszüntette, így mindegyikünk elmondhatja az apostollal, Isten fia szeretett engem, és feláldozta magát értem. Értünk szenvedve, nem csak példát mutatott, hogy nyomaiba lépjünk, hanem utat is nyitott, ha azon járunk, szenté lesz az új, és új értelmet kap az élet és a halál. Tehát ez a 22. pontnak egy fontos és érdekes vagy értékes része mindannyiunk számára. Az emberi méltóságról beszél a Szent Atya, és ezt a méltóságot, ezt az emberi méltóságot igyekszik egyre jobban felmutatni, megmutatni. A hittani kongregáció, hittani dikasztérium 2024-ben kiadott egy dokumentumot, nyilatkozott az emberi méltóságról. Ebben a dokumentumban lefekteti az emberi méltóságnak az alapjait, és aztán különféle dolgokat tárgyal, ami az emberi méltósággal összekapcsolódik. Alapvető tisztázás, hogy a mit értünk emberi méltóságon. Van egy ontológiai méltóság, erkölcsi méltóság, társadalmi méltóság és egzisztenciális méltóság. A legfontosabb értelme az ontológiai méltóságnak van, mely szemét, mint olyat, azon ténynél fogva illeti meg, hogy létezik, és hogy Isten akarja, teremti és szereti. Ez a méltóság sohasem törölhető el, érvényben marad, független az egyén adott körülményeitől. Az erkölcsi méltóság akkor a szabadságnak az emberi teremtmény által akkori gyakorlására utal az erkölcsi méltóság. Már fel van ruházva lelkiismerettel, az ember előtt mindig nyitva marad a lehetőség, hogy lelkiismeretével szemben cselekedjen. Ha így tesz, akkor oly módon viselkedik, amely méltatlan a természetéhez, ahhoz, hogy ő Isten által szeretett és mások szeretetére hivatott teremtmény. De ez a lehetőség létezik, és nem csak lehetőség marad. Történelem tanúsítja, a szabadságnak az evangélium által kinyilatkoztatott szeretet törvényével szembeni gyakorlása felbecsülhetetlen nagyságú kárt és fájdalmat okoz másoknak. Segít abban ez a különbségtétel, hogy különbséget tegyünk a valóban elveszíthető erkölcsi méltóság szempontja és a ha sohasem megsemmisíthető ontológiai méltóság szempontja között. Ez utóbbi miatt kell minden erőnkkel azon munkálkodni, hogy mindazok, akik rosszat tettek, megbánhassák, és jó útra térhessenek. A méltóságnak még két másik jelentése a társadalmi és az egzisztenciális. Amikor társadalmi méltóságról beszélünk, akkor azokra a körülményekre utalunk, amelyek között a személy él. A mély szegénységben például, amikor nincsenek meg a minimális feltételek ahhoz, hogy egy személy az ontológiai méltóságának megfelelően éljen, azt mondjuk, hogy az ennyire szegény embernek az élete méltatlan élet. Ez a kifejezés nem a személy megítélését jelenti, hanem arra világít rá, hogy az eligedi, elidegeníthetetlen méltóságnak ellentmond az a helyzet, amelyben élni kényszerül. Az utolsó jelentés az egzisztenciális méltóság. Egyre gyakrabban beszélünk méltó és nem méltó életről. Ezekkel a jelzőkkel az egzisztenciális jellegű helyzetekre utalunk. Például annak a személynek esetében, akinek látszólag semmilyen lényegi fontosságú dolog nem hiányzik az élethez, de különböző okok miatt nehezére esik békében, örömben és reményben élni. Más helyzetben súlyos betegség, családon belül erőszak, kóros függőség, egyéb bajok vezetnek oda, hogy valaki méltatlanként élje meg az élethelyzetét. Annak az ontológiai méltóságnak az érzékelésével szemben, amelyet soha el nem lehet homályosítani. Itt bevezetett megkülönböztetések arra szolgálnak, hogy emlékeztessenek bennünket annak az ontológiai méltóságnak eligedi, elidegeníthetetlen értékére, mely az emberi személy létében gyökerezik, amely tényleges körülményétől függetlenül létezik. Most egy pici zenét hallgatunk.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és a Leó pápa enciklikájával, a Magnifica Humanitas enciklikával foglalkozunk. Második pontban így fogalmaz a Szent Atya: Krisztusra, az élő kőre alapozva megtapasztaljuk a Szentlélek hatalmas és titokzatos működését. Hisszük, hogy minden valóban emberi törekvést, amely vele együttműködik a jó szolgálatában, mennyi atyánk megáld, akiben reményünket helyezzük. Ezért készségesen részt vehetünk minden olyan kezdeményezésben, amely igazságosabb világot épít, és másokat is hívhatunk arra, hogy velünk együtt munkálkodjanak minden ember teljes kibontakozásának az előmozdításán. Párbeszédet kívánunk folytatni korunk minden férfiával és nőjével, akikkel osztozunk az emberiség eleseményeiben, kérdéseiben, reményeiben. Velük együtt szeretnénk új utakat keresni a közjó megvalósítására, minden ember méltó életének előmozdítására. Ez a párbeszédre nyitott magatartás az egyház hivatásának lényegéhez tartozik, hiszen Krisztusban mintegy szentsége, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek, az egész emberi nem egységének. Az egyház a történelmet annak a helynek tekinti, ahol az evangélium egyszerre kihívja kihívás elé, és kíséri az emberi tapasztalatot. Tehát abban a helyzetben, amely vagyunk, mindenképpen párbeszédre van szükségünk. Reggel a napindítóban beszélgettünk az önkéntességről, és felmerült, és talán tapasztaljuk már mindannyian, hogy egyre inkább visszafelé megyünk a személyes kapcsolatok irányába, hogy ma már egyre nehezebben működik az online világ, és a személyes kapcsolatok egyre inkább megint elkezdenek előtérbe kerülni. Párbeszédet folytatni mindenkivel, aki hasonlóan gondolkozik, aki szeretne előre menni, aki szeretné az ember értékességét, az ember erejét megerősíteni. A Szent Atya itt a zsinati dokumentumok közül a Lumen Gentium dokumentumot idézi ezzel a sorral: Krisztusban mintegy szentsége jele, vagyis jele és eszköze az Istennel bensőséges egyesülésnek és az emberi nem egységének. Ez az első pont, ez a Lumen Gentium bevezető gondolata így hangzik: a népek világossága Krisztus. Szentlélekben összegyűlt a zsinat sürgető óhaja tehát, hogy minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot, minden embert megajándékozzon Krisztus világosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán. Az egyház pedig Krisztusban mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Ezért szeretné az előző zsinatok tanítását folytatva tüzesebben feltárni híveinek és az egész világnak a maga lényegét, egyetemes küldetését, a jelen idők viszonyai különösképpen sürgetővé teszik az egyháznak ezt a feladatát, mert fontos, hogy az emberek, akiket ma egyre szorosabban fűznek össze a különféle társadalmi, technikai és kulturális kötelékek, Krisztusban is elérjék a teljes egységet. Tehát a népek világossága Krisztus Lumen Gentium, ezzel kezdődik ez a dokumentum, és egyre inkább rámutat arra, hogy mit is jelent közösségben lenni, hogy Krisztusban szentsége, vagyis jelejes eszköze az egyház az Istennel való bensőséges egyesülésnek, az emberi nem egységének. Tehát ezt az egységet kell nekünk valamiképpen szolgálnunk, valamiképpen megmutatnunk, ebben szeretnénk valamiképpen megerősödni. És éppen ezért fontos, hogy egy ilyen dokumentummal igyekezzünk ismerkedni, egy-egy ilyen dokumentumot elolvassunk, átemlékedjünk, átgondoljunk. Tehát amikor a Szent Atya enciklikájáról beszélünk,

gondolkodunk, akkor látjuk azt, hogy mit is jelent számunkra az az idős beteg, akit most éppen segítek valamiben, látjuk, hogy hogyan tud valami fejlődni, megerősödni, erőre kapni, és ilyen módon tovább lépve, ilyen módon járva a Krisztusi úton lehetünk sokszorosan jelei annak a feladatnak, annak a hivatásnak, amelyben benne élünk, amely hivatás egy fontos, amely hivatás azt jelenti, hogy nyomába járok azoknak, akik fontosak voltak a számomra, nyomában járok azoknak, akik az ő szeretetét tudják tükrözni, megmutatni, közvetíteni abban a világban, amelyben élünk. Nagyjából eddig jutunk el a mai nap folyamán ennek az enciklikának az olvasásában, és hogyha valaki szívesen tenne föl kérdéseket, akkor nyugodtan megteheti a 374-0904-es telefonszámon, lehet tehát hozzászólni az adás témájához, lehet hozzászólni mindahhoz, ami elhangzott, ami fontos lehet a számunkra. Biztatom tehát a kedves hallgatókat, hívjanak bennünket a 374-0904-es belföldi telefonszámon, és akkor tudunk egymásra figyelni, meg tudjuk egymást hallgatni, tudjuk egymást segíteni azon az úton, amelyen járunk, azon az úton, amelyen Krisztus fénye, világossága vezet és irányít bennünket. Kérjük ezért Krisztus kegyelmét, és várom a kedves testvéreknek a telefonjait, tehát a 374-0904-es telefonszámon.

Folytatjuk a hittanóránkat, és lehet még pár percig hívni bennünket a 374-0904-es telefonszámon. Ugyanakkor fontos, hogy mindazt, amit hallottunk, láttunk, az újra és újra végig gondoljuk, újra és újra abban meg tudjunk erősödni, de Jézus szeretete az mindig erőforrás a számunkra. Jézus kegyelme újra és újra meg akar bennünket erősíteni. Jézus kegyelme újra és újra segít bennünket, hogy tovább tudjunk indulni a mindennap útján, hogy meg tudjunk erősödni Krisztusban, föl tudjuk fedezni napról napra Krisztus szeretetét, Krisztus erejét, Krisztus kegyelmét, és ilyen módon járhatunk elől, lehetünk jelévé annak a szeretetnek, amely Krisztus Jézusban van, amelyet Krisztus Jézusban nyerünk el, bármelyik közösségben élünk is. Jó megtalálni a saját közösségünket, a saját boldogságunk forrását, jó felfedezni mindazt, ami fontos lehet az életünkben, ami fontos lehet a mindennapjainkban. Kedves testvérek, Önök itt a Mária Rádióban a hittanórát hallották. Most itt a hittanórában, meg a reggeli műsorunkban is többször játszottuk Borka Zsolttól néhány dalt, néhány számot, és talán mindannyiunkhoz eljutott már a hír, hogy Borka Zsolt nemrégiben súlyos betegség következtében elhunyt. Vasárnap délután 3 órától a Fóti Római Katolikus templomban adnak hálát az ő életért egy ünnepi szentmise keretében, amelyre mindenkit nagy-nagy szeretettel hívnak és várnak, és itt tudunk együtt imádkozni, hálát adni, búcsút venni Borka Zsolttól, és kereshetjük azt, hogy az ő példáját hogyan tudjuk követni, az ő példája hogyan tud jelen lenni, jelen valóvá válni az a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban, és így fogunk Jézus közelében maradva, így fogunk egyre jobban erőssé válni abban a hitben, amelyet Krisztus nekünk adott. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a nap evangélium, a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok, műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, Biarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskola kezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Összentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az esztergomi hittudományi főiskolán. Majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a Segélyszervezet csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Börtönposta, a Mécses Szeretetszolgálat műsora.
1: Szeptember 9-én a Börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a Rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a Mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
2: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti, meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy... És olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy normális ember, nem normális ember, aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönben, mint egy család.
3: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és ha még közelebb, akkor még észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
4: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Következő műsorunkban Rónaszéki János atya beszélgetését hallhatják Keresztes Ilonával, az Együtt az Életért Egyesület elnökével, az életvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban, és mindazokat, akik a internetes felületeinken követik a mai esti beszélgetést, és külön nagy szeretettel köszöntöm Keresztes Ilonát, a mai este beszélgetésének a vendégét, az életvédelemnek a témájáról fogunk majd beszélgetni.
3: Öten vagyunk lánytestvérek, a szüleim pedagógusok voltak, édesanyám zenetanár, édesapám történelem szakos tanár, és azután mindannyian családot alapítottunk, Mohai Tamás a férjem itt kávézik jó ízűen, és négy fiú gyermekünk van. Ez nagyon vicces volt, hogy mi öten voltunk lányok, és azután nekem négy fiam lett, úgyhogy átálltam erre az oldalra. Most már a fiaink is felnőttek, ketten már családot alapítottak, és négy unokánk van. Én 23 évig dolgoztam a Kossuth Rádióban. Azt hiszem, hogy nekem ezt a hivatást adta a Jóisten. Van egy zenetanári diplomám, de az nem az igazi helyem volt. A rádiózásban viszont megtaláltam azt a lehetőséget, hogy amennyi szépet, jót el lehet mondani, vagy amennyi igazságot ki lehet bontani, amennyi belefér a műsorfolyamba, annyit megpróbáljak bele tölteni. Elsősorban igazából minden téma érdekel egy kezdőt, de aztán egyre szűkült a kör, és végül is a családnál kötöttem ki, mert engem az izgatott a legjobban. Az utolsó 10 évemet a vendégháznál felelős szerkesztőjeként töltöttem. Azt hiszem, hogy a legfontosabb műsora volt a Kossuth Rádiónak, illetve nem volt, hanem most is az, mert ugyanúgy megy tovább. Azért tartottam a legfontosabb műsornak, mert a gyermekkel foglalkozott, illetve a gyermeknek a mentális környezetével, a családdal, azzal a légkörrel, amit a szülei otthon teremtenek, és abban segítette a családokat, hogy ezt a mentális egyensúlyt, ezt a mentális biztonságot, a szeretetet, a békességet meg tudják őrizni családon belül, mert hogyha ez nincs meg, akkor a gyerek óhatatlanul sérül. Sokszor tapasztaltuk, hogy egészségesen kell étkezni, hogy vigyáznak rá, hogy milyen textíliába bugyolálják, de hogy milyen légkör veszik körül, milyen emberi légkör, arra nem feltétlenül tudnak vigyázni. Lehet, hogy szeretnének, de nem tudnak vigyázni, mert hát azért a családnak az egysége is törékeny. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartottam. Viszont tovább szűkült a kör, és eljött az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy rendben van, hogy beszélünk arról, hogy a gyerek, aki megszületett és a családban nevelkedik, és belőle lesz majd a következő nemzedék, a következő generáció felelős tagja, de nem beszélünk eleget arról, hogy mi történik vele az élete első 9 hónapjában, a fogantatásától a születésig. Ugyanis az konszenzusos a társadalomban, hogy a gyermek védendő, a gyermek érték, a gyermekre vigyázni kell, stb. De a születése előtt ez az egész konszenzus megtörik. Erről majd később fogunk többet beszélni. Engem zavarta az, hogy egy közszolgálati műsorfolyamban, amit az egész ország mindenfajta gondolkodású embere hallgat, abban már kevésbé fér bele az, hogy a gyermek az anyaméhben is gyermek. A gyermek az anyaméhben is ember, és ugyanazok az élethez való jogok és szeretet és nyugalom és biztonság illeti meg, mint születése után. És azt éreztem, hogy nagyon sokat beszélünk a gyerekről, de ez lenne a legnagyobb lényeg, mert ezt nem érti a társadalom. Úgyhogy egy ponton úgy döntöttem, hogy eljövök a rádióból, és megpróbálom még a maradék hátralévő munkaerőmet arra fordítani, hogy a magzat életvédelmével kapcsolatos információkat terjesszem, hogy minden energiámat ebbe tegyem bele. Úgyhogy most ezzel foglalkozom, amíg van erőm hozzá.
2: A civil világban nehéz sokszor a hitünket felvállalni, és sokszor talán mi is a hétköznapokban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy amint kilépünk a komfortzónából, vagy a keresztény közegből, akkor nagyon sokszor falakba ütközünk a hitünket érintő társadalmi kérdésekben, és hogy milyen volt ez neked, hogy a saját hitedben itt ilyen milyen folyamatok játszottak le, hogy amikor egy rádióban vagy egy civil világban próbáltál ezekről beszélni, ez a te hitedet is sokszor megpróbálta, vagy éppen hogy megerősítette ez a folyamat, ezt hogy élted meg?
3: Belül úgy érzem, hogy nem ingatta meg a hitemet semmi. Kamaszkoromban volt egy időszak, amikor minden kamasznak meginog a hite. Én is megvívtam a saját felnőtt megtérésemet, az megtörtént, de én úgy érzem, hogy a hitem úgy nem ingott meg. Nyilván az Isten kapcsolata minden embernek ingadozik. Néha úgy érzed, hogy nagyon lángoló, nagyon közel vagyunk egymáshoz, máskor meg szinte nem is hallom, hogy mit mond, szóval ez így van. Viszont én abban a generációban születtem, úgy szocializálottunk, hogy a kommunizmusban az volt a felállás, hogy nincs Isten. Isten meghalt, Isten nincs, az babona, az nevetséges, és tulajdonképpen veszélyes is, tehát büntetendő, ha valaki ezzel foglalkozik, a fiatalokat a vallásra nevel. És minket nagyon sok atrocitás ért az iskolában. Voltak tanáraink, akik nem átallottak nyilvánosan megszégyeníteni bennünket azért, mert tudták, hogy mi egy sok gyerekes vallásos család vagyunk. Arról is van emlékem, hogy a szüleim kiálltak mellettünk. Tehát volt olyan, hogy bementek, és azt mondták, hogy ezt azonnal hagyják abba. Viszont hogyha ezt átéljük gyerekként, akkor ez megmaradt később is. Tehát nyilván beragad egy automatizmus, hogyha erről beszélek, abból baj lesz, az ciki lesz. Tehát nekem tudatosan meg kellett dolgoznom azzal, hogyha a nyilvános térben erről bárhogy is szó kerül, vagy szó kell, hogy kerüljön, akkor legyenek szavaim, legyenek ütőképes mondataim, és legyen lelki bátorságom, hogy beszéljek a hitről. Viszont azért az nagyon fontos, hogy nem mindenki tart ott, ahol egy egyén a saját hitében. Tehát, hogy ebből is annyit lehet adni, amennyit képesek az emberek befogadni, és nem lehet folyton mindenre ráönteni a vallást. Szóval inkább úgy tekintettem az Istennel való kapcsolatomat, hogy az engem belülről támogat, belülről erősít, és minden munkámat abban mérem meg, hogyha a jó Isten meghallgatja a műsort, akkor rendben találja-e, leókézzel, kipipálja-e, akkor rendben lesz. És hogy soha ne szülessen olyan műsor, olyan tartalom, ami szemben megy vele. De ehhez nem kell folyton őt emlegetni a nyilvánosság előtt, mert az is fárasztó azoknak, akiknek ez fura vagy nehezen befogadható, szóval ügyesen kell csomagolni. De egyébként utólag, főleg mikor eljöttem a rádióból, és nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy de kár, vagy nem tudom, szóval, hogy hallgatták a műsoraimat, akkor sokan mondták, hogy egyébként nagyon átjött, hogy én hívő vagyok, vagy hogy így nagyon benne volt, hiába csomagoltam, azt lehetett érzékelni.
2: Igen, a misszió az mindig túlhat az egyházon, és ez is az egyik legfontosabb feladatunk, hogy kilépjünk a keretekből, és elvigyük az új csatornákon az evangéliumnak az üzenetét, és pont itt beszéltük az elején, hogy még az egyház sem tartott, vagy az egyházi körökben sem tudunk mindig erről a témáról olyan módon beszélni, hogy a mai emberhez valahogy eljusson, vagy talán nem tartjuk még annyira fontosnak ezeket. És az egyház életében is volt egy hosszú folyamat, ugye egészen 6. Pál pápától, és aztán a többi pápa egyre többet beszélt erről a témáról. Mit jelent az életvédelem? Tehát, hogy az egyház is egyre jobban erre kezdte az erkölcsi tanítását is ugye fordítani, meg egyre jobban kifejtette, ahogy az orvostudomány is ugye fejlődött, hogy hogyan tudjuk ezt a témát megfogalmazni, hogy egyáltalán mit takar, milyen témák tartoznak ide?
3: Az emberi élet az tulajdonképpen egyben értendő. Tehát én is szeretek az emberi élet védelméről, méltóságáról úgy beszélni, hogy a fogantatástól a természetes halálig. De azért vannak ebben szakaszok, és vannak ebben szakterületek. Tehát mások foglalkoznak a palliatív ápolással, gondozással, az eutanázia kérdéseivel, vagy az egyéb orvosi mozdulatokkal kapcsolatos bioetikai dilemmákkal, és egész más az, amikor mondjuk a fogantatás előtti időszak. Szóval én erre specializálódom sokkal inkább, de az emberi méltóságot nagyon sok minden megpróbálja, és ezek össze is függenek. Csak egy példát mondok, hogyha egy kismamánál megállapítják, hogy a magzata beteg, akkor akkor rábeszélik arra, hogy vetessel, hiszen nem érdemes egy beteg magzatot megszülni. Ez már egy magzati korban elvégzett méhen belüli eutanázia. Tehát összetalálkozik a kettő egymással, és mind a kettő arról szól, hogy az egyik ember jogot formál arra, hogy a másik ember élete felett döntsön a saját komfort érzete függvényében, hogy neki mi éri meg, hogy ő minek örül, vagy minek nem örül, mi az, ami neki fárasztó, mi az, amiről úgy gondolja, hogy ez neki bírhatatlan. És én azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. A katolikus egyház álláspontja az az ember teremtett természetével van összhangban. Tehát nem is úgy kellene talán fogalmaznunk, hogy a katolikus egyház álláspontja, hanem az Isten alaptörvénye az, hogy az ember egy olyan méltóságot kapott, amelynek az okán alapvetően megilleti a létezéshez való jog, függetlenül attól, hogy mekkora, függetlenül attól, hogy a fejlődésének melyik stádiumában van, és függetlenül attól, hogy milyen egészségi állapotban van, és hogy hol tartózkodik. Itt hozzáteszem azt, hogy sokan mondják azt, hogy az élet a születéssel kezdődik, hogyha megszületett a gyerek, akkor nyilván látjuk, meg nyilván nem öljük meg, meg nyilván. De mikor születik meg a gyerek? Tehát van olyan magzatkorú gyerek, mondjuk 25 hetes, aki egy olyan országban fogant, ahol 25. héten lehet abortuszt végezni. És van olyan koraszülött, aki 23 hetesen születik meg. Ugyanolyan korú gyerekről beszélünk, csak a tartózkodási helyek különböző. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy ebben a szobában lehet ölni, abban a szobában nem lehet ölni. Tehát, hogy ez annyira világos és logikus, de mivel nagyon sok minden félelem, nagyon sok minden szándék övezi ezt a kérdést, és nagyon sok tudás is kellene hozzá, hogy tisztán lássanak az emberek, ezért el kell végezni ezt a társadalmi gondolkodás formálását, úgyhogy ezen dolgozunk. Én azon dolgozom, hogy az emberképünk a helyére zökkenjen. Tehát azért gondoljunk csak bele, hogy a születés pillanatában meglátjuk a gyermeket, aki egyébként bentről kijön, és ott bent nem lehet szegmentálni az életét. Na most én nagyon szeretném, hogyha az emberek felfognák, hogy 9 hónapig fejlődő gyerek, az kijött és megszületett. Az sem vallási kérdés, hogy a szomszédot nem ölhetem meg. Az sem vallási kérdés, hogy hát nagyon szegények vagyunk, és milyen élete lesz annak a gyereknek, tehát azt az újszülöttet öljük meg. Hogyha egy szegény, titkolterhes kismama a kukába teszi a gyereket, akkor mindenki felháborodik, és azt mondja, hogy miféle ember az ilyen. Miközben New York államban a születésig meg lehet szakítani egy babának az életét, sőt, a részleges születési abortusz is engedélyezett, amikor már félig kint van a gyerek, és beszúrnak egy méreginjekciót a fejébe. Tehát, hogyha megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy a gyereket meg lehet ölni méhen belül, akkor, hogy mondjam, annak nincs határa, mert most már azon is gondolkodnak, hogy a nem kívánt, de abortusz, hát, hogy mondjam, sikertelen abortusz következtében megszülető gyereket hagyják a sorsára, mert hogy ugye már az egy olyan magzat, aki világra jött, de nem akarta az anya, hogy világra jön. Tehát, hogyha egyszer jogot formálunk arra, hogy egyik ember a másik élete felett döntsön, akkor annak nem lesz vége, mert a határt mindig lehet kiebb és kiebb feszíteni. Ezért én nagyon szeretem ezt a kérdést emberi jogi kérdésként tekinteni. És tulajdonképpen ez meg is magyarázható, tudományos eszközökkel, biológiai tényekkel, orvosi tényekkel, a genetikával, lehet hatni az emberi jó érzésre. Tehát ennek megvan a természetes logikája, most már annyira látszik a magzati élet fejlődése, a tenyerünkben létre tud jönni a lombik eljárás során. Kirakják a hűtőszekrényre a magzati fotókat, az albumokba benne vannak a magzati fotók. Tehát ez most már így megmagyarázható. Erre akkor van szükség, hogyha valaki nem hívő. És nem hívőnek is meg kell érteni, hogy embert nem ölünk. Sem akkor, ha kicsi, sem akkor, ha nagy. De keresztény körökben is szükség van a magyarázatra. És keresztény körökben azért segít, hogyha a teremtést, a jó Istent bevonjuk ebbe. Keresztény körökben egy kicsit ennek segítségével könnyebben átmegy, de azt látom, hogy ott is nagyon sokat kell ezzel foglalkozni.
2: Nem csak gyakorlatban, vagy nem csak ilyen elméleti módon foglalkozol te ezzel a témával, hanem sok érintettel is találkozol, és sok érintettel beszéltél. Ugye beszélnek itt nagy számokról, hogy mennyire érinti tényleg a mai embert ez a probléma, mik a nagyjából az arányok, hogy hány embernél fordul ilyen elő, illetve ez a tendencia az elmúlt években, ez inkább növekedett, vagy ebben hogy állunk?
3: 1965-ben születtem, a húgom 1969-ben. Abban az évben volt csúcson Magyarországon az abortuszok száma, 210 ezer abortusz volt évente. Azóta folyamatosan csökken az abortuszok száma, most 21 ezer abortusz van évente, az utóbbi egy évben egy icipicit növekedett, sajnos. Ez azért szomorú, mert az előtti években még egyáltalán soha nem volt növekedés. A 21 ezer abortusz azt jelenti, hogy minden áldott munkanapon 80 abortuszt végeznek el Magyarországon. Van egy Wordometer a neten, ahol pörög egy számláló, hogy mennyi abortuszt végeznek évente. Most ugye január közepét írjuk, január 14-e van, és 1 millió 700 ezer abortusz volt az utolsó szám, amit megnéztem, a idefelé jövet a telefonomon, hogy hol tart ez a mérőszám, de egyébként 73 millió abortusz történik minden évben világszerte. Szerintem ez brutális szám, és mindenképpen megoldásra vár. Még a számokkal kapcsolatban annyit, hogy gyakran mondják, hogy nem kívánt gyerek az, akit ugye elvetetnek, de az Együtt az Életért Egyesület munkatársa vagyok most már 15 éve, és ebben az egyesületben krízisben lévő kismamáknak segítünk, és nekik örökbefogadó családot keresünk. És az a tapasztalatunk, hogy nincs nem kívánt gyerek. Tehát minden egyes megszülető kisbabáért nagyon-nagyon sokan várakoznak. Jelenleg a mi egyesületünkben 110 vannak a listán. Tehát bármikor születik egy kisbaba, akkor könnyedén tudunk nekik tüneményesebb házaspárokat ajánlani, akik boldogan felnevelik. Úgyhogy ezeket érdemes tudni.
2: És a személyes tapasztalataidból általában mi a, egyrészt elképesztők ezek a számok, tehát ezt meg kell azért jegyezni, de hogy mi veszi rá az embereket, hogy ezt a lehetőséget válasszák, mik a legfőbb indokok vagy élethelyzetek, amikor valaki ezt az opciót választja?
3: Hát a félelem. Nem, tehát olyan helyzetbe érkezik a gyerek, amikor vállalhatatlan, és ez a legkülönbözőbb lehet, tehát egészen attól kezdve, hogy megerőszakolnak egy tizen akárhány éves kislányt, vagy valaki felelőtlenül belemegy egy laza párkapcsolatba, buli után szexel, vagy egyszerűen csak együtt van a párjával, de az még nem egy stabil kapcsolat, vagy több gyerekes család, és már nem bírnak el többet, úgy érzik, vagy éppen van egy friss munkahely, amit szeretne elkezdeni, és pont bejön a baba, és azt mondja, hogy ezt inkább én nem akarom, vagy már van elég gyerekem. Szóval tényleg a legkülönbözőbb indokok lehetségesek, de minden egyes esetben az egyforma benne, hogy egy olyan mértékű félelem önti el a nőnek a szívét, ami még az életösztönt is felülírja. Azt az életösztönt, hogy egyébként ő benne ott van a gyermeke, aki az ő védelmére szorul, és akit egyébként a lelke mélyén mindegyik szeret. Ezt merem állítani. Mindegyik a lelke mélyén szereti. De annyira fél, hogy nem engedi meg magának, hogy szeresse, és nem engedi meg magának, hogy megtartsa. És nekünk ezzel a dologgal kell valamit kezdenünk. Egyrészt a félelmével, másrészt pedig a kislányok meg a kisfiúk felnövekedése során fel kellene őket készítenünk, el kellene látnunk őket olyan információkkal, ami ilyen esetben nem a gyermek halálát választja megoldásképpen, hanem a krízis megoldásának egy sokkal egészségesebb módját keresi. Én azt látom a FÉSZ fiataljai, a Fiatalok az Életszolgálatában közösség fiataljai között, hogy maga az információ tömeg, amit megkaptak, hát nem tömeg, mert annyira sok időnk nincs, tehát azok az információk, amiket megkapnak, az felelőssé teszi őket. Például láttam a fiúkon változást, hogy elkezdtek másképp nézni a szexualitásra, elkezdték jobban tisztelni a lányokat. Azt is látom, hogy elkötelezettebbé váltak. Tehát volt, aki a 9 hónapot végigcsinálta velünk, de nem maradt közöttünk, nem vállalt velünk szolgálatot. de amikor tovább ment, az ő saját életét vitte tovább, akkor a saját szakmaiságába valahogy bevitte. Például volt olyan tagunk, aki diplomamunkának anyaotthont tervezett, volt, aki gyógypedagógusként például a sérült magzatok sorsával kapcsolatos szakdolgozatot választott. Tehát nagyon sokan voltak, akik elindultak ezen. Szülészorvos is van már, aki tőlünk került ki. És én ezt nagyon hasznosnak tartom, és ez reményem is volt egyébként, hogy magukkal viszik ezt a tudást, és attól fogva ezen az alapon működnek. Azt is tapasztaltam, hogy nagyon kíváncsi erre mindenki. Amikor felkínáltuk, hogy tartunk előadást erről a témáról, olyan sok meghívást kaptunk, hogy lehetetlen volt teljesíteni. És úgy éreztük, hogy ez egy akkora éhség az országban, hogy ezt valahogy ki kell elégíteni, és akkor azt találtam ki, hogy nem mi rohangásszunk Budapestről mindenhova páran, hanem az lenne a jó, hogyha olyan felnőtt csapatot, olyan csoportokat képeznénk ki, akik közösségekbe, iskolákba, bármilyen lelkiségi mozgalomba, tehát ahol vannak éppen, oda el tudják vinni ezt a tudást. Úgyhogy így lett most már pár éve a 9 hónap egy tanév kurzus, ami kifejezetten a 30 pluszos felnőtt korosztály számára van, és elsősorban javasoljuk a tanárok, hitoktatók, közösségvezetőknek, akik fiatalokkal foglalkoznak, vagy akár a saját korosztályuk felnőtt közösségével foglalkoznak, és tovább tudják adni ezt a lelkületet, ezt az információt. És persze nagyon szívesen látunk bárkit, akinek mondjuk nincsen ilyen közössége, vagy esetleg ő nem tudja ezt a szolgáltatót felvállalni, csak ő szeretne informálódni, azt is lehet. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre végtelen az igény, és nagyon örülök is neki. Óriási öröm például, hogy Erdélyben csináltunk 9 hónap egy tanévképzést, és ennek nyomán ott létrejött a Vox Cordis Egyesület. Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is alapítottak a FACE-hez hasonló közösséget és képzést, és gyönyörűen működnek. Mind a két helyen egy-egy lelkes fiatal anyuka állt bele ebbe az ügybe, és annyira motiváltak voltak, hogy megtanultak mindent, amit lehet, elolvastak mindent, amit lehet, és csinálják tovább. De ugyanígy Szegeden, Kaposváron, Székesfehérváron vannak már ilyen csomópontok, ahol kezd nagyon komolyan kibontakozni.
2: És akkor egy picit áttörnék most így az abortusznak az egyházi oldalára, egy picit, hogy mit is tanít erről az egyház, és mi az a legfontosabb üzenet, amit ezzel kapcsolatban szeretne mondani, és itt vagyunk ugye Ferenc pápának a kávézójában. Ferenc pápa is nagyon sokat beszél az életvédelemről, illetve a családnak a témájáról, ki is adott egy enciklikát, a Amoris Laetitia nevet viseli, a családban megélt szeretetről beszél, és ott is kiemeli a gyermekeknek a fontosságát, és az, hogy a gyermektervezés az egy nagyon fontos dolog legyen egy párkapcsolatban, és szeretettel készüljenek, és mindig ajándékként tekintsenek a gyermekre a házaspárok. Mit tanít az egyház arról, hogy az abortusz azt hogyan értékeli? Tehát bűnnek tartja-e? Mi a legfontosabb probléma vele? Mi az, amit egyszerűen nem tud az egyház ebben engedni? Mert nagyon sokan ugye ebben is vitatkoznak, illetve próbálják az egyháznak a tanítását egy kicsit enyhíteni, és jobban a nőknek vagy az anyáknak a jogát nézni. Te hogy látod, hogy mi az, ami az egyháznak ebben az igazi üzenete?
3: Én nekem nagyon jó érzés az, hogy a katolikus egyház a történelmi egyházak közül az, amelyik nagyon komolyan veszi az életvédelmét, és a legmegalapozottabb állásfoglalást fogalmazza meg ezzel kapcsolatban. Ugye az emberiség, az emberi történet során, ahogy az emberiség fejlődött, haladt előre, volt idő, amikor semmit nem lehetett tudni arról, hogy mi van oda bent, hogy lesz a gyermek, hogy fogan a gyermek, azt se tudták, hogy mekkora a gyermek, tehát nem lehetett erről semmit se tudni. De ahogy az ember egyre többet tudott arról, hogy lesz az ember, úgy fejlődött az egyház állásfoglalása ezzel kapcsolatban. Tehát a katolikus egyház nagyon komolyan veszi azt, hogy a tudományos tényekre alapozza az ajánlásait, a megnyilatkozásait, illetve az erkölcsi törvényeit. Én azt gondolom, hogy a katolikus egyház püspökei azok, Magyarországon több nagyon komoly életpárti püspök van, akik nem félnek ezektől az információktól. Nem érzik úgy, hogy katolikus papként, püspökként kellemetlen mondjuk a női testtel, vagy az anyaméhel, vagy az anyaméhben fejlődő gyermekkel foglalkozni, hanem ugyanolyan fontosnak tartják, és szép információnak, és szép tudásnak tartják. Én azt gondolom, hogy a katolikus egyház álláspontja tényleg gyönyörű, és a megfogalmazások ezzel kapcsolatban tiszták, világosak és fogyaszthatóak. Ami engem nagyon megdöbbentett, hogy Ferenc pápa például 24 áprilisában kiadott egy olyan közleményt, amiben kőkeményen megfogalmazta, hogy az abortusz az emberi méltóság elleni legsúlyosabb bűncselekmény, és az orvosokat bérgyilkosoknak nevezte. Ez egy annyira indulatos és kemény megfogalmazás, hasonlít nekem ahhoz, mint amikor a Jézus kötélből ostort vont, és azt mondta, hogy na most már elég legyen. És értem is ezt az indulatot, és fontos is néha, hogy ez az indulat megnyilvánuljon, mert a Szent Ágoston még nem tudta, hogy mi van az anyaméhben, de most már mindent lehet tudni, hogy mi van az anyaméhben. Ha most valaki azt mondja, hogy az ott csak egy sejtcsomó, akkor egyszerűen lehasítja az igaz információt, és nem mond igazat. Tehát ezért a katolikus egyház álláspontját abszolút hitelesnek tartom, de hát nekünk még az is megvan, hogy a megváltó magzatként érkezett közénk. Megfogant egy anyának a méhében, és ott fejlődött, és ki volt szolgáltatva annak, hogy az emberek körülötte hogyan döntenek a sorsa felül, és gondoljunk bele, hogy ahogy Jézus megszületett erre a világra, ahogy Mária kihordta őt, az a 9 hónap szinte az összes krízisterhes vonatkozást magában hordozta, hogy egy tinilány házasságon kívül terhes lesz, ami közvetlenül veszélyezteti az életét, mert megkövezhették volna és megölhették volna, ha József nem áll mellé. Hogy menekülnie kellett, hogy hajléktalan volt, és a József örökbe fogadta. Tehát, hogy annyi minden, és még konkrét üldöztetés is volt, tehát, hogy annyi minden volt, és ő mégis megszületett. És nekem ez egy nagyon szép belegondolni abba, hogyha Mária bármely ponton megijedt volna, bármely ponton visszavonulott fújt volna, akkor a megváltó nem születik meg. És ez nem csak a megváltó, nem csak Jézus életére igaz, hogy ő magzatként ugyanaz a megváltó volt, mint a kereszten, aki meghalt, hanem ez minden egyes megfogant magzat életére igaz, hogy az Isten megteremtette őt, és terve van vele. És ha kioltjuk az életét, akkor ezt a tervet húzzuk át. És nincsen ehhez jogunk. Minden egyes ember valahol megváltó, valahol neki helye van a világban, valahol dolga van a világban. És nekünk az a feladatunk, hogy ennek a gyermeknek az élet körülményeit megpróbáljuk megteremteni. Ugye az Egyesületben a krízisben lévő kismamákkal foglalkozunk, és látjuk azt, hogyha beleállunk abba, hogy segítsünk, és megpróbáljuk a problémáját megoldani, akkor meg lehet menteni a baba életét, és ezzel meg lehet menteni az anya életét is, mert amikor egy anya krízisben van, akkor az abortusz még egy krízist fog rátenni az eleve meglévő krízisére. Tehát van egy nő krízisben, lesz neki egy babája, fél tőle, abortuszt ajánlunk neki, ő elmegy abortuszra, azzal egy olyan traumát ér át, hogy megduplázódik a krízis, és a gyerek nincsen sehol, és ő tovább cipeli a krízisét. Akik abortuszt ajánlanak egy krízisben lévő nőnek, azok nem oldják meg az életét, hanem azt mondják, hogy menj abortuszra, ez a megoldás. Tulajdonképpen a pro-life mozgalom, az életpárti aktivisták azok, akik nem csak az élet mellett beszélnek, hanem az élet mellett cselekszenek is. És mi az Egyesületben mellé állunk a kismamáknak, mellé állítunk egy-egy segítőt, és addig kísérjük, amíg ő meg nem tudja hozni a legjobb döntését, vagy örökbe adja, vagy ő fogja majd fölnevelni. És látjuk, hogy azok az apró krízisek néha, amik a nagy félelmet okozzák, azok kiiktathatóak, és a kismama megnyugszik, elkezd tisztán gondolkodni, és így aztán úgy fog kijönni ebből a történetből, még akkor is, ha örökbe adja a kisbabáját, hogy azzal a tudattal élhet tovább, hogy ő gondoskodott róla, és elhelyezte egy biztonságos helyre, ha neki nem volt lehetősége fölnevelni.
2: Az egyház ebben mit tanít? Mi az a konkrétum, amiben kimond, hogy az élet az mikor kezdődik? Mi az, ami az emberi utódlásnak a része ebben? Mi az, ami az Isten tesz bele, ami létezésünknél vagy fogantatásunknál? Mit tanít itt az egyház?
3: Hát a fogantatás pillanatában létrejön az ember. És attól fogva Isten képmása. Akármilyen pici, és akármilyen formája van. Az egyház ezt tanítja. És És ez így van rendjén. És ennek az alapelvnek a mentén kell nekünk minden későbbi dilemmát megoldani. Azt is, hogy megmaradjon-e a baba, vagy ne, nyilván maradjon meg. De azt is, hogyha mondjuk valakinek nem születik gyermeke, akkor milyen eljárásokba engedi bele magát. És ez a vizitáció, amit fölhoztál példának, ez azért is szép, mert Mária egy 10 éves kis krízis terhes volt, de Erzsébet viszont egy idős, tulajdonképpen meddőnő, akinek váratlanul a Jóisten adott egy gyermeket, aki szintén az életnek egy bizonyos pontján nagyon fontos szerepet kellett, hogy betöltsön. Tehát, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a teremtést meghagyjuk Isten kezében, és tudatosítsuk azt, hogy a gyerek az nekünk nem járandóság, nem jár nekünk, nincs ilyen, hogy gyerekhez való jog. Olyan van, hogy a gyereknek szülőhöz, családhoz való joga, de embernek nincs gyerekhez való joga. Persze mindenki nagyon szeretne gyereket, vagy a legtöbben nagyon szeretnének gyereket. De a gyermek, ha érkezik, akkor elfogadjuk, és hogyha nem érkezik, akkor a termékenységnek, a teremtő erőnek egy másfajta útját keressük. Nagyon szép az örökbefogadás. De arra nem mindenki alkalmas, nem mindenki érzi magát erre képesnek, és nem is szabad, hogy erőltessük, akkor, ha valaki erre nem képes. De ha valaki gyermektelenül maradt házaspár, vagy egyedülálló, akkor nagyon-nagyon sok csodálatos dolgot tud megtenni az életben, és nagyon teremtő és hatékony működésre lehet képes, és meg kell kérdezni a Jóistentől, hogy ő mit javasol, mit kezdjek az életemmel, nem adtál gyermeket, mi a szándékod velem. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem fogjuk tudni, hogy hova tart az életünk. Éppen most beszélgettem egy nővel, aki örökbefogadásra várakozik. És egy kismamánknak keressük most az örökbefogadó szülőt. És az egyikkel beszélgettem, és azt mondja, hogy valami 10 év elment az életéből arra, hogy lombikról lombikra ment. A teste oda van, a lelke oda van, és nem tudja elfelejteni azt a rengeteg babát, így fogalmazott, nem tudja elfelejteni ezt a rengeteg babát, aki áldozatul esett ennek az egész folyamatnak. Talán sokan tudják, hogy vannak például gyászfeldolgozó, veszteségfeldolgozó lelki gyakorlatok. Az egyik a Ne félj, nem ítéllek el, ami abortusz után egy ilyen feldolgozó, a másik a Ráhel szülőskertje. Mind a két lelki gyakorlatnak a szervezői elmondják, hogy kezdetben abortusz utáni nők jöttek a veszteségükkel. Egy idő után megjelentek az apák, akik nem tudták megvédeni a gyermeküket, és most egyre többen jelentkeznek azok, akik a lombik eljáráson többször keresztül mentek, és úgy érzik, hogy sok-sok gyermekük veszett el a lombik eljárás során. Tehát, hogyha visszamegyünk a kezdetekhez, hogy a fogantatás pillanatában létrejön az ember, akkor nem kezdhetünk akármit egy megfogant gyerekkel, és nem hozogathatunk létre több kis embriót, csak azért, mert mi próbálkozunk. Arról nem is beszélve, hogy a lefagyasztás, meg a fölengedés, meg az a rengeteg manipuláció, aminek ugye ezzel megnyitjuk a kaput, az mi mindent hoz magával, az hosszú lenne most így végigvenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre kell figyelni.
2: Ugye nagyon nehéz helyzetek is alakulhatnak, akár egészségügyi okokból, vagy az anyának egy betegségéből fennállhatnak olyan helyzetek, amikor nem annyira egyértelmű egy abortusznak a megítélése, hogy a anyának az életének a védelme, vagy a magzatnak a megvédése a cél, akár egy terhenkívüli terhesség, vagy a méhenkívüli terhességnél. Ilyen helyzetekben mi a megítélése az egyháznak, vagy van-e olyan helyzet, amikor az abortusz a kisebbik rossz megoldás egy helyzetben?
3: Ez azért fontos kérdés, mert ez a legnagyobb ütőkártya az abortuszpárti oldal kezében. Hogyha ezen a kérdésen keresztül be tudja bizonyítani, vagy ki tudja velünk mondatni, hogy na jó, ebben az esetben elfogadható az abortusz, akkor nyert ügye van, mert akkor ebben az esetben igen, akkor egy tyúk lépéssel arrébb is, meg egy tyúk lépéssel arrébb is, és már ott vagyunk New Yorkban a születésig abortusszal. Én inkább egy orvost idéznék, Christina Francis, akinek a videója az Egy Élet csatornánkon megnézhető, és ő teszi világossá azt, hogy amikor egy anya élete veszélyben van, és az anya életének a megmentése érdekében kell a babának meghalnia, vagy nem is érdekében, hanem következtében kell a babának meghalnia, akkor az nem direkt abortusz, hanem az egy életmentő mozdulat, aminek a következményeként meg fog halni a baba. De az nem az anya döntése, hogy ő úgy döntött, hogy öljék meg a gyerekét azért, hogy ő életben maradjon. Tulajdonképpen ő azt mondja, hogy olyan eset nincs. Ez csak a fikció, amikor erről beszélgetünk, hogy úgy dönt, hogy megölik a babát, akkor én életben maradok. Nincs ilyen. Olyan van, hogy elfogadja-e azt a kezelést. Vagy kivár még egy kicsit, amíg aztán a baba koraszüléssel világra jöhet, és aztán fogadja el a kezelést, és remélő, hogy életben marad. Tehát ugye a Chiara Corbella és a Szent Janka erről híresek, hogy ők az életüket adták, azt mondják, hogy nem fogadják el a gyógykezelést, mert a gyermeküknek szeretnének életet adni, és rábízzák a Jóistenre, hogy ők életben maradnak-e vagy sem. Ezek nagyon nehéz döntések. De itt már arról van szó, hogy egyik élet, másik élet, ez nem az a verzió. Ráadásul ugye az összes abortuszoknak ez egy nagyon-nagyon pici százaléka, 1% alatti az ilyen esetek száma. Nem mint hogyha bármennyi egyetlen eset is bármit is igazolna, de azért mégiscsak nem ez a döntő.
2: Felszokott még merülni, főleg fiatalokban, meg a társkeresésnél, vagy a szexualitásnak a témájában a fogamzásgátló tablettáknak a kérdése. És ugye sokan nem gondolnak bele, vagy talán nem is tudják, hogy egy-egy fogamzásgátló tabletta is tud abortív lenni, abortív hatású, hogy ugye nem a megfogadás, hanem a beágyazódást akadályozza meg, és nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy élik a szexuális életüket, és még akár keresztény körökön belül is felmerül ez mindig kérdésként, hogy sajnos ez egy olyan probléma, amire nehéz rávilágítani, de mégis nagyon sok fiatalnál ez előjön. Te ezt hogy látod, hogy ez mennyire nehézség a fiatalok körében?
3: Igen, hát ugye a fogamzásgátló tabletta az egy ilyen látszólagos biztonságot nyújt. Erről azt kell tudni, hogy az összes abortuszok egy negyedében nagyon-nagyon biztonságos fogamzásgátló szert használtak azok a nők, akik egyébként végül terhesek lettek és abortuszra mentek, tehát nem oldja meg a problémát, de mindenképpen van benne egy olyan komponens, hogyha a fogantatás vagy a pete érést nem is tudja megakadályozni, legalább a beágyazódást akadályozza meg, és

hogy miért ne lehetne ezt megtanulni. Minden nő megfigyelheti, hogy hogyan alakul a ciklusa, mikor vannak a termékeny és a terméketlen időszakok, és meg lehet azt oldani, hogy mindenféle kémiai fogamzásgátló nélkül is elkerüljük a nem kívánt terhességet. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a fogamzásgátló tabletták látszólagos biztonságot nyújtanak. Az átfogó szexuális nevelés azt célozza, hogy minél többek jussanak el akár ingyen fogamzásgátló tablettához. De a fogamzásgátló tabletta tényleg egyébként sok esetben megakadályozza a nem kívánt gyermek megfoganását, de felszabadít a biztonság, a nem biztonságos szexualitás irányába, a nem stabil, nem elkötelezett kapcsolaton belüli szexualitás irányába, a váltogatott párkapcsolatok irányába, és ez nagyon-nagyon sok kárt okoz a fiatalok lelkében. Az emberi kapcsolatokat széttöri. Azt szokás mondani, hogy ez nem probléma, mert hogy aki, mindenki tud vigyázni az életére, hogy nem a fogamzásgátló tablettától lesz valaki hűtlen, de van ilyen hatása. Erre is vannak kutatások, és kimutatható, hogy van olyan hatás, hogy minél azzal, hogy a fogamzásgátló szerek használata elkezdődött, fellazultak a kapcsolatok, sokkal bátrabbak lettek a házasságon kívüli alkalmi kapcsolatok. Úgyhogy ennek ilyen káros következményei vannak. Van más fogamzásgátló szer, mindenféle spirál és mindenféle olyan eszközök, amiket be lehet építeni, és ezeknek mindnek megvan az etikai vonatkozás és az egészségügyi vonatkozása is. Nem véletlen, hogy vannak nőgyógyászok egyre többen, akik nem szívesen helyeznek fel spirált, nem szívesen írnak föl fogamzásgátló tablettát, sokkal inkább azon az állásponton vannak, hogy érdemes megtanulni a női test működését, és annak megfelelően nem csak a családtervezés oldható meg, hanem a saját egészségünkről is egy csomó információt kapunk, úgyhogy mindenképpen hasznos lenne, ha a lányok ezt alapvetően megtanulnák. Az biztos, hogy a Jóisten minden bűnt meg tud bocsátani. Ennek feltétele az, hogy legyen belátás, legyen bűntudat, és legyen szándék a bűntől való szabadulásra. Az nagyon fájdalmas, amikor egy nő rádöbben arra, hogy mit is követett el valójában. Nagyon sokszor nem azonnal döbbennek rá, azonnal inkább megkönnyebbülést tapasztalnak, túl vagyok rajta, megoldódott, megy az élet tovább. Nagyon sokszor így közvetlenül az abortusz után. De aztán eljön az a pont, amikor ennek a súlyossága komolyan megterheli őket. Lehet pár év múlva, de lehet akár több évtized múlva is, hogy valamilyen hatásra előjön ez. Például lehet olyan, hogy valakinek lánykorában volt abortusza, és az első gyermeke fogantatása után az ultrahangvizsgálaton szembesül vele, hogy mit is követett el. Vagy volt olyan nagymama például, amikor az unokáját meglátta az ultrahangképen, akkor döbbent rá, hogy mit csinált, mert ugye az a generáció még nem látta a magzatot az anyaméhben, tehát akkor szembesült vele, hogy ez mi is volt tulajdonképpen, és rettenetesen összezuhant. Azt hiszem, hogy a legnehezebb nekik az, hogy önmaguknak tudjanak megbocsátani. Sokan közülük többször is elmennek gyónni, és újra és újra kérik az Isten bocsánatát. És valahogy el kell jutni odáig, hogy lélekben találkozzanak a gyermekükkel. Erről azok tudnának egyébként sokkal hitelesebben beszélni, akik ezeket a lelki gyakorlatokat végig kísérik, és pontosan tapasztalják azt, hogy milyen úton tudnak keresztül menni ezek a nők, nem csak azok, akik hívők, hanem azok is, akik egyáltalán nem hívők, de mégis ennek a hétvégének a folyamán eljutnak valahogy a megszabadulásig, vagy valahogy az Isten szeretete őket is megérinti. Talán anélkül is, hogy konkrétan megtérnének, de mégiscsak megtapasztalják valahogy az Isten irgalmas szeretetét. És ez nagyon fontos egyébként, hogy mi magunk se ítélkezzünk. Tehát, vagy én legalábbis nem formálok arra jogot, hogy megállapítsam, hogy ki milyen mértékig bűnös egy abortuszban, mert nagyon sok történetet hallottam, nagyon sok szituációval találkoztam, és tényleg a szívem szakad meg ezekért a nőkért. És hogyha valaki belekényszerült egy abortuszba, belekényszerítették, vagy annyira tudatlan volt, vagy annyira rossz volt az életvezetési képessége, vagy annyira kevésbé volt asszertív, hogy képviselje magát, szóval annyi minden lehet egy nő életében, hogy idáig eljutott, utána nem szükséges még belerugdosni és gyilkosnak nevezni, hanem nekünk az a feladatunk, hogy aki bajban van, annak segítsünk. Aki az abortuszon átesett, vagy átélte az abortuszt, azt utána segítsük gyógyulni, szeretettel kísérjük, segítsük, hogy elkerülje a következő ilyen

0: helyzetet, és én azt látom, hogy ez a fajta hozzáállás segít abban, hogy az információ is átmenjen. Tehát a legjobban attól fél a társadalom, hogy ítélkezünk fölötte, és hogy bántjuk őket. És a mi társadalmunk rettenetesen sebzett. Tehát említettem ezt a 210 000-es számot, ami az én szüleimnek a korosztályát érint, és ők még élnek, anyukám is él, és az ő korosztályából még nagyon sokan élnek, és ők ennek a sok 100 000 abortusznak a terhét viselik, és az ő családtagjaik, barátaik, környezetük mind viseli ezeknek az abortuszoknak a terhét, tehát a társadalom sebzett ettől. És csak akkor tudjuk elmagyarázni nekik, hogy az élet szép és védendő, hogyha nem bántjuk őket, hanem szeretettel átadjuk az információt nekik, és akkor kinyílnak rá, és elfogadják. Úgyhogy erre kell törekedni. Egyébként nem is jól mondom, mert egyébként vannak, akik az abortusz mellett lobbiznak konkrétan, és vannak, akik minket nagyon súlyosan bántanak, életvédőket, és mindenféle érveket felhoznak amellett, hogy az abortusz mégiscsak egy jog. Tehát nem teljesen így van, és pont ezt kell tudni külön választani, hogy azok a nők, akik átestek abortuszon, azokat ne bántsuk, hogyha bajban vannak és szenvednek, viszont azokkal, akik az abortusz mellett lobbiznak és az abortusz ipart mozgatják, azokkal viszont fel kell venni a harcot, és ki kell mondani azokat az igazságokat, amik kimondandók, és le kell leplezni azokat a súlyölőnöket, amit viszont elvégeznek. Tehát ezt azért pontosan tudjuk, hogy az Egyesült Államokban ez egy hatalmas ipar, az abortusz egy nagyon jó üzletág, ami gyönyörűen fenntartja a Planned Parenthood intézményeit, és a terveik között az szerepel, hogy növeljék az abortuszok számát, mert az annyi bevételt hoz, nem beszélve a magzati szervek kereskedéséről, ami szintén egy üzletág, leleplezték újságírók, napvilágra került, és láthatóak azok a videók, amik arról szólnak, hogy kereskednek ezekkel a szervekkel. Tehát, hogy külön kell tudnunk választani azt, hogy bánunk egy kismamával, hogy bánunk egy nővel, és hogy bánunk magával, a lobbival, aki rosszat akar, és rossz információkat terjeszt ebben a témában.
1: Nagyon szépen köszönöm, már elszaladt itt az időnk, rengeteg témáról lehetne itt beszélni, de a kérdések előtt egy tapsal köszönjük meg ezt a részt.
2: Elhangzott műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallották Keresztes Ilonával, az Együtt az Életért Egyesület elnökével, az életvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
3: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
4: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdem

Teremtő Isten, légy velünk, minden fény atya kótfeje, a szent kegyelmed nincs velünk, szívünk erőtlen reszketünk, lelkünket lelket töltsen, költöz szívünkbe Istenünk. Ne tűrjön állok cselszövőt, ne tárjon ajtót bűn előtt, hogy napjaink sok

s vezérünk törvényed legyen. Jóság királya Krisztusunk,

0: Uram, ne büntess haragodban engem! Uram, ne fedj meg felindulásodban, és ne büntess haragodban! Mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs testemben épp hely, mert haragszol én rám. Nincs nyugta csontjaimnak, mert sok a vétkem. Gonoszságaim fejemre gyűltek, súlyos teherként nehezednek rám. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, ne büntess haragodban engem. Uram, előtted van minden kívánságom. Üszkösödnek gennyed sebeim, oktalanságom miatt. Nyomorúságomban meggörnyedtem, naphosszat szomorúan járok kelek. Ágyékomat gyulladás gyötri, nincs testemben semmi épség. Elgyöngültem és levert vagyok, keserűen jajgatok szívem fájdalmában. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs elrejtve előtted sóhajom. Reszket a szívem, elhagy az erőm, elhomályosul szemem világa. Barátaim és szeretteim dermedten állnak bajom előtt, rokonaim messze maradnak. Csapdát állítanak, akik vesztemre törnek, rossz akaróim álnokul szólnak, és egész nap cselt szűnek ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, előtted van minden kívánságom. Gonoszságom őszintén megvallom előtted, ne hagyd magamra, Uram, én menedékem. Én meg, mint egy süket, semmit sem hallok. Mint egy néma, nem nyitom föl számot. Olyan vagyok, mint aki nem hall, mint aki nem tud válaszolni. Mert, Uram, én benned remélek. Meg is hallgatsz, Uram Istenem. Így szóltam ugyanis. Rajtam senki ne nevessen, és a lábam tántorul, senki se dicsekedjék. Mert bár a bukás küszöbén állok, a szenvedés nem marad el tőlem. Ezért gonoszságomat őszintén megvallom, és bánkódom bűneim miatt. Ellenségeim azonban erősebbek nálam, és sokan vannak, akik gonoszul gyűlölnek engem. Rágalmaznak, és a jóért rosszal fizetnek, mivel mindig a jót akarom. Ne hagyj magamra, én Uram! Istenem, ne távozz el tőlem! Siess, oltalmazz engem! Uram, én menedékem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gonoszságom őszintén megvallom előtted. Ne hagyj magamra, én Uram, én menedékem. Pilláim elernyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Helyreállítom Jákob sátrait, és megkönyörülök hajlékain. Újraépítik romjaiból a várost, és a palotát is a maga helyén. Hálaadás hallatszik onnan, és örömnek szava. Megsokasítom őket, és nem fogyatkoznak meg. Megdicsőítem őket, és nem szégyenülnek meg. Fiaik becsesek lesznek a szememben, mint egykor voltak. Gyülekezetük szilárdan fennmaradt színem előtt. Sanyargatóikat meg mind megfenyítem. Vezérük közülük származik, és fejedelmük a maga köréből. Színem elé engedem, úgyhogy elém járulhat. mert kimerné életét kockáztatni, hogy elém járuljon, mondja az Úr. Így ti az én népem lesztek, én meg a ti istenetek. De megindul az Úr haragjának fergetege is, és pusztító vihar zúdul a gonoszok fejére. Az Úr fölgerjedt haragja nem csillapul le, míg csak végbe nem viszi, és meg nem valósítja szívének szándékait. Az idők végén értitek ezt meg. Abban az időben, mondja az Úr, Izrael minden nemzetségének istene leszek, ők meg az én népem lesznek. Ezt mondja az Úr. Kegyelmet talált a pusztában a karttól megmenekült nép. Izrael nyugalma felé tart. Megjelent neki a távolból az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Újra fölépítelek, és te fölépülsz, Izrael szűzi lánya. Ismét fölékesíted magadat dobjaiddal, és táncot járva vidáman vonulsz ki. Újra szőlőt ültetsz majd Szamaria hegyein, és akik ültetik, azok élvezik majd gyümölcsét. Igen, eljön a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyein, rajta, menjünk fel a Sionra az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Mert ezt mondja az Úr, kitörő örömmel örüljetek Jákobon, újjongjatok a nemzetek elsején. Hadd hallják, zengjétek dicséretét és hirdessétek, az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Igen, visszahozom őket Észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól. Még a vakokat is, és a sántákat is, a várandósokat és a szülőanyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. Könnyek között mentek el innen, de megvigasztalódva vezetem őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Mert atyává lettem Izraelnek, és Efraim elsőszülött fiam. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Eljön a nap, amikor az őrök így kiáltanak. Rajta, menjünk fel a Sionra az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Jákob háza rajta, járjunk az Úr világosságában. Rajta, menjünk fel a Sionra az Úrhoz, a mi Istenünkhöz.
2: Olvasmány Nagy Szent Leó pápának a Boldogságok című beszédéből. Kétség nem férhet ahhoz, hogy a szegények könnyebben hozzájutnak az alázatosság isteni adományához, mint a gazdagok, hiszen amíg a szelídség az alacsony sorsúakkal barátkozik, addig a kevésség a jólétben dúskálkodóknál érzi otthon magát. Ismerünk azonban olyan jó lelkületű gazdagokat is, akik anyagi javaik bőségét nem kevésségük felduzzasztására, hanem jótékonykodásra használják fel, és azt tartják legnagyobb nyereségüknek, amit embertársuk bajának, nyomorának enyhítésére áldoznak. Ennek az erénynek gyakorlása minden rendű és rangú ember számára egyformán lehetséges, minthogy meg lehet bennük az egyforma jó akarat, ha különböző is a jövedelmük, és igazán nem is számít, hogy mennyire különbözik a vagyoni állapotuk, ha a lelki jó akaratban egyenlők. Boldog tehát az a szegénység, amelyet nem ejt meg a mulandó javak szeretete, és amelyik nem az evilági javaiból akar magának egyre többet, hanem a mennyei kincsekből kíván vagyont gyűjteni. Erre a nagy lelkű szegénységre, Urunk után, elsőnek az apostolok adtak példát azzal, hogy kivétel nélkül mindenüket elhagyták égi mesterük hívó szavára. E készséges megtérésükkel halászokból emberhalászokká váltak, és hitük példájára sokan követőik lettek. Az egyház első gyermekeinek idején egy volt a hívők szíve-lelke. Miután minden vagyonukat és birtokukat eladták, ezt az Istennek szentelt szegénységüket örökértékű javakkal gazdagították, és ahogy az apostoloktól tanulták, örültek annak, hogy semmiük sincs ezen a világon, és mégis minden az övéké Krisztusban. Ezért mondta Péter apostol, amikor felment a templomba, és egy béna ember alamizsnát kért tőle. Ezüstöm, aranyom nincs, de amin van, neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében állj fel és járj. Ugye milyen fönséges ez az alázatosság? Ugye milyen bőkezdően adakozó ez a szegénység? Nincs pénze, azzal nem támogathatja a koldust. De természetfeletti adományokkal mégis segíteni tud a természeten. Aki születésétől fogva béna volt, azt puszta szavával meggyógyította Péter. És aki pénzben nem adhatta a császár képmását, az emberben megújította Krisztus képmását. Az a drága ajándék, amelyet Péter adott, nem csak ezen a bénán segített úgy, hogy most már járni tudott, hanem segítségére volt annak az 5000 embernek is, akik egykor e csodás gyógyítást láttán Péter buzdító szavaira hívőkké lettek. És így ez a nincstelen szegény, akinek nem volt mit adnia a koldusnak, olyan nagybőséges isteni ajándékot adott neki, hogy nem csak ezt az egy nyomorék embert állította talpra, hanem ezreket tett hívőkké, szívben és lélekben, és akik előzőleg, mint egy bénák voltak, most Krisztus ügyében gyors, tetrekész hívek lettek. Tanítványai Jézus köré gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Tekintetem azokon pihen, akik alázatosak és megtört szívűek, és akik remegve félik a szavam. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogás. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel ad, szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk,

0: jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Jobbot teremtett és formált meg engem, adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat. Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben. Jogosan ítélsz, te uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál. Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted. Jöjjön el hozzám irgalmat, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem. Jussanak szégyenbe, akik galádul bántak velem. Én akkor is parancsaidról elmélkedem. Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik. Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Ments meg Istenem ellenségeimtől, te légy oltalmazom támadóim ellen. Ments meg engem a gonosztevőktől, a vérengző emberektől szabadíts meg, mert íme leselkednek életemre, rám rontanak a hatalmasok. Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram. Nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám roncsanak. Ébredj fel, jöjj ide és lássad. Te vagy erősségem, te rád figyelek. Mert Istenem, te vagy erős várom. Szeretetével Istenem elém siet. Isten megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött. Én meg hatalmadról énekelek. Már korán reggel örvendezem jóságod miatt. Mert te lettél az én erős bástyám, gyötrelmem napján az én menedékem. Te vagy erősségem, rólad szól énekem. Te vagy Isten az én erős váram, az én jóságos Istenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem.
1: Boldog az az ember, akit Isten fenyít, se betűt rajta, de be is kötözi. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra. Megráztad a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyítsd meg töréseit, mert megingott. Népedet kemény próbára tetted. Kábító borral itattál minket. De jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az éjjelől, hogy megszabaduljanak azok, akiket szeret. Szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket. Isten így szól szentélyében, újjongva osztom fel szihemet, Szukkot völgyét is felmérem. Gileád az enyém, és enyém Manassze is, Efraim sisak lesz fejemen. Júda királyi jogarom, Moab az én mosdótálam. Sarumat Edomra ráteszem, és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik. Az erős városba kivezet el engem,
0: Edomba kirányítja léptemet. Csak te Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk. Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér. Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet üt rajta, de be is kötözi. Ha elmétek távol járt Istentől, most keressétek őt tízszeres buzgalommal. Mert aki rátok hozta a csapásokat, örökké tartó örömet hoz a szabadulással. Az Úr maga a jóság, teljes a szabadulás nála. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Palánki Ferenc a Kalocsa Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Hivatástisztázó évet szerveznek a Sacré-Cœur nővérek. Fogadalomtétel és újabb változásokra kerül sor a jezsuita rend tartományban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Őszentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből. Adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. Majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Hivatástisztázó évre várják a Sacré-Cœur nővérek a 20 és 35 év közötti szabadállapotú fiatal nőket szeptember végétől Budapesten, tájékoztat a Magyar Kurír. A programot Heim Kata és Pál Judit nővérek vezetik. Az év 5 hétvégés alkalomból és egy záró 5 napos lelki gyakorlatból áll a Forrás Lelkiségi Központban. Az első hétvége szeptember 25-e és 27-e között lesz. Ezt követi a novemberi, januári, februári és áprilisi alkalom, majd 2027 májusában a záró lelki gyakorlat. A szervezők Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikájára hivatkoznak, amely szerint a tévútra tévedt szív ellenszere, ha feltesszük magunknak a lényegi kérdéseket. Kik vagyunk valójában, és kik szeretnénk lenni Isten és mások számára. Szívünk mellőzése megfosztotta bölcs döntéstől és a Szentlélek hangjától. Jelentkezni szeptember 18-án éjfélig lehet a heimkatakukac@gmail.com címen. Hiba György jezsuita ünnepélyes fogadalmat tesz a Pesti Jézus Szíve templomban szeptember 7-én a Kassai Vértanúk napján, az esti ünnepi szentmisében. A jezsuiták életében ez a fogadalom a legendás hosszú formációs időszak végét jelenti. Nagyon jelentős és örömteli lépés. A Jézus Társasága ilyenkor fogadja végérvényesen tagjai közé a jezsuitát. Tájékoztat a Jézus Társasága Magyarországi Rend tartománya. András Attila tartományfőnök további változásokat is bejelentett. Sajgó Szabolcs jezsuita november 1-től szabbatikumra megy, ezt a régóta tervezett szabad évet a szociális asszisztensi feladatokhoz kapcsolódó munka miatt korábban elhalasztotta. Sajgó Szabolcs most a szociális asszisztensi feladatai mellett a kulturális asszisztensi feladatokat is befejezi. A rendtartomány formációs asszisztensi feladatait Nagy Bálint veszi át Koronkai Zoltántól. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldotta te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testéről, és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061 374 0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Szép napot kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Az első péntek imaláncba kapcsolódhatnak be, most 13 óra, vagy 12 óra 3 percről, gondolom 12:55 körül, addig hívhatnak bennünket a 061-374-0904-es telefonszámon. És várjuk a hívásaikat már mostantól kezdve, hogy minél többen tudjanak telefonálni. Elhunyt András Henriett és Péter lelkeüdvéért, valamint a tisztítószűzben szenvedő lelkekért. Elmondom a kedves hallgatóknak, de majd holnap is elhangzik, hogy Borka Zsoltért ajánlanak fel háladó szentmisét holnap Fóton 15 órai kezdettel. Akkor folytassuk az üzenetrögzítővel.
2: Éppen drága szeretteim és magam egészsége, boldogsága érdekében nagyon szépen köszönöm.

0: Kérek közös imát édesanyámnak péntekre és kedre nagyon sok erőt, hogy sikeresen végig tudja csinálni azokat a napokat. Nehéz időszak vár ránk édesanyámmal, amihez kérünk testi és lelki erőt. Házunk megmentéséhez, amit a rokonok el akarnak venni tőlünk jogtalanul, kérünk Jézusi segítséget, erőt, hitet és kitartást, hogy örökre meg tudjuk tartani kislakásunkat. Nagyon fáradtak vagyunk már, és csodára van szükség.
1: Kedves hallgatóink, a déli imaláncot hallják a hónap első péntekén, és várom a hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Kérem, hogy mostantól már hívjanak bennünket, mert az idő megy.
2: Imádkozzunk Britka fogorvos úrért, adjon neki az Isten jó egészséget, erőt, hogy még tudja tovább folytatni munkáját. Köszönöm szépen!
3: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és Összezanyának. Szeretnék továbbá is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, az új tanévben jó tanulmány eredményért, magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most különösen kérném az imát az iskolába menőkért, kérném a saját magam testi-lelki egészségért, az éjszakai alvás problémái megoldásáért, és kérem családukban a betegekért, és a Mária Rádió működésért minden szándékra együtt imádkozom önökkel.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja! Mária Rádió, tessék! Halló, tessék mondani!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és közös imát kérek a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért, önkénteseiért, és az a papokért, minden papért, és azon kívül szeretném kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkek üdvéért, és az körülbelül egy 20 fölül így csapat, akiért én minden nap imádkozom, az ő jobb létükért, ebből van 6 vagy 7 nagyon komoly beteg, és javulnak egy kicsit. Valamint szeretném kérni még a családom élő és elhunyt tagjaiért, őnekik a lelki üdvét, és mindenkinek a hit megerősödését, hogy minél jobban tudjanak a helyes úton járni. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is, Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
6: Kérek szépen imád családi békéért és a szentségi házasságok megmaradásáért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, mi is imádkozzon velünk. Mária Rádió, tessék! Haló? 061-374-0904-es telefonon hívhatnak bennünket, még van időnk, úgyhogy várom a hívásaikat. Azután pedig
3: megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és Összezanyának. Szeretnék továbbá is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, az új tanévben jó tanulmány eredményért, magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
7: Én vagyok a vonalban.
1: Igen, tessék mondani.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Ilona vagyok. Imád szeretnék kérni a Rádió Összes dolgozójáért, a pápáért, a püspökökért, papokért. Imád szeretnék kérni a diákokért, pedagógusokért, segítőimért, ellenségeim megtéréséért, az én jobbulásomért, a férjem jobbulásáért, a Máti barátnőm lányának a jobbulásáért, a 98. évébe volt tegnap a Pista bácsi, hogy továbbra is maradjon ilyen épp egészségbe. Kérném az imád, és mindenki élő családtagjaimért és elhunyt családtagjaimért, és mindenkiért, akikért nem imádkozik, senki utollevőkért. Hát sok mindent kihagytam, de rövid az idő, másnak is hagyok helyet. A Jóisten áldása, kegyelme legyen önökön, hogy jó sokáig tudjam én önöket, mert nálam éjjel-nappal.
1: Köszönjük szépen a kedvességét, és imádkozunk. Mária Rádió, tessék mondani. Igen, tessék mondani. Csak közben a rádió is szól, úgyhogy visszhangzik nagyon.
8: Nagyon jó ismerősöm, Zsuzsa nevezetű 53 éves asszonyér, akinek most fedezték fel a súlyos rák betegségét, és rögtöni beavatkozásra van szüksége. Ő érte, kérek szépen közös imát. Feltétlenül, hogy bírja a megpróbáltatásokat. Azon kívül megköszönöm a kegyelmeket. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja, és kérem a hallgatókat, hogy kapcsolják ki a rádiót, hogyha adásban vannak. Tessék, Mária Rádió.
9: Halló.
1: Igen, tessék mondani, hallgatom.
9: Szeretnék imád kérni gyermekáldásért, esőért, és a diákokért. Köszönöm szépen, Jézusom.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus. A magam egészségéért kérnek imád, a fese gondjaimért, és a lágy unokám sikeres vizsgálataiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen mi is. Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék. Halló.
11: Halló.
1: Tessék mondani.
11: Jézus Krisztus. Én imád szeretnék kérni a testvérem előkerüléséért, a családomért, az összes kollégámért, a Mária Rádióért, az egyházért, a békéért és a magyar miniszterelnök megtéréséért.
1: Köszönjük szépen a kedves hallgatót hívásait. Ha van még egy, akkor azt fogadjuk. Mária Rádió, tessék!
12: Tessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni egészségem javulásáért, derekam gyógyulásáért, az emésztőrendszer jobb javulásáért, problémáim megoldódásáért, családunk rokonaink egészségéért, a békéért, az egyházért, szentatyáért, papokért, püspökökért, súlyos betegek gyógyulásáért, betegek gyógyulásáért, elhogy szeretteim lelkédvéért és a Mária Rádió hallgatóért is dolgozunk.
1: Köszönjük szépen, jobbulást kívánunk önnek is. Kedves hallgatóink, a déli himaláncot hallották a hónap első péntekén. Most következik a magyar nyelvű Mária Rádió közös rózsafüzér imádsága. Kérem, hogy kapcsolódjanak bele, illetve felajánljuk az összes elhangzott és el nem hangzott kéréseiket.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Már nem
2: az üzletek
1: és ezek
2: is olyan nagy. Ja, és a Visegrádi utcai rendelő. Nagyon hétek.
3: Na, becsukom, jó?
4: Várjál már. Lúzi. Kezdjük. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
2: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafűzért a Mária Rádió Kárpát-medencei családjaival közösen imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. A nagy dolgok nem következnek be könnyen, fáradtság és áldozat nélkül. Jézus szenved a Getsemáni kertben, vérrel verítékezik és buzgón imádkozik, hogy beteljesedjen a mennyei Atya akarata életében, szenvedésében és halálában. Engem is meghívott Isten a keresztségben a szentségre, a keresztény élet teljességére, a bűnnel és a gonoszság elleni küzdelemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek.
3: Sziasztok, számolok vissza.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom!
7: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűn rabságában. Engem is meghívott Isten az Isten gyermekeinek méltóságára, hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a szentgyónáshoz és az Úr testének vételéhez, azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak, és arcul ütötték. A teremtmény üti arcul teremtőjét, az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka, mégis Isten hallgat. A megváltó türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos, türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a földön, úgy a föld mennyben is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk,

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk

0: aján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Jézus a keresztet hordozva elesik súlya alatt. Együttérzésre van szüksége, de az nem hozhatott neki vigasztalást, mert az ember bűnben él, megsérti Istent személyes és családi életében. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mária, rád,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzér első tizedét a felvidéki, a másodikat a magyarországi, harmadikat az erdélyi, negyediket a magyarországi, és ötödiket a délvidéki stúdióból közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Hírpercek.
1: Az egyház nem maradhat közömbös szemlélő, osztoznia kell az emberiség életében, hangsúlyozta katekézisében Leó pápa. A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, piarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Szentatya a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatáson az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott szeptember 2-án, szerdán. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, a világot meghallgató és szolgáló egyház. A felolvasott szentírási szakasz a János 3.16.17 volt. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház Krisztus példáját követve arra kapott meghívást, hogy osztozzon az emberiség életében. Meghallgassa korunk emberének legmélyebb kérdéseit, és magára vállalja a szenvedők terheit. Rámutatott, hogy a keresztények nem maradhatnak közömbös szemlélői a világban végbe menő változásoknak, hanem fel kell ismerniük és le kell leplezniük korunk ellentmondásait. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskolakezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a Segélyszervezet Csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Örök ige részlet a Szentírásból most a műsor ismertetés után. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-10 perckor. Lelkiségi irodalom 13-15 perckor. Szövetség az életért beszélgetés Bőte Csaba atyával 13-25 perckor. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14:15 perckor. Napi útra való jezsuita emlékedés 14:30-kor. A hírpercek is az Imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Szentmisét közvetítünk az Óbudai Szentvér kápolnából első péntek révén 15 óra 15 perckor, Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató, Hem Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Lélek jelenlét, a Váci Egyházmegye podcast műsora 16 óra 35 perckor. Barátnővér, Csaba Veronika nővér műsora 17 óra 15 perckor. Családegyház, Berán Ferenc atya műsora 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolozsma esti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya elmélkedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak 20 óra 16 perckor. Iránytű, Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perckor. Életkérdések, Brückner Ákos atya műsora 22 órától. A nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek, Schindler Mátyás atya homiliái 23 óra 20 perckor. A Zsorosba befejező imaórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Jézus szent lélekkel eltelve visszatért a Jordántól. A lélek a pusztába vitte 40 napra. Ott megkísértette az ördög. Azokban a napokban semmit sem evett, de mihelyt elmúltak, megéhezett. Az ördög akkor így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. Jézus azt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Ezután fölvitte őt az ördög egy magas hegyre. Egy szempillantás alatt megmutatta neki a világ minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha imádsz engem, minden a tiéd lesz. Jézus elutasította. Írva van, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Végül Jeruzsálembe vitte őt, és a templom épület párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, írva van, angyalainak parancsolt felőled, hogy oltalmazzanak. Tenyerükön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. De Jézus így válaszolt. Az is írva van, ne kísérd uradat, Istenedet. Mikor ezek a kísértések mind véget értek, egy időre elhagyta őt az ördög. Jézus a lélek erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított az ottani zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názaretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás könyvét adták neki. Kinyitotta a könyvet, és éppen arra a helyre talált, ahol ez van írva. Az Úr lelke rajtam. Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak megvilágosodást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét és bosszújának napját. Azután összetekerte az írást, visszaadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor megszólalt. Ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a magasztos igéken, amik Ajkáról elhangzottak. Nem József fia ez? Kérdezgették egymástól. Ő azonban így folytatta. Bizonyára ezt a közmondást fogjátok nekem szegezni. Orvos, gyógyítsd önmagadat. Tedd idehaza is azt, amit hallomásunk szerint Kafarnaumban tettél. Bizony, mondom nektek, folytatta, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a saját hazájában. Igaz, amit mondok nektek. Sok özvegy élt Izraelben Illés napjaiban, amikor 3 évre és 6 hónapra bezárult az ég, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. Azok közül egyhez sem volt küldetése Illésnek, csak egy özvegy asszonyhoz, a Szidón földi Száreptába. Leprás is sok élt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de azok közül sem tisztult meg más, csak a szíriai Naamán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában. Fölugráltak, és kiűzték a városból. Fölvitték a hegy tetejére, ahol a városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és elment. Lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombatonként ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Találta zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt embert, aki így kiáltozott. Elinden, mi bajod velünk, názereti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Hallgass, és takarodj ki belőle. A tisztátalan lélek erre földre sújtotta őt, és kiment belőle, anélkül, hogy ártott volna neki. Csodálkozás fogta el mindnyájukat. Mi ez? Kérdezték egymástól. Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszálltakból? Híre egyszerre elterjedt az egész környéken. Elhagyva a zsinagógát, Simon házába ment. Simon anyósa magas lázban feküdt. Szóltak neki érdekében. Ő föléje hajolt, parancsolta Láznak, és az elhagyta. Mindjárt föl is kelt, és szolgálni kezdett nekik. Napnyugta után odavitték hozzá különböző bajban szenvedő betegeiket. Mindegyikükre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokból ördögök mentek ki hangos kiáltozással. Te vagy az Isten fia! Rájuk parancsolt, hogy hallgassanak. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Messiás. Mikor megvirradt, kiment egy puszta helyre. A nép addig kereste, míg meg nem találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. De ő így felelt nekik. A többi városban is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát. Ez a küldetésem. Aztán hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 4-e. Tűz lángjában bosszút áll. Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt második levelében olvasjuk ezt. Az első fejezet 8. versében. Tűz lángjában bosszút áll. Nehéz megérteni ezt a mai igét, mert a mai keresztjének nagy része tényleges üldöztetést és nyomorúságot nem hordoz az Úrért. A hit mindig a tényleges Jézus Krisztusért vállalt üldöztetésben mutatkozik meg. Manapság legfeljebb saját és más teológiai meglátások, saját és más kegyességi körök, valamint a hitetlennélet Európa okán szenvedünk idézőjelben, hát ezek azonban igen messze vannak a tényleges üldöztetéstől. A tesszalonikai gyülekezet tagjai valóságos gyötrelmeket hordoztak el hűségben az Úrért. Ezért ad hálát Pál a hitükért és az álhatatosságukért. Könyörög az enyhülésért és beszél az Úr Jézus Krisztus megjelenéséről, aki a tűz lángjában majd bosszút áll mindazokon, aki küldözik népét, örök pusztulásra károsztatva őket. Ezeket a sorokat csak az értheti, aki tényleges gyötrelmeket szenvedett el Jézus Krisztusért. De még ebben az összefüggésben se értsük félre Isten igéjét. A bosszú itt nem más, mint Isten igazságának az érvényre jutása. Ennek megvalósítása csak is az Úrra tartozik. A bosszú az Úré. Azért én megbocsáthatok, tűrhetek. A bosszú az Úré, ezért én hitet vallhatok, szerethetek. Még az ellenséget is szerethetem. Isten igazságának érvényesülése pedig jó, áldott történés. Az örök pusztulás pólusa. Mit is jelent ez valójában? Nem tudjuk. Tehát az örök pusztulás pólusa kizárólag Isten titka. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Az imádkozás meghalás. A példák ellenére, amelyekkel megpróbáltuk megértetni az ima útját, be kell ismernünk, hogy a gyakorlása gyakran frusztrálónak bizonyul. Az első lehetséges frusztráció az imádságban a csend közegének rohadó fel, hogy Isten nem válaszol. Egy keserű és fájdalmas időszak ez az imádkozásnak, amelyet minden imádkozó ismer, amelyben egyre nagyobb csüggedés veszi kezdetét, mert két gondolat tör utat bennünk, a hangunk nem jut el az égig, Isten pedig nem tudja, vagy nem akarja hallatni az övét. Ide is vezethet az imádság. Nem csak a vigasztalás és a béke tengerébe, hanem a nagy csend gyötrelmeibe is, ahol Isten süketnek vagy közömbösnek tűnik. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ezekben az időszakokban, amikor az imádkozás egy kicsit meghalást is jelent, van egy járható út előre, amelyet már Jézus kiáltása is jelez, aki nem hagyja abba az atya szólítgatását. A 77. Zsoltárban van egy panasz Isten csendjére. Eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra. Nem lesz már soha irgalmas. Kegyelme örökre elveszett. Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret. Isten elfeledte volna a jóságát, bezárta volna az irgalmat, és így szólok, az a bánatom, hogy a magasságbeli jobbja megváltozott. Meghallgatva a Zsoltárt, felfedezhetjük, hogy az imádkozó megtalálja a módját annak, hogy ne maradjon bezárva abba, ami a steril és szomorú monológgá válás veszélyével fenyegeti. Mert hirtelen, a legnagyobb kétségbeesésben hangja annak emlékéből merít, amit Isten az évszázadok során Izrael népért tett, amiben kinyilvánította szeretetének nagyságát. Ez az emlék elég ahhoz, hogy újra elkezdjen beszélni Istenhez, hogy újra megszólítsa, amit mindig merészen be kell vállalni. Valahányszor az imádság kimerítő harcá válik, akaratunk és érzékenységünk ellen. Mert ezzel folytatja a 77. Zsoltárban a zsoltáros. Emlékezem az Úr tetteiről. Gondolkozom a hajdani csodákról. Minden művedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem. Isten, szent a te utad. Hol van olyan Isten, mint a mi Istenünk, olyan fölséges? Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, a pogányok előtt is feltárod hatalmadat. És ez a hangnemváltás elég ahhoz, hogy visszanyerje az imádkozó az erejét és lendületét, és párbeszéddé alakítsa át az imát, amely a magába roskadás veszélyével fenyegetett. Ez nem nyelvi trükk, mintha az ima fonalához való visszatéréshez elegendő lenne megváltoztatni a mondott szavakat. A Zsoltár egy sokkal mélyebb és személyesebb mozgást tükröz. Egy olyan szívét, amely visszanyeri a bátorságot. Még a vigasztalanságban is visszanyeri a bátorságot ahhoz, hogy megküzdjön Isten csendjével és hiányával. És megpróbál újra hinni a bizalmon alapuló párbeszéd lehetőségében. Emlékezem az Úr tetteiről. Gondolkozom hajdani csodáiról. Minden művedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem. Isten, szent a te utad. Hol van olyan Isten, mint a mi Istenünk, olyan fölséges? Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, a pogányok előtt is feltártad hatalmadat.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Hát igen, Mártonáron éjünk van. És egy nagyon bátor dologba kezdtünk bele. Ugye Mártonáront mi felnőttek valamilyen szinten ismerjük,

Úgy gondolta, hogy ez az iskola nem neki valós. Szépen gyalog az hazament. És hát ugye az édesapja fogadta, kedvesen elbeszélgetett vele, adott két piros almát, és mondta, fiam, mi székelyek, amit elkezdtünk, az be is fejezzük. Na, menj vissza. És még aznap visszaküdte gyalog Márton Áront Csíksomjóra. Hát 30 kilométer. Na és hát ugye 1907-ben még nem volt átadva a Székely körvasút, mert hát akkor még nem volt megépülve, de már volt bicikli. 1880-ban jelent meg Székelyföld az első bicikli, akkor mindenki csodálkozott, de azt mondják, hogy hát 10-20 év alatt nagyon-nagyon elterjedt. Na és nem tudjuk, hogy Márton Áron biciklivel járt-e iskolába, de úgy gondoltuk, hogy szeptember 1-én, az egy keddi nap, biciklivel eljönnénk Csíkszentdomokosról Csíksomjóra. Szervezettem, és minden faluban megállunk, és minden faluban hívjuk a diákokat, szülőket, tanárokat, hogy jöjjenek velünk. Mária lábánál tartunk egy szentmisét. Úgy van, hogy reggel 9-kor találkoznánk Csíkszentdomokoson, és jöhetnek Gyergyóból is, vagy bárhonnan. Fiatalok, ha valakinek nincs biciklije, és jelzi előre, akkor megpróbáljuk ezt is megoldani. Tehát, hogy 9 órakor találkozunk, van egy Márton Áron múzeum, és akkor oda beengednek, és megnézzük, elmagyaráznak, hogy miket látunk ottan, és az előadás után 10 órakor kerékre ülünk, és iszkiri, nyomás, Csíksomjóra, hát útközben az itt-ott megállunk, mit tudom, Dánfalván, vagy Karszfalván, vagy az ottani gyerekeket, fiatalokat is felvegyük. 14 év fölötti gyerekeket, fiatalokat tudunk, hát közúton biciklizhetnek. Na most nagyon fontos, hogy jó kedvedet ne hagyd otthon. Adja az Isten, hogy tényleg együtt, közösen egy kicsit hangolódjunk rá a tanévre, és Mária lábánál kérjük az üzenyő közbejárását, hogy a 2026-27-es tanév jó sikerüljön, hogy áldás legyen annak minden napján. És persze imádkozni fogunk a szüleinkért, a tanárokért, a pedagógusokért, és mindazokért, akik ezt a tanévet ugye meghatározzák. Adná az Isten, hogy 2 órától gondoltuk, hogy Somjón elkezdődne a szentmise, arra reméljük 4 óra alatt beérünk, és hát akkor utána lenne egy bográcsozás, és aztán mindenki indulhat haza. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel hívom és várom, és van Ozsvád Judit, ez egy olyan hölgy, aki Márton Áronból doktorált. Képzeljétek el, erre is van lehetőség, és ez nem is Márton Áronnak, az erdélyi iskola fiatalkori írásai vannak ebbe benne, még amielőtt püspök lett volna, ő ifjúsági lelkész volt, nagyon megrázó, szép leveleket írt a fiataloknak, és azok abból doktorált ő, és akkor most meghívtuk, hogy tartana útközben is, meg elindulunk is, meg megérkezünk is egy-egy rövid kis előadást Márton Áronról. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük a ugye Jézus Krisztus beszél arról, hogy az okos sziklára építi a házát. De ez a részletekre nem figyelünk oda. Ugye úgy mondja Jézus, hogy a bölcs ember valóra váltja az én tanításomat, az én parancsaimat. És így sziklára építi a házát. Tehát nem elég csak az, hogy Jézusom, itt vagyok, és én sziklára építem a házamat, hanem az van, hogy Jézus, te megadtad a szeretet parancsát, és én tettekre váltom, gyakorlatba ültetem. És ezáltal építkezek én a mi Urunk Jézus Krisztusra, mint sziklára. És akkor aztán jöhet az árs, jöhet a bármi, mert nem fog összedőlni a házam. Tehát ugye Jézus Krisztus a mennyek országában nem plátói szeretettel szeretett bennünket, hanem eljött közénk. Megtestesült, 3 kiló 20 deka. Tehát velünk volt. Most ugyanígy nekünk is nagyon fontos, hogy a szeretet parancsát váltsuk tettekre. És persze nem csak egy ilyen biciklizéssel, hanem a mindennapokban, a szüleinkkel,

nagyszüleinkkel, és osztálytársainkkal, és barátainkkal. Tehát gondolkozzunk nap, mint nap, hogy hogy tudok valami jót tenni. Na, a gyerekeimnek úgy mondom, hogy de a vadászkutya, hogy szimatol, és ha valahol megérzi a vad szagát, akkor árkon, bokron keresztül megy, hogy az az övé legyen. Tehát valahogy így kellene mi is legyünk, hogy nézzük, hogy hol tudunk valami jót tenni, hol tudunk áldássá válni, ajándéká válni, és akkor álljunk neki. Egy ilyen másik dolog, amit ugye a Márton Áron évvel kapcsolatosan elmondanák, hogy Csíksomjón megkeresett a Márton Áron iskola igazgatónője, és hogy kollégium, hogy nem elős van kollégium. Tehát nekünk ugye a gyerekotthonunk megürült, az épület szépen fel van újítva, rendbe raktuk, és mint zarándok szállás is látogatható. De tanév közben nagy szeretettel hívunk és várunk olyan diákokat, akik itt Szeredába tanulnak, és akik szállást kérnek. És hát úgy van, hogy körülbelül 40 lej egy napra a szállás. Tehát, hogy kollégium, ebben nincs benne persze az ebéd, a vacsora, meg az ilyenek. Ezt ellen úgy lesz, hogy cateringgel, tehát megrendeljük, és akkor ott lesz különféle kínálat, és akkor hát mind a vendéglőbe lehet rendelni. De ezt sem hiszem, hogy 40 lejnél több lenne. Tehát ez mostan persze lehet finomakat rendelni, vagy kevésbé egyszerűbb ételt rendelni, de úgy körülbelül azt gondolom, hogy tehát mi, amit kérünk, az 40 lej, és ebbe benne van az, hogy szoba, meleg víz, hideg víz, fürdőszoba, ágy, négy ágyas szobák vannak, és hát ugye, hát a wifi, és ami ilyenkor így kell, hogy jó meleg legyen, és hát egy pedagógust is fogunk fizetni, aki igen, a diákokra szeretettel figyel, nevelje őket, tanítsa, tehát, hogy, és nem is akárki lesz a két nevelőnk van eddig, ugye mind a kettő nagyon-nagyon ügyes, talpra esett hölgy, és akkor hát a szülőket, meg a rokonokat, akiket érdekel ez a lehetőség, akkor jöjjenek, és látogassanak meg. Itt a Szent István háznál Szabó Katalint kell keresni, és hát majd megadom a telefonszámot, s hát, ha bemondják a műsor végén. Igen. A Jézus Krisztus tanítását váltsuk tettekre. Tehát gyerekünknek adjunk meg lehetőséget, hogy jó körülmények között szépen kibontakozzon. Tehát, hogy ne csak szídjuk a fiatalokat, hanem hozzuk olyan helyzetbe, hogy tanuljanak, kibontakozzanak, hogy nevelést kapjanak. És hát mi ezt szeretettel felkínáljuk. Tehát én azt ugye el tudom mondani, hogy hát olyan közel 7000 gyerek került ki tőlünk, az utcáról jöttek hozzánk, de hál' Istennek megállják a helyüket, és én úgy gondolom, hogy mindegyik becsületes munkájából megél. Hát van, aki a szülőföldje, és van, aki a nagyvilágba, de hál' Istennek nem koldulnak nálunk. Na de úgy van, hogy ezek a nagy gyermekvédelmi központok megürültek, és ezért kínáljuk fel, hogy bárki kollégiumba jöhet. És van egy másik ajánlatom is, ha már itt tartunk, ugye én látom, hogy gyerekek vannak, akik nem erős szeretik a elméleti oktatást. Volt egy fiunk, és bizony, hát tantárból állt bukásra. Elmentünk sétálni, és mondom, te Karcsit, úgy hívták, mondom, tehát a hetedik osztály neked ennyire bejött, és azt mondja, nem, hát még kérdem. Hát mondom, látom, újra akarod járni. Azt mondja, ő biztos, hogy nem. Hát mondom, tehát, hogy a 8 tantárból megbuksz, akkor, hát akkor ezt csak újra kell járni, mert tanárok az nem viccelnek. Hát az, aki javítom, még van egy hónap. Hát nagyszerű, mondom, hát milyen, miből van hónap, milyen órátok van? Kémia. Hányas kell, hogy átmenjen? Azt mondja, 6-os elég lesz. Aztán kiszámoltuk, és hát mondom, te 9-es kell. Mondom, számtabból is buktás. Azt mondja, igen, na jó van, na. Nem baj. Hát mondom, te kémiából egy dolgot, amit akarsz, azt szépen tanuld meg, jó? Hónap feleltetnek. Hát, ha összejön az a 9-es. Na hát, én még a hülye fejemmel szóltam is a tanárnőnek, hogy feleltesse, és adjon jó magas labdát, egy leckét biztos jól megtanul, hát tudna menni.
Na hát a tanárnő adott egy fehér lapot, és másnap Karcsi el is hozta ezt a fehér lapot, én forgattam, de egy betű nem volt ráírva. Te mondom, Karcsi, ez a dolgozatos? Az igen. Hát mondom, legalább a nevedet. Hát miért nem írtad fel? Nézett a nagy kék szemeivel, és azt mondja, papbácsi, hajszi, hanem nem voltam formában. Hát én azt hittem, aludtam meg. Na hát végül tőleg megbuktatták a gyereket, aztán nyáron elvittem egy egyik farmra, lovak vannak, meg minden, hát úgy belejött a, hát a, hogy mondjam, az állatgondozásba, persze, ő ment, és szorgalmas fiú volt, egy embernek lefestette az egész kaput, kerítést, mindent, kapott valami pénzt, aztán gyerekpénzzel kiegészítve vett egy lovat magának. Hát ősszel szinte megütött a gutta, hogy most mit csinál egy hetedikes gyereken lóval, de gondozta minden, és tavaszra még annyi pénzt összeszedett, hogy vett egy húszár, mentét, csizmát, hát mindent, kardot az oldalára, és akkor, hát ugye, ott van a legelül a naptáromba, Karcsi ül a lóháton, március 15-e, kezébe egy nagy székely zászló, és vezeti a felvonuló gyergyói fiatalokat. Jó volt látni. Igen, formába jött. Na most én azt gondolom, hogy van, akinek nem megy az elméleti oktatás, és hiába erőlteti a szülő, és minden nem megy. Nos, ezeknek a gyerekeknek nekünk van Csíkszentsimonban egy kollégiumunk. Szentmártonban járnak be a gyerekek, mezőgazdasági iskola, állattartást, meg mindent, ami a mezőgazdasággal van, tanulnak inkább elméletben. Most nálunk van 10 ló, és gyakorlatban is ültethetik. Tehát nem csak az van, hogy ganyét hánynak, meg mit tudom én, hanem szépen felnyergelik a lovakat, és ugye úgy van, van egy mester oktatónk nekünk, és járnak oda hozzánk a gyerekek, a városból is, meg minden, és hát még kicsi zseppénzt is lehet így ezáltal kapni. Úgyhogy én nagy-nagy szeretettel bíztatom azokat a szülőket, akiknek 8-ot végzett gyerekük van, hogy nem még megtehetik. A Szent Mártoni iskolába beíratják, és a Szent Simoni kollégiumban szintén. Én azt gondolom, hogy egy olyan útra terelik a fiúkat, lányukat, ami kibontakoztatja. Tehát, ugye az oktatás az olyan, hogy nem tudom mennyire látták, volt egy ilyen karikatúra, hogy az állatok ott ülnek egy nagy iskolába, és akkor jön a tanítónén is, elmondja, hogy kedves gyerekek, ma fára mászást tanuljuk. És persze, hát ott a kabba helyben majom elkezd ugrálni örömébe, meg mit tudom, a kígyó is, de a víziló, meg a zsiráf, szomorúan néz, ezt most tényleg komolyan gondolta a tanárnő, hogy én fára másszak? Igen, nem vagyunk egyformák. Tehát biztos van, akinek az matematika elvont szépsége, hát nem nyűgözi le, de szeret gazdálkodni, szereti a természetet, szereti az állatokat. Hát adjunk lehetőséget nekik, hogy erre, ebbe az irányba menjenek. Találják meg a helyüket, életük értelmét ezen a földön. Váltsuk tettekre Krisztus parancsát, a szeretet parancsát. Ne csak üljünk, sopánkodjunk, jaj, milyen rossz ez a világ, hogy mennyi baj van, hogy milyen rosszak ezek a mai gyerekek. Üljünk le, nézzük meg, hogy mit lehet ezzel a gyerekkel kezdeni, hogy tényleg, hát kibontakozzon, növekedjen, hogy áldás legyen az anyjának, az apjának, a nagyszüleinek, mindannyiunknak. Én nem hiszem, hogy lehetetlen házi feladatot adna az Isten. Egy olyan Istenben nem hiszek, aki úgy megnyomorítja az embert, hogy arra nincs megoldás. Tehát keressük a megoldást, gondolkozzunk. Ha házat akarunk építeni, akkor is szakemberekkel leülünk, beszélgetünk, vagy itt az autót meg akarom javítani, hát kipukkant a kereke, vagy valami más baja van, akkor nem leülök, hogy na hát ilyen szar a világ, és hogy ennyi baj van, meg minden, hanem mesterembert keresek, és megoldjuk. Megoldják. Na, hát én Mária rádió kedves hallgatóinak, tehát ezt mondanám, hogy bátorság, kezdeményezés, szeretet, és én azt hiszem, hogy szebb lesz a világ. Isten jó világot teremtett. Én nagyon fontosnak látom, hogy ez a bizalom, ez a szeretet meglegyen bennünk. Áldott szép napokat kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Szeptember 9-én a börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
5: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti, meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy... És olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy normális ember. Nem normális ember. Aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönben, mint a család, mint egy család.
6: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és amíg közelebb, akkor pedig észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az ami elválaszt.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

0: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
0: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, Biarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskola kezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jalosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Őszentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a segélyszervezet Csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből vesszük. Egy alkalommal a farizeusok és az írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tiéd azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a nász népet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik, senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Péntek van, Jézus Krisztus szenvedésének és halálának a napja, ami bűnbánati nap. Első péntek is a mai napunk, amikor különös módon is Jézus szívét engeszteljük, különös módon is igyekszünk Jézusra figyelni. És érdemes föltenni a kérdést magunkban, hogy mit is jelent számunkra a böjt. Mai világunkban, az egyház mai rendelkezései szerint konkrét előírások a böjtre vonatkozóan csak a nagybőjt időszakára vannak, ott is elég minimális a pénteki hústilalom és a két szigorú böjti nap, halmazó szerda és nagypéntek. Ugyanakkor a pénteki bűnbánati nap és ehhez kapcsolódóan tulajdonképpen a szerdai nap is valamiképpen ilyen böjti bűnbánati nap, régebben ezt komolyabban vették, ma már talán kevésbé figyelünk rá, kevésbé beszélünk róla. És talán az is egy érdekes tendencia, hogyha valamire nincs konkrét előírás, szabály, akkor könnyen megfeledkezünk róla. Mit is jelent tehát a böjt? Böjtön elsősorban lemondást szoktunk érteni. Valamit nem eszünk meg, valamit nem teszünk meg, ami egyébként jó, ami egyébként értékes, ami egyébként sokat jelentene a számunkra. De ugyanakkor egy másik oldalát is tehetjük a böjtnek, láthatjuk a böjtnek, amikor valami olyat teszek meg, ami nem a mindennapok megszokott tevékenysége. Időt szánok valakire, egy másik emberre, időt szánok az Istenre. Az első péntek gondolata abból indul ki, hogyha rendszeresen van egy nap, egy hónapban, amikor többet figyelek az Istenre, amikor igyekszem eljutni a Szent Misére, amikor igyekszem szentgyónást végezni és szentáldozáshoz járulni, akkor emögött az a rendszeresség van, amely egy-egy ilyen alkalmat megerősít, amely egy ilyen alkalommal megerősít bennünket. Ha jó ideig, 9 hónapon keresztül például rendszeresen teszem, akkor az egy idő után egy szokássá, gyakorlattá válik. És akkor ebben a gyakorlatban megerősödve tehetem a dolgomat, élhetem a keresztény életemet. És bár az első péntekről szoktunk ilyen szinten beszélni, de mégis arra is lehet egy kicsit gondolni, ha valakinek a péntek ilyen szempontból nem nagyon alkalmas, akkor teheti ezt másnappal. Teheti ezt úgy, hogy valamelyik hétköznapot a hónapban kiválasztja, amikor lehetőség van rá, hogy eljusson a Szentmisére, hogy részt vegyen a Szentmisén, hogy azon a napon többet imádkozzon, hogy igyekezzen szentségekhez járulni, hogy az a nap az valamiképpen ilyen kiemelten Istenre figyelő, Istennel törődő nap legyen az életünkben, ez a havi rendszeresség, ez meg tud bennünket erősíteni sok mindenben, meg tud bennünket erősíteni mindabban, ami fontos a számunkra. A böjt tehát azt jelenti, hogy megteszek valami jót, valami olyan dolgot, ami jó a másiknak, hogy lemondok a magam erőnyéről, a magam érdekéről azért, hogy a másiknak jó legyen. Vagyis döntök a másik ember mellett. Döntök mellette, hogy most neki akarok valami jót, valami szépet, valami értékeset tenni. Most rá szeretnék egy kicsit jobban figyelni. És tulajdonképpen ugyanígy döntök az Isten mellett, hogy időt szánok rá, minőségi időt szánok az Istenre. Mert sokszor van olyan, hogy amikor megyek valahova, akkor végzek egy rózsafüzért, imádkozom valamit, de ez igazából egy időkitöltés, ami akkor értékes igazán, hogyha ott van mögötte az a minőségi idő, amit az Istennek adok. Ott van mögötte az, amikor naponta elcsöndesülök, amikor hetente tudok időt szánni az Istenre, tudok valami szépet, valami értékeset tenni, megmutatni az Istennek, az Isten felé. A böjt mindenképpen fontos része lehet az életünknek, csak tudatosítani kell magunkban. És nem nagy dolgokról van szó. Nem arról van szó, hogy itt most minden héten kellene egy szigorú böjti napot tartani, bár ilyet is be lehet iktatni az életünkbe, a mindennapjainkba. A böjt sokkal inkább arról szól, hogy szeretném tudatosan élni az életemet. Szeretném tudatosan tenni a dolgomat. Odafigyelni arra, hogy mit, hogyan tudok megtenni. Odafigyelni arra, hogy hogyan tudok fölkészülni valamire. Hogy hogyan tudok előkészülni például a hétvégi dolgokra, eseményekre, hogy ne vasárnap kelljen boltba szaladgálni, mert valamit elfelejtettem megvenni. Tudatosan tervezem a napjaimat, tudatosan tervezem mindazt, ami fontos a számomra az adott napon. Ez is a böjtnek lehet a része. Az új bor új tömlőbe való, mondja Jézus ebben a példázatban. Nyilván, akik ismerik a borkészítésnek a rejtelmeit, értik ezt a képet, hogy a frissen érlelődő, alakuló bor sokkal erőteljesebb dolgokat tesz, meg ott mindenféle történik, és akkor egy régi tömlő, egy régi tartó az könnyebben tönkre mehet. Vagy amikor egy ruhát foltozni kell, akkor nyilván egy másik ruhából teszünk rá foltot, hogy az hasonlítson rá, hogy ne lógjon ki, ne üssön el nagyon abból az anyagból, amelyet használok, amelyet viselni szoktam, és amelyben újra és újra meg kell jelennem valahol, vagy tennem kell valamit. Új bor, új tömlőbe való. A munkaév kezdetén vagyunk, és ilyenkor persze megerősödünk a mindennapok tevékenységében, de érdemes végig gondolni, mi az, amit egy kicsit másképpen szeretnék tenni, mi az, amiben egy kicsit változnom, alakulnom, formálódnom kell, hogy ilyen módon tudjak megerősödni mindabban, ami fontos a számomra, megerősödni mindabban, amiben újra és újra keresztényként szeretném élni az életemet. Tudatosan szeretnénk tehát napról napra élni, tevékenykedni. Tudatosan szeretnénk vállalni a pénteknek az ilyen érdekes, kicsit kiemelt jellegét, és szeretnénk megélni, hogy pénteken egy kicsit másképpen tesszük a dolgunkat, egy picit többet imádkozunk talán, egy picit csöndesebbek vagyunk, egy picit jobban odafigyelünk a másik, a mellettem élő emberre. És ilyen módon megerősödve Krisztus szeretetében tudunk jellé válni a világban. Persze nyilván nem magamutogató módon kell mindezt megtennünk, hanem valamiképpen csöndesen, szelíden, de mégis szeretettel válhatunk igazából jellé, mert a bőjt, az Istennel való kapcsolat az sugárzóvá teszi, sugárzóvá teheti az életünket, és ilyen módon tudjuk megmutatni Isten szeretetét a környezetünkben. Kérjük tehát bátor lélekkel ma Isten kegyelmét, Isten erejét, hogy segítsen bennünket fölfedezni a bőjt fontosságát, a bőjtnek azokat a módjait, amiket én magam szívesen és örömmel meg tudok tenni. Kérjük Isten kegyelmét, hogy erősítse bennünk a tudatosságot, hogy tudatosan tegyük a dolgunkat, tudatosan válasszuk mindazt, amiben újra és újra szeretnék megerősödni, ami újra és újra fontossá teszi mindazt, amit teszünk, ahogyan élünk. Jézus jellé akar bennünket tenni, csöndes, de mégis látható jellé, hogy rajtunk keresztül jusson el Jézus, jusson el Isten kegyelme minél több emberhez. A bőjt, a tudatosság, az odafigyelés, az Istennek adott idő, a másik embernek adott idő mind-mind segít abban, hogy Isten szeretetének, kegyelmének jelei lehessünk a világban. Kedves testvérek, önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót, és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Szeptember 1-ével elkezdődött az új tanév, az új munkaév. Számos helyen, templomokban, katolikus intézményeinkben hívjuk, várjuk a Szent Lelket, Veni Sancte Szent Miséket tartunk, amelyben kérjük Isten kegyelmét, erejét, a Szentlélek munkálkodását az új munkaévre. Picit próbálunk csokrot készíteni ezekből a szentmisékből, gondolatokból. Kaposváron Varga László megyés püspök mutatta be a Veni Sancte Szent Misét a Székesegyházban. Azt a kérdést tette föl, van olyan ige a Szentírásban, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, ami a te életedben már beteljesedett. Ha most Jézus lenne a templomszolga, kezdetben nyomná a Szentírást, és azt mondaná, nyisd ki, te kinyitnád, és találnál le olyan helyet, amelyre azt mondhatnád Jézusnak, ma beteljesedett, amit én itt most olvastam. Így kellene olvasnunk a Bibliát. Nem csak egyszerűen megismerni a tanítását, hanem azzal a vágyal olvasni, hogy szeretném, hogy beteljesedjen az életemben Isten szava. Nem az egész Szentírás, csak néhány ige, de szükségünk lenne nekünk, katolikus keresztényeknek, hogy legyenek olyan igék, amelyek saját magunkénak tudhatunk, mert a mi életünkben már tettekre vált. Szigetvári János püspök atya szombathelyen a hitoktatókat biztatta és erősítette, Szentlélek kegyelmét kérve rájuk. Az egyik legszebb és legnagyobb dolgot a hitoktatók végzik az életben, kicsi életeket vezetnek az élet forrásához, a hitoktató dolga lelki életet adni, más tantárgyak anyagával ellentétben azt, amit a hittanórán tanul egy gyermek, minden nap használni fogja, ahogyan éli az életét, szembenéz élettel és halállal. A Veszprémi Főegyházmegye tanévnyitó ünnepségét Keszthelyen tartották. Szép mozzanat volt, amikor a nyolcadikosok kézenfogva vezették be az elsősöket a templomba, ezzel is egy kicsit elkísérve őket, az újakat, a búcsúzni készülők hozták el ide a templomba. A Szentmise kezdetén udvari György érsekatya szeretettel köszöntött a jelenlevő lelkipásztorokat, intézményvezetőket, munkatársokat, pedagógusokat, szülőket, diákokat. Jelenlétük összetartozás fejez ki, hiszen valamennyien ugyanabban az Istentől kapott szolgálatban szeretnék végezni a hivatásukat az előttük álló tanévben. A homiliában érsekatya arról beszélt, kérjük a Szent Lelket, aki az igazság lelke, mert meg akarjuk ismerni az igazságot, mert igaz módon akarunk élni, hiteles emberként akarjuk élni az életünket. A tanév kezdetén különösen fontos annak a bizonysága, hogy Isten nem hagyja magára az embert. Jó tudni, Isten velünk marad, Isten mindig velünk van az ő Szent Lelke által. A Szentlélek ajándékai mind szükségesek a mindennapi élethez, mindenekről pedig ahhoz, hogy megtanuljunk szeretni. Jó tanítványok szeretnénk lenni a szeretet iskolájában, fogalmazott a főpásztor. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében már hagyományosan, szeptember 1-én a bazilika előtti téren gyűltek össze a katolikus iskoláknak a diákjai, tanárai, segítői, papjai, ahol az ünnepi szentmisét ez alkalommal Fábri Kornél püspökatya vezette, jelen volt Erdő Péter bíboros úr és Mózs Gábor segédpüspökatya is. A kardinális csatorna jó voltából most hallgassuk meg Fábri Kornél püspökatyának a gondolatait ezen a szentmisén.
3: Ma, amikor Veni Sancte misén vagyunk, azt jelenti, hogy jöjj Szentlélek Isten! Hívjuk őt, hogy valóban töltsön be bennünket, és a jó hírem az, hogy mindenki, aki meg van keresztelve közületek, a Szentlélek temploma. A Szentlélek ennek a templomnak a gazdája. És amikor hívjuk a Szent Lelket, akkor azt mondjuk, hogy Szentlélek, jöjj haza! Te légy valóban az én életemnek az ura. És azért, hogy a Szentlélek vezetését tudjuk követni, arra gondoltam, hogy három szót szeretnék a lelketekre kötni. mégpedig a mai misének a kezdőbetűivel, tehát Veni Sancte Mise, V-vel, S-szel és M-mel, hogy könnyű legyen megjegyezni. A V betű azt jelenti, hogy válasz. Választás előtt állsz minden egyes pillanatban, és szabadon dönthetsz, mert a Jóisten adott egy olyan ajándékot, amit szabad akaratnak hívunk. Most elkezdődik a tanév, sok mindenhez kell alkalmazkodni, lehet, hogy nem minden úgy lesz, ahogyan te szeretnéd, de itt van az, hogy én választhatok, hogy vajon hogyan állok hozzá. Panaszkodom, vagy hálát adok, önző módon élek, vagy inkább másokért, úgy indulok neki ennek a tanévnek, hogy valahogy éljem túl, vagy úgy, hogy lássuk, hogy a Jóisten mit akar kihozni belőle. Tehát minden egyes alkalommal, minden egyes reggel igazából döntést hozok, és választhatok a hozzáállásomat illetően. De Szent Ágoston mondta, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon kell. Egy nagyon egyszerű példa. A reggel 0 órára kell menni. Ez nekem a rémálmom volt, mert én ilyen bagoly típus vagyok, én éjjel 1-2-ig dolgozom, csak reggel ne kéne felkelni, de ezt ritkán lehet megúszni. De ha úgy állok hozzá, hogy Uram, 7-re kell menni, de legyen ez a te dicsőségedre, mondjuk szeretetből felajánlom ezt mondjuk egy beteg társamért, váljon az ő gyógyulására. Már is nem egy elszenvedett valami lesz, hanem szeretetből meghozott áldozat. És így jön a második betű, ez pedig a szeres. Amikor azt mondom, hogy szeres, akkor igazából csak Jézust ismétlem, aki azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. És a szeretet nem csak annyit jelent, hogy kedves vagyok a másikkal, nem lopom el a radírját, megosztom vele a szendvicsemet, hanem az, hogy igyekszem az élet szentségre törekedni. A szentekben ez volt a közös, hogy nagyon szerették Jézust, és ezáltal nagyon szerették a többi embert is. Én hiszem azt, hogy a szeretet az, amikor akkor is becsületes vagyok, amikor nem látják, akkor is hitelesen próbálom élni a keresztény életemet, amikor éppen senkinek nem tűnik fel, akkor is szeretem a másikat, amikor éppen nehéz elviselni. És egy fontos kitétel, nekünk nem kedvelni kell a másikat, hanem szeretni. A kedvelés az egy érzelem, a szeretet döntés. Akkor azt mondom, hogy szeress, ez lehet ennek az évnek a mottója, hogy minden pillanatban tudok jót tenni a másikkal, minden pillanatban tudok imádkozni a másikért, tudok hozzá kedves lenni, azaz tudom mégiscsak szeretni. Ez is választás kérdése. Mit választok? Hogy aki velem nem kedves, azzal én se leszek, vagy csak azért is szeretni fogom. Lehet, hogy van olyan tanár, akit nem nagyon kedvelsz. Elárulom, fordítva is lehet. Lehet, hogy van olyan diák, akit a tanárnak nehéz elfogadni, vagy igazából szeretni. De ilyenkor szabad hívni Isten szent lelkét, és kérni, hogy Uram, segíts szeretnem. És higgyétek el, tudsz segíteni. A harmadik dolog, a mise, az M betű, miután már választani tudsz, mert szabad akaratod van, tudsz dönteni a szeretet mellett, a harmadik M betű a merj. Legyél bátor. Ez azt jelenti, hogy a bátorsághoz hát erőt kell kérni a Szentlélektől, mert azt jelenti, hogy merjek szabadon és hosszú távon gondolkodni. A mai világ, ugye amit olvastuk, hogy nem a világ lelkét kaptuk, ő mindig a pillanatnak akar élni, az időlegesség pillanatában, és azt számít, hogy most mi van. Ha nem kapom meg a napi like mennyiségemet, már rosszul vagyok. Nekem most rögtön reagáljon valaki. De higgyétek el, hosszú távon érdemes gondolkodni. Mi öten vagyunk testvérek, és emlékszem, mikor a bátyám azt mondta az öcsémnek, meg nekem, ő az első, mivel a negyedik, ötödik, hogy addig tanuljatok, amíg lehet, mert minél magasabb végzettségetek lesz, annál szabadabbak lesztek. Ezt most így hadd helyezzem a te szívedre is, hogy hosszú távon gondolkodj. És a hosszú távú gondolkodásban nem csak a továbbtanulás van benne, hanem a halálon túl is kell gondolnunk, hogy ott mi vár ránk. És hogy merek-e szembeúszni az árral, merek-e nem üvölteni a farkasokkal, merek-e különbözni a többiektől, hogyha Jézus azt kéri tőlem. Mert olyan könnyű elvegyülni a tömegben, de Jézus pont azt kéri, hogy legyetek a hegyre épült város, legyetek a lámpatartóra tett mécses, világítsatok egymásnak. Azaz nem kaméleon kereszténynek kell lennünk, aki mindig alkalmazkodik a környezetéhez, hanem Jézus azt akarta, hogy jelei lehessünk ebben a világban. Én Liziói Szent Teréztől loptam, hogy minden reggel ezt kérem a Jóistentől, hogy Uram, add meg a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Nem a saját jelem, hanem Jézus jele. Amikor azt mondom, hogy merj, akkor merj olyan dolgokban dönteni, ami nem hoz gyors eredményt, hogy hosszú távon gondolkodj. És ez azt jelenti, hogy ha vannak hosszú távú céljaid, akkor alá tudod rendelni a kisebb célokat. Nyilván, akik idén érettségiznek, hát előre merem fogadni, hogy az érettségi szünetben nem bulizni fognak, hanem inkább tanulni, hogy minden jobban sikerüljön az érettségi. Persze vannak kivételek. De hogy ha tudom, hogy hosszú távon mit szeretnék elérni, akkor annak a kisebb dolgokat alá tudom rendelni. És mi a legfőbb célunk? Az örök élet, ami túlmutat mindenen. És innentől kezdve bármilyen döntéshelyzetben vagyok, amikor valóban választhatok, akkor azt kell megnéznem, hogy ezzel a döntéssel közelebb kerülök a mennyországhoz, vagy eltávolodom. Közelebb kerülök Isten országához, vagy éppen kifarolok belőle. Növekszem a szeretetben, vagy éppen nem. És ezért bátorítalak arra, hogy legyél bátor. Merjél hosszú távon gondolkodni, merjél nagyot álmodni. Ne engedd, hogy belenyomjanak a világnak az öntőprésébe, hogy hasonulj mindenki máshoz. Te légy önmagad. Jézus arra hív. És tudod, egyszerű és megismételhetetlen csoda, vagyis ahogy Carlo Acutis mondja, hogy mindenki egyedinek születik, csak valaki másolatként hal meg. Te ne lezz legyél. Te legyél önmagad. És tűnj ki a szeretetben. Amikor azt mondom, hogy szeress, akkor legyen ott a legfőbb célunk, hogy váljunk szentté. Nem lehetetlen. Hiszen sokatoknak kortársa volt Carlo Acutis például, aki 15 évesen már az mennybe költözött, és most szentként tiszteljük. Ha neki lehetséges volt, akkor neked is lehet.

0: Jánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Péntek van, évközi 22. hét.

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és az övéi vagyunk. Az ő népe, s az ő legelőjének nyája.

Hálát adhatok Istennek, hogy nem birtokol. Ismer engem, a motivációimat, az erősségeimet, gyengeségeimet. Mindezekkel együtt a hozzátartozójaként tekint rám. Ővé vagyok, és ő az enyém.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Akkor szemére vetették. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak. A farizeusok tanítványa is, de a tieit csak esznek isznak. Jézus így felelt, csak nem foghatják böjtre a nász népet, amíg vele a vőlegény. Eljön majd a nap, amikor elviszik a vőlegényt. Attól a naptól fogva majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, különben az újat is elszakítja, és az ócskához sem illik az új folt. Senki sem tölti az új bort régi tömlőkbe, különben az új bor kiszakítja a tömlőket, kifolyik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való. Akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat. Azt mondja, jó.

Amikor Isten számomra új és ismeretlen arcát látom, nézhetem azt. Hagyhatom, hogy hasonl rám. Figyelhetem, ízlelgethetem. Addig félretehetem az addigi ismeretemet, tapasztalatomat.

rátekinthetek az Isten kapcsolatomra. Milyen utakon közeledek Jézus felé? Kitaposott ösvényeken? Vagy szimpatikusabb az új élményt ígérő út? Most rátekinthetek egy helyzetre, amiben szokásom Istent keresni. Milyen ezen az úton járni? Biztonságos, vagy túl kényelmes? Száraz, vagy frissítő? Vonz, vagy taszít? Mi benne a könnyű? Mi benne a nehéz? Látok-e benne hűséget, Isten kegyelmét? Mire tanított ez az út? Most mit üzen nekem? Találkozik-e más utakkal? Vannak útkereszteződések?

0: akkor szemére vetették. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak. A farizeusok tanítványa is, de a tieit csak esznek isznak. Jézus így felelt, csak nem foghatják böjtre a nász népet, amíg vele a vőlegény. Eljön majd a nap, amikor elviszik a vőlegényt. Attól a naptól fogva majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, különben az újat is elszakítja, és az ócskához sem illik az új folt. Senki sem tölti az új bort régi tömlőkbe, különben az új bor kiszakítja a tömlőket, kifolyik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való. Akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat. Azt mondja, jobb az ó.
1: Hálát adhatok az új helyzetekért, a változásokért, hogy lehetőséget kapok Isten, önmagam és a valóság finomabb, érzékenyebb, empatikusabb szemlélésére. És hálát adhatok minden tapasztalatért, ami a biztonságérzetemet megalapozza. Kérhetem Isten irgalmát és vezetését.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Hivatástisztázó évet szerveznek a Sacré-Cœur nővérek. Fogadalomtéter és újabb változásokra kerül sor a jezsuita rend tartományban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Őszentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Hivatástisztázó évre várják a Sacré-Cœur nővérek a 20 és 35 év közötti szabadállapotú fiatal nőket szeptember végétől Budapesten, tájékoztat a Magyar Kurír. A programot Heim Kata és Pál Judit nővérek vezetik. Az év 5 hétvégés alkalomból és egy záró 5 napos lelki gyakorlatból áll a Forrás Lelkiségi Központban. Az első hétvége szeptember 25-e és 27-e között lesz. Ezt követi a novemberi, januári, februári és áprilisi alkalom, majd 2027 májusában a záró lelki gyakorlat. A szervezők Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikájára hivatkoznak, amely szerint a tévútra tévedt szív ellenszere, ha feltesszük magunknak a lényegi kérdéseket. Kik vagyunk valójában, és kik szeretnénk lenni Isten és mások számára. Szívünk mellőzése megfosztotta bölcs döntéstől és a Szent Lélek hangjától. Jelentkezni szeptember 18-án éjfélig lehet a heimkatakukac@gmail.com címen. Hiba György jezsuita ünnepélyes fogadalmat tesz a pesti Jézus szíve templomban szeptember 7-én a kassai vértanúk napján, az esti ünnepi szentmisében. A jezsuiták életében ez a fogadalom a legendás hosszú formációs időszak végét jelenti, nagyon jelentős és örömteli lépés. A Jézus Társasága ilyenkor fogadja végérvényesen tagjai közé a jezsuitát, tájékoztat a Jézus Társasága Magyarországi Rend tartománya. András Attila tartományfőnök további változásokat is bejelentett. Sajgó Szabolcs jezsuita november 1-től szabbatikumra megy, ezt a régóta tervezett szabad évet a szociális asszisztensi feladatokhoz kapcsolódó munka miatt korábban elhalasztotta. Sajgó Szabolcs most a szociális asszisztensi feladatai mellett a kulturális asszisztensi feladatokat is befejezi. A rendtartomány formációs asszisztensi feladatait Nagy Bálint veszi át Koronkai Zoltántól. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
2: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
4: Szeretettel kérem a kedves imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szűzanya közbejárását, családom megtérését, a Szent Lélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen. Közös imád kérek Ferenc pápa lelkiüdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók, szeretteim lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világ, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászulom, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, és a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lázár Erzsike vagyok. Imád kérek drága szeretteim és magam egészsége és boldogsága érdekében a Jóistentől. Köszönöm szépen, mindannyiunkat segítsen Jóisten.
6: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is a szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért, kérném rájuk az uralását, kérném az imaszándékot Kovács Fruzsináért, Horváth Melliért, és azokért a Keszthelyi Ranoldál Sor és Délkalányokért, akik a rózsafüzért imádkozzák szombat délben délután, rájuk is kérném az uralását, kérném a szándékot még a háború megszűnéséért, a békéért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék.
7: Köszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a betegek gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát, hálásan köszönöm.
8: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérem a további segítségüket is, kérem a Szentlélek vezetését és a szűzanyának a közbejárását érettünk. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szánt. Ebben is kérem a Szentlélek további vezetését és a szűzanyának a segítségét, közbenjárását. Közös imád szeretnék még kérni a családom minden élő és elhunyt tagjaiért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a háborúk megszűnéséért, Magyarország és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Dicsőtessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni megint szegény, drága jó fiamért, a Tomikáért, akinek újból van már valamennyi urológiai problémája, megint pedig nemrég volt egy olyan helyen, ahol segítettek rajta, és hát kérném a drága Úr Jézust, a drága szűzanyánkat, a égi édesanyánkat, hogy tekintsenek le ránk, és vigyázzanak a Tomikámra, a drága jó fiamra, segítsék őt, hogy ez a probléma ne legyen nagyobb, hanem inkább, hogy gyógyuljon, hogy vigyázzanak rá, mert egyetlen tincsen, és kérnék szépen imádnék magamért az aggódó édesanyáért, önökért, a Mária Rádóért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
9: Jó napot kívánok! Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy imádkozzak apám gyógyulásért, mert veselégtelenségben szenved, meg csontvelő rákba, és hogy felépüljön, meggyógyuljon, és erőre kapjon. Ezért kérem a segítséget. Imáika, köszönöm szépen a segítséget.
8: Én szeretném megköszönni a kapott kegyelmeket, és szeretnék kérni az évtől egy védelmet, mert kórházba vagyok, és hogy minél hamarabb most már felépülhessek, és hazamehessek. Ezért kérem a tizenőset, hogy Jézus irgalmas Isten közbenjárását értem itt a Földön, és szeretném megköszönni mindazt, amit a Jóisten eddig jutatott nekem, és azt, hogy a lakásomba addig ne menjen ezzel azok, akiktől féltem az én tanomat. Köszönöm szépen, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
10: Köszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelküldvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga megészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Csendessék a Jézus Krisztus! Az Óbuda hegyvidéki Szent Háromság plépánia Kisszeli dombon álló Szentvér kápolnájában szokásos első pénteki irgalmasság rózsás füzérét mondjuk, és majd utána szentmisébe kapcsolódunk be. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Mária, Istennek szentelte, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten.
5: Szent erős Isten.
6: Szent hallhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten.
6: Szent erős Isten.
1: Szent hallhatatlan Isten.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten.
6: Szent erős Isten.
1: Szent hallhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Kapcsolódjunk be a Manár István pillanatot által bemutatott szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Igenis, testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket itt a Szentvér kápolnában, illetve Mária Rádió hullámosszán. Tisztítsuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk Isten misztériumának a befogadására. Gyónom
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk, Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutattad meg irántunk való szeretetedet. Hadd, hogy ajándékaid mennyei forrásából elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magamat semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok, az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől. Ez az Isten igéje. Válasz a Zsoltárra. Te vagy, Urunk Istenünk, az igazak üdvössége. Te vagy, Urunk Istenünk, az igazak üdvössége. Bízzál az Úrban, és a jót cselekedd, így lakhatsz a földeken, és biztonságban élhetsz. Az Úrban legyen örömed, és ő teljesíti szíved vágyait. Te vagy, Urunk Istenünk, az igazak üdvössége. Bíz sorsodat az Úrra, benne remélj, és ő gondoskodik rólad. Igazságodat napfényre hozza, mint a déli nap, úgy ragyog igazad. Te vagy, Urunk Istenünk, az igazat üdvössége. Fordulj el a rossztól, és a jót cselekedd, és megmaradsz örökkön örökké, mert az Úr az igazságot kedveli, és nem hagyja cserbe híveit. Te vagy, Urunk Istenünk, az igazat üdvössége. Az Úrtól van az igazat üdvössége, ő oltalmazza őket a szorongatás idején. Segítőjük és szabadítójuk az Úr, megmenti a bűnösöktől és üdvözíti őket, mivel ő benne bíztak. Te vagy, Urunk Istenünk, az igazak üdvössége.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János és tanítványai gyakran bőtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem bőtöllet a násznép, amíg vele van a vélegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vélegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, s a rócska ruhán sem áll meg az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor kiszakítja a tömlőket, a bor is kiömlik, és a tönkrők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki jó bort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igényi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, az Ószövetségi vallásosságban központi helyet foglalt el a bőtölés és a rendszeres imádság. Nyilván Jézus maga is sokszor imádkozott, ő maga is bőjtölt, sőt, tanítványai kérték, hogy Uram, taníts meg bennünket imádkozni. Hát Jézusnak nem az Ószövetségi vallásosság ellen volt problémája, hanem tudta azt, amit már a prédikátor is tudott az Ószövetségben, hogy mindennek megvan a maga ideje. Megvan az örömnek, megvan a szomorúságnak, a boldogságnak és a gyásznak is a maga ideje. És ezzel ebben a szellemben mondja Jézus, hogy nem bőjtöllet a násznép, amíg vele van a vőlegény. Hiszen Jézus csodái, gyógyításai örömre, boldogságra gyújtották az embereknek a szívét, ellentmondásos lett volna egy ilyen állapotban az embernek sanyargatnia saját magát, és hát ahogyan Ferenc pápa is fogalmazott egyik beszédében, hogy az Istennel való találkozás az mindig örömre gyújtja az embernek a szívét, és hát nyilván megvolt a magának a szomorúságnak is az ideje, amikor elvitték a vőlegényt nagy csütörtök éjszakáján, nagy pénteken, amikor az apostolok maguk is rettegtek és féltek, hogy ők is Jézusnak a sorsára fognak jutni. És hát ez a farizeusi lelkület nem csak az Ószövetség embernek volt a sajátja, sokszor az ember ma is rajta kaphatja magát azon, hogy gépiesen imádkozik, vallási gyakorlataink, hát szinte automatikusan, sokszor kevésbé vagy félig tudatosan végezzük, és ezzel egyfajta farizeusi lelkület, felületesség alakul ki bennünk, testben, külsőleg imádkozunk, lélekben, gondolatban, érzésekben, azokban, esetleg távoli tájakon jár az ember, tehát fontos odafigyelni, tudatosítani saját magunkban, és elmélyíteni az Isten szeretetét, az Istennel való kapcsolatnak az állapotát. Jézus is mondja a példabeszédben, hogy az új bor új tömlőbe való, nekünk is meg kell újítani rendszeresen érzéseinket, gondolatainkat, szándékainkat, hogy be tudjuk fogadni Istennek a szeretetét és jóságát. Amen. Testvéreim, imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halála által feláldozta magát a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véded kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
3: Kérjük téged, hallgass meg minket. Urunk, Te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, Te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk, árasz ki szentelkedett minden emberre.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, Te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szent Lélek igazolása.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, Te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta örök bölcsességedet és végtelen szeretetedet, enged, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezőségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a föld termését és az ember munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezőségedből kaptuk a bort. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az ember munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretével és dicsőségével, mindannyiunk és az egész szanaszentek áldozatára.
0: Kérünk Istenünk, tekints szeretett fiat kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, kedves legyen előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten Krisztus, ami Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, a keresztfál magasba emelve, odaadta önmagát értünk, majd vér és víz ömlött csepp helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, örömmel merítve az életvizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged és újonkba mondjuk.
1: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Uram Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott a kérem az Úr nevében, hozsanna a magasságban.
0: Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, attól, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

0: megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen názad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz érgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőn parancsár és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy érgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívvel egymással.
1: Legyen mindörökkön.
0: Isten báránya,
2: te elveszed a világban helyen, nyilvánhozz
1: nekünk.
0: Isten báránya,
1: te elveszed a világ bűneit, nyilvánhozz nekünk.
0: Isten báránya,
1: te elveszed a világ bűneit, hagyd nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlatokba jöjjek, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Szentelj meg engem,
1: Krisztus,
2: üdvözíts engem, Krisztus félre, hívás meg engem,
0: Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe fejtse engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, akkor az ellenségtől oltalmaz engem. Halálom óráját hív magadhoz engem, hát, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.
2: Most mondjuk el a Jézus drága vérének litániáját. Uram, irgalmaz!
0: Uram, irgalmaz!
2: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmaz!
0: Uram, irgalmaz!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
2: Ó Jézus Krisztus drága vére, megváltásunk vére, fődj be minket és az egész világot! Továbbiakban a válasz szabadíts meg minket! Jézus Krisztus vérének óceánja, szabadíts meg minket! Jézus Krisztus szentséggel és részvéttel teli vére, szabadíts meg minket! Jézus Krisztus drága vére, erősségünk,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, az örökké tartó szövetség,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény hit alapja,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, Isten fegyvere,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, isteni könyörület,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a gonosz szellemek ostora,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a fogságban lévők segítsége,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, szentséges bor,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, keresztények erőssége,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény hit védelmezője,
0: szabadíts meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, keresztények igaz hite,
0: szabadíts meg minket!
2: Ezután a válasz, ments meg minket! Jézus Krisztus drága vére, gyógyító vér,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, felkent vér,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, Isten gyermekeinek bátorsága,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény harcosok fővezére,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a feltámadás vére,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a mennyei angyalok itala,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a mennyei Atya vigasztalója,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a szentek ereje,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, az ártatlan gyermekek reménye,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, Isten szava a szívünkben,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, égi fegyver,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, isteni bölcsesség,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, a világ alapja,
0: ments meg minket!
2: Jézus Krisztus drága vére, az Atya Isten irgalma,
0: ments meg minket!
2: Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, tisztítsd meg a világot a bűntől! Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, újítsd meg a világot! Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust! Könyörögjünk! Ó megváltásunk drága vére, hiszünk, remélünk és bízunk benned! Esedezve kérünk, szabadíts ki azokat, akik a pokoli szellemek kezébe vannak! Oltalmazd a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól, és fogadd be őket a te örök dicsőségedbe! Irgalmazd az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a szentséges szívet. Imádunk téged, ó irgalomnak drága vére. Amen. És háromszor ismételjük. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus legszentebb szívében. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus legszentebb szívében. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus legszentebb szívében. Amen.
3: Könyörögjünk. Szereteted szentségében részesültünk Istenünk, könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk a földön, és egykor dicsőségében is részesüljünk a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
3: Most arra hirdetném, hogy kedden délután 5 órakor kis Szellisz az anya emlékére a szentmisét fogunk bemutatni itt a templomban. A szentmisét Roska Péter doktor atya fogja bemutatni. Szeretettel várunk titeket erre az alkalomra is, illetve a harmadik péntekén a szentségimádást tartunk délután 4 órától, 5 órától, 3 délután 3 órától, illetve október első péntekén újra találkozunk itt. Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
3: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
3: A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
0: Isten szentek legyen hálva.

0: Szeptember 12-e és 20-a között immáron 20. alkalommal rendezik meg az Árszakra Fesztivált, melynek keretében szeptember 14-én városi zarándoklatokon lehet majd részt venni Miskolcon. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Seresné Horváth Zsuzsannát, a program egyik szervezőjét.
1: Üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Az idei lesz a 4. Árszakra Fesztivál Miskolcon. Hogyan indult el ez a különleges programsorozat önöknél?
1: Most kell, hogy mondjam, egy kicsit kötődik a Mária Rádióhoz, illetve a Mária út egyesülethez pontosabban. Egyházügyi referensként dolgoztam Miskolc város önkormányzatánál, és mi a hivatal minden évben fogadjuk a Mária úton Csíksomjóra igyekvő zarándokokat, hiszen a miskolci Mária út vonal a városháza előtt megy el, és minden évben nagy szeretettel fogadjuk őket, és minden évben ilyen sóvárogva köszöntünk el tőlük, hogy milyen jó lenne velük menni, ugye ők mindig nagy élményben számolókkal jöttek, mi kíváncsian érdeklődtünk, és hát nagyon higgyeltük őket, hogy ők így ki tudnak szakadni a mindennapokból, és csak a jó Istennel lenni. És ugye az Árszakra Fesztivál, mint ahogy ön is mondta, ugye 20 éves, de itt Miskolcon 4 évvel ezelőtt határoztuk el, hogy az Árszakra Fesztiválon belül tartunk mi is itt Miskolcon egy ilyen nagyobb lélegzetvételi, egy héten át tartó fesztivált, ahol is minden nap, egy héten keresztül több program is van, tehát van olyan nap, amikor 5 program is várja az érdeklődőket. És hát amikor a 4 évvel ezelőtt elkezdtük szervezni, egy ilyen kisebb csapat összeült, és elkezdtük szervezni az Miskolci Árszakra Fesztivált, akkor felvetődött, hogy valamilyen mozgásos program is kéne. Gondolkodtunk futásban, gyaloglásban, mindenfélében, még Kassa-Miskolc közötti futásban is, és akkor egyszer csak én nekem így előjött ez a zarándoklat, hogy hogy lehetne az Árszakra Fesztivál keretében valamiféle zarándoklatot beletenni. És hát akkor valahogy így eszembe jutott, hogy ismerjük meg csak a Miskolc templomait. Ugye Miskolc egy nagyon nagy területen fekvő város, 40 templom van Miskolcon, és akkor én azt gondoltam, hogy hát el kéne gyalogolni minden templomba az Árszakra Fesztivál keretében, akár egy vagy két napon keresztül. És hát végülis ez lett a végső ötlet, ami most is van, mert az 4. évben ugyanígy fog szerveződni az idei évben is, vagy ugyanúgy szerveződik, hogy bejárjuk egy nap alatt a város valamennyi templomát, de természetesen ezt egy útvonalon nem tudjuk, hanem úgy alakítottuk ki, hogy a város 4 pontjáról indulunk a reggeli órákban. Minden útvonalon 10 templomot útba ejtünk, a templomokba a zarándokok belépnek, ott fogadják őket, általában a lelkészek, plébánosok, de ha ők nem érnek rá, akkor valakit megbíznak vele, és akkor mi énekelve, mint ahogy a zarándokok szoktak, énekelve bemegyünk a templomba, meghajolunk az oltár előtt, leülünk, ott meghallgatjuk a templom történetét, és még mindig marad egy kis idő imára, éneklésre is, és akkor úgy haladunk tovább a következő templomba. És akkor a fő cél, a célállomásunk, ez mindig szeptember 14-én van, a célállomásunk, hogy eljussunk Miskolc egyik kiemelt szakrális helyére, a Kálvária kápolnához, ahol is aznap Szentkereszt felmagasztalása ünnepi, búcsúi, szabadtéri szentmisét tartanak. És akkor a 4 útvonalon résztvevő zarándokok, tulajdonképpen ott találkozunk a késő délutáni órákban, és ott együtt veszünk részt a szabadtéri ünnepi szentmisén. Talán egy kis kuriózum még pluszban, hogy az elsődleges cél az volt, mert akkor még nem is gondoltuk, tehát ez is a Jóistennek egy ilyen cselekvése, hogy ez így alakult, mert először az első célunk az volt, vagy a tervünk az volt, hogy a belváros valamelyik templomában tartunk egy ilyen ünnepi szentmisét, ahol az zarándoklatunk végén, ahol a 4 zarándok csoport találkozik. Még nem felhívott a Kálvária kápolnának a plébánosa, a Mindszenti templom plébánosa, hogy Zsuzsa, nem tudnátok bevenni a Kálvária kápolna búcsúját az Árszakra Fesztiválba, és kérdezem, hogy mikor van az a Kálvária kápolna búcsúja. És pont azon a napon volt a Kálvária kápolna búcsúja, amikor a zarándoklatot terveztük, tehát így a Jóisten segítségével ő alakította ki, hogy tulajdonképpen mi az első alkalomtól kezdve most már a Kálvária kápolna búcsújához kötjük ezt a zarándoklatot, és ugye az mindig napján tartják, tehát ezért is van, hogy most hétfőn lesz a zarándoklat, az előző 2 évben ugye szombaton vasárnap, most hétfőn lesz a városi zarándoklat.
0: És hogy jól látom, a templomok között nem csak katolikus templomok szerepelnek.
1: Ugye mégiscsak a katolikus közösségek szerveznek zarándoklatokat, de mivel mi minden templomot meglátogatunk, és szerintem ez egy ilyen jó példa is a más felekezetek elé, hogy hát Istennel lenni teljesen mindegy, milyen vallásúak vagyunk. Nagyon jó, és ez tényleg az zarándoklat, a Istennel való kapcsolatunk egy újabb kifejezési, vagy más kifejezési formája, hogy zarándoklunk, és nem csak ülünk és imádkozunk, vagy éneklünk. És nagyon sok református és evangélikus hívő is csatlakozik hozzánk az elmúlt években.
0: És hogy látja, vannak visszatérő látogatók, érdeklődők, zarándokok?
1: Vannak stabilan, akik igen, már várják. Ugye, hát ismerjük egy nap alatt Miskolc valamennyi templomát, ez is egy ilyen alszlogenünk, de hát természetesen ugye nem tudjuk egy nap alatt bejárni Miskolc valamennyi templomát, úgyhogy mivel egy nap alatt egy útvonalat tudunk bejárni, úgyhogy én is az idei év lesz, amikor a negyedik útvonalon megyek most, tehát tulajdonképpen a negyedik évben tudunk ezen programon belül meglátogatni Miskolc valamennyi templomát, és ez azért is sokaknak felcsigázza az érdeklődését, mert hát ugye mindenki inkább a lakóhelyéhez közeli templomot ismer, vagy esetleg a belvárosi templomokat, de hát mindenki egy-két templomba, hát csak a vallásukat gyakorló hívek, és hát bizony kíváncsiak vagyunk azért a város más templomaira is, hogy hát esetleg nem is jutunk el oda, mert időhiány meg egyéb okok miatt, de így most az Arszakra Fesztiválon belül a Városi Zarándoklat programján így tényleg megismerhetünk, aki rászánja magát, és nem egy olyan van, aki igen, ez lesz úgy, mint én, ahogy nekem, a negyedik év lesz most az idei, akik minden út volt, tehát minden zarándoklaton részt vettek eddig, és akkor most fogjuk tulajdonképpen így a város valamennyi templomát gyalogosan bejárni, vagy megismerni.
0: Érdemes tehát minden évben ellátogatni a Miskolci Arszakra Fesztiválra és erre a városi zarándoklatra, hiszen 4 útvonallal is várják az érdeklődőket. Kell-e jelentkezni előzetesen?
1: Hát nem, olyan szempontból nem szükséges, hogy aki a hirdetések alapján bármelyik útvonalon megjelenik, ugye van egy plakátja ennek a városi zarándoklatnak, itt üsztük a templomokba is, meg az én saját Facebook oldalamon is, az Arszakra Fesztivál Facebook oldalán is ez hozzá lehet férni. Az indulási útvonalak azok fent vannak ezen a plakáton, idővel pontosan megjelölve, hogy melyik templomból mikor indulunk. Úgyhogy ilyen formán nem kell jelentkezni, mert nyilván aki ott lesz, mindenkinek örülünk, de én mégis kérek egy előzetes e-mailben, vagy telefonon, vagy bárhogy egy jelzés, hogy azért mégis tudjam, hogy mire számítsak, vagy hogyha esetleg valamelyik útvonalon nagyon sokan vannak, a másikon kevésbé, akkor próbálok még egy kicsit lobbizni, hogy ahol sokan jelentkeztek, oda átsábítani arra, ami kevésbé. Ugye az útvonalakról tudni kell, hogy a 10 kilométer mindegyik útvonal megvan, de inkább fölötte vannak. Egy útvonal van, ami 10 kilométer, ez a belvárosi útvonal, de egyébként a többiek inkább 15 kilométeres szakaszok. Ami még fontos, hogy olyan plakátunk van, hogy a templomok mellett, tehát az állomásokon, a templomok mellett fel van tüntetve egy időpont. Az azt jelenti, hogy abban az időpontban érkezünk az adott templomhoz, és ez azért praktikus, mert így menet közben is be tudnak csatlakozni, akár rövidebb szakaszokra is a érdeklődők. Az idei év újdonsága még, hogy mivel hétfő lesz, elküldtem a egyházi iskolák részére is ezt a programot és a plakátot, tehát a Városi Zarándoklat plakátját, és hát felajánlottam nekik a lehetőséget, hogy esetleg hittanos csoportok vagy napközis csoportok is így ilyen rövid szakaszokra is becsatlakozhatnak, hogy kicsit a gyerekek is érezzék meg a zarándoklatnak a különlegességét, meg egyáltalán a hangulatát, úgyhogy remélem, hogy ők is fognak most hozzánk csatlakozni.
0: Személyesen az ön számára mit jelent ez a városi zarándoklat?
1: 4 évvel ezelőtt voltam először ilyen gyalogos zarándoklaton, itt a városi zarándoklaton, és hát én ugye nagymamám révén is mindig nosztalgiával gondoltam a zarándoklatra, mert mi mindig Szentkútra jártunk zarándokon gyerekkoromban, és hát már nem gyalog, hanem busszal, de ő mindig mesélte, hogy hát ők bizony gyalog mentek Szentkútra annak idején, és ugye megaludtak ott a mezőn, ahogy érte őket az éjszaka, éppen az éjszaka. Tehát a régen a vallásos élethez talán sokkal jobban hozzátartozott a zarándoklat, mint most, és ugye a zarándoklatnak hívjuk a buszos, meg a repülős, meg mindenféle zarándokutakat, de a gyalogos zarándoklatnak szerintem mindenképpen van egy másfajta hangulata, hozadéka, és hát én is azt érzem, hogy valóban kizökkenünk a hétköznapok sűrűjéből, és olyan emberekkel vagyunk, hasonló gondolkodású emberekkel vagyunk együtt, és szorosabbá lehet tenni a Isten kapcsolatunkat, és más módon, mint ahogy a hétköznapokban ezt megéljük. Úgyhogy nekem mindig nagyon jó élmény, egy ilyen euforikus érzés tölt el, amikor a zarándoklaton magán vagyunk, és már nem, amikor megérkezünk, örömmel egymással találkozunk, úgyhogy már mint a másik csoportokkal, résztvevőjével, úgyhogy nekem nagyon sokat ad.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk. Én kívánom, hogy minél többen látogassanak el a 4. Miskolci Árszákra Fesztiválra, és azon belül is a szeptember 14-i városi zarándoklatokra. Úgyhogy sok áldást kívánunk önöknek.
1: Nagyon köszönöm, és az érdeklődés is, és mindenkinek én is Isten áldását kívánom.
0: Az elmúlt percekben Seresné Horváth Zsuzsannával a Miskolci Árszakra Fesztivál keretében szeptember 14-én megrendezendő városi zarándoklatok kapcsán beszélgettünk. A mikrofonnál Németh Petrát hallották.

0: Hírpercek.
1: Az egyház nem maradhat közömbös szemlélő, osztoznia kell az emberiség életében, hangsúlyozta katekézisében Leó pápa. A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, piarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Szentatya a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatáson az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott szeptember 2-án, szerdán. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, a világot meghallgató és szolgáló egyház. A felolvasott szentírási szakasz a János 3.16.17 volt. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház Krisztus példáját követve arra kapott meghívást, hogy osztozzon az emberiség életében. Meghallgassa korunk emberének legmélyebb kérdéseit, és magára vállalja a szenvedők terheit. Rámutatott, hogy a keresztények nem maradhatnak közömbös szemlélői a világban végbe menő változásoknak, hanem fel kell ismerniük és le kell leplezniük korunk ellentmondásait. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskolakezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a segélyszervezet Csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélget.
1: Folytatjuk a tegnap megkezdett beszélgetést Bojki Balázs énekes, zeneszerző, kórus alapítóval. Az Istenhez való kötődésnek talán az egyik alapja lehet a Szentírás. Te hogyan kerültél kapcsolatba a Szentírással életedben?
2: Megint csak egy olyan dolgot tudok mondani, ami nem volt kérdés, hiszen a vasárnapi iskolában, a gyerekórán, amikor elmentünk délután, akkor gyakorlatilag a közösségben mi egész pici korunktól kezdve megtanultuk az igeverseket, és akkor Filippi 4:4, örüljetek az Úrban, ismét mondom, és akkor gyerekként ugye ezek ilyen melósnak tűntek ezek a dolgok, de hát a mai napig ebből élek. Tehát amikor van egy helyzet, az ember fekszik egy kórházi ágyon, vagy bárhol, és egyszerűen jönnek elő az igeversek, az egy óriási dolog. Mihály bácsinak nagyon nagy köszönet érte, meg hála, meg Kati néninek, akik ezt együtt karöltve csinálták ezeket a gyerekórákat, és ez megmaradt. Hát aztán nyilván persze az ember később hasogatni akarja az igét, meg megismerés, tehát hogy mi is van egy csomó dolog mögött, amit ismerek, hallottam, találkoztam már vele, prédikációkat hallottam belőle, könyvet olvastam róla, de hogy mi van mögött, ez honnan jön? Amikor elkezdjük kutatni az igét, akkor kincseket lenünk benne.
1: Arra szeretnélek kérni, hogy olvasd fel azt a szentírási idézetet, amelyet magaddal hoztál, és indokold is meg, hogy miért ezt a szentírási idézetet választottad.
2: Amikor elolvastam ezt az e-mailedben, hogy válasszak ki egy ilyen kedvenc helyet, és hogy miért a kedvenc, akkor azon gondolkodtam, hogy majd azon a napon, amikor meg kell állni a teremtő előtt, akkor mit fog ezért mondani nekem, hogy ez volt a kedvenc, vagy egy kedvenc könyvből egy kedvenc rész. Talán az élet szakaszoktól is függ, hogy az ember éppen melyik igét tartja, vagy kapja a legerősebben. Hát most már nagyon hosszú ideje az életemben, különösen amióta sok emberrel foglalkozom. Látom, hogy a gyerekeimnek is sokkal másabb a felelősség köröm velük kapcsolatba. Azután nekem a Máté 23:12, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Azért tetszik nekem nagyon ez a vers, illetve hát valahogy megvalósulni látszik az életemben, hogy a vezetői feladatoknál az ember először mindig diktátor akar lenni, élvezni akarja a hatalmát, vagy ha nem akarja, akkor is élvezi, hogy hatalma van. Aztán rájön, hogy ez egy mekkora nagy ökörség, bocsánat. Aztán megpróbálja az embereket irányítani, mert először magát irányítja, tehát olyan szerepet játszik, ami mindenkinek tetszik. Csak hát ez nem fog működni hosszú távon. Meg hasonló, utána jön az, hogy mindenkit irányítani próbálunk, ott hatalmat akarunk felépíteni, erőt akarunk demonstrálni, hogy akkor most már aztán, és a végén rájövünk, hogy szolgálni kell.
1: Konkrét élményed van?
2: Na. Folyamatosan, tehát ez maga az élet. Hogyha én megpróbálom felpofozni a gyerekemet minden nap ötször, és hogy takarítsa ki a hűtőt, és mosogasson el, és nem tudom én mit csinálja, lehet, hogy el fogom érni. Tehát, hogyha sokkal erősebb vagyok nála, erősebbek ezek a nyomvonalak, valószínűleg el fogom érni, hogy mosogasson el, meg hogy csinálja meg. De ha elmosogatok, és automatikus, és látja, hogy amikor fölállunk, nem hagyjuk ott a tányért, hanem elmossuk. Akkor ezek az elé élt minták, ezek működnek. És én azt gondolom, hogy azért tudok konkrét példát mondani, mert minden nap konkrét példával találkozom. Évek óta most már lassan fél évtizede vezetek kórusokat, és látom azt, hogy működik. És hát plusz még az, hogy azért ez a szakma, amiben én tevékenykedem már idestól 30 éve, az gyakorlatilag egy érzékeny terület, ez a alázat, szerénység, sztárság, és a többi, és a többi. Ugye nagyon lassan jövünk rá, hogy nekünk mi a dolgunk, és ez a legfontosabb.
1: De amikor... hogy jöttél rá, hogy neked mi a dolgod? Vagy hogy jössz rá nap, mint nap, hogy neked mi a dolgod, és ezt hogyan kell megvalósítanod?
2: Azt szokták mondani, hogy nagyon sok Noé él közöttünk, én is talán egy ilyen Noé vagyok, aki a szárazság közepén bárkát épít, aki arról beszél az embereknek, amit senki nem lát, vagy senki nem tud elképzelni, hogy lesz ebből kórus, hogy lesz ebből koncert, és a többi, és a többi. És az a vízválasztó, a Noé kapcsán szó szerint vízválasztó, hogy ezek az őrült Noék, akik mindenféle víziók alapján mennek, proféciák, látások, csodák, stb. Stb. Onnan tudhatom, hogy egy hiteles Noé mellett állok, vagy hogy én hiteles vagyok-e abban, amit csinálok, hogy békesség van-e körülöttem, vagy az aktuális Noé körül, vagy akihez közel állunk, vagy állandó háborgás és békétlenség, mert amikor őrület van, akkor az biztos, hogy nem az Istentől van. Amikor minden szétdobálódik, amikor minden szétzuhan, az nem az Istentől van. Ahol annak ellenére, hogy őrült helyzet van, és őrült tempó van, és őrült víziók, és őrült látások, és mindenféle dolgok jönnek létre, és mégis azt érzed, hogy békességed van benne, akkor a helyén van a dolog. Szóval, hogy nálam ez általában így dől el, de így dőlnek el a felkérések is, tehát ha valahol felkérnek egy koncertre, akkor száma nélkül van, hogy nemet mondok. És nem tudom megmondani, hogy miért. Érzem. És amikor azt érzem, hogy igen, akkor a legirracionálisabb helyzetben azonnal igen tudok mondani.
1: Beszéltünk itt a családról, a mindennapjaidról, a hitéletedről, a kedvenc szentírási idézetedről. Fél mondat erejéig említetted azt, hogy kórust is irányítasz, vezetsz. Mit tudhatunk ezekről a kórusokról, illetve ha jól tudom, akkor te vagy az első talán a világon, aki sérült emberekből alapított kórust?
2: Hát igazából a kórusok azok már hosszú ideje foglalkoztattak minket, a Boyki Brothers-szel is csináltunk korábban egy produkciót, a Jazz and More-ral, ami kongresszusi központban a Csodalámpa alapítvány javára csináltunk egy hatalmas nagy koncertet, és ott már így ezt kóstolgattuk, ezt a dolgot, de aztán most egy 5 évvel ezelőtt ért révbe ez a gondolat, Gyuri bátyámmal, az ő segedelmével hívtuk életre ezt a Boyki Soul and Gospel kórust, Boyki Balázs Soul és Gospel kórus magyarosan. Ennek az volt a lényege, hogy van egy hosszú-hosszú évek óta csiszolt, illetve kutatott olyan módszertan, amivel én énekelni tanítok, és megpróbálom továbbadni azt a tudást, amit én kaptam. Ez nyilván szembe megy nagyon sok klasszikus énekiskolának az árszpoétikájával, vagy nem. Szerettem volna, hogyha valóban arról beszélhetünk, hogy a zene mindenkié, hogyha átlag emberek tanulhatnának meg énekelni nagyon jól, és ennek nem az a lényege, hogy technikailag ők leénekeljék Pavarottit, vagy mindenki úgy énekeljen, mint a Whitney Houston énekel, hanem az a lényege, hogy a szándék az induljon ki az egész abból, hogy milyen szándéka van az illetőnek mondjuk az éneklés terén. Sokkal fontosabb volt nekem ezeken a felvételiken, castingokon, meghallgatásokon, amiket a toborzáskor csináltunk, hogy valaki akarjon, mint hogy tudjon.
1: Ezt honnan szűrött ki?
2: Hát ha valaki bejött hozzám mondjuk egy meghallgatásra, akkor azon túl, hogy mondjuk megkértük, hogy énekeljen. Valamit énekelt, valamit nyilván oda tette remegő lábakkal, vagy pont, hogy nem remegő lábakkal, nagy arccal a magáét, a batyút, hogy mit hozott, ki ő, és akkor, amikor ez lement, akkor én azt mondtam neki, hogy jó, akkor most állj fel arra a székre. És akkor volt, aki azt mondta, hogy micsoda, miért álljak fel a székre, hát ez bolondság, hát én énekelni jöttem, és akkor mondtam neki, hogy köszönöm szépen, viszontlátásra. És akkor nem értették. De hát milyen jól énekelt? Hát mondom, igen, csak nem ez a kérdés, hogy milyen jól énekel. Nem ez a lényeg. Hát de hát hogy? Hát énekelünk, nem? Mondom, igen, de ez egy kórus, ez egy gospel kórus lesz, ráadásul egy testként kell létrejöjjön, egy harmóniát kell létrehozzunk. Itt az a kérdés, hogy mennyire hajlandó azok a irányelveknek alapján haladni, amit ott fog kapni minden esetre. Egy nagyon izgalmas munka indult el, és egy tényleg ilyen saját módszertannal épülhetett föl ez a kórus. Szintén egy rögös út, és nagyon sokat tanulunk egymásról, magunkról, önmagunkról, de nem könnyű.
1: Hányan vagytok?
2: Feladat. Változó. Voltunk már 75-en, voltunk már 20-an, voltunk már 50-en, tehát hogy ez ilyen fluktuációs görbék alapján megy, aminek különböző külső és belső hatásai is vannak. Nyilván, akinek ez nem lesz küldetése, az nyilván hosszú távon nem tud. Tehát egy másfél évet ki lehet bírni ilyen feszített munkával, heti 8 óra próbával, vagy rengeteg koncert, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azért ez sok profi zenekar sem csinál ilyet, ilyen mennyiségű próbát. Ilyen szempontból biztos, hogy világon egyedülálló. A parara, amit mondtál, sérültekből áll kórus, az pedig egy izgalmas dolog. Még anno, mikor Nik Vujicic Magyarországra látogatott.
1: Ugye Nik Vujicic az, aki karok és lábak nélkül éli a mindennapjait?
2: Igen, igen, igen, igen. Aki egyrészről Isten igéjét hirdeti, másrészről pedig egy olyan motivációs tréner, akit a legnagyobb világcégek alkalmaznak az üzletembereiknek ilyen motivációs, inspiráló előadások kapcsán. És hát nagyon sokat beszélgettem vele, amikor együtt dolgoztunk, meg utaztuk körbe az országot. Nagyon érdekes volt a mi kapcsolatom,
1: más
2: mert...
1: Más ő, mint a többi ember? Bocsáss meg, hogy szabadba van. Más ő?
2: Nem én vagyok a jó személy, aki ezt megállapítsa, mert mi amikor először találkoztunk, akkor egymás szemébe néztünk, fölmentünk a színpadra, sőt, előtte egy sajtótájékoztató kapcsán beszéltünk, és akkor leültünk így egymás mellé egy ilyen padra, és ő is így hátra döntötte a fejét, meg én is. De nem beszéltük meg, tehát készült egy fénykép, valamelyik paparazzit készített egy fotót, elküldték utána nekem, hát ilyen hihetetlen volt, mert teljesen ugyanazzal az attitűddel, csak ugye én a magam 190 centiével és 150 kilójával, ő meg azzal a pici kis testtel, így hátra döntött fejjel ülünk, és egy irányba nézzük a semmit, és a legtöbb beszélgetésünk az úgy telt, hogy nem mondtunk semmit. Uh-huh. Tehát ültünk egymásra, és néztük egymást, és egy-két mondat elhangzott, és az összes többi az ilyen metakommunikáció volt, tehát hogy gyakorlatilag olyan volt, mintha magammal ülnék szembe, lelkileg, aha, szellemileg.
1: Szavak tehát, hogy nélkül értettétek
2: abszolút,
1: egymást.
2: Abszolút. Nekem ő nagyon, nagyon erős példa. Én eleve a Pararával a munkámat ennek kapcsán kezdtem el, hogy Nickkel találkozunk, és Nickkel egy közös turnét csináltunk Magyarországon, stadionokban, de azóta én ugye együtt maradtam a kis Pararákkal, és...
1: Hány fős ez a kis...
2: Szintén változó, tehát mi a Never Give Up a néven futottunk az első, igen, szakaszban, és aztán én maradtam ezzel a Parara kis csapattal, és ők pedig a Nem Adom Fele teszik a dolgukat tovább. Nagyon bensőséges, nagyon másfajta belső dinamika van ebben a közösségben. Most nagyon kevesen vagyunk, 10 páram, és nagyon érdekesek a mindennapok, hiszen én a legtöbbet talán a Pararáktól tanultam eddig életemben.
1: Például?
2: És rajtuk keresztül. Én nekem hál' Istennek volt az életemben jó sok olyan pofon, meg jó sok olyan helyzet, amikor nagyon megtanultam azt, hogy milyen szavakat nem szabad kimondani. Tehát amikor mennem kell valahová, ugye ezt nap mint nap elmondjuk, hogy már megint mennem kell. Fáradt vagyok, nem akarom ezt csinálni, megint csinálnom kell. Nemrég egyszer jöttem ki a próbateremből, és hoztam a kezemben a 40 kilós hangfalat, másikban egy zongorát, és álltam, és azt mondtam, hogy csak egyetlen egy dolgot kérek az Istentől, hogy nem, semmi, ez legyen a legnagyobb, ez a sztár allűröm, amit szeretnék, ne kelljen cipelnem soha többet ládát. És akkor párom áll mellettem, azt mondja, vigyázz, szóval ne kérj ilyet az Istentől, mert megadhatja neked. Hát most mondom, hát ez külön jó, nem? Azt mondja, csak az nem biztos, hogy te megválaszthatod, hogy milyen módon. Azt mondja, nem lesz két karod holnaptól, soha többet nem, igen, kell emelned.
1: Átértékelted, értékeled az életedet, a mindennapjaidat ezek szerint? Azt mondom?
2: Nézd, én nem sajnálatból dolgozom a Pararákkal. Én a Parara kórust nem azért csinálom, mert jaj, szegény kislány nem lát. Jaj, a másik nem tud menni. Ó, szegény nem hal. Jaj, cirógassuk meg, mert de sajnálom. Itt nincs sajnálat. Semmilyen szintű sajnálatot nem érzek ezek iránt a srácok és hölgyek urak iránt, akikkel dolgozom. Borzasztóan szigorúan veszem azt, amit csinálunk, mert egy világszínvonalú profi dolgot szeretnénk színpadra állítani, és az az álmom például, hogy én nem akarok paralimpián énekelni a paralimpia, én a rendes olimpián akarok énekelni ezekkel a Pararákkal, mert soha nem szerettem, és nem is szeretném azt, hogy azt érezzék, hogy a közönség azért tapsol, mert jaj, szegény. Tapsoljon azért, mert egyszerűen leesik az álla attól, amit hall, amit lát, amit érzékel. Nekem ez a feladatom, hogy ezt nagyon szigorúan és nagyon keményen adjam át a Parara kórus tagjainak. Amikor én rájöttem arra, hogy és ezek a szempontok alapján is, hogy nem nekik van szükségük ránk, hanem nekünk van szükségünk a sérültekre. Tehát olyan dolgokat mutatnak meg, olyan dolgokra világítanak rá, pusztán a létezésükkel, pusztán a megéléseikkel, amik csodálatosak. És döbbenetes az, hogy mennyire vakok vagyunk, mondjuk egy vakhoz képest.
1: Mondj egy ilyet, amit legutóbb tapasztaltál, amikor rádöbbentél arra, hogy fú, hát igazából nekem van szükségem rájuk. Mi volt a legutóbbi ilyen élményed?
2: Hát például Katica, aki az egyik csodabogár ugye a magunk kis csapatában, és az ő összes mindenféle komplex betegsége együttese, ami miatt mozgássérült is, máshogy tanítható, máshogy gondolkodik picikét, és lassabban követi az eseményeket. Egy gyerekkori műhiba miatt elfelejtettek egy vizsgálatot, nem is lát. Gyakorlatilag, hát így azt mondhatnánk, hogy így szépen egy csomagban mindent megkapott, amit meg lehet ezen a téren. Hát azt az életigenlést és azt az életörömöt, amit tőle nap mint nap hallhatunk, és nem azért, mert cukipofa akar lenni. Tehát ebbe ez a durva, hogy megvan a véleménye, meg odaszól, meg hát hihetetlen heroikus harc, amit a szülők vívnak a mindennapokban, az édesanyja, az édesapja, meg a család az ő létezésében. De tehát amikor én valami nagyon fontos dologról beszélek, mondjuk egy próbán, és én nagyon komolyan veszem, és nagyon szeretném, és bemond valami olyan mondatot, amitől leesik az állam, és, de hogy semmi, tehát annyi, hogy ő kapott, képzeld el, hogy egy piros cipőt kaptam, és tudod, milyen szép az a piros cipő? És azt mondja, hogy úgy csillog az a piros. És akkor megáll az ember egy pillanatra, és vannak a sürgős és fontos dolgok. És ahogy öregszik az ember, ugye kezd rájönni, hogy hát a fontos dolgokkal többet kéne foglalkozni, mint a sürgőssel, mert sürgős dologból mindig lesz, de emiatt soha nincs időnk a fontos dolgokra. És nekem talán a Pararáknál, tehát a sérülteknél azt találom meg, hogy sokkal, de sokkal intenzívebben élik meg a fontos dolgokat, mert egy csomó olyan fontos dolog, amit nekünk elnyomnak a sürgős dolgaink, az nekik soha nem fog valószínűleg megvalósulni. Ezért gyakorlatilag olyan képeket, olyan csodákat rajzolnak le elénk pusztán a megnyilvánulásaikkal, a gondolataikkal, amivel azonnal leállítanak a rohanásból. Tehát nekem ilyen a pararákkal a munka, hogy ott van egy csomó olvasatlan üzenet, és azokat végig kell venni, ezeket el kell olvasni, meg kell nézni, mert ott van benne az élet. Hiszek abban, hogy az Istennek terve van. A sérültekkel, az értelmi fogyatékosokkal, hogy látszólag vagy kifelé nincs kommunikáció, de hiszek abban, hogy belül van, és ezért azt gondolom, hogy ők ilyen nagyon nagy jelző fények az életemben.
1: Beszéltünk ugye a családról, a hitéletedről, a mindennapjaidról. Így a beszélgetés vége felé közeledve azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi az, amiben érettebb lettél a hitéletedet illetően?
2: Nem tudom. Nem tudom. Talán annyi, hogy nincs hitéletem, tehát nem különül az életem és a hitéletem, hanem az egész életem a hitem miatt működik. Én mindenkit tisztelek és becsülök, aki ezt az életet képes úgy élni, akár csak 24 óráig vagy 48 óráig, hogy nem az Istenbe vetett hite tartja őt meg, hanem mondjuk motiválja őt a új állás, vagy a fizetése, vagy hogy most mi lesz karácsonykor, vagy hova megy nyaralni, és ennyi elég. Mert én bármennyire nem leszek trendi emiatt, de én holnap föladnám. Vagy még ma. Én egész biztos vagyok benne. Tehát nem tudnám élni ezt a földi életet, hiszen ezekkel a perspektívákkal, amit Isten nélkül itt találhatok, nem sok motivációt látnék ebben.
1: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
2: Én is köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket.
0: Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélgetett.
3: Az ajtót előtt állok, és zörgetek.

Thomas Merton ima. Vedd kezedbe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom, nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a te dicsőséged. Minden, amit te terveztél, jó. Minden szeretet. Az út, amelyet megnyitottál előttem, könnyű út, a magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba, a vályog téglák közé. Ha megengeded, hogy az emberek dicsérjenek, nem fogok megzavarodni. Ha hagyod, hogy sértegessenek, még kevésbé jövök zavarba, inkább örülni fogok. Ha munkát küldesz, örömmel fogadom, és nyugalmat okoz nekem, mert te akarod. És ha nyugalmat küldesz, akkor megnyugszom te benned. Csak önmagamtól ments meg engem. Szabadíts meg attól, a bennem lappangó mérgező vágytól, hogy mindent megváltoztassak, hogy értelmetlenül cselekedjem, hogy öncélúan nyüzsögjek, hogy összekeverjek mindent, amit te elrendeztél. Engedd, hogy megnyugodjam a te akaratodban, és elcsöndesedjek. Akkor a te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek tüzeig majd a szívemben, és kisugárzik belőle a te dicsőségedre. Ez az, amiért élek. Ámen. Ámen.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, Biarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskolakezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Őszentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az

0: megölték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
3: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd az ég felé közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, ismételjük meg a feladatot, két karral egyszerre nyújtózkodjunk meg az ég felé, vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt erőteljes mozdulattal, lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz. Tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk. Majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot. Ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek. Tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térdhajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik. Billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: Lélek jelenlét. A Váci Egyházmegye podcast műsorát hallják.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, én Király Eszter vagyok. Házasságkötéskor a házasfelek nem csak azt fogadják meg egymásnak, hogy holtig jóban-rosszban társai lesznek egymásnak, hanem arra is igent mondanak, hogy elfogadják a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságukat. Ez az igent mondás, ez az elfogadás nehéz és kihívásokkal teli akkor, amikor súlyos betegséggel érintett gyermek érkezik a világra. Az egyik ilyen élettel összeegyeztethetetlennek mondott genetikai rendellenesség az Edwards-szindróma. Ezzel a betegséggel fogant meg és érkezett a Déri házas pár legkisebb gyermeke. Szeretettel köszöntöm Déri Zsófiát és Déri Barnabást. Három magzatot is elveszítettetek a várandóság különböző szakaszaiban. Hogyan tudtátok ezt az Isten felé irányuló bizalmat megőrizni? Hiszen amikor igent mondunk, vagy örömmel várunk egy gyermeket, és utána egy veszteség élmény lesz belőle, akkor utána nehéz. Én azt gondolnám, hogy nehéz újra bizalommal fogadni azt, amit a jó Isten ad.
2: Igazából az első vetélés után én, szóval akkor még az Anna nagyon picike volt egy év körül, és utána mondták, hogy hát, hogy minden családban előfordul, hogy egy-két gyerek, hogy az ilyen korai szakaszba elvetél, az úgy, tehát, hogy rosszul esett, de annyira benne voltam abban, hogy még kicsi az Anna, és hogy ez mindenkivel megtörténik, úgy nagyon nem is gondolkodtam ezen. Az úgy picit rosszul érintett, mondjuk így, de úgy voltam vele, hogy a baráti körömben is mindenkinek volt legalább egy vetélése, hogy hát akkor én is ott vagyok ők közöttük.
3: Az egyik ilyen korai magzat elvesztésnél volt, ami talán jobban megérintett engem is, de valószínűleg az apai szívnek itt a korai szakaszban lévő magzatoknál kevésbé hát nehéz vagy megterhelő, szerintem ez sokkal inkább ott ugye nekünk még nincsen a tudaton vagy tudáson kívül semmi kapcsolódásunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy az anyai szívete sokkal jobban megterheli, vagy nagyobb próba elé állítja.
1: Ti egy tanyán éltek, ugye az egy elég szabad és nagyon sok kötelezettséggel is járó életforma, és hát akkor már megvolt négy gyereketek, volt mögöttetek külföldi élettapasztalata akkor, amikor hát végül is Dani baba megfogant. Hogy fogadtátok a hírt, hogy öt gyerekes szülők lesztek?
3: Hát igazából a Dani baba volt az első olyan, aki kifejezetten egy tervezett baba volt, mert itt a korábbi élethelyzetek azok mindig olyanok voltak, hogy hát úgy egyik se lett volna alkalmas arra, hogy éppen most vállaljunk gyereket, akár hogy most hol laktunk, vagy építkeztünk, vagy külföldön dolgoztam. És ez volt az első olyan, amikor úgy minden adott volt, már volt hol laknunk, már országon belül dolgoztam, és ez egy, úgymond ez volt az első tudatos ilyen vállalásunk.
1: A terhességnek már az első trimeszterében, ha jól tudom,
2: 12. héten
1: kiderült, hogy Dani baba nem egészséges, vagy hát a tervezett babának egy nem tervezett életállapota van. Mondjuk el, hogy mi az Edwards-szindróma, tehát annyit lehet róla tudni, hogy ez egy súlyos genetikai rendellenesség, és hogy általában ezeknek az Edwards-szindrómában érintett gyermekeknek nagyjából az 50%-a még az anyaméhen belül általában meghal, vagy pedig a születést követő
2: egy éven belül.
1: És ez volt az a diagnózis, amit végül is ti a 12. heti genetikai ultrahangon megkaptatok. Azt a pillanatot próbál meg fölidézni, kérlek Zsófi, amikor ott vagy és hallod az elhangzó információkat. Ja, bocsánat, ketten voltatok ott, ha jól tudom.
2: Igen.
1: Tehát a magát, a pillanatot, a helyzetet kérlek idézzétek föl, hogy azért egy eufórikus állapotból ebbe belekerülni, ez egy nagy kihívás.
2: Hát nekem addig van meg körülbelül, hogy 5,2-es tarkóredő, és hogy ez nem jó, meg hogy ciszták vannak a fejébe, és úgy éreztem, hogy kezdek zsibbadni. És igazából végig azon voltam, hogy ne kezdjek el bőgni az orvos előtt. Úgyhogy onnantól kezdve én úgy nagyon nem is figyeltem, hogy mit mond.
1: Már érintetted nagyjából, Barna, hogy te hogyan reagáltál, de ott abban a helyzetben neked mi volt az első ösztönös reakciód ott a rendelőben?
3: Hát alapvetően ugye nem ösztönös reakcióm volt szerintem. Ugye a doki legalább háromszor lemérte a tarkóredőt, és akkor itt már láttam már pár tarkóredőmérés, sejtettem, hogy mit mér, úgyhogy sejtettem, hogy mibe fog belekezdeni. Ugye elmondta azt, hogy ő mit lát, elmondta, hogy mit lehetnek ennek az okai, és aztán utána folytatta abba az irányba, hogy akkor miként és hogyan tudjuk a várandóságot megszakítani. Úgyhogy ezt még itt elég korai állapotába, hát elég határozottan sikerült, megkérnem rá, hogy ne mondja, mert mi keresztény család vagyunk, és nem fogunk ilyenben gondolkodni. És egyébként így a doktor úrnak a javára írnám azt, hogy ezt alapvetően sokszor nem, vagy nem mindenki fogadja el azonnal, és hogy neki kötelessége végigmondania. Ő ezt itt elfogadta, és abba is hagyta.
1: Nem volt ellenvetésed, vagy hasonló érzéseid voltak?
2: Én azért is akartam, hogy jön erre a 12 hetesre, mert ő az első lányunknál tudott ott lenni, a többinél nem, hogy mondom, biztos bele fognak kötni majd a koromban, és hogyha esetleg bármi van, hogy mondom, én tudom, hogy nem fogok tudni ott megszólalni, hogy akkor ő képviselje az érdekeinket.
1: Tehát tulajdonképpen egy ilyen döntést, vagy ezt a döntést ti nem a rendelőben hoztátok meg, hanem jóval korábban.
2: Igen.
1: Hogy elvállaljátok az élet körülményektől függetlenül azt a gyermeket, aki hozzátok érkezik.
3: Igen.
1: Ezt az egészségügyi személyzeten kívül mindenki más a környezetetekben el tudta fogadni, hogy ti így álltok ehhez a kérdéshez?
3: Szerintem a közvetlen környezetünkben, akik úgymond erről tudomásuk volt, ott mindenki hasonló állásponton van. Úgyhogy igen.
1: Úgy általában az életben találkozni olyan hangokkal, ahol inkább azt tűnik természetesnek, hogy egy ekkora terhet inkább ne vállaljon egy házaspár, mondva, vagy az érvek között az szokott szerepelni, hogy a már meglévő gyermekeknek az életére hogyan hat egy súlyos beteg testvérnek az érkezése, vagy hogy a megszületendő gyermek rendkívüli szenvedéseken fog átesni, hogyha megszületik. Mivel bennetek már kész döntés volt, gondolom, hogy ezeket a kérdéseket akkor ti nem beszélgettétek újra végig, de most mit tudtok mondani, hogy akik ezeket a szempontokat hozzák föl, nekik mit lehet válaszolni? Vagy ti mit válaszolnátok arra, hogy ezekre a szempontokra, hogy mi lesz a meglévő gyermekekkel, de mi lesz a születendő gyermek életének a minősége?
3: Hát én azt mondanám erre, hogy alapvetően a bizonyos értelemben véve az életünknek, vagy nem is inkább általánosságban mondom, az életnek nem mi vagyunk az urai, nem mi döntünk arról, hogy ki születik meg, hogy ki hal meg. Mi ezt teljes mértékben át tudtuk engedni a Jóistennek. Ez igazából még talán témaként sem jött elő sose, hogy erről ilyen szinten ugye beszélgessünk, mert mind a kettőnk az életének a bizonyos dolgait, ugye minél itt törekszünk, minél inkább minél nagyobb részét átengedni ugye a Jóistennek, de nem volt kérdésben nem soha az, hogy csak akkor a keresztet ad nekünk a Jóisten, amit mi elbírunk. Ezt úgy nagyon tapasztaltam is egyébként a korábbi életszakaszainkban, hogy akár itt munkában, vagy egyéb dolgokban, hogy az ember sokszor gondolja azt, hogy ezt nem tudja végigcsinálni, de aztán végigcsinálja, és igen, hát jó, igen, ezt is elbírtuk még. Úgyhogy alapvetően nekem ezek segítettek abban, hogy amikor ez így egyértelművé vált, akkor ne legyenek a felől kétségeim, hogy ez valamiért olyan dolog miatt történik így, aminek oka van. És azt az okot én nem fogom megtudni az életemben sose, de bízok annyira a Jóistenben, hogy elfogadom azt, hogy ennek erre jó oka volt.
1: Zsófi, neked van gondolatod arról, hogy akik a szenvedést, vagy a fölösleges, vagy értelmetlennek tűnő szenvedést hozzák föl érvként, amellett, hogy egy ilyen betegséggel élő gyermeknek inkább megszakítják az életét. Te hogy tudsz arra válaszolni, hogy igent mondtál egy olyan életre, amiről lehetett tudni, hogy az átlagosnál több nehézség vagy szenvedés lesz a része?
2: Ez jó kérdés. Én alapvetően elég indulatos vagyok, hogyha így a terminálás vagy hasonló dolgok szóba kerülnek, mert semmiféleképpen nem tudok vele egyetérteni. Tehát, hogy ez egy az ember mindig szereti megmagyarázni a tetteit, hogy azért csináltam, mert ez neked jobb lesz, de szerintem nagyon sokan nem gondolnak bele. Hál' Isten, ilyen tapasztalatom nincs, hogy például egy terminálás után egy nő szerintem sokkal rosszabbul érzi magát, mint amikor tudja, hogy ott van az a kis magzat, megszüli, eltemeti, és ott van a békéje, hogy ő végig ott volt, és nem én ontottam ki az ő életét, hanem neki addig tartott az élete, és mi addig ott voltunk, és fogtuk a kezét. Azért szerintem egy gyereknek is fontos üzenet, hogy nem azért hal meg a testvére, mert anya és apa úgy döntött, mert hogy beteg volt, hogy akkor ő most mit fog gondolni, ha esetleg megbetegszik, hogy akkor most mi fog történni. Úgyhogy...
3: Én azt mondanám még erre egyébként, hogy azért a szülők a gyerekeiket nem tudják az életnek a bizonyos szenvedéseitől megóvni. Hogy nem hiszem, hogy az, hogy egy fejlődési rend ellenességekkel születő magzat, nyilván egyébként itt az orvostechnikai lehetőségeket figyelembe véve, nagyobb arányaiban nagyobb nehézségeken vagy szenvedéseken ment volna keresztül, mint mondjuk egy gyerek, aki felnő és végigéri az életét. Bizonyos szenvedések az életnek a része, maga a születés is egy szenvedés, ami az életnek a része. Ezektől nem lehet senkit sem megmenteni, ha megszületik a gyermek, ha nem születik meg.
1: És akkor az, amit Zsófi, te mondtál, hogy a szülői döntés igazából az, hogy ott vagytok mellette végig, akármeddig is tart az élete, az kíván egy nagyobb bátorságot talán, vagy egyfajta bátorságot, meg szeretetet.
3: Igen, de itt párhuzamot lehet vonni egyébként, ha a között is, ha mondjuk itt elesik a gyerekünk biciklivel, és eltöri a kezét, akkor nem... Azért lesz neki jobb a földön fekvő állapotától kezdve odáig, hogy mondjuk belekerül a szülőnek a kezébe állapotig, mert hogy ott bármilyen fájdalomcsillapítás már végigment volna, hanem azért, mert rögtön egy biztonságos és szerető közegbe találja magát.
1: Ugye az, hogy a döntésetek egyértelmű volt és határozott, az nem jelenti azt, hogy a következményeket hordozni könnyű volt. Tehát utána még a 12. héttől a születésig tartó időszakban, hát nagyon sok mindennel kellett, gondolom, főleg lélekben megküzdenetek. Hogy nézett ki ez az időszak lelkileg? Hogyan alakult a kettőtök kapcsolata, illetve milyen segítségeket kaptatok, vagy kértetek?
2: Hát én elkezdtem lelki gyakorlatokra járni, és valahol sajnálom, hogy nem korábban kezdtem el, de ez így volt jó, és... Igazából az ima életünk is sokkal jobban megváltozott, tudatosabban kezdtem imádkozni, zarándok helyeket kerestem. Tehát én úgy voltam vele, hogy amit én itt a földön meg tudok tenni azért, hogy akár csoda történjen, azt én mind kikutattam, felkutattam, gyógyító alkalmakra jártam, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha a Jóisten meg akarja gyógyítani Danit, akkor megfogja, ha nem akarja, akkor nem fogja, akkor is, hogy én a fejem tetejére állok. Úgyhogy meg ima csoportokat szerveztek, imádkoztak értünk. Barátaim is több misét is mondtak Daniért különböző helyeken, úgyhogy ezek ilyen nagyon jó dolgok voltak.
1: Barna?
3: Hát nekem igazából ebben az időszakban talán amit fő feladatomnak éreztem azt, úgymond a Zsófinak ezeket a természetes érzelmi ingadozásait, amik mondjuk körülvették ezt az időszakot, hogy azt én mindig vissza tudjam húzni a realitás talajára. Az, hogy el tudjuk fogadni ezt a helyzetet, hogy hittel tudjuk elfogadni ezt az helyzetet, és rá tudjuk bízni a Jóistenre azt, hogy ő ebből hogyan fogja a saját magát megdicsőíteni.
1: És milyen segítséget kaptatok, vagy kértetek, akár szakemberit, sorstársit, volt-e erre példa?
2: Volt a szülésznőgyógyászom, akihez utána elmentem, amikor a 12 hetes ultrahang elkészült, és ő is megvizsgált, akkor ő ajánlott nekem egy szakpszichológust, akivel szerintem még azon a héten elkezdtünk üléseket csinálni, és akkor különböző időközönként én folyamatosan hívtam a Kornél atyát is, akkor vele is beszéltem sokat, aztán ugye voltak ezek a lelki gyakorlatok, a beszéltem egy olyan édesanyával is, akinek szintén hasonló betegségű babája volt. Ő azt hiszem 3 hónapos korában halt meg, és akkor neki is úgy elpanaszoltam a bánatomat, és ezek így jók voltak, hogy tényleg végighallgatják az embert, és nem ítélkeznek amiatt, hogy mondjuk most épp teljesen kiakadva őrjöngök, hogy de miért és hogy hogyan, hanem végighallgatnak, és mondják, hogyha bármi van, akkor hívjam őket éjszaka is akár. Úgyhogy ezek voltak.
1: Akkor, amit említett Barna, az érzelmi ingadozásnak ilyen oldala is volt. A kiborulás, volt, a harag, igen. A vágy, sokféle érzés megjelenik, gondolom, egy ilyen igen. helyzetben, és hát sokféle helyzetben láthattak benneteket a már meglévő gyermekeitek. Nekik mit mondtatok a kis testvérükkel kapcsolatos helyzetről?
3: Hát ők leginkább annyit tudtak róla egyébként, hogy a Dani baba beteg, és hogy nem tudjuk, hogy mi lesz vele, vagy hogy meggyógyul-e, nem gyógyul meg. És ugye amikor a vége felé már így közeledett a szülés is, akkor ugye erről sokat beszélgettünk már velük, és mondtuk, hogy nem tudjuk, lehet, hogy anya nem fogja tudni hazahozni a kórházból, mert hogy a Dani baba nagyon beteg.
1: És mit mondtak erre a gyerekek? Az óvis meg kisiskoláskorú gyerekeitek igen. voltak akkor? Hát,
3: természetesen mindenki úgy segíteni szeretett volna úgy, ahogy tud. Vagy ők is maga szintjén, volt, aki Nurofent adott volna neki, volt, aki mindig rajzolgatott neki, volt, aki mindig ölelgette a Zsófinak a pocakját, úgyhogy úgy a kis maguk érzelmi és képességi szintjein igyekeztek volna segíteni. Szóval úgy abszolút az látszott rajtuk, hogy mindenki nagyon szeretné meggyógyulni, és azért, amit ő meg tud tenni, azt megteszi.
1: Kerültek-e elő olyan kérdések a részükről, ami egyébként a felnőttben is benne van? Ugye te mondtad, Zsófi, az előbb, hogy de miért én, vagy miért velünk történik ez, vagy hogy nem tudjuk, hogy Isten meggyógyítja-e, vagy nem gyógyítja-e meg a gyermeketeket. Ezt a gyereknek hogyan lehet ezt megmondani, hogy hát az Isten, aki szeret minket, aki gondoskodik rólunk, lehetséges, hogy nem gyógyítja meg a babát?
2: Hát valahogy így.
1: És milyen magyarázat kíséri ezt, hogyha egy gyereknyelvre akarjuk lefordítani?
3: Az, hogy a Jóisten jobban tudja, hogy hol van szükség a Dani babára, itt nálunk a családban, vagy fenn a mennyországban.
1: És ezt könnyen elfogadták a gyerekeitek, ezt a választ? Úgy érzitek, hogy ez a...
3: Nem, szerintem ezeket ők úgy meghallgatták, megértették a kis maguk módján, de nyilván egyébként szomorúak voltak, amikor a Zsófi tényleg a Dani baba nélkül jött haza a kórházból.
1: Igen, még mielőtt a kórházig eljutunk, említettétek, hogy, vagy te említetted, Barna, hogy az első diagnózis, vagy az első ilyen eredményekkor, a tarkóledőméréskor még nem volt 100%, hogy ez a betegség, ez valóban így van, és reménykedtetek abban, hogy esetleg téves a diagnózis, vagy hogy csoda történik. Orvosi szempontból hogyan alakult a várandóság további része, tehát hogyan vált biztossá, és milyen kilátásaitok voltak arra, hogy Dani baba meddig élhet, vagy mondtak-e nektek bármit, hogy... ami előre jelezte azt, hogy esetleg milyen állapotban lesz, mikor megszületik egyáltalán, mire készültetek?
2: Hát itt a tarkóredőnél ugye nézték a szívét is, és ott mondta az orvos, hogy nem teljesen biztos benne, de minthogyha hiányozna neki a szívében egy sövény, aminek már addigra ki kellett volna alakulnia, és ezért a Gukiba el kellett mennem. És akkor ott is csináltak egy alaposabb ultrahang vizsgálatot, ahol kiderült, hogy ez valóban fent áll, viszont ők észrevették, hogy úgy néz ki, hogy rekeszizomsérve is van, és igazából minden egyes vizsgálattal csak sokkal rosszabb volt az állapota. Tehát ez a rekeszizomsérv egyre inkább súlyosbodott. Utána volt már, hogy a szervei szegénynek nem úgy nőttek, hogy kellett volna, a gyomra az fölkerült a szíve mellé, nem tudott a tüdeje fejlődni, szóval egyre világosabbá vált, hogy annyira rosszak a kondíciói, hogy ott tényleg csak egy isteni csoda tud segíteni, és akkor elmondhatjuk, hogy volt egy jó történetünk, Dani meggyógyult, de egyébként ez emberileg javíthatatlan.
1: És hogy történt a születése Daninak?
2: Hát az gyönyörűen el volt rendezve fentről. Szóval...
3: Talán az óvodával érdemes kezdeni, hogy a legkisebb fiunk, ő akkor volt talán a 3. napja óvodában, és és úgymond a beszoktatási időben volt még, de aznap, amikor bementek a Zsófival, akkor még csak közölte a Zsófival, hogy mondjátok, most menjél haza, és akkor őnek az volt az első önálló napja az óvodába, és hát akkor a Zsófi így hát könnyedén el tudott indulni a kórház felé. Ugye a kórházban szintén, ami egy ilyen szerencsés együttállás volt, hogy benn volt a gyerekorvos is, benn volt a szülészorvos is éppen ügyeletben, amikor mi bementünk.
2: Pszichológuson is.
3: Meg a pszichológusa is.
1: Igen. Mindenki, aki ismertiteket, mindenki ügyeletben volt.
3: Igen. Ugye a kórházban készült volna erre az egész szülési helyzetre egy terv. Hogyha nincsenek bent az orvosaink, akkor is a szülészete szerint járjon el. És ugye ez nem készült még el, mert
2: meggondoltuk, hogy van idő.
3: Két hét, igen. De ezzel nem volt probléma, mert benn voltak a dokik éppen ügyeletben. Amikor beértünk, akkor alapvetően azzal próbálkoztak először, hogy megpróbálják így leállítani a szülést, ez relatív hamar kiderült, hogy nem fog menni. Aztán utána hát azon ment így a szervezkedés, ugye mi abban maradtunk, arra törekedtünk, hogy mindenképpen ugye megszületik, akkor ne az legyen, hogy nekiesnek és rögtön légutat biztosítanak, és percekkel, órákkal megpróbálják meg hozzapítani az életét, ami ugye egyértelmű volt, hogy túl sokáig nem lehetséges. Még itt a szülés előtt csináltak még egy ilyen alaposabb ultrahangvizsgálatot, ahol tüdőtérfogatot próbáltak számolni, és ott is, hogy elég egyértelműen megállapították azt, hogy nincs neki akkora tüdőtérfogata, hogy önállóan bármilyen szinten is tudjon lélegezni. Úgyhogy ez egy ilyen kölcsönös bizalmi helyzet volt az orvosainkkal, mert ők is pár hónapja ismertek minket, és nem tudták, hogy hogyan reagálunk majd erre az egész helyzetre, és ugye attól féltek, hogy majd amikor megszületik a kis baba formájú baba, szóval egy teljesen csecsemőnek kinéző baba, hogy akkor mi majd hogyan reagálunk erre, és hogy nem akarjuk-e mégis ott majd azt, hogy akkor mégiscsak próbálják az ő életét megmenteni. És volt egy ilyen, nem tudom, negyedórás, 20 perces időszak, amikor talán ők arra felé hajlottak, úgymond a saját biztonságuk miatt, hogy akkor inkább ebbe az irányba menjünk el, mint az, hogy megszületik, és akkor rögtön ráteszik a Zsófinak a mellkasára, és ugye tervben volt az is, hogy ott majd kap szájába csepegtetve fájdalomcsillapítót. És ugye ez a két irányunk volt, ez a lényegében az, hogy próbálnak küzdeni az életét, vagy pedig odaadják nekünk, és a kis életét, ameddig éli, fájdalomcsillapítással, de azt velünk tölti el.
1: És ti ezt kértétek?
3: Igen.
1: Zsófi, te hogy élted meg?
2: Jól. Az egyetlen dolog, ami rosszul érintett, hogy Dani haránt feküdt, és ezért mondták, hogy császározni kell, és mivel már volt egy császáros szülésem, tudtam, hogy ott az van, hogy elveszik a babát, elviszik hátra, megnézi apuka, és akkor majd, amikor anyukát összevarták, akkor visszakapja, és én ezen teljesen kiakadtam, hogy mire engem összevarnak ott addigra, Dani már meghal, és mondták, hogy nem, hogy oda fogják rögtön adni. És tényleg így is történt, a doktorni ott állt a fejemnél, és akkor mondta, hogy most fölvágtak, most már ott egy láb, a másik, és hogy kivette, és akkor rögtön rám rakták, rögtön kapott fájdalomcsillapítót is, meg hozott neki takarót, úgyhogy meg talán kis sapkát is hozott, de azt úgy még kapta meg. Szóval rögtön rám rakták egy, addig volt külön, amíg hasamtól a mellkasomig átszállították.
1: És mennyi idő adatot nektek?
2: Hát,
3: nehéz megmondani egyébként, hogy meddig voltunk ott bent, és utána még mennyi időt voltunk a szülőszobám. Egy ilyen 20 perc és fél óra közötti lehetett ez az időtartam, amíg biztosan dobogott neki a szíve. Kedves volt egyébként mindenki a műtőben, meg együttérző volt. Ugye előtte, amikor Zsófit már bevitték, akkor én ott próbáltam szerezni valahonnan egy kis fecskendőt, hogy majd csak meg tudjuk keresztelni, hogyha megszületett, de úgy ebben nem volt senki segítőkész, mert mindenki szaladt, csinálta a dolgát, úgyhogy végül bementem a nővérpultba, kivettem egy fecsit, megtöltöttem vízzel, beraktam a zsebembe, és akkor ment a műtőben, amikor már Zsófinál volt a baba, akkor ott meg is kereszteltük. És lényegében, amíg ott élt, amíg dobogott a szíve, addig a Zsófinak a mellkasán volt, nekem rajtuk volt a kezem, kimutató ujjam rajta volt a kis szívén, hogy lehetett érezni pontosan, hogy mennyire dobog. Úgyhogy amíg élt, addig biztosan a műtőben voltunk. És akkor utána visszakerültünk a szülőszobába, ott is az ágyra, a műtőbe úgy rakták át a Zsófit, hogy még arra az időre sem vették el tőle. Visszakerültünk a szülőszobába, és ott még hozzávetőlegesen talán egy órát is.
1: Igen.
3: Akkor ott tudtuk felöltöztetni. Lényegében addig hagyták nálunk, ameddig szerettük volna.
1: Azt mondtátok, Zsófi talán te idézted fel, hogy mennyire szoros lett a kapcsolatod, vagy szorosabbá vált a kapcsolatod Istennel a Dani baba fogantatásától a várandosságon át, ívelő időszakban. Hogy idéznéd föl, most a keresztelés kapcsán kérdezem, hogy idéznéd föl, hogy volt jelen Isten Dani baba életében és a születése körüli időben?
2: Hát mindig, amikor kezdtem azt érezni, hogy süllyedek el, akkor kaptam egy olyan löketet, ami így nem csak az, hogy szinten tartott, hanem hogy tényleg így jó kedvem volt. Szóval aki találkozott velem, az nem azt látta, hogy most Úristen, teljesen össze vagyok törve, hanem jó kedvem volt, alapvetően jó kedvem volt azért. Nem mondom azt, hogy mindig, de abszolút éreztem azt, hogy nem vagyok egyedül, és ezt így nehéz megfogalmazni, vagy egy olyanba, aki mondjuk nem hisz Istenbe, de abszolút lehetett azt érezni, hogy ő ott van, és gondoskodik. Én akkor heti 3-szor is jártam misére. Bánom, azóta nem sikerült, de akkor hetente 3-szor ott voltam, és mindig elképesztő békét és nyugalmat éltem meg. És egyébként Dani mindig akkor volt a legaktívabb, amikor mi sem voltunk. Úgyhogy ő is szeretett misére járni.
1: Amikor érezted az óviban, hogy hát itt valami nem oké, menni kell a kórházba, akkor is Istenhez fordultál? Vagy hogy a szülés alatti időszakban tudtál egyáltalán az égi kapcsolódásra figyelni, vagy abszolút Dani és Barna között voltál lélekben, vagy Istennel is kapcsolódtál akkor, amikor maga a szülés, és ez a rövidke, de teljes élet történt?
2: Hát amikor mentem föl Pestre, akkor én folyamatosan a 24. Zsoltárt hallgattam, és azt énekeltem jó hangosan, fájások között nagyon jól is jött egyébként, de
1: szóval, tudod,
2: mint kiderült, dicsőítésképpen mentünk föl Pestre.
1: Ezt hogy érted, hogy dicsőítésképpen?
2: Hát ugye, hogy úgy menj egy csatába, hogy előtte dicsőítesz, és igazából nekem ez akkor nem is volt tudatos, hogy ez az, de az ének az nagyon közel állt akkor abba az időszakba hozzám, és akkor ezt hallgattam folyamatosan, amíg fölértem Pestre.
1: Fel tudsz idézni egy-két sort belőle, mert bevallom őszintén, én most nem tudom.
2: Az Úré a föld, és mind mi rajta van. Igen, és meg ilyen kis bibliai versek sokszor eszembe jutott, hogy az Úr adta, az Úr elvette, vagy hogy mennyivel magasabb az ő útjai a mi útjainknál. Ezt a Barna is sokszor mondta nekem. Meg lelki gyakorlaton ezt valakitől kaptam, ezt az igét, hogy ezt kell elmondja nekem, hogy ezt üzeni nekem a jó Isten, és akkor ezeket úgy őrizgettem, és sokszor elolvastam, hogy igen, ő tudni fogja, hogy akkor ez hogy kell. De a szülés után egy maximális béke és hála volt bennünk, szóval tényleg egy nagyon különleges érzés volt. Jó értelemben.
1: Hogy volt része ennek a békének és hálának, vagy ha nem volt része, akkor utána hogy jelentkezett a fájdalom? Mert azért az nem egy természetes dolog, és többször is átéltétek már, hogy hát a gyermeket veszítetek el, olyan magzatot veszítetek el. Itt azért ez egész más volt. Itt világra hoztad, a karjaitok között hunyt el Dani, hogy volt része a gyász a hálának mégis. Azért ez egy természetes emberi állapot, hogyha az embernek fáj, ami történik.
2: Én a pszichológusomat sokat kérdeztem, hogy mire számíthatok majd. Szóval én szeretek fölkészülni ilyen dolgokra, hogy tudjam, hogy milyen érzés lesz esetleg, és hogy akkor azt hogy tudom kiküszöbölni, szóval én próbálok így ilyen szinten megoldásokat keresni, és szóval ő is mondta, hogy lehetnek ilyen időszakok, teljesen normális, de amúgy én nem éreztem ezt, javíts ki, ha tévedek, szóval hogy annyira, hogy gyereket temetni nem jó dolog, és nem vidám, de mégis ott volt a bék, hogy én tudom, hogy a Danival fogok egyszer találkozni. Helyesebben bízom benne, hogy fogok úgy élni, hogy majd egyszer együtt lehetünk, de a cél az ez, és tudom, hogy neki most már egy remek élete van. És hogy biztos nem akarta volna a föld életet választani, ha most visszamennénk az időbe, és azt mondják, hogy Danikám, a szüleidet választod, vagy mennyországba maradsz. Úgyhogy ezt sokszor mondtam magamnak is, hogy én tudom, hogy Mária jobb anyja, mint én bármikor lehetnék. Úgyhogy neki ezerszer jobb helye van ott fönt, mint itt lent.
1: De az édesanyja vagy, te pedig az édesapja. Ott hagytuk el a történetet, hogy a szülőszobán vagytok egyedül, és aztán pedig haza kellett menni, mint ahogy a gyerekeiteknek felvázoltátok a lehetőséget Dani nélkül. Mi történt utána? Hogy alakultak a hétköznapok, miután az ember hazamegy a kórházból?
3: Ez érdekes volt a gyerekeknek a reakciója egyébként. Ugye volt, ami így várható volt, volt, ami kevésbé. Én sem mentem vissza, vagy haza egyébként azonnal, úgyhogy eljöttünk a kórházból. Sőt, egyébként nem is tudtam, hogy én most hazamegyek-e, vagy mert édesanyám egyébként le tudott jönni a gyerekekhez, és akkor el tudta hozni őket óvodából, iskolából. És
1: azért nem mentél haza, mert a lelkednek volt szüksége arra a távolságra, vagy más oka volt?
3: Hát én így szeretek bezárni dolgokat a lelkembe, igen, és akkor ott úgy jól le tudnak lenni, úgyhogy ennek megfelelően én vissza is mentem még utána dolgozni. Igazából nem dolgoztam, de ott voltam a helyemen, és hát magamba voltam egy ideig. Aztán igen, akkor utána hazamentem végül mégiscsak estére, és akkor ott már mindenki szaladt oda, hogy na, mi van a Danikával, és akkor még be se tudtam menni rendesen, és akkor de már úgy szegezték nekem mind a négyen a kérdést, hogy akkor mondtam, hogy a Dani baba nem fog tudni hazajönni a kórházból, és akkor ott a hát az Anna lányom, ő ugye elég érzékeny egyébként, ő ennek megfelelően rögtön el is kezdett sírni. A Teri, ő úgy nem olyan jól mutatja az érzéseit, nem olyan jól közli a világ felé, ő elszabadt az emeletre elbújni, amíg se az, ő a legkisebb, ugye, ő pislogott jobbra-balra, nézte, hogy ez is sír, az is sír, akkor jó, ő is sírt egy kicsit, de ő hogy annyira még nem értette a dolgot, és a Laci fiunk volt a legérdekesebb egyébként ebből a szempontból, mert ő nagyon érdeklődő, nagyon jól tud beszélni egyébként az érzéseiről is, nagyon jól el tudja mondani azt, hogy mit szeretne, vagy hogy mi éppen a baja, de akkor ő is csak így, először csak könnyes volt a szem, akkor elbújt a kabátok mögé, és amikor így kivettem, akkor elkezdett így nagyon-nagyon zokogni, és nem is tudtam megnyugtatni egyébként egy jó fél órán keresztül. És amikor a Zsóf így hazajött a kórházból, akkor a Laci nagyon morcos volt vele sokáig, és de el is mondta egyébként pont emiatt, mert hogy tök ügyesen elmondja azt, hogy ő mikor mit érez, hogy ő most haragszik anyára, mert nem hozta az a Dani babát. És ez így napokig egyébként úgy ilyen volt a kapcsolata a Zsófival, de aztán szépen megoldódott. Ugye bele szőtte a kis esti imáiba, apai jó tanácsként, hogy gyógyítsa meg a Jóisten az ő kicsi szívét, hogy ne haragudj anyanyára, és akkor ez így egészen hamar meg is történt.
1: Zsófi, akkor te értél haza később. Neked hogy alakult utána a testi, lelki mindennapod?
2: Hát testileg egész gyorsan felépültem. Lelkileg azért ilyen az út nehezebb volt, akkor nem is nagyon tudtam imádkozni. Próbálgattam, de úgy voltam vele, hogy kimádkoztam magam, most hagyjatok békén, úgyhogy kértem a barátaimat, hogy imádkozzanak most ők értem, mert nekem nem megy. Tehát egy ilyen ürességet éreztem. Gitáros gyászmisét szerveztem Daninak, mert szóval szívem meg fejjel nem mindig ugyanazt gondolja az ember, de alapvetően az, hogy mi itt a Földön meghalunk, megszületünk a mennyországba, úgyhogy Dani elérte élete célját, és ott van, ahova mindenki menni akar, remélhetőleg, és nem akartam, hogy ez a tipikus temetés utáni szörnyen szomorú énekek menjenek végig, és akkor utána tényleg mindenki teljesen összetörve jön ki. Én egyébként féltem kicsit a magától a temetéstől, meg a misétől is, hogy majd ott mi lesz. A temetés az annyiból volt, hogy így lezártuk, hogy tényleg eltemettük, ott van vége. És akkor maga a mise az szerintem gyönyörűen sikerült, nagyon szép énekek voltak, és még mielőtt bevittek minket a műtőbe, akkor mi a szüzanyát kértük meg, hogy Daniért jöjjön el, mert legalább neki kell eljönnie érte. És én azért úgy szeretem, hogyha visszaigazolást kapok a Jóistentől, hogy jól csináltuk a dolgokat, és hogy ez az irány, és nekem egész mise alatt nem tűnt föl, hogy a Norbi atyán egy olyan miseruha volt, amin a szűzanya volt ráhímezve, mert mondta, hogy sokat gondolkodott rajta, hogy milyen ruha lenne alkalmas, de hogy mivel mondtuk, hogy Dani meg lett keresztelve, ezért ő azt a miseruhát vette föl, amit a keresztelőre szokott, és hogy ott a szűzanya van rajta. És akkor mindez így mise végén derült ki. Úgyhogy én a gyászmiséről úgy jöttem ki, hogy fel tudtam volna robbanni a boldogságtól, egy elképesztően jó érzés volt.
1: Ezt nem sokan.
2: Az egész.
1: Nem sokan érezzük, hogy ezt a kitörő boldogságot egy ilyen élethelyzetben, ez egy kegyelmi állapotnak hangzik nekem.
2: Igen.
1: Ti hogy látjátok, hogy melyik, vagy elválasztható-e a kettő egymástól?
3: Szerintem a hasonló sorsú szülők között mi itt az egésszel azt mondom, hogy úgy szerencsések vagyunk, vagy hogy ezeknek sok, vagy ennél sokkal nehezebb lefolyású hasonló történetek is vannak. Mi úgy emlékezünk vissza azért az egész időszakra, az egész kis életére, hogy az egész így abszolút egy áldott állapotban ment végig. Abszolút azt gondoljuk, hogy Isten akarata szerint ment végig, semmilyen körülmények sem között sem sorolnám a tragédia számba. Számos tragédia van a világban, de ez nem tartozik közéjük.
1: Zsófi, el szokott hangozni az a kérdés, hogy milyen Isten az, aki ilyet megenged? Milyen Isten az, aki ilyet megengedett? Hogy ismertétek meg Istent ebben a helyzetben?
2: Hát most voltunk legutóbb egy Mió lelki gyakorlaton, és
1: ott Mió Baradáról van szó.
2: Igen, uh-huh. És ott elhangzott egy mondat, ami igazából abszolút gyógyító volt számomra, mert mindig azt mondják, hogy ha mustármag hited van, és kérsz, akkor megkapod. És bennem ez sokszor volt, hogy akkor most mégse volt hitem, és azért nem gyógyult meg, tehát az én hibám. És a Miónak volt egy ilyen mondata, hogy azok a betegségek, amik nem a jó Istentől vannak, ott meg tud történni a csoda, ha kérik. És azok a betegségek, amik viszont tőle vannak, ahhoz megkapod a kegyelmet, hogy el tud viselni. És ez nálunk így is történt.
1: Déri Zsófiának és Déri Barnabásnak nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velünk a történeteteket. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
0: Lélek jelenlét. A Váci Egyházmegye podcast műsorát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Nő.
2: Kislány.
1: Nagylány.
2: Anya.
1: Barát.
2: Nővér.
1: Itt a barát nővér.
2: A mikrofonnál Veronika nővér.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai beszélgető társam Tótné Sasvári Szilvia, biológia földrajz szakos tanár, aki lelkesen kezdi a 26. tanévet a győri Prohászka iskolában. 3 gyermeke és 3 unokája is van. A környezetemben többen mondták, hogy Sasekkel csinálj riportot. Téged így szoktak hívni a barátaid. És megadatott, hogy most összetalálkoztunk Veszprémben, most még így augusztusban beszélgetünk, és akkor kihasználom az alkalmat, hogy hogy csinálod, hogy a 26. tanévedet lelkesen kezded. Te egy lelkes biológia tanár vagy.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. És nem tudok egyszerű választ adni erre a kérdésre, de a lelkesedésem az letagadhatatlan. Tényleg így van, hogy örömmel tudom megkezdeni a tanévet, nyilván annak ellenére, hogy jól elfáradtam az előzőben. Sokszor olyan mértékűen el tudok fáradni egy tanév végére, hogy a sírás sig, vagy hogy egészen kimerülésig. És ezért nagyon fontos az, hogy a nyári szünetet jól felhasználjam arra, hogy kellőképpen felszívja magam a következőre. Talán a lelkesedésnek, ha lehet egyetlen okot választani, az, hogy annyira szeretetre méltó növendékeim vannak. Én nem tudom, hogy a többi tanár hogy van ezzel, de hogy én nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, mert annyira szeretetre méltó gyerekeket ismerhetek meg. És azért is nagyon hálás vagyok, mert lehet egyfajta emberi hát közelség a gyerekekkel. Tehát főleg kamaszokat tanítok, és hát elsősorban gimnazistákat tanítok. Most csak gimnazistákat, vagy leginkább gimnazistákat. És a tanítás, én azt gondolom, tudod, hogy nem tananyagnak az átadása elsősorban, hanem kísérése a gyerekeknek. És hogy az, hogy biológiát tanítok, az egy bizonyos értelemben ürügy. Kicsit megdolgoztam ezért az ürügyért, mert azért nem volt olyan könnyű ezt a diplomát nekem megszerezni. De egyébként meg egy nagyon szép ürügy.
3: Nemrég azt mondtad, hogy azért szeretsz tanítani, mert nagyon sokat tanulsz belőle.
4: Igen. Nagyon sokat. Igaziból azt gondolom, hogy amikor tanár lettem, akkor 5-6 év volt legalább, amire tűrhetően csináltam, mert ezt konkrétan a tanításra értem. Az elején nagyon nagy figyelmet fordítottam az osztályfőnöki munkára, de azt gondolom, hogy abban is a tanításban is borzasztóan sok hibát elkövettem. És közben szép lassan megtanulott, hogy a kamaszok őszintessége az egy fantasztikus lehetőség arra, hogy te fejlődj. Vagy hogy, tehát, hogy jobb legyél ebben a hivatásban. És hát megteszik azt a szívességet, hogyha megkérdez, hogyha elég bátor vagy, hogy megkérdezd, hogy mit gondolnak, hogy mi az, amit tarts meg, mi az a gyakorlat, ami értékes, vagy ami nekik jó volt. Nem rögtön tudtam, hogy ezt érdemes csinálni, hanem így szép lassan jöttem rá. Tehát az volt az ára, a mostani lelkesedés annak is szerintem, mert nyilván azért is vagyok lelkes, mert látom, hogy tudok fejlődni, és egy csomó örömteli vonatkozása van a munkámnak, és hát az volt az ára ennek, hogy rengeteg hibát elkövettem. Tehát ez egy hosszú fejlődés, egy hosszú történet. Szegény gyerekek is a részesei voltak, nem is tudom, bocsánatot kérek azoktól, akiknek ócska tanára vagy pocsék tanára voltam. Azt hiszem, hogy sokat fejlődtem.
3: És hogyan vagy te tanár? Én úgy látlak téged, hogy neked ilyen nagyon anyai szíved van, és közben nagyon szereted a biológiát is. Hogy jön össze ez a kettő?
4: Igen. Az a tapasztalatom, hogy nem tudok másképp működni az iskolában, mint ahogy az életben, vagy mint ahogyan nőként működök, vagy megélem magam. Hát, hogy valamilyen anyai módon, kezdetektől azt gondolom, hogy valami anyai jelenléttel, vagy kíséréssel vagyok az iskolában. Nem tudok máshogy. Tehát, ha próbálnék is, azt hiszem, hogy nem nagyon sikerülne. És talán nem baj ez. Tehát, hogy
3: és mit jelent ez az anyai jelenlét, mert anya sokféle van.
4: Az én számomra ez jelent egy belső figyelmet, egy olyan jelenlétet, aminek nagyon fontos része az erőszakmentesség, vagy az, hogy szabadságban hagyjam a gyerekeket, és az, hogy úgy legyen rajtuk a tekintetem, hogy egy ilyen örömteli kísérése legyen ez. Ahogyan a saját gyerekeimmel kapcsolatban is így vagyok, hogy egyszerűen öröm nézni, ahogyan nőnek, vagy érnek, vagy fejlődnek, vagy ahogy az életükben éppen tartanak. És ez nagyon nagy ajándék a tanárságban, hogy ez egy kiváltság szerintem. Aki vágyik erre a kiváltságra, az bátran menjen tanárnak, vagy jöjjön tanárnak. Tehát ez a kiváltság, hogy te egy szakaszon elkísérheted őt.
3: Ami nem egy rövid szakasz, hanem itt több évről van szó, 4-6-8 évről is.
4: Igen. És láthatod azt, hogy Isten őt jónak alkotta, láthatod a sebzettségében is, láthatod a lehetőségeiben, láthatod, ahogyan fejlődik, és ez fantasztikusan nagy ajándék a tanár számára, azt gondolom, hogy az én számomra. A gyerekeknek is erre a bizalommal teli tekintetre van szüksége, olyan támogatása, ami ad egy tápláló közeget, kapcsolódási lehetőséget, biztonságot, amibe bele lehet gyökeresedni, de a növekedés az magától jön. Tehát a gyerekeknek a fölnevelése az nem a mi erőfeszítésünkön múlik. Tehát amit mi meg tudunk tenni, az, hogy ez a biztonságos és életadó közeg legyen a gyerekek körül. És szerintem ez a családban is hasonlóan van, meg az iskolában is. Különben azt meg akartam mostani veled, hogy ezt így közbe tanultam meg, tehát hogy nem ezzel a munícióval érkeztem a tanításba, hanem sok félelemmel és nagyon kevés pedagógusi kultúrával, ezt így el kell, hogy mondjam. És nagyon sokat tanultam a Pálhegyi Brauer Krisztinának a kéknevelés honlapjáról, és a kapcsolódó nevelés az a fő témája. Nagyon sokat tanultam Pécsi Ritától, és szeretnék még egy könyvet is idehozni, ami egy fordulat volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen forradalom a pedagógusi gondolkodásomban. Ez a Dr. Gordon Neufeldnek és Dr. Máté Gábornak a könyve, és az a címe, hogy a család ereje, és az az alcíme, hogy ragaszkodj gyermekeidhez.
3: Mit tanultál te ezekből a könyvekből, igen, meg ezektől a nagy pedagógusoktól?
4: Meg a saját életemből is egyébként. Egy kicsit itt kapcsolódhatunk a családunknak a történetéhez, mert én özvegy férfihez mentem feleségül.
3: 20 évvel ezelőtt.
4: Igen, és a két nagyobb gyerekemnek nem én vagyok az édesanyja, a szülőanyja, hanem meghalt az anyukájuk. És az ő nevelésük, meg támogatásuk kapcsán arra kellett rájönnöm, hogy a kapcsolódás az egy kulcs, tulajdonképpen a legfontosabb egy gyerek számára, és akkor elkezdtem keresni, ahogy tanulhassak erről. Tehát tulajdonképpen a saját családon belüli küzdelmünk, meg szenvedésünk, amiben így osztoztunk együtt a gyásszal kapcsolatban, az vezetett oda, hogy rájöttem, hogy tanárként is a kapcsolódás az a kulcs. Például képzeld, ilyesmikre jöttem rá, hogy mennyire fontosak a tanóra elejé rítusok. Tehát, hogy egy rítus, tehát, hogy köszönjünk. Tehát a köszönés, az egy kapcsolódási rítus. Hogyha elkezdünk egy tanórát anélkül, hogy tekintetet váltottunk volna, hogy mindenki ráérzett volna, hogy akkor itt van egy kezdet, hogy az jól meg tudjon történni, az is kell, hogy én tudjam fogadni a gyerekeket. Tehát, hogy be tudja kapcsolódni a köszönésbe, hogy én magam jól legyek. Tehát, hogy egy tanórát nem lehet úgy elkezdeni, hogy nem vagy jelen. Tehát ott kell lenni, és ki kell nyitni a szívedet azokra a gyerekekre, akik éppen megérkeznek. És akkor rájuk kell nézni, meg kell keresni a tekintetüket, és meg kell várni, amíg ők is meg tudnak érkezni.
3: És a gyerekek ebben beleállnak?
4: Képzeld el, hogy ez
3: akkor olyan... Akkor az gyerekek?
4: Nem hiszed el, de ez olyan, mint egy varázslat. Tehát, hogy ez csodálatosan működik. Hogyha valaki nagyon nehéz helyzetben van, akkor van olyan, hogy nem akar kapcsolódni, és akkor nem néz rám. De akkor tudom, hogy ez nagyon, most már ezt tudom jól, hogy felismerjem, hogy ki az, akinek most nehéz, és nem akar kapcsolódni, vagy nem tud kapcsolódni, vagy ki az, aki általában nem tud kapcsolódni, és akkor nyilván azzal is van dolog. De mondjuk egy osztályt bele lehet indítani így egy tanórába, hogy először is megérkezünk, és innentől fogva, tudod, olyan kicsit, mint egy tánc, hogy ha van egy ilyen örömteli köszöntés, és ők is így rám néznek, és akkor ugye katolikus iskolában elhangzik, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen, jól vagytok gyerekek, foglaljatok helyet, de nyilván egy kis csend előzi meg, mert meg kell várnom őket, akkor utána ezt a táncot én vezetem.
3: És hogyha 30 és gyerek van egy osztályban, akkor te ránézel 30 emberre?
4: Próbálok, így van. Tehát úgy végigmegyek a tanterem elején, és igyekszem, és kérem is őket, hogy pillantsanak rám. Kérem őket, hogy legyen egy tekintetváltás. És mindig nagyon igyekszem, hogy én magam is megérkezzek a tanórába. Úgy nem lehet ezt csinálni, hogyha én nem tudok megérkezni.
3: És amikor rájuk nézem, mi van a tekintetedben? Mert lehetne szigorúság.
4: Nem, az, hogy örülök nekik. Örülök. Szerintem nekik. ez az a... Tehát amit az előbb is próbáltam mondani, hogy egy kiváltsága a tanári életnek, hogy gyerekekkel lehet dolgod, és hogy láthatod az ő jóságukat, ahogy a megteremtettségükben vannak. Ezt szeretném, hogy lássák, hogy néha még így szoktam is mondani nekik, például amikor van egy dolgozatírás, akkor
3: közben... Akkor hogy nézel, és ők hogy néznek?
4: Akkor ők ugye dolgoznak közben, és én pedig ráérek csak így rájuk csodálkozni, tudod, hogy itt vannak ezek az aranyos gyerekek, és hogy milyen... Persze most ez ilyen keznyálasan hangzani, mint hogyha soha nem bosszankodnék, vagy nem lennének konfliktusok, de vannak, és vannak nagyon nehéz helyzetek is, és vannak nehéz konfliktusok is, de azért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az örömteli találkozások olyan lehetőséget, tehát olyan közeget teremtenek a gyerekeknek, amiben tudnak növekedni, és az én számomra pedig nagyon nagy örömforrás.
3: Mondtad, hogy az is nagyon nagy örömforrás, hogy te biológiát tanítasz. Te szenvedélyesen szereted a biológiát. Miért is?
4: Igen. Ez is olyan, amiben közbe érkeztem meg. Nagyon érdekes, hogy nem volt ez a lelkesedés bennem pont ebben a formában az elejétől. Nagyon sokat tanultam a közben is, tehát a szakmát igaziból nem az egyetemen tanultam meg, hanem az iskolában, miközben tanítottam. És rájöttem, hogy amit át szeretnék adni a gyerekeknek elsősorban a biológiával kapcsolatban, az egy örömteli rácsodálkozás az életre. Ami olyas valami, ami mellett nem lehet elmenni, szerintem. És szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mondjatok nekem valamit, ami ennél nagyobb dolog, vagy ami ennél ilyen rendkívül. Mondjatok valamit, ami rendkívülibb, mint az, hogy az anyag egyszer csak elkezdi megszervezni magát, és hogy sejtek vannak, és mindenféle életformák vannak, a pandamackóktól kezdve a nilusig, krokodilokig. Mondjatok valamit, ami ennél rendkívülibb. És ezzel nem nagyon tudnak mondani. Tehát, hogy a gyerek, nagyon érdekes, hogy a gyerekekben van egy fogékonyság, van egy ilyen természetes vonzódás az élőkhöz.
3: És ez nagyon nagy dolog, mert manapság olyan sok halál vesz körül minket, igen, hogy

0: Szeretem ezen a szemüvegen keresztül nézni az egészet. Tehát amikor elkezdjük a nagyon kellemetlen témakörre a sejtek anyagai, akkor is ezen a szemüvegen keresztül nézhetjük, ezen a rácsodálkozó szemüvegen keresztül, hogy igen, végül is majd úgy lesz a kutyánk is, hogy sejtekből áll. És akkor csodálkozzunk már rá, hogy is működik ez. Fantasztikus. Ugye a teremtés beszél a teremtőről. Nem direkt módon, de azt gondolom, hogy Isten dicséret, amikor ezekről tanulunk. Bennem ez van. És nem mondom ezt a gyerekeknek ilyen direkt módon, vagy csak nagyon ritkán, amikor úgy adódik, vagy megkérdezik, vagy lehet erről beszélni, de ők úgy is tudják, hogy ez így van. Úgy
1: tehát amikor az élethez kapcsolódunk, úgy igazán, meg lelkesen, akkor egyből Istenhez is kapcsolódunk.
0: Akkor az életforrásához kapcsolódunk. És ez egyébként különösen is így van, akkor, amikor az ember termékenységéről tanulunk. Az embernek arról lehetőségéről, hogy életet adhat. Hát ez meg aztán nagyon-nagyon megérintő, mert nagyon fontos része is azt gondolom a biológia tanárnak, hogy felelősséggel és az igazsághoz ragaszkodva tanítson erről, hogy adjon át hasznos és friss, korszerű tudást. És ennek is megvan a története, mert ez 26 tanév alatt sokat haladtam ebben is. Tehát az elején csak azt tudtam, az biztos, hogy erről a gyerekek keveset tudnak, vagy keveset hallanak, de kellene, hogy halljanak, és kellene, hogy felelős és szép beszédet halljanak a saját termékenységükről.
1: Igen, ez annyira fontos, mert emlékszem, hogy nekem egy nagyon, nagyon jó biológia tanárnőm volt annak idején, de valahogy úgy megálltunk így az egysejtűek, meg a rovarok szintjén. Mondta, hogy ő is az egyetemen a rovaroknál nem jutott tovább, és az ember, mint a biológia legfőbb tárgya valahogy nem került elő, és nálad nagyon előtérben van az ember úgy is, hogy egészen konkrétan beszélsz a női létről, termékenységről, ciklussót tartasz. Beszélnél erről egy kicsit?
0: Nagyon szívesen. Nagyon elkötelezett vagyok emellett a foglalkozás mellett, csak nagyon röviden. A ciklussó egy drámapedagógiai módszerekkel működő felvilágosító foglalkozás 5.-6. osztályos kislányok számára. Inkább úgy mondom, hogy 10-12 éves kislányok számára ideális esetben az első masturbációt megelőzően kapják a gyerekek ezt a foglalkozást, és ugyanakkor az édesanyjuk, vagy a szüleik, az édesapjuk számára is tulajdonképpen egy szülői tájékoztató, ami nem egy rövid 5-10 perces tájékoztató, hanem egy nagyon nagyszerű élmény a szülők számára is. Azért, mert az a fókusza tulajdonképpen ennek a foglalkozásnak, hogy a szexuális nevelés szülői feladat, és a szülőket szeretnénk segíteni ezzel a foglalkozással és a szülői tájékoztatóval. Nagyon szép nyelve van a ciklussónak, nagyon kedves, egy 10 éves kislány számára is kimondható kifejezéseket tartalmaz. Mindenféle érzékszerven keresztül élményszerűen és nagyon szépen mutatja be a termékenység folyamatait, és ez azért nagyon fontos, mert valójában az önbecsülés gyökeréhez nyúlik ez. Hogyha egy kislány azt éli meg, hogy a masturbációja kínos, valami olyasmi, amit jobban szeretne, hogyha nem lenne, akkor...
1: Vagy
0: akkor,
1: amiről nem beszélünk, nem illik róla beszélni.
0: Igen, nem illik róla beszélni. Hogyha nem beszélünk, akkor ő ebből azt fogja megtanulni, hogy ez rossz. De semmiképp se jó. Ebben gyakorlatilag olyan folyamatokat utasít el, amik az ő lényének a részei, és az lenne a jó, hogyha ezek elfogadott, sőt, ünnepelt, megbecsült részei volnának az ő életének. És az a csodálatos a ciklussóban, hogy ezt az érzelmi fordulatot meg tudjuk csinálni benne. Tehát ez egy olyan foglalkozás, hogy bejönnek szorongó 10-12 éves kislányok, akik tudják, hogy ez nagyon ciki téma lesz, amiért anya nagyon ragaszkodott hozzá, hogy jöjjek. És elmennek olyan kislányok, akik megnyugodva és az önbecsülésükben nagyon fölemelve önmagukra büszkén, hát tényleg így az önelfogadásnak egy nagy lépcsőfokát így meglépve örömmel mennek haza. Nem ritkán előfordul az, például képzeld el, hogy lezajlik a foglalkozás, és akkor kis ajándék is van a végén, és akkor elmennek a gyerekek, már összekészítik a csomagjaikat, mennek el,

0: és akkor én is pakolom össze a nem elhanyagolható mennyiségű felszerelést, és akkor visszajönnek, és így állnak, hogy adja puszit. Hogy olyan ilyen érzelmi töltettel mennek el, hogy nem tudnak egy ilyen baráti ölelés nélkül, vagy egy ilyen befejező áldás, hogy nem is tudom, hogy mit mondjak. Tehát egy ilyen útrabocsájtó, még egy ilyen, meg egy ilyen visszajelzés is ez nyilván az ő részükről, hogy ők annyira örülnek most. Tehát szeretnék kifejezésre juttatni, hogy mennyire boldogok, és akkor sokszor van ilyen, hogy visszajön néhány gyerek, és akkor még, hogy ő még szeretne még egy puszit adni, és akkor így köszön el. Tehát ez csak azért mesélem, mert hogy átütő tud lenni tényleg az öröme ennek. És így volna rendben.
1: És ezt a saját iskolátokban, iskolai keretek között tartod?
0: Hát most az a törvényi keret most az, hogy csak a saját pedagógus tarthat az iskolában, és a ciklusú foglalkozásokat egyébként nem iskolai keretekben tartjuk legtöbbször. Ez a gyermekvédelmi törvény miatt így van. Nem olyan egyszerű egyébként a szervezési része így.
1: Tehát ez nem egy biológia óra, hanem
0: nem. Attól nem. Ez egy 5 órás foglalkozás, tehát ez egy egész, nem hogy igényel, hanem érdemel egy egész napot. Arra szoktuk biztatni a szülőket, hogy szabadítsák fel azt a délutánt, azért, hogy tudjanak beszélgetni a kislányukkal utána. Legszerencsésebb az, hogyha először a szülők a szülői tájékoztatón részt vesznek, nekik is nagy élmény, mondják utána, hogy bárcsak nekem is így beszéltek volna erről. Tehát a saját, kicsit ott van a részben a saját veszteségük, meg közben arra a saját életadásukra is rácsodálkoznak, meg a saját termékenységük gyümölcse a saját gyerekük, és ennek az öröme is benn van ott a foglalkozásban, és ez csalogatja elő a könnyeket, amiket gyakran látunk bizony a ciklusos szülőin. És akkor utána van a gyerekek foglalkozása, és akkor ezt összeengedjük a szülőket a gyerekekkel, és hát hogyha van eleve egy őszinte légkör, erős kapcsolódás, amiben tudnak beszélgetni egymással, akkor ezt meg kell osztani, ezt a témát. Nem mindig könnyű, tehát sokszor elveszítjük a kapcsolódást a kamaszainkkal, és próbáljuk magunkat azzal nyugtatni, hogy hát már kamasz, már az a normális, hogy leváljon. Igen, a kamasznak le kell válni, de én arra vagyok meggyőződve, hogy még egy nagyobb kamasznak is nagyon-nagyon nagy szüksége van arra, hogy a szüleibe gyökerezhessen. Én azt gondolom, hogy paradox módon ez a kapcsolódás vezet az autonómiához. Ez az, ami kell ahhoz, hogy egy gyerek megérjen arra, hogy elmenjen. És önazonos legyen, tudja a saját értékeit vállalni, hogy legyen képes alkalmazkodni másokhoz, hogy rugalmasság legyen benne. Ahhoz, hogy ezek a fontos értékek megteremjenek, ezek a virágok, ezek a gyümölcsök megteremjenek, ahhoz az kell, hogy erősen tudjon gyökerezni a szüleivel való mély és személyes kapcsolódásba. És a saját tanári szerepemet, most akkor visszakanyarodok ehhez a témához, hogyha nem baj, egy idő óta így látom, hogy az én dolgom az, hogy átvegyem ezt a felelős felnőtt szerepet a szülőktől. Tehát a szülő rám bízza a gyereket, amíg a gyerek az iskolában van, és addig én vagyok az a felelős felnőtt, akihez ő biztonságosan kapcsolódhat. És aztán visszadom ezt a... És akkor így személytől személyhez megy egy gyerek. Tehát például én nagyon jónak gondolnám azt az iskolai gyakorlatot, amit még az óvodákban tudunk, hogy a szülő az óvodapedagógus kezébe adja át a gyereket a csoportszoba ajtajába. Szerintem az alsó tagozatban még így kellene, hogy történjen, hogy a pedagógus hoz, tehát hogy nem belökjük egy ajtón a gyereket, hogy lesz, ami lesz, majd csak visszakaplak, hanem hogy folyamatosan kapcsolódásban legyen a gyerek. Szerintem ez az emberi szükségletünk. És a saját szerepemet, amióta így látom, azóta vagyok sokkal biztosabb a dolgomban, és azóta tudom elhelyezni jobban azt is, hogy mi fontos, mi kevésbé fontos.
1: Mi fontos, és mi kevésbé fontos? Mire jöttél rá így?
0: Arra jöttem rá, hogy a tananyag és a jegyek, az osztályozás, ez a kevésbé fontos, tehát ez a sokkal kevésbé fontos. Nyilván mondjuk a biológia fakultációnak komoly tétje van a tanulásnak.
1: A felvételi az orvosi egyetemre például.
0: Igen, és az egy másik küzdőpálya, de ott már érettebb fiatalokkal dolgozunk együtt, akik valamiért választják ezt, tehát ott más kihívások vannak. Ott például abban kell segíteni, hogy, hogy sikerüljön letisztázni, hogy mik a fő motivációk, és hogy milyen irányba lenne jó elindulni. Aztán ott abba kell segíteni, hogy hogyan tudok hatékonyabban tanulni, mi az a módszer, ami nekem beválik. És ott nekem nagyon rugalmasnak kell lenni, mert mindenkinek máshogyan. Szóval nagyon sokféleképpen tudnak tanulni, vagy tudnak hatékonyan tanulni a gyerekek, meg ki tudnak fáradni. És ezt is most tanulom, hogy észre kell vennem, hogy ők kifáradnak, és tanítanom kell őket arra, hogy ahogyan nekem is meg kellett tanulni, hogy legyenek forrásaim, amikből föl tudom szívni magam, hogy nekik is legyenek ezek. Meg például meg kell tanítani őket arra, hogy nem szabad ilyen fatalisztikusan gondolkodni se a pályaválasztáshoz, se az érettségiről. Ilyesmi. Tehát az egy másik. Ott nagyon fontos a szakmai tudás. Legtöbbet egyébként ezekre az órákra készülök, nagyon sokat tanulok ezekre. Meg küzdelmes most nagyon azért a biológia érettségére felkészülni. Nagyon-nagyon nagyra tartom, vagy becsülöm a gyerekeket, akik belevágnak ebbe. Hatalmas munka van benne, és nagyon büszke vagyok rájuk. De mondjuk a biológiai fakultáción kívül, hát szerintem sokkal fontosabb ez az örömteli rácsodálkozás, mint az, hogy ki mennyire tanulja meg a biológiát.
1: Tehát nem csak az életet tanítani a biológián keresztül, hanem inkább élni tanítani, vagy azt megtapasztaltatni, hogy jó élni.
0: Meg szerintem nagyon fontos azt megtanulni, hogy lehet kérdéseket föltenni, és hogy sok kérdésre nem tudjuk a választ, a biológia az csodálatos ilyen szempontból, mert tényleg így van, hogy rengeteg kérdés van, amire én nem tudom a választ, vagy pedig egyáltalán senki nem tudja a választ, és hogy jó kérdéseket föltenni. Tehát, hogy jó így gondolkodni, hogy nincsenek kész válaszok a dolgokra, hanem hogy a természettudományok általában ilyenek egyébként, hogy felteszünk egy kérdést, és hogyha megvan a válasz, akkor utána lett még 30 újabb kérdésünk, amire újra meg kell keresni a választ. Tehát ugye, ott egyre jobban azt látjuk, hogy keveset tudunk. Van egyfajta ilyen természetes, ilyen alázat lecke ebben, ami nagyon jó szerintem.
1: Alázat és rácsodálkozás.
0: Alázat és rácsodálkozás. Igen, és akkor azt szoktam mondani a gyerekeknek, tehát én el tudom fogadni azt, hogyha valaki azt mondja, hogy én ebben ennyi munkát tudok tenni, hogy mondjuk akkor én hármas leszek biológiából. Amit viszont nem tudok elengedni, az ez, hogy engedjük át magunkon. Tehát az, hogy az értelmünkön is, tehát hogy vegyünk részt a tanórán, és csodálkozzunk rá, és gondoljuk végig. És aztán az, hogy mennyi munkát teszünk abból, hogy ezt meg is tanuljuk, vagy megpróbáljuk megegyezni, szerintem ez, én most már úgy gondolom, hogy ez az a, tudod, ez az, amire szokták mondani, hogy nem fogsz arra emlékezni, hogy mit tanította a történelem tanárod a napóleoni háborúkról, de arra fogsz emlékezni, hogy hogyan mondta.
1: Mesélted, hogy azért volt egy nagy kifáradásod úgy 9 évvel ezelőtt, és rájöttél, hogy hát komolyan kell foglalkozni önmagaddal is. A tanárság rengeteg energiát ad másoknak. Neked otthon is van a család, 3 gyerek, most már unokák is. Mi az, amivel te töltődsz, és mire jöttél rá önmagaddal kapcsolatban?
0: Azt fontos volt megtanulnom, hogy végesek az erőforrások, vagy az erőim, és hogy nem minden az én dolgom, és hogy tehetek azért, hogy jól legyek, és hogy kell is tennem. Úgy van szerintem, ez itt is nagyon erős párhuzamot látok a tanári, meg a szülői lét között, vagy életforma között. Talán a Vekerdi Tamás használta ezt a kifejezést, hogy rágható szülőkre van szükség. Tehát, hogy szerintem rágható tanárokra is van szükség.
1: Rágható?
0: Rágható, ő mondta ezt. Tehát, hogy olyanra, aki ezeket a kis hétköznapi viszontagságokat jól bírja. Tehát, hogy nem akad ki azonnal, hanem hogy van humorérzéke még a 6. óra után is. Az már egészen jó, hogyha még akkor is van, vagy a 7. után. És azért az is van a tanári munkában, hogy szembesülsz nehéz történetekkel, és azért ezek belőlem is sokat kivettek, vagy sokszor, tehát hogy voltam olyan helyzetben, hogy láttam gyereket, aki bajban volt, és nem tudtam elég jól segíteni, vagy nem tudtam hova delegálni, nem tudtam magam is segítséget kérni, vagy nem tudtam együttműködni, nem volt szakember, aki segített volna, vagy segíthetett volna. Azért ez szerencsére, vagy hála Istennek, inkább így mondom, ebben sok fejlődés, vagy előrelépés van az én iskolámban. És szóval mindez együtt így elveszedett a kifáradáshoz, aminek nagyon konkrét fizikai következményei is voltak. És akkor Az egyik nagy fogódzó, amit találtam, muszáj volt találni, tehát nem volt más variáció, az a sport lett, a mozgás. Ez egy ilyen újrafelfedezés volt akkor. Nagyon vicces volt, mert hát nem vagyok egy sportos alkat, aki ismer, az jól tudja, és hát elkezdtem edzőterembe járni.
1: És a személyedzőhöz,
0: személyre
1: szabottan foglalkozott vele.
0: Így van. És ezt nem hagytam abba azóta, és nem is fogom. Most már látom, hogy ez egy ilyen életprogram, hogy ebbe előre lehet lépni, de visszafelé nem szabad. Aztán,
1: és ez meg is hozta az eredményét elég
0: hamar. És ez meg is hozta az eredményét, így van. Tehát ez egy nagyon fontos fogódzó. Aztán, amit még megtanultam, hogy amit a közelmúltban, aki volt nálunk iskola lelkész, szokott idézni, sajnos nem tudom melyik szántól, hogy imádkozzatok minden nap legalább egy fél órát, de ha sok dolgotok van, akkor inkább egyet. És ez nagyon igaz, tehát hogy az imára, a személyes megpihenése az Istennek az irgalmas jelenlétében, erre kell idő. Akkor is, hogyha nagyon sok a dolog.
1: És ezt hogy csinálod? Mi a helye ennek, meg mikor?
0: Mondjuk az utóbbi éveknek a gyakorlatát mondom. Tehát azt mondom, hogy most csinálom, mert sokféleképpen próbáltam, meg biztos még fogom ezután is. Most a rózsafűzér nekem nagyon fontos. Úgy vannak a heteim, mint a legtöbb pedagógusnak, hogy nem egyformák a napok, tehát vannak ilyen oázis napok, mikor kevés óra van, és jobban több időt lehet az imára szánni. Hát egyébként azért nagyon feszített az időbeosztás, tehát hogy nagyon sok munka van, tehát mi tanév közben, mi pedagógusok általában nagyon sokat dolgozunk. És akkor a rózsafűzért úgy imádkozom, hogy nagyon lassan, és próbálom úgy, hogy így odafigyelve a titkokra, és nagyon sokszor séta közben, tehát a mozgásnak ezt a formáját is így felfedeztem, hogy jó gyalogolni. Sokszor csinálom azt, hogy ha tömegközlekedéssel megyek haza például, akkor leszállok hamarabb, vidékre megyek, tehát a városból kimegyek egy faluba, és akkor leszállok úgy, hogy mondjuk majdnem egy óra sétálás legyen, amire hazaérek, és akkor közben lassan elmondok egy vagy esetleg két rózsafűzért. És egyébként is a rózsafűzér nagyon jó, tehát hogy arra nagyon jól rá lehet szokni, nekem sikerült, és szerintem sokaknak egyébként. A mi iskolánkban mostanában a diákság is imádkozza a rózsafűzért, ami eléggé csodálatos. Tehát, hogy így jövésmenés közben. Tagolható tizedekre, tehát akár, tehát lehet egy lyukas órában mondani 3 tizedet, vagy lehet, tényleg jártunkba, keltünkbe. Nyári szünetben például főleg észlelem ezt, hogy sok idő van a befűzésekkel, vagy a házi munkával kapcsolatban, és hogy közben remek jól lehet imádkozni. Tehát meg lehet szentelni az időt, a napot ezzel. Úgyhogy én ezt erre így rá kaptam. Ez a most, amit nagyon, ahogy nagyon szeretek imádkozni. Az iskolámban van kápolna, tehát ott van az eukarisztia, ami egy nagyon nagy ajándék, és azt gondolom, hogy most egy új lehetőség nyílik ezzel kapcsolatban, ugyanis egy építkezés miatt ez nem működött, ez a kápolna hosszabb időn keresztül, éveken keresztül, de most újra ott van az eukarisztia, tehát ott megállni, az is egy nagy lehetőség. Reggel úgy van, vezet be az utam az iskolába, hogy a porta után rögtön a kápolna van, tehát választhatom azt, hogy bemegyek a kápolnába, vagy választhatom azt, hogy nyargalok a dolgom után. És hogyha nem vagyok nagyon buta, akkor a kápolna felé veszem az irányt, igen, hogy ott egy kicsit megpihenjek, és kérjek egy, tehát ezt az Isten jelenlétében levést, a hozzávaló kapcsolódást, az ő békéjét, azt, hogy lássam a gyerekekben azt a nagy kincset, amit ő tett bele, vagy akik a gyerekek.
1: Tehát összefoglalva a mozgás, az edzőterembe járás, a gyaloglás, közben lehet rózsafűzér.
0: Igen.
1: A tevékenységeit közben is rózsafűzér, de megvan a csendes ima is, amikor az oltári szentség előtt, igen, megpihensz.
0: És akkor szerintem még nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a Covid hozta részben egyébként, hogy online ima csoportok alakultak, vagy élettek újjá, amik régi barátságok, amik folyamatosan élő barátságok, de már tudod, ilyen 30 éves történetek, erős kapcsolatok, megpróbált barátságok, de hát rájöttünk a Covid alatt, hogy tulajdonképpen lehet online együtt imádkozni, az ima előtt, vagy az ima után megosztani a kinek a küzdelmét egymással, és azért ezek a kapcsolatok is nagyon tartanak, tényleg.
1: Tehát a barátságok, meg a megosztások,
0: igen,
1: és közben együtt imádkozni. nyilatkozni.
0: Igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy így belemelegedtünk ebbe a beszélgetésbe, és szívesen folytatnám, de most vége ennek a műsornak, de lehet, hogy még egy másik műsorban is beszélgetünk fontos témákról. Nagyon köszönöm, és kívánok neked egy nagyon jó iskolakezdést, áldott szeptembert, és utána egy áldott tanévet. Neked is, a diákjaidnak is sok új felfedezést, a régi dolgok új felfedezését is, sok örömet, erőt.
0: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nő.
3: Kislány.
2: Nagylány.
3: Anya.
2: Barát.
3: Nővér.
2: Itt a Barátnővér.
3: Veronika nővér műsorát hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Pap Tihamér Ferenc szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Mindenható Istenünk, hálás vagyok, hogy engem is kiszemeltél, a te munkatársaddá is meghívtál a szolgálatodra, a papi és a szerzetesi élet területén. Nagyon sok ajándékot, nagyon sok kincset kaptam, és nap mint nap tapasztalom, hogy mennyire nem az én emberi képességeimre, sőt, nem is vagyok rá méltó.
4: Hírpercek.
5: Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Hivatástisztázó évet szerveznek a Sacré-Cœur nővérek. Fogadalomtéter és újabb változásokra kerül sor a jezsuita rend tartományban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Összentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből. Adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. Majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Hivatást tisztázó évre várják a Sacré-Cœur nővérek a 20 és 35 év közötti szabadállapotú fiatal nőket szeptember végétől Budapesten, tájékoztat a Magyar Kurír. A programot Heim Kata és Pál Judit nővérek vezetik. Az év 5 hétvégés alkalomból és egy záró 5 napos lelki gyakorlatból áll a Forrás Lelkiségi Központban. Az első hétvége szeptember 25-e és 27-e között lesz. Ezt követi a novemberi, januári, februári és áprilisi alkalom, majd 2027 májusában a záró lelki gyakorlat. A szervezők Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikájára hivatkoznak, amely szerint a tévútra tévedt szív ellenszere, ha feltesszük magunknak a lényegi kérdéseket. Kik vagyunk valójában, és kik szeretnénk lenni Isten és mások számára. Szívünk mellőzése megfosztotta bölcs döntéstől és a Szentlélek hangjától. Jelentkezni szeptember 18-án éjfélig lehet a heimkatakukac@gmail.com címen. Hiba György jezsuita ünnepélyes fogadalmat tesz a pesti Jézus szíve templomban szeptember 7-én a kassai vértanúk napján, az esti ünnepi szentmisében. A jezsuiták életében ez a fogadalom a legendás hosszú formációs időszak végét jelenti, nagyon jelentős és örömteli lépés. A Jézus Társasága ilyenkor fogadja végérvényesen tagjai közé a jezsuitát, tájékoztat a Jézus Társasága Magyarországi Rend tartománya. András Attila tartományfőnök további változásokat is bejelentett. Sajgó Szabolcs jezsuita november 1-től szabbatikumra megy, ezt a régóta tervezett szabad évet a szociális asszisztensi feladatokhoz kapcsolódó munka miatt korábban elhalasztotta. Sajgó Szabolcs most a szociális asszisztensi feladatai mellett a kulturális asszisztensi feladatokat is befejezi. A rendtartomány formációs asszisztensi feladatait Nagy Bálint veszi át Koronkai Zoltántól. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Innen az újlaki Sarlos Boldogasszony plévánián a felvételt hétfőn vesszük föl, és pénteken 6 órakor hallgathatják a kedves Mária Rádió hallgatók. Nem csak egy nagyon forró nyár áll mögöttünk, hanem legalábbis a plébánia életünket tekintve nagyon gazdag programokkal rendelkező időszak volt. Egymás után érték a nagy események, a plébániát, vagy történtek dolgok, és ahhoz, hogy az ember ennek az üzenetét, ennek a nyárnak az üzenetét, vagy eseményeit, hogy tovább tudja vinni, ahhoz ezt meg kell imádkozni. Általában így van ez, nem csak egy plébán életében, a család életében is. Ha nagyon gyorsan pörögnek az események, akkor az imában, hogy ezt az időt be kell lassítani, át kell gondolni azt, hogy mi az, ami ebből igazán fontos. Mi az, amit tovább kell vinnünk, és ezek az események, amiket átéltünk, vagy élmények, így is mondhatjuk, ezek milyen lökést adnak az előttünk álló feladatok végzéséhez. Megpróbálnunk egy olyan csapatot itt összehívni, amik hogy több ilyen plébáni rendezvényen is részt vettek, és hát megpróbáljuk őket majd megszólítani. De ha kívülről nézzük ezt a nyarat, ezt a 2-3 hónapot, akkor azt kell mondani, plébániánknak volt 2 búcsúja, egyik a Sarlos Boldogasszony búcsúja, a plébánia búcsúja, másik a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúja, itt van egy kis kápolna az Irémi úton, azt is megpróbáltuk megünnepelni. Aztán részt vettünk egy harmadik búcsún egy páran, Nyitrán, Szent László búcsún, ezen kívül a gazdagát tette a plébáni életét, egy napközi tábor, nagyon sokan voltak. Aztán a cserkészeknek is volt egy tábora. Aztán a minisztrások is elmentek táborozni. Tehát, sőt, egy nagy tábor előttünk a családos tábor. Tehát egy nagyon gazdag program, és érettük azt, hogy amúgy is meg vagyunk feszítve, hiszen a világ is olyan megfeszített hatással van ránk, sok a bizonytalanság, hogy ugye egymást érték az események, és nem biztos, hogy föl tudtuk ezeket úgy dolgozni. Egy ilyen közös beszélgetés, elmélkedés lehetőséget ad nem csak számunkra, akik most itt vagyunk az újlaki templom képviseletében, hanem talán a Mária Rádió hallgatóinak is, hogy lassítsanak és gondolkozzanak el, akár a péntek este is, vagy szombaton, ha több idejük van, hogy mi volt ennek a nyárnak az az eseménye, vagy azok az események, amik beleépülnek az életünkbe, amiket tovább fogunk vinni. Hát talán egy ilyen személyes dologgal kezdem, hogy egy harmadik búcsúról is beszéltem, ami nem itt volt, de mégis számomra nagyon meghatározó, azt hiszem, hogy kevesen tudják talán azt, hogy Szent László király az Nyitrán halt meg. Mégpedig június 29-én 1095-ben, de az Anya Szent Egyház, legalábbis magyarul június 27-én ünnepeljük Szent Lászlót. És ott az egy nagyon nagy ünnep, pontosan azért ott halt meg, és nem csak Nyitrának az ünnepe, tehát egy városnak egy ünnepe, egy nagyvárosnak az ünnepe, hanem az egész környéknek az ünnepe. Ugye ezt a területet Zoboraljának hívják, 30 falu csatlakozik, ha szávtál még több. És ezek reprezentáltan részt vesznek ezen az ünnepen. És erre a ünnepre hívtak meg minket is. És nekem adatott meg az a kegyelem, hogy hát az ünnepi szentmisét is úgy celebráljam. És én sokat gondolkoztam ezen heteken keresztül, hogy számomra mit jelent Szent László. Nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy olyan sokat talán senkinek nem jelent, mint nekem. Én angyalföldön nőttem föl, hogy a Szent László templomban láttam a Molnár Cipának a képét, nem is értettem, hogy mit ábrázolnak ezek, és úgy utólag visszagondolva, elmékedve fedeztem föl azokat a tulajdonságait, amit hát fiatalként, gyerekként nem fedeztem föl, azt idősebb emberként, tehát ezt újra tudom gondolni. Talán egy rövid mondattal meg is össze is foglalom ezt, hogy ő nagyon széles látókörű uralkodó volt. Fölismerte azt, hogy a magyar népnek példaképekre van szüksége. És ezért ő három szentet is, nek a szent javatását is kijárta Rómába. Az egyik a Szent István volt, ugye nem régen ünnepeltük. A másik az a Szent Adalbert volt, a harmadik pedig Szent Gellért volt. Tehát úgy érezte, hogy ezek olyan személyiségek, hogy példaképül lehet a magyarok elé állítani. És én meg úgy éreztem, hogy úgy olvasgattam így a történeteket, hogy ő azt is felismerhette, és itt ez, amit össze lehet kapcsolni a mi életünkkel is, hogy neki is sajátos küldetése van. És az ő sajátos küldetése az, hogy azt a magyar virtus, talán így nevezték, vitézi virtus, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani. A magyarokra annyira jellemző volt, hogy ezt megtestesítse, alkatilag nem kellett megerőltetnie magát, mert ilyen volt, és ezt is ugye a nép elé odaállítsa. És a Prohászka ezt ismerte föl, hogy Szent Istvánnak sikerült a magyarokat megkeresztelnie, az országot keresztény tenni, de lélekben nem volt a magyar ember keresztény. Neki egy magyar példakép kellett, akit követhet. És ez a példakép lett Szent László. És valószínűleg ez, hogy fölismerhette, és ezért aztán nagyon tudatosan képviselte is azt a küldetést, amit fölismert. Na most, hogyha ez egy hitanóra lenne, akkor elgondolkodhatnánk azon, hogy vajon mi föl tudjuk-e ismerni is az egyéni küldetésünket, ami módosulhat a életünkben, és mit teszünk azért, hogy ezt a küldetést ezt teljesíteni tudjuk. Ami lehet egy nagyon egyszerű dolog, hogy valaki gyerekeket nevel, vagy háttérbe imádkozik másokért, észre sem veszik őt. De ha valaki fölismerte, hogy neki az a küldetés ezt teljesíti, akkor igazából az atya akaratát teljesítő, ezt Jézus is tette, és az élet szentség útján jár. Tehát ezt azért mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog lehet mindegyikünk számára, hogy idősen, betegen, különleges helyzetekben meg lehet-e fogalmazni egyáltalán azt, hogy mi a küldetés, hogy fiatalként, vagy egyedülállóként. És azt hiszem, igen. Mert az Isten azt kívánja minden embertől, hogy szent legyen. Nem csak a szerzetesektől, nem csak a papoktól, mindenkitől, vagy nem csak a királyoktól. És mindnyájunknak közös feladata az, hogy ezt fölismerjük, persze mások segítségével is. És törekedjünk arra, hogy ezt az eszmét, vagy ezt, amit fölismertünk, ezt teljesítsük. Hát számomra talán ez volt itt a legfontosabb, hogy ezt úgy magamnak kimondtam ki először, hogy azt is felismert, hogy neki is sajátos küldetése van, és hát ez az, amit talán megerősített abban, hogy mint minden embernek nekem is sajátos küldetésem van, és hogy arról nem léphetek le, vagy nem téríthetem el magam ebből az irányból, mert számon fogják egyszer kérni. Itt ül mellettem Gábor, aki szintén részt vett ezen a Zarándok úton nyitrán, hogy ez egy nagyon szép cikket is, vagy jó cikket is írt az Újlaki Hangokban. Számodra mi volt az, ami fölismerés jellegű volt?
4: Ez egy kicsit kevésbé magasztos gondolatokat mondanék, de ugye az egyik az, hogy talán előző este beszélgettünk egy pár mondatot, és te akkor nagy lelkesen bemutattad nekem a családfádat, mert hiszen te onnan származol, és egy nem árukapcsolás volt, nem ezért mentél oda, de ha már ott voltunk, akkor megpróbáltuk megkeresni a dédanyádnak a sírját, amit ugyan nem sikerült, de attól még ez egy szép mozzanat volt. És
3: láttam azt a domboldalt, vagy egy oldalt.
4: Igen, ahol el voltam vetve, igen, meg ahol éltek.
3: 18 éves korán jöttünk.
4: És aztán ugye már a Szent Misére való készületkor átöltöztünk, meg egyebek ott jöttek mások is, akik ugye úti ruhából átöltöztek kellő ünneplőbe, és hát nagyon szép volt látni igazi népviseleteket, amit az ember talán már csak fotókon lát. Nem mindenki természetesen, de az ottaniak közül nagyon sokan, főleg az asszonyok egyébként népviseletben jöttek, és gyönyörű szép népviselet volt. És ez megismétlődött akkor, amikor behozták a zászlókat a mise elején egy ilyen körmenetben, majd amikor a mellékoltártól előre hozták az adományokat a felajánláskor, és akkor ott kenyér volt, sütemények, nem tudom, egy bort is eltettél valahova. Szóval ilyeneket, de hogy tehát nem csak a szigorúan vett misézéshez való adományokat hozták, de hogy akkor is ezek a népviseletbe öltözött hölgyek jöttek ki, és ugye itt nem csak a látvány szépsége, hanem a lelki szépsége, hogy még tartják a viseletet, és hogy ez ad egy tartást is egy embernek, aki benne van, vagy aki magára veszi. És hogy amikor elhangzott a mise szándék, az az volt, azt mondd azért te.
3: Mondja te, hogy te mit fogtál.
4: Nem, a szándék csak, hogy...
3: Igen,
4: arra volt fölajánlva, hogy a zoboraljai magyarság a hitét, ebben a sorrendben a hitét és a magyarságát megtartsa. Hát, hogy a magyarságát, hogy az... Ahhoz az hozzátartozik, hogy nekünk elmondták, 23 éve van ez a bizonyos búcsúmise, illetve Szent László halálára emlékező emlékmise, és hát valamikor állítólag a kezdetekben zsúfolásig volt templom. Most az ülőhelyek voltak tele, tehát egy kicsit más, de azért még nem kongott, hát hogy sajnos úgy tűnik, hogy kell is ezért imádkozni. És akkor engem ez azért ütött szívem, mert tulajdonképpen majdnem annyit, egy kicsit többet mentünk, mint innen Budapesttől az esztergomi határig. Tehát egy kicsit többet mentünk a felvidéken, és ott már az, hogy az ember magyarnak tartsa magát, az már egy külön kiváltság, kívánság, imádkozni kell érte. Az már egyáltalán nem természetes úgy, ahogy nekünk az volt. Hát nekem ez volt ez a három dolog talán, ami így a legfontosabb emlékem.
3: Előttem van a újlaki hangok, amiben egy nagyon szép cikket írtél erről a zarándoklatról, és a Simon Weil-t idézem én is. Meg kell tanulnunk vágyakozni arra, ami a miénk. Tehát nagyon szép gondolat. Próbáld ezt úgy kifejteni, te ez alatt mit értesz. Tehát nem csak tudomású venni, hogy van, hanem felismerve az értékei törekedőkkel. De lehet, hogy
4: te szerelem, hogy tudod fogalmazni. Én gyakran tapasztalom, hogy ugye, hát akkor most egy kis magán szál, hogy én tanár vagyok, és például az iskolákban is mondjuk egy trianoni megemlékezés az ugye elsikkad, vagy egy aradi megemlékezés. Ugye vannak a kötelező kűrök, a október 23, március 15, de a többi az nem kap megfelelő hangsúlyt, holott. Legalább olyan fontosaknak érzem őket. És hogy, tehát mi nem vesszük sok esetben elég komolyan azt, hogy magyarok vagyunk, hogy ez milyen múltat jelent, és hogyan tud ez a jövőnkre nézve gondolatokat adni, illetve cselekvési tervet. Ott viszont abban a közegben, ahol ezek az emberek, akikkel ott találkoztunk, akik meghívtak, ahol ők élnek, ott ebben a közegben ez egy különlegesség, és sokszor nehezen viselhető különlegesség. Hát ez nem feltétlenül nehézség talán, de mégis érdekes momentum volt, hogy a szervező hölgy, aki magyarul köszöntötte a megjelent híveket, ő a köszöntő mondatot, két-három mondatot, azt elmondta szlovákul is. Utána már csak magyarul zajlott minden, de gondolom, hogy amennyire tudom, ez ott egy kötelező dolog, hogy meg kell az államnyelven is meg kell szólalni ilyenkor. Nem mondom, hogy ez rossz, csak egy ilyen érdekes momentum. Tehát, hogy messze nem természetesek számukra azok a magyarsággal kapcsolatos tudati állapotok, amik nekünk azok, és ebből adódóan ők jobban is figyelnek erre.
3: Történet jut az eszembe, amikor először jártam Erdélybe, akkor föltűnt, hogy sokkal szebben beszélik a magyar nyelvet, mint mi. És akkor kérdeztem is tőlük, választékosabban, sokkal szebben, tehát nem ilyen lebutítva, hogy szokták mondani meg, ilyen félszavakkal. És mondták akkor azt, nem most, ez egy 40 évvel ezelőtt volt számukra, ez egy megtartó erő, a identitás. És most ránézek a Kingára, aki ott ül velem szemben. Itt a jelenlévő közül talán ő beszél legszebben a magyart. Ezt komolyan mondom. Választékosan nagyon szépen beszéli.
4: És még az jutott közben eszembe, hogy ez talán nem mindenki számára tudott, hogy azon a vidéken jártunk, ahol Kodály Zoltán a népdalokat gyűjtötte. Tehát például Alsó-Csitáron is keresztül mentünk, van is ott egy Kodály emlékmű, az Acsitári hegyek alatt című népdalt, ugye, amit gyakorlatilag nem régen még mindenki ismert, de hát az egész Hári János dalanyagát, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ennyire tartozik történelmileg ez a vidék a magyarsághoz.
3: Hát leragadtunk egy kicsit itt Felvidéknél, pontosabban Zobor aljánál. Én ezzel kezdtem, számomra ez tényleg nagyon sokat jelentett. De hát a nyáron más is történt, és itt van egy fiatal ember, ugye, aki két táborban is részt vett, egyrészt a nyári napközis táborban, másrészt pedig a minisztás táborban. Te hogy élted meg ezeket a táborokat?
5: Nagyon jó volt nekem mind a két tábor. Minisztráns tábor, ugye most volt idén, miután minisztrálok, az volt nekem a meghatározóbb, mert napközis táborban már régóta jártam, már 6 éve is voltam egyszer, amikor még ide se jártam. Igen, most nagyon jól kialakulóban van a minisztráns közösség, és ennek most egy ilyen mérföldköve volt az a minisztráns tábor, ami Bajóton volt. A Nyergesújfaluval határos falu, ahonnan a káplánunk származik. Igen.
3: És volt ott olyan esemény, ami történt ott valami olyan esemény, ami különlegesen fontos volt számodra, ami beleszövődött egy kicsit, nem csak a mostani életedben, hanem lehet, hogy kihatással lesz a jövőre is.
5: Hát a közös kirándulás volt nekem a legnagyobb élményem, mert nagyon, egyrészt a beszélgetések útközben, másrészt a látvány, ami fent fogadott minket a csúcson, volt a legmeghatározóbb.
3: Ugye a másik ilyen nagy tábor, amit én is úgy közelről láttam, mert átmentem időnként, meg bele szimatoltam a levegőjébe, vagy légkörébe, az a nyári napközis tábor volt, ahol nagyon-nagyon sokan voltak. Itt előttem van egy másik újlaki angol, hát meg se tudom számolni, olyan sokan. Vannak egy fénykép mutatja ezt a tábort, hogy azt hiszem talán még ilyen sokan nem is voltak. Olyan érdekes, hogy egy 6-8 évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy erre már nincs olyan nagyon nagy igény, és aztán, mintha szentileg úgy áfújt volna ugye a parázsra, a zsarátnokra, és akkor föllángolt. És most újra, tehát nagyon nagy lánggal ég tulajdonképpen ennek a tüze. Próbáltam a vezetőt elérni, jelenleg nincs Magyarországon, azért nincs itt közöttünk. Te hogy emlékszel vissza erre a időre, erre a 2 hétre, vagy 1 hétre?
5: Én sajnos csak a második héten voltam, de nagyon élveztem a tábort. Ugye az a különlegesség számomra, hogy ugye itt nem felnőttek, hanem fiatalok vannak velünk, akikkel jobban megértjük egymást. Igen, és hát a vízipisztoly csatázások, meg a métázások, azok felejthetetlenek maradnak.
3: A mellettem Bernadette egy táborban se vett részt, de biztos sokat hallott róla, mert a családtagok azok nem voltak.
6: Igen, fantasztikus az a dolog, hogy a táborban résztvevők az aztán tábor vezetőségé válnak. Tehát ahogy a cserkészetben is a cserkészek felnőve őrsvezetőkké válnak, itt is azt látom, hogy sokan, akik régi táborozók voltak, most a vezetők között voltak, és ez különösen sokat jelenthet azoknak, akik együtt voltak velük kicsikként is, és látják, hogy így erre felé megy. Nagy dolognak tartom, hogy fiatalok erre szánják az idejüket, hogy náluknál kisebbekkel együtt legyenek. Én unokáim is részt vettek benne, valóban nagyon nagy jelentőségű, hogy látják ezt, hogy közösségben együtt az Istenhez tartozó közösséghez tartozhatnak, és együtt ünnepelhetnek, játszhatnak. Jövőre meghatározó dolog.
3: Az elején jeleztem, azt, hogy a plébániánkon két búcsú is volt. Ez egyik a templom búcsú, Saros Boldogasszony templom búcsú, erről már emlékeztünk, beszélgettünk itt. A másik pedig a Kármelhegyi Boldogasszonynak a búcsúja. És olyan kis dolognak tűnik, és aztán elkezdtem róla beszélni, és az ülakívek úgy magukévá tették. Egy régi papír hullott ki az egyik fiókból, egy elsárgult papír, amire felfigyeltem, hogy írógéppel írták, de dőlt betűkkel van írva. Tehát az így nagyon ritka, hogy a régi írógépek között volt, ami dőlt betűvel írt. Most már nincsen. Tehát a régi írógépek között, tehát a számítógépet olyan betűt ír, amit akarok. De a régi, amiket én használtam, Amerikát, meg ezeket ott nem volt dőlt betű, az csak az állóbetűk voltak. És ez tűnt föl, és aztán gondoltam magam, ha el volt sárgulva a papír, hogy még azért végigolvasom. És abban találtam egy utalást arra, hogy a fönti kápolna, Ürömi utcai kápolna, az nem is volt így leírva, hogy átkeresztelték Saros Boldogasszony templomot, de felújították, és Saros Boldogasszony templom ünnepén újra felszentelték, vagy megáldották. És én akkor elkezdtem ezek gondolkodni, hogy hát ha már Saros Boldogasszony ünnepén tették ezt, és nem az eredeti titulusa szerint, akkor lehet, hogy mégis ez egy karmelita templom. Ez megint szíven ütött, mert én a Angyalföldön a Kármen mellett nőttem föl, Szent László templomban jártam, mert az volt a plébánia, de közel volt hozzánk a Karmeli Boldogasszony templomigazgatóság, úgyhogy a gyóntató atyám is ott volt, én sokat jártam, és azért is érzékeny voltam erre, hogy most akkor nézzünk utána. És megkérdeztem valakit, a nagypapádat, hogy Illés, hogy hát van ennek valami nyoma? Azt mondja, a mellette levő kis utcát Kármelita utcának nevezték egy időbe. Tehát azért ez egy jel volt, hogy ha már a mellette levő utcát is Kármelita utcának nevezik, akkor valószínűleg a templomot is át. Nevezték, és megkérdeztem egy atyát, aki hosszú időn keresztül itt volt, 28 éven keresztül káplánként, Müller Gyolyaját, és ő is azt mondja, hallotta, hogy ez valamikor egy kármelita templom volt. Illetve megünnepelték a búcsúját, és aztán ez indította engem arra, hogy hát akkor nosza, hogy a budai vagy a pesti templomot a szellovályák bezárták már jó ideje, akkor itt ezt a szüzonya kultuszt, a Kármelyi Boldogasszonynak a lelkiségét majd itt a budai hegyek között megpróbáljuk felszítani, és van igény rá. De annak dacára, hogy esett az eső, meg olyan borongos idő volt, azért sokan voltak. És zúgott, zengett, ugye a karmelita himnusz. És engem az mindig szíven üt ez a karmelita himnusz, mert ott a Kármelbe 8 adok voltak a ünnepségek előtt, tehát a búcsú előtt 8 napon keresztül főpapok prédikáltak Zsuffolt templomba, és ebben ezekben az emlékszem, mindig elénekelték a Kármelhegyi Boldogasszonynak a himnuszát. És abból én egy gondolatot kiemeltem, de most itt erről is írtak egy cikket a Fejedi Tamás, és abban kiemel egy gondolatot, ami engem nagyon megrendített, és azért hivatkoztam is rá. Azt mondja, hogy a karmelita lelkületre jellemző csendesítő bizalom. Ez a csendesítő bizalom. Tehát amikor a bizalom mellé oda teszik azt, hogy csendesítő bizalom. Hogy ez az, ami megragadott, mert ezt a két fogalmat nem szokták úgy egymás mellé helyezni. De szorosan összefügg egymással. Ugye, mert ha az emberben belső zaj van, zakatolás, és ez a mai világunkra jellemző, akkor ha valaki az ég édesanyjához fordul, a boldogságos Szűz Máriához, akkor ezt a belső zajt ezt lecsendesíti. Tehát egy olyan belső békecsend hatja át az embernek a szívét és a lelkét. Megint gyerekkori élményem, amikor műegyetemre jártam, egy nagy vizsga előtt, akkor mindig elmentem 8 perce volt tőlünk a Karmelyi templom, Boldogasszony templom nyitva is volt abban az időben, még nem volt a zárva templom. Akkor bementem, és a legnehezebb vizsgák előtt mindig ott imádkoztam, és mindig megerősödve, megnyugodva, lecsendesülve jöttem ki. Tehát én megtapasztaltam akkor ezt a csendesítő bizalmat. Igen. A zajokat, belső lelki zajokat lecsendesíti. Kérdezem, hogy a jelenlévők között itt van-e olyan, aki valami, akár egy gondolat, most nem nagy élményekre gondoljunk, hanem akár egy szentmise gondolat, vagy egy esemény úgy megragadott, és most már eltelt egy-két hét, és mégis annak a lelkületét így hordozza magában. Van-e jelenlévők között esetleg? Hát biztos van, csak az ember elkérdezett, hogy nem biztos, hogy...
6: Én most nem a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúra gondoltam, hanem a tegnap vasárnapi szentmisének a evangéliumára és Szentleckére, meg az olvasmányra, a Jeremiásnak a küzdelmére és Péternek a megintésére gondoltam, ahol melbeüt engem mindig ez a szakasz, hogy távozz tőlem, Sátán. És olyan unokáim is ott voltak, és olyan nehéz érzéssel gondoltam rá, mert előre olvastam, hogy szoktam az evangéliumot, hogy mit fog Ferenc atyáról mondani, és mit fognak az én 18-tól lefelé 6 hónaposig terjedő unokáim, mit fognak megérteni belőle, és nekem nagyon sokat jelentett azt, hogy végül is a küldetésünk, végül is, hogy a küldetésünket kell megtalálnunk, vállalnunk, és a Krisztus a kereszt a küldetése, nekünk is a saját küldetésünket kell megtalálni. Ez volt, ami számomra sokat jelentett.
3: Általánosabban fogalmazva, de engem is, engem mindig nagyon megérint. Szent Pál apostol volt, aki a keresztnek a teológiáját kidolgozta. De az, hogy az Isten nagyobb távlatokban gondolkodik. Tehát mi emberek, ugye a mát nézzük meg a holnapot, hogy ez a probléma oldódjon, meg legyünk túl rajta. Az Isten az üdvösség távlatában gondolkodik. És nem biztos, hogy nekünk a világhoz igazodó múlva kis okos döntéseket kell hozni, amire mindenki bólint egyet, hogy milyen bölcsokos döntés. Mert lehet, hogy olyan döntéseket kell hozni, ami a világnak nem tetszik. Viszont ez a küldetésünk, ez a feladatunk. És az, hogy fölhívjuk a figyelmet olyan dolgokra, amiket az átlagember nem vesz észre talán. De ha valaki elmékedik az evangéliumból, kiolvasható, akkor nekünk is vállalnunk kell azt, hogy elénk állnak, és meg akarnak akadályozni minket abban, hogy arra az úton menjünk, ami a feladatunk lenne. Sokszor megtapasztaltam már, emlékszem, amikor pappá szenteltek, akkor mondták, hogy olyan békés, nyugodt életet lehetett volna, ugye család, meg gyerekek, meg kommunizmus kellős közepén. Hogy minek neked papnak lenni, egy csomó megpróbáltatásért, papunknak egy része börtönben van, akkor még a börtönben volt, a másikat állandóan citálják ide-oda. Miért kellett neked ez a zaklatott élet? Lehetett volna sokkal békésebb, nyugodt életed is. Tehát ez az a, ugye, amikor valaki csak azt nézi, és ez lehetett egy barátom is, meg ismerősöm is, aki azt mondta, hogy hát ne vállalj ilyen megpróbáltatásokat, mert nem is biztos, hogy ki fogod bírni. Úgyhogy én éreztem, hogy nekem ez a feladatom, ez a küldetésem, és akkor én nem tudok letérni, mert akkor olyan, mint hogyha a Szentírás beszél erről, hogy valaki a szívében két irányba sántikál. Ugye, az egyik, amit elvárnak tőle, abba az irányba is próbálok menni, ugye, hogy meg legyenek velem elégedve, a másik út, amit a lelkiismeretem diktál. Tehát ez a megosztott élet, ez nem egy boldog élet. Ugye, ez a szívében két irányba sántikál. Ugye. Használja ezt a képet a Szentírás. Tehát valaki fölismeri azt, hogy mi a feladat, a küldetés, akkor csinálni kell. Akkor is, hogyha mosolyognak rajta, akkor is legyintenek róla, akkor is elé állnak, és azt mondják, hogy stop. Akkor is arra kell menni.

0: megbízatást végzett. Lehet. Úgyhogy ez nem, nincs ilyen, hogy valaki már lejárta az életét, lejárt az ideje, és akkor hát már csak úgy elveget áll és várja, hogy egyszer vége legyen. Nem. Tehát ezt itt provokálni kell. Tehát nekem is provokálni kell, hogyha látom, hogy valaki föladta. Elnézést, hogy ezt mondom, nem szép szó ez a provokálás. Ebben ne nyugodjon bele, mert ez a csendes halál akkor. Föl kell fedezni azt, hogy az emberek mi a küldetése. Ez a logoterápia, Frankl, a pszichológia oldaláról, sokszor beszéltünk erről, ezt ő világosan megfogalmazta. Azokkal az emberekkel volt együtt, akik föladták egy haláltáborba. És addig beszélt velük, míg valamilyen célt meg tudtak fogalmazni önmaguk számára, és akkor már volt értelme az életüknek, hogy túléljék ezt, és hogy abba bízanak, hogyha ez a feladat a Isten küldetése, akkor az Isten majd megadja hozzá a lehetőséget, meg a kegyelmet, hogy azt a küldetést teljesítse. Igen.
1: Mindnyájunknak a küldetése az, hogy úgy éljünk a világban, hogy ne reménytelenséget sugározzon. Legyen az gyerek, legyen az idős, és hogy minden alkalommal tudjuk, hogy honnét indultunk, hova megyünk, és hogy feladatunk a körülöttünk levők, a családtagokért, az országért, a világért imádkozni, meg Szűz Mária közbenjárását kérni, vagy az Istenhez fohászkodnunk. Én azt gondolom, hogy az összes elmondott imánk nem hullik a semmibe, hanem meghallgatást talál.
0: Hát az ember életében lehetnek olyan fordulatok, amikor újra kell értelmezni az egész életét, és akkor én nem azt mondom, hogy teljesen más célt kell megfogalmazni, mert üdvösség az a végcél. De más úton kell menni az üdvösség felé. Az életemben volt ilyen fordulat, ugye, ami mérnökként dolgoztam, és akkor egyszer csak fölismertem azt, egy fölismerés volt, hogy a lelkekkel való beszélgetés sokkal nagyobb örömet jelent számomra, mint a célokkal foglalkozni, leegyszerűsítve mondom. És ez elvezetett odáig. Az apámnak ez a munka ez boldoggá tette, mert sok jót lehet csinálni, aki jó célokat készít, ja, akkor azzal sok örömet tud szerezni másoknak, meg sok balesetet, meg nem tudom, el lehet kerülni. De én ezt fölismertem, és akkor elindult bennem egy folyamat, ami elvezetett utána a papságig. Tehát akkor is az üdvösség távlatában gondolkodtam, csak nem az úton jártam, nem családban gondolkoztam, meg mit tudom én, tehát egy ilyen, mondjuk a megbecsült munka, mert a mérnöki munka azért megbecsült munka azért. Alkotó munka, kreatív munka.
2: Még az jutott ehhez kapcsolódva eszembe, hogy az ember az élete során találkozik különböző hivatásokkal, tehát egy atya talán egy életre megtalálja a hivatását a fölszenteléssel, de egy családos embernek ez így több lépésben jön be az életébe. Ugye van, amikor a szakmai hivatásra készül, és akkor nagyjából mellette a családi élettel kapcsolatos hivatására is. És aztán, ahogy az ember idősödik, mondjuk maradjunk a családi életnél, akkor jönnek az unokák, akkor jön egy újabb hivatás, a nagyszülői szerep, ami szintén fontos a család számára, és akkor ehhez is föl kell nőni, illetve le kell hajolni megint, ahogy annak idején a saját kisgyerekeinkhez. És ezt még nem teszi könnyebbé az, hogy a generációk közt egyre inkább gondolkodásbeli különbségek, mondjuk nem mondjunk szakadékot, de különbségek vannak, világértelmezésbeli különbségek. Ugye mindig a fiatalok tudnak jól nevelni, az idősek azok csak jártatják a szájukat, aztán általában kiderül, hogy mégis nekik van igazuk, de ez egy másik kérdés. Tehát, hogy ilyen értelemben is érdemes talán az életben figyelmesen hallgatni néha, hogy ahogy változunk és változik velünk az életünk, hogy a hivatásunk is talán változik, vagy a súlypontjai áthelyeződnek.
0: Amiről még itt közösen nem beszéltünk talán, az a búcsú.

0: tehát a újlaki sardos boldogásai búcsú. Nem volt olyan talán látványos, mint az előző években, tehát nem volt bográcsozás például, ami az egyik jellemzője volt a búcsúnak, hanem inkább ilyen csendes, szelíd beszélgetések voltak. És itt ránézek a újlaki hangoknak egy képére, hogy eszembe jut, hogy ott a zsibongóba ott küldtettek néhány embert, hogy beszéljen olyan dolgok, régi dolgokról, amik lehet, hogy kevesen tudnak, de mégis újlag szempontjából talán meghatározó volt. És nagyon jó volt hallgatni azt, hogy sokat beszéltek a régi atyákról, György atyáról például, milyen sok jót tett itt újlakon. És nekem eszembe jutott, amit már többször elmondtam, hogy egy apró felfedezésnek is milyen következmény lehetnek. Ott például abból a fiókból kiesett ez a géppel írt szöveg, amiből kiolvastam azt, hogy nagy valószínűséggel megváltozott a kis kápolnának a titulus, nem Ürüm utcai kápolna, hanem Ürüm utcai Saros Boldogasszony kápolna. Nem Saros, hanem Kármeléta, igen, templom. Tehát, hogy egy másik ilyen dolog volt, a kis dolog, aztán mégis hullámokat vert, hogy emlékszem, hogy az egyik vasárnap délelőtt kinmiséztem a Margit szigeten, ott már régen volt, egy tizenvalány évvel ezelőtt, vasárnaponként én jártam ki, és láttam, hogy a kápolna mögé egy újabb szobrot állítottak, Vasa Albertnek a szobrát. Meg is néztem, tehát egy szép szobor. Meggondolkoztam azon, hogy jó, hogy a szigeten ott van 50 szobor, de Margitnak egyetlen szobra sincs. És elkezdtem úgy gondolkodni, egész Budapesten nincs köztéri szobra Szent Margitnak. Ez egy felfedezés volt. Engem is meglepett, akkor már jó pár éve itt voltam plébános. És gondoltam magamban, hogy ezt szóvá teszem. És volt egy ilyen papi összejövetel, ott volt a polgármester is, és akkor mondtam azt, hogy hát milyen érdekes dolog ez, hogy senki nem gondol arra, hogy a szigetnek a névadójáról egy szobrot állítson. Hogy tényleg, nem is gondoltunk rá, mondják, ugye. Hát én se, eltelt egy 6-7 év, úgyhogy igazából én se gondoltam rá. Tehát nincs. Az ember, ha nem kezd el gondolkodni, vagy elmékedni, akkor beletörődik olyanba, ami helytelen. Mert azt veszi alapnak, ami van, az kész. És aztán elkezdtem képviselő testületén is erről beszélni meg. És akkor végül is a főpolgármesternek, Sarlós István volt a főpolgármester, Tarlós. És a templom alapján asszociáltam a Sarlós, a Tarlós. Össze is függ a kettő. Igen. Hogy én írok egy levelet neki, hogy hát jó lenne egy pályázatot. Tényleg nincs, mindenki csodálkozott. Tehát akkor egy nagy pályázat, országos pályázat. Ugye? És aztán végül is, tehát egy nagyon szép szobrot állítottak oda. Mindig eszembe jut be, akkor még egy harcunk volt, hogy azt a szobrot fogadják el, amit mi megálmodtunk. Tehát nem egy modern, nem tudom milyen szobrot, hanem egy olyas valamit, amiben Margitnak a lelkisége kifejeződik. De azon múlt, hogy kijöttem, és láttam egy négy új szobor, és akkor elkezdtem gondolkodni azon, ez az elmékedés igazából, hogy ennek van-e valami természet fölötti hatás ennek a szobornak. Hát magyar ember volt, ugye. De hogy azért mégis egy Szent Margit szigeten azért, egy Szent Margit szobor azért jár. És aztán ugye ez lett belőle, nagy ünnepség a végén, ugye mindenki ott volt, második kelti polgármester, harmadik kelti polgármester, 13. kelti polgármester is ott volt, mindenki ott volt. Igen. De ez az kellett tényleg, hogy egy pillanat alatt elgondolkozzak azon, hogy hát hogy nincs Margit szobor. Hát ezek a szent éleknek így a érintései. Persze aztán a megvalósítása nem van könnyű, mert akkor végig kell járni az utakat, meg minden. De és én úgy gondolom, hogy ezt megosztottam másokkal, és volt, aki már tudtam, elmondtam, de a többség nem tudta, hogy ez a története a Margit-szigeti Margit szobornak, hogy a családon belül is néha valamit úgy nézek, szemlélek, és akkor támad egy gondolatom. Mert minden úgy tűnik, hogy szabályosan megy, meg minden, de mégse igazán jó. Na most, hogyha az ember akkor itt elhallgat, gondolja, hogy nem kever, kavar, és nem mondja ki azt, ami a lelkiismerete keresztül megszólalt, akkor lehet, hogy nagyon súlyos következmény lesznek. Annak, hogy nem szólt, nem az, hogy szólt, hanem nem szólt. Egy idő már változtatni se lehet esetleg a dolgon. Tehát ezeket az aplóbb ilyen sugallatokat, ezeket követni kell. Hát maga a plébán is úgy jött létre, hogy a 1700-as évek elején, hogy a vakbottyának a serege szó szerint ő volt itt. A seregeit megállt a Szélföldi úton, a dároknál. És ez egy természetes határ volt, és ott voltak a Rákóczinak a katonái, másik oldalon meg a császáriak. És ez egy császári tisztviselőnek a területe volt, és elgondolkozott azon, mi lesz, hogyha tovább jönnek a Rákóczi katonái. És akkor tett egy fogadalmat, hogy ha életben maradnak a háborút követően, meg hogyha nem kapják meg a pestist, ugye, mert járványok is voltak, akkor ide egy kis kápolnát épít. Úgy laknak a történet. Ez a történet. Fölépítette a kápolnát, egy festőt elküldött Innsbruckba, ott van egy nagyon híres Cranach kép, az egy kegykép, azt lefémás, ugye ez a mai ember, ezt lemásolta szépen, és a család tagjait is ráfestette a képnek az aljára. És ez a kép, ez itt volt most a káplálakás, és amikor kezdtek idejönni az emberek, akkor persze kinőtték ezt a kis kápolnát, és összefogtak és fölépítették a Sarlós Boldogasszony templomot. És átvitték oda a képet. Ott is van a szűzanya oltáránál. Egy gondolat. Biztos, hogy nem volt könnyű lemondani a terület, az sem biztos, hogy olcsó volt felépíteni egy kápolnát, egy jó festőt elküldeni Innsbruckba, hogy fesse le azt a képet, és mind vállalta. És ennek a gyümölcse most úgy lakon, hogy a gyönyörű szép templom. Egy sú alatt volt. Szent Ireneusnak a sú alata. Tehát ezekre oda kell figyelni, és a küldetésünkhöz tartozik, hogy meghalljuk ezeket a küldetéseket, ezeket a jeleket, és hogy legyen bátorságunk ahhoz, hogy egymást erősítsük, mert valaki egyint, ugye, ne azokra hallgassunk, hanem azok, akik hasonlóan gondolkodnak, előbbre tekintenek, más távlatokban gondolkodnak. És hogy bízunk abban, hogyha kérjük az Istennek a kegyelmét, akkor ezeket a célokat meg tudjuk valósítani. Az időnk lejárt. Megköszönjük a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ez a mai estén itt voltak velünk, és hogy egy plébánia életéből belepillanthattak, és hát talán gondolatokat is tudtunk adni arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok szerint tekintsenek vissza a nyárra. És ami igazán fontos volt a kegyelmi életük szempontjából, hogy azt megőrizzék, és kincsként hordozzák, és azt szerint alakítsák, formálják az életüket. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották. Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sik Sándor fogalmazott meg. Szentje és atya kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mária Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mária Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mária Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első kedjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahova akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt az életembe sűrűn le tudom fordítani, a magam helyzetére is erős biztatást is ad, hogy aki a közösség tudományát hordozza, azaz mindenkor el kell mondja, mert fel van övezve, megbízták, azt tört csonttal is, meg félnyelvvel is el kell végezni. Mikor tudom, hogy szép mesét viszek valahova, de részeg a hallgatóság, vagy joghurtot eszeget a közönség, vagy telefonálgatnak, olyan szívesen hazamennék, de nem lehet, mert tudom, hogy az övéket hozom el. És mégis megkezdem, mert valahogy egy közösség engem is felövezett erre, meghallgattak, dobálnak a térképen mindenhová, nem én miattam, hanem saját maguk miatt. A mesében az ember van benne, minden vágyaival, törekvéseivel. És nem úgy vagy vele, mint ifjú korodban, hogy arra mész, amerre akarsz. Hányd, vesd magad, és kedvedre fityegj a világba, hanem amerre nem esik jól adott esetben.

0: Beresz András, Kossuth Díjas énekes mesemondó gondolatait hallották. A felvételt az MTV a megbízásából a Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió.
0: Hírpercek.
2: Az egyház nem maradhat közömbös szemlélő, osztoznia kell az emberiség életében, hangsúlyozta katekézisében Leó pápa. A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, piarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Szentatya a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatáson az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott szeptember 2-án, szerdán. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, a világot meghallgató és szolgáló egyház. A felolvasott szentírási szakasz a János 3.16.17 volt. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház Krisztus példáját követve arra kapott meghívást, hogy osztozzon az emberiség életében. Meghallgassa korunk emberének legmélyebb kérdéseit, és magára vállalja a szenvedők terheit. Rámutatott, hogy a keresztények nem maradhatnak közömbös szemlélői a világban végbe menő változásoknak, hanem fel kell ismerniük és le kell leplezniük korunk ellentmondásait. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskola kezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálok és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a Segélyszervezet Csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak, a korintusiakhoz írt első leveléből. Isten titokzatos, rejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre szánt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Így érvényes az írás szava. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által.

0: Áldjuk Krisztus Urunkat, aki jóságos irgalmával letörli a sírók könnyeit. Szeretettel kérjük őt.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Krisztus Urunk, te az alázatosakat vigasztalod, tekintsd a szegények könnyeit.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Halld meg, irgalmas Istenünk, a haldoklók sóhajtását, látogassa és erősítse meg őket, angyalod.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Minden száműzött ismerje meg gondviselésedet, nyerje vissza földi hazáját, és jusson végül az örök hazába.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Akik szánalmasan vergődnek a bűnben, hajoljanak meg szereteted előtt, és engesztelődjenek ki veled és egyházaddal.
1: Irgalmazzunk népednek.
0: Üdvözítsd jóságosan elhunyt testvéreinket, hogy teljes mértékben részesedjenek megváltásodban.
1: Irgalmazzunk népednek.

0: Könyörögjünk! Istenünk, a kereszt botrányában csodálatosan nyilatkozik meg a te kimondhatatlan bölcsességed. Engedd úgy szemlélnünk fiad szenvedésének dicsőségét, hogy mindenkor bizakodó lélekkel dicsekedjünk az ő keresztjével. Aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Nagyon sokak szívében a büntető Istennek a képe él. Számukra Isten olyan, mint egy lesipuskás titkos rendőr, aki fentről figyel és várja, hogy mikor hibázunk. Tök gyorsabb. Melyik szabályt szegem meg? És várjuk, hogy ha ez megtörtént, akkor lecsap ránk egy betegséggel, egy krízissel, egy tragédiával, mert átléptük az általa kitalált törvényeket, ugyanis ezeket ő hozta, hogy azután hálásak legyünk, amikor végre elenged bennünket. Talán nem idegen, amiket mondok. És ettől az Istentől csak félni lehet. Ezekkel a hiedelmekkel és hamis bálványi képekkel szemben fel kell fedeznünk az élő és igaz Istent, akiben megbízhatunk, akire rábízhatunk mindent, beleértve önmagunkat és a gyerekeinket is. Ezek a hiedelmek Istenről pont ezt nem hozzák meg. Azokban az Istenekben, amiket felsoroltam, amit bálványnak tekintek, nem lehet megbízni. Egy kiszámíthatatlan önkényúrva nem lehet megbízni. És ez abból következik, amit nekem is mondtak annak idején a szüleim, nagyszüleim. Ha jó leszel, akkor Isten megjutalmaz, ha rossz, akkor megbüntet, és nem értettem semmit. Mert én igyekeztem nagyon jó lenni. Állítólag édesanyám szerint 18 éves koromig voltam normális. Mert addig mindig jó voltam, engedelmeskedtem, mindig összehajtogattam a ruhámat, meg tiszta volt a cipőm és minden, mert én egy mintagyerek akartam lenni, mert akkor kaptam szeretetet. Ha nem voltam mintagyerek, nem kaptam meg kellő szeretetet, hanem szidalmat kaptam, és a templomba is eljártam, sőt, ministráltam is, és példát adtam, hogy én rendes katolikus diák vagyok. És mégis én húztam a rövidebbe. Akik nem jártak templomba, állandóan káromkodtak, azoknak minden sikerült. Én meg csak szenvedtem. És nem értettem, hogy hát azt mondtátok, hogy ha jó leszek, akkor engem megjutalmaz. De hát ebből nem sokat érzek. És összekavarodott minden, hogy most akkor mi az igazság. Ezeknek a hiedelmeknek, amikről beszéltem, vannak szentírási alapjai. Különösen az Ószövetségben, de az Ószövetség Istene ugyanaz az Isten, akit Jézus úgy hív, hogy az én atyám. Nem váltott. Csak kiragadtunk dolgokat, és aztán azokat fölnagyítottuk, vagy kivetítettünk dolgokat Istenre. Olyat, ami nem az övé. Keresztények milliói szenvedték meg évszázadokon át a hamis istenképekből fakadó létbizonytalanságot, félelmet, bizalmatlanságot, a rettegést a pokoltól és a jutalmul kiérdemelt mennyországot. Úgy gondolták és gondoljuk ma is, hogy kénytelenek vagyunk a saját kezünkbe venni az életünk irányítását. Ha Isten megbízhatatlan, ha Isten kiszámíthatatlan, ha Isten nem Isten, akkor nincs más választásom, mint kezembe venni az életem irányítását, és majd én megoldom Isten segítségével. Az önálló életvezetés bűveletében élünk mi keresztény katolikusok is. Legjobban attól retteg mindegyikünk, hogy kicsúszik a kezéből az ellenőrzés. Nem csak akkor, hogyha tanár és ott áll egy csomó gyerek előtt. Nagyon félünk, hogy nem tudjuk irányítani a dolgokat. Körülöttünk minden azt sugallja, hogy van pénzed, van hatalmad, van technikád, van tudományod, értelmed és akaratod, vedd kezedbe az életedet, és ne engedd meg, hogy beleszóljon bárki. Különösen Isten, az egyház, vagy a pápa, vedd kezedbe az életedet, és teljesítsd ki, pontakoztasd ki. Autonómiára, függetlenségre törekvésünkben a legfontosabb vágyunk, jöjjön el az én országom, és legyen meg az én akaratom. Miközben a mi atyánkat imádkozzuk lelkesen. Az időközben a elmúlt századokban napvilágra került izmusok, ideológiák és szellemi áramlatok, a felvilágosodás, az ateizmus, a marxizmus, a tudományos világkép,

0: imáinkkal. Abban nehéz hinni, és még nehezebb gyermeki bizalommal ráhagyatkozni. Jézus pedig folyamatosan gyermekként kereste Isten akaratát, átadta teljesen magát a mennyei atyának, és mindig meg akarta dicsőíteni a mennyei atyát. Az imái nem őről szóltak, hanem az atyáról és az ő akaratáról. Tehát még nehezebb bizalommal ráhagyatkozni egy ilyen Istenre. Úgy vagyunk, mint a vízben szereplő turista, aki éjszaka túrázik, megcsúszik, zuhanni kezd a szakadékba, de sikerül elkapni a sötétben még egy ágat. És ott himbálózik az ágon, és kiabál, hogy Istenem segíts! Istenem segíts! Istenem segíts! Csend, és megszólal egy hang. Erezd el az ágat. És akkor egy idő után vár, aztán újra megszólal. Hé, van ott fönn valaki más? Mert nem meri elengedni. A slusszpoén, hogy ott himbálozik, és nem meri elengedni, és meghal. Odafagy ehhez a vághoz. Egy méterrel a föld fölött. Amikor megtalálták, akkor csak egy méterre volt a földtől. De nem merte elengedni, nem merte rábízni magát Istenre. Hát őt hívta. Ki is valójában az Isten? Vissza kell térnünk Jézushoz és a mennyei atyához, a szerető Isten igazi arcához. Mert Jézus ezt nyilatkoztatta ki. És benne teljesedett be az összes ószövetségben kavargó szereplő Istenkép. Benne teljesedett be és jelent meg Jézus Krisztusban. Ahhoz az Istenhez, akinek a szeretete szenvedélyes irántunk, akinek a szeretete éget bennünket, megtisztít és a mennyegzőre hív, mert ő a vőregény. Ettől az Istentől nem kell félnünk. Az Istenfélelem nem azt jelenti, hogy rettegek Istentől. Az Istenfélelem azt jelenti, hogy tisztelem Isten hatalmát, és rábízom magam erre a hatalomra. Mert ő a legnagyobb, ő a legerősebb, ő a legteljesebb. Ez az Isten helyet keres a szívünkben, és arra hív, hogy fedezzük fel az ő arcát bennünk és embertestvéreinkben is. Ennek az Istennek megengedhetjük, hogy az életünk ura legyen. Könnyű tőle önként függővé tenni magunkat. Könnyű neki engedelmeskedni. Jézus egész élete és tanítása a belső szabadság és az atyával való egyesülés útját mutatta. És azt kéri, hogy kövessük ebben a szenvedélyes atya szeretetben, és ne féljünk Istentől, aki a mi mennyei atyánk. Ezzel az Istennel jó kapcsolatban lenni. Az ima, az kapcsolat. Kapcsolat az élő, köztünk és bennünk lévő, vagy a mennyekben lévő Istennel. És hogyha ezt megmerjük élni, akkor ebből az imából, amelyik a bizalom imája, a gyermeki bizalom imája, a teljes ráhagyatkozás imája és Istent megdicsőíteni akaró ima, ebből fakad számunkra a lélek józan mámora, amikor megrészegít bennünket ez a szeretet, amikor betölt bennünket, és amikor túlárad bennünk ez a szeretet.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

Ma, amikor Veni Sancte misén vagyunk, azt jelenti, hogy jöjj Szentlélek Isten. Hívjuk őt, hogy valóban töltsön be bennünket, és a jó hírem az, hogy mindenki, aki meg van keresztelve közületek, a Szentlélek temploma. A Szentlélek ennek a templomnak a gazdája. És amikor hívjuk a Szent Lelket, akkor azt mondjuk, hogy Szentlélek, jöjj haza! Te légy valóban az én életemnek az ura. És azért, hogy a Szentlélek vezetését tudjuk követni, arra gondoltam, hogy három szót szeretnék a lelketekre kötni, mégpedig a mai misének a kezdőbetűivel, tehát Veni Sancte Mise, V-vel, S-szel és M-mel, hogy könnyű legyen megjegyezni. A V betű azt jelenti, hogy válasz. Választás előtt állsz minden egyes pillanatban, és szabadon dönthetsz, mert a Jóisten adott egy olyan ajándékot, amit szabad akaratnak hívunk. Most elkezdődik a tanév, sok mindenhez kell alkalmazkodni, lehet, hogy nem minden úgy lesz, ahogyan te szeretnéd, de itt van az, hogy én választhatok, hogy vajon hogyan állok hozzá. Panaszkodom, vagy hálát adok, önző módon élek, vagy inkább másokért, úgy indulok neki ennek a tanévnek, hogy valahogy éljem túl, vagy úgy, hogy lássuk, hogy a Jóisten mit akar kihozni belőle. Tehát minden egyes alkalommal, minden egyes reggel igazából döntést hozok, és választhatok a hozzáállásomat illetően. De Szent Ágoston mondta, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon kell. Egy nagyon egyszerű példa. A reggel 0 órára kell menni. Ez nekem a rémálmom volt, mert én ilyen bagoly típus vagyok, én éjjel 1-2-ig dolgozom, csak reggel ne kéne felkelni, de ezt ritkán lehet megúszni. De ha úgy állok hozzá, hogy Uram, 7-re kell menni, de legyen ez a te dicsőségedre, mondjuk szeretetből felajánlom ezt mondjuk egy beteg társamért, váljon az ő gyógyulására. Már is nem egy elszenvedett valami lesz, hanem szeretetből meghozott áldozat. És így jön a második betű, ez pedig a szeres. Amikor azt mondom, hogy szeres, akkor igazából csak Jézust ismétlem, aki azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. És a szeretet nem csak annyit jelent, hogy kedves vagyok a másikkal, nem lopom el a radírját, megosztom vele a szendvicsemet, hanem az, hogy igyekszem az élet szentségre törekedni. A szentekben ez volt a közös, hogy nagyon szerették Jézust, és ezáltal nagyon szerették a többi embert is. Én hiszem azt, hogy a szeretet az, amikor akkor is becsületes vagyok, amikor nem látják, akkor is hitelesen próbálom élni a keresztény életemet, amikor éppen senkinek nem tűnik fel, akkor is szeretem a másikat, amikor éppen nehéz elviselni. És egy fontos kitétel, nekünk nem kedvelni kell a másikat, hanem szeretni. A kedvelés az egy érzelem, a szeretet döntés. Akkor azt mondom, hogy szeress, ez lehet ennek az évnek a mottója, hogy minden pillanatban tudok jót tenni a másikkal, minden pillanatban tudok imádkozni a másikért, tudok hozzá kedves lenni, azaz tudom mégiscsak szeretni. Ez is választás kérdése. Mit választok? Hogy aki velem nem kedves, azzal én se leszek, vagy csak azért is szeretni fogom. Lehet, hogy van olyan tanár, akit nem nagyon kedvelsz. Elárulom, fordítva is lehet. Lehet, hogy van olyan diák, akit a tanárnak nehéz elfogadni, vagy igazából szeretni. De ilyenkor szabad hívni Isten szent lelkét, és kérni, hogy Uram, segíts szeretnem. És higgyétek el, tudsz segíteni. A harmadik dolog, a mise, az M betű, miután már választani tudsz, mert szabad akaratod van, tudsz dönteni a szeretet mellett, a harmadik M betű a merj. Legyél bátor. Ez azt jelenti, hogy a bátorsághoz hát erőt kell kérni a Szentlélektől, mert azt jelenti, hogy merjek szabadon és hosszú távon gondolkodni. A mai világ, ugye amit olvastuk, hogy nem a világ lelkét kaptuk, ő mindig a pillanatnak akar élni, az időlegesség pillanatában, és azt számít, hogy most mi van. Ha nem kapom meg a napi like mennyiségemet, már rosszul vagyok. Nekem most rögtön reagáljon valaki. De higgyétek el, hosszú távon érdemes gondolkodni. Mi öten vagyunk testvérek, és emlékszem, mikor a bátyám azt mondta az öcsémnek, mert nekem mi, ő az első, mivel a negyedik, ötödik, hogy addig tanuljatok, amíg lehet, mert minél magasabb végzettségetek lesz, annál szabadabbak lesztek. Ezt most így hadd helyezzem a te szívedre is, hogy hosszú távon gondolkodj. És a hosszú távú gondolkodásban nem csak a továbbtanulás van benne, hanem a halálon túl is kell gondolnunk, hogy ott mi vár ránk.
és hogy merek-e szembeúszni az árral, merek-e nem üvölteni a farkasokkal, merek-e különbözni a többiektől, hogyha Jézus azt kéri tőlem. Mert olyan könnyű elvegyülni a tömegben, de Jézus pont azt kéri, hogy legyetek a hegyre épült város, legyetek a lámpatartóra tett mécses, világítsatok egymásnak. Azaz nem kaméleon kereszténynek kell lennünk, aki mindig alkalmazkodik a környezetéhez, hanem Jézus azt akarta, hogy jelei lehessünk ebben a világban. Én Liziói Szent Teréztől loptam, hogy minden reggel ezt kérem a Jóistentől, hogy Uram, add meg a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Nem a saját jelem, hanem Jézus jele. Amikor azt mondom, hogy merj, akkor merj olyan dolgokban dönteni, ami nem hoz gyors eredményt. Hogy hosszú távon gondolkodj. És ez azt jelenti, hogy ha vannak hosszú távú céljaid, akkor alá tudod rendelni a kisebb célokat. Nyilván, akik idén érettségiznek, hát előre merem fogadni, hogy az érettségi szünetben nem bulizni fognak, hanem inkább tanulni, hogy minden jobban sikerüljön az érettségi. Persze vannak kivételek. De hogy ha tudom, hogy hosszú távon mit szeretnék elérni, akkor annak a kisebb dolgokat alá tudom rendelni. És mi a legfőbb célunk? Az örök élet, ami túlmutat mindenen. És innentől kezdve bármilyen döntéshelyzetben vagyok, amikor valóban választhatok, akkor azt kell megnéznem, hogy ezzel a döntéssel közelebb kerülök a mennyországhoz, vagy eltávolodom. Közelebb kerülök Isten országához, vagy éppen kifarolok belőle. Növekszem a szeretetben, vagy éppen nem. És ezért bátorítalak arra, hogy legyél bátor. Merjél hosszú távon gondolkodni, merjél nagyot álmodni. Ne engedd, hogy belenyomjanak a világnak az öntőprésébe, hogy hasonulj mindenki máshoz. De légy önmagad. Jézus arra hív. És tudod, egyszer és megismételhetetlen csoda, vagyis ahogy Carlo Acutis mondja, hogy mindenki egyedinek születik, csak valaki másolatként hal meg. Te ne lezz legyél. Te legyél önmagad. És tűnj ki a szeretetben. Amikor azt mondom, hogy szeress, akkor legyen ott a legfőbb célunk, hogy váljunk szentté. Nem lehetetlen. Hiszen sokatoknak kortársa volt Carlo Acutis például, aki 15 évesen már az mennybe költözött, és most szentként tiszteljük. Ha neki lehetséges volt, akkor neked is lehet. Néha olyan magasra tesszük a szentjeinket, és azt mondjuk, hogy el se indulok utánuk, olyan magasan vannak. De ők innen indultak a székekről, a padokból. Egy közülünk mindegyik szent. És az a jó, hogy nem rajtszél győzelmet kell aratnunk az életszentség útján. Hiszen vannak olyan szentjeink, akik nagyon is hátulról indultak, és nagy pályát kell befutni, amire szentté váltak. De Isten a sorozatot nézi, a folyamatot, hogy honnan, hova tartasz, és drukkol neked. Ezért küldi a Szent Lelket, hogy ő vezessen az életszentség útján.

0: Hírpercek.
1: A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, Biarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskolakezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálók és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Őszentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a segélyszervezet csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az igazságért reálisan kell küzdenünk. Nemzetünkért Istenünkhöz kiáltunk. Kiáltásunk a hála szava. Hála a létünkért, az életünkért, nyelvünkért, kultúránkért, megmaradásunkért, és azért a nagy lehetőségért, amit a 20. században adott meg nekünk a történelem ura, hogy szabadok és függetlenek vagyunk. Legjobbjaink ezért küzdöttek évszázadokon át. És igaz ügyért küzdeni mindig kötelezettség, és bármi gonoszság is vesz körül bennünket, bármilyen méltatlan és gyalázatos eszközöket vetnek be is ellenünk, az igaz ügyet csak egy időre lehet elnyomni, mert az igazság az mindig előre tör. Az is jellemzője sokszor az elnyomottaknak, így a magyaroknak is, hogy a fantázia ragad el bennünket, és olyan dolgokért küzdünk, ami éppen nem reális, és a tehetségünket és erőnket arra pazaroljuk, amit nem lehet elérni, akkor hibásan cselekszünk. Ezekre a dolgokra figyelmeztet bennünket, ügyeink jó intézésére, Deák Ferenc is a gondolatokból idézzük. Igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már a sikerhez nincs remény. El lehet ugyan gonoszság és alacsony eszközök által az igaz ügyet is nyomni egy időre, de végre csak ugyan hatalmas erővel feltámad az igazság mindenkor, és elnyomóit rettentően bünteti. A politikai téren is igen célszerű az embereknek azon taktikáját követni, hogy ne védelmezzük azt, ami megtámadva nincsen. Az óhaj nem ismer határt, még a lehetőség határát sem. És ezért igen hamar a fantázia szárnyain repül, s végtelenig viszi az embert. Az akarat, a józan akarat ismer határokat, ismeri a lehetőségek határát. Elábrándozhat valaki az óhajok merengéseibe, de ha tehetségünket és erőnket megfeszítve arra pazaroljuk, amit elérni nem lehet, akkor, úgy hiszem, igen, hibásan cselekszünk, mondja nekünk a mai kornak Deák Ferenc.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára is sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket. A bor kiömlik, és a tömlők tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való. Akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat. Mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangéliumot hallgatva érthetjük azt, hogy az új tanítás, amelyet az Úr mond, vagy éppen hoz, nem mérhető a régi mértékkel. Jézus egészen új perspektívát ad, más szemléletmódot. És így van ez a Krisztus követésben is. Ha valóban az Úr tanítványai, az ő barátai vagyunk, nem lehetünk a régi emberhez méltóan élők. Le kell hát vetnünk a régi ember cselekedeteit, az új embert kell magunkra ülteni, ahogyan az Úr tette, lehajolni a kicsinyekhez, a gyengékhez, felkarolni őket, a bűnösöket. Nem engedni a kemény szívűségnek, nem engedni a felszínességnek, a látszatnak, hiteles életet élni, ahol a szó és a tett mindig összefonódik, összetartozik. Urunk Istenünk, Te egy néppé formáltál bennünket, közös történelemmel, közös nyelvvel, közös hittel. Add, hogy felismerjük, csak akkor lehet jövőnk, ha egymás kezét fogva járunk. Szabadíts meg bennünket a gyűlölettől, az irigységtől, a megosztottságtól. Taníts meg tisztelni egymást akkor is, amikor különbözően gondolkodunk. Segíts, hogy mindnyájan felismerjük. A hazajövője nem csak a nagy döntéseken múlik, hanem a mindennapi jóságon, becsületen, imádságon, szereteten. Legyen Magyarország a remény országa, ahol Krisztus szeretete formálja az emberek szívét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Szóld a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
2: Beismerkedjünk meg a ma este szereplőivel. Mellettem ül ifjú pap András, görögkatolikus pap, akit azért is külön szeretettel kérek, hogy fogadjatok, mert ez az ő első alkalma Szóljba a papnak beszélgetésen, úgyhogy jó kis beszólásokkal készüljetek neki, vezessük őt ebbe a műfajba. Mellette ül Berta Zoltán, református lelkész, ő mellette Asztalos Rihárd, evangélikus lelkész és Sipos Barnabás, ortodox pap. Úgyhogy vágjunk is bele ebbe a témába. Én úgy gondolom, hogy aki van, aki még most van először Szóljba a papnak alkalmon, van köztetek olyan? Egy, kettő, néhányan, jó van, szeretettel köszönjük benneteket. Csak a ti kedvetekért is elmondjuk, hogy ez nagyon interaktív ez a beszélgetés. Én két bevezető kérdéssel készültem, utána pedig tietek a pálya, és a ti kérdésedek fogják vezetni a mai beszélgetésünket. Miért lesz érdemes kérdezni? Természetesen a jó válaszokért, de minden kérdezőnk kap egy pohár sört, aki feltette a kérdését, az fáradjon oda a pulthoz, és válaszol ki ebből a igen gazdag sört kínálatból az egy poharat, amit ő szeretne meginni. És a beszélgetés végén minden válaszadónknál van egy jutalomkönyv, amit ő az ő döntés alapján fog odaadni valakinek, a legjobb kérdezőnek, vagy éppen a leginkább továbbolvasásra szoruló kérdezőnek, vagy a leghumorosabb kérdezőnek, vagy ez rá lesz igazából bízva. Úgyhogy továbbra is érdemes ezt kérdezni, és azt gondolom, hogy vágjunk is bele annak érdekében, hogy minél több kérdést be tudjunk hozni. Rövid elemegítő kérdésként azzal készültem nektek, hogy beszélgessünk egy kicsit a pokolnak a közvélekedésben elfoglalt helyéről. Én azt gondolom, hogy ha körülnézünk itt a körülöttünk lévő világban, azt látjuk, hogy a pokolos üdítőital nagyon népszerűen, hogy országszerte. Én most hétvégén voltam a Debreceni Autófesztiválon, járt valaki esetleg közületek? A Drive-on voltatok? Én például azt is láttam, hogy a Devil Tuning nevű formációnak nagy sátakkal, promóciós termékekkel, pólókkal, igencsak szintén öltözős témában nagyon jó keltek. És hát azt gondolom, hogy mindenkinek a fejében cseng legalább egy olyan dalszöveg részlet, ami ezt a témát hozza. Nekem, ami nagyon gyorsan eszembe jut, a Gangsta Zodi féle, a pokolban az öltökkel bulizunk tovább. Úgyhogy ha össze kéne foglalni, azt mondanám, hogy közvélekedés igen lazán, igen könnyeden kezeli ezt az egész témakört, és talán úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy pokol, ha van is az, akkor nem is egy olyan nagyon rossz hely, hiszen ott igazából az zajlik tovább, amit az ember amúgy is szeretett volna csinálni. Tehát pontosan az ellentéte annak, amit igazából a Bibliában olvashatunk erről a témakörről. És én azt gondolom, és itt jön a kérdésem ére, hogy az egyház igazából nem nagyon tudja ezt ellenpontozni. Én nagyon kevés olyan megszólalást, olyan megnyilvánulást hallottam, ami a templom falainak kívülre is elért volna, és ami azt mondta volna, hogy álljunk meg egy picit emberek. Ez a pokol, ez nem egy ilyen könnyebb játék, ez egy komoly dolog, és ez egy létező realitás. Erre kell odafigyelnünk, nem pedig sok más dologra, amire oda figyelünk sokszor. Tehát a kérdésem először is mindannyiótokhoz, miért alakulhatott ki egy ilyen könnyed, laza közvélekedés a pokolnak a súlyáról, a pokolnak a kérdéséről, és miben látjátok azt, hogy az egyház nem túlságosan hatékonyan tudja ellenpontozni ezt a véleményt?
3: Na, ha megnézzük a modern világot, akkor alapvetően a kérdéseknek, meg a kérdések súlyának az eltolódását tudjuk észrevenni. Legalábbis én úgy gondolom, hogy alapvetően az évszázadokon keresztül volt egy olyan fókusznak az eltolódása, ami ugye kicsit megcserélte azokat a dolgokat, amik tabuk voltak, azokra a dolgokra, amik ugye egészen szabadon gondolhattak volna az emberek. Hogyha példát akarunk hozni, például egy középkorban, vagy az utána lévő időszakban a halálnak a kérdése, az élet végének a kérdése, ez egy mindennapos dolog volt. Tehát benne volt a kultúrákban, benne volt a köztudatban, hogy egyszer ugyanis vége lesz az ember az életének, és azt is tudták, hogy ez mivel jár, hogyan alakulja az embernek az élete. Tehát ez köztéma volt. Ellenben például a testiséggel. ami, hogyha egy viktoriánus sort megnézünk, hát teljesen egy olyan tabu témának számított, ami ugye, még hogyha valaki beszélt is róla, hát akkor eléggé rossz néven vették, ebből csinálták ugye általában az ilyen viccesebb sorozatokat ebből a korszakból, de mindenképpen ennek a fordítottját látjuk. Tehát elérkezünk egy olyan forradalomhoz, egy olyan időszakhoz, amikor ez az egész megcserélődik. Tehát az életnek a vége, az embernek a betegsége, az elmúlás, azok a dolgok, amik tényleg úgy természetesen mulandók, azok tabu témává válnak, ellenben viszont az összes olyan dolog, ami eddig kvázi tabuként működött, vagy egy olyan nehéz téma volt, azok ugye előtérbe kerültek. És ugyanígy a bűn is. Tehát mind a bűnnek, mind ugye az ember végének, hogy az emberi élet után mi lesz az emberrel, ezek a kérdések, ezek mind-mind vagy elfelejtődtek, vagy a háttérbe szorultak, és hát azok a szabadott dolgok, vagy szabadott témák kerültek elő, nincs például az, hogy akkor az ember inkább jól érezze magát az életében, ha már egyszer úgy is vége lesz ezzel az egésznek, és hát szerintem ennek a következménye az, hogy sokkal inkább az életnek a ünneplése, ez a kicsit hedonista felfogás az, ami előtérbe kerül, és hát a pokolnak a velejárója, vagy egyáltalán a komolysága, az így tudódik egy kicsit a háttérbe. Hát szerintem ez az a folyamat, ami úgy végre ment egy kicsit így a közgondolkodásban, tehát az egyház ugyan tud erre válaszolni, úgyhogy kitartóan próbál mindig válaszolni. Aztán vagy meghallja az ember, vagy nem, ez mindig szerintem fordulhatjuk, hogy miért tudja kinyitni a fülét az ember, meg minden nem. De alapvetően látok egy olyan próbálkozást, meg egy nyitottságot, hogy manapság már az egyház is nagyon most már nem elfelejti ezeket a nehéz témákat, hanem igenis előtérbe tudja ezeket helyezni. Lehet, hogy nem minden egyes pap szólal meg ilyen témákban, de azért egyre inkább lehet látni már ennek a törekvését, hogy megszólaljon az egyház, és hogy mindenképpen azt a véleményt legalább megismerje mindenki, amit megfogalmazta épp ezreken keresztül.
2: Köszönjük szépen! Innentől tietek a pálya, ti kérdezhetek, annyi szeretném kérni, aki kérdez, az jöjjön már előre, de most egy üzemképes mikrofonunk van, úgyhogy ki lesz az első kérdezőnk. Na, gyere, légy szíves ki, és akkor a mikrofonon mondd el, és utána a jól megérdemelt sorodat majd vedd át a pultnál.
0: Én érdekelne, hogy mi a szitu ezzel a purgatóriummal. Ugye, az asztal két végén van a filmnek a két oldala. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik.
3: Mert igen, itt van a köztes rész. A maga a purgatóriumnak a kérdése, ugye ezt tisztító helynek nevezzük, vagy tisztító tűznek. És itt is pont egy másik teológusnak a megfogalmazása, Karl Rahner is egy nagyon híres katolikus teológus, és ő mondta, hogy ha szembenézünk például a Krisztus ikonnal, akkor Krisztusnak a tekintete az, ami ugye az embernek a lelkébe lát. Nem is csak, hogy belénk lát, hanem úgy megindítja az embert. Tényleg, hogyha bemegyünk, most tényleg csak így promózom már a mi templomunkat, de olyan gyönyörű, nagy Krisztus pantokrátor van megfestve az abszisunkban, hogyha tényleg belép az ember a templomba, egyből oda néz. Tehát a tekintete hívja az embernek a tekintetét. És ez különböző, hogy milyen tekintet. Annak az embernek, aki úgy az életét is valóban a jónak a szolgálatában akarja élni, annak egy kedves tekintet tud Krisztus tekintete lenni. De akinek van valamilyen vaj ugye a füle mögött, na akkor úgy fogalmaznak, hogy az a tekintet az az égő tűz. Tehát, hogy Krisztus tekintetében, az ő szeretetében kell részesülni annak az embernek, hogyha a tekintetében, az ő szemébe belenéz az ember. És a tisztító tüzet én egy kicsit így tudnám megfogalmazni, vagy megfogni, hogy az, aki még nem teljesen biztos ebben a döntésben, amiről már beszéltem, annak is ugyanúgy megvan a lehetősége, hogy azokból a problémáktól, azoktól a dolgoktól mentesülni tudjon. Más kérdés, és itt egy kicsit azért speciális helyzetben vagyunk, mert hogy görögkatolikusként azért egyszerű, hogy a keletnek a gondolkodása is, azért a nyugati gondolkodás is ott van a mi egyházunkban, és hát nem ugyanúgy vélekedik a kettő pontosan erről az egész helyzetről, hogy most ki mennyi időt tölt, ugye római katolikus egyháznak a tanításában benne van a búcsuknak is a kérdése, az, hogy ideig, óráig, ugye, hogy amennyi imádságot vagy jó cselekedetet elvégez az ember, úgy rövidíti elvileg ezt az időszakot, amit ebben a tisztító tűzben kell megélnie. Lényeg a lényeg, hogy alapvetően tehát annak a lehetősége, hogy az ember ezt a döntését meg tudja hozni, erre van ez a köztes hely, a purgatórium, hogy valóban meg tudjon tisztulni, nem csak a problémáitól, azoktól a rossz dolgoktól, amiket az életében elkövetett, hanem hogy meg tudjon tisztulni az a szándéka is, hogy az Istennel akarjon egyesülni.
2: Tehát akkor jól értjük, hogy a tisztító tűz bizonyos helyen, bizonyos ideig?
3: Tehát bizonyos ideig, igen, itt ez a nagy kérdés, mert mondjuk, hát ugye el szoktam mondani, hogy ez az ideig, óráig mennyit tölt el az ember, az attól függ, hogy milyen ember volt előtte. De ezt, hogy helyileg van-e ilyen, ezt még továbbra is azt tudom mondani, hogy ahogyan a pokorról, itt állapotról beszélünk, ugyanúgy ez a tisztító tűz, ez szintén egy olyan nem hely, hanem egy állapot az, amiben van az ember, amiben úgy el kell töltenie ezt az időt, hogy meg tudja hozni ezt a döntést.
2: Gyakorlatilag hasonló az ortodox felfogás is, csak nem így nevezi nevén, hogy az most tisztító tűz. De vegyük alapul akkor az előbb említett szegény Lázár történetét. Meghal, hova kerül? Üdvözül mennyországba? Hova kerül?
0: Pokolba.
2: Nem, a szegény Lázár.
0: Ja, mennyország.
2: Hová viszik az angyalok? Ábrahám kebelére. Ugye? Hát nem mennyországról van még szó, mert ugye azt is tudjuk, hogy a végső szétválasztása a jóknak és a gonoszaknak az majd Jézus Krisztus második eljövetelekor történik. És ugye ebben a formában hasonló bizonyos helyen, tehát Ábrahám kebelén, mennyország előcsarnokában tölt az ember annyi időt, ameddig ugye az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére várakozunk. Ettől függetlenül egyébként érdemes, akit érdekel, tanulmányozni az ortodox himnuszköltészetet, ami hasonló a görög katolikusra, mert tőlünk kapták. És például minden szombat este arról éneklünk, az ének strófák arról szólnak, hogy hogyan szállt Krisztus az alvilágba. Hogyan tiport el a halált? Hogyan szabadította ki az alvilágban lévőket? És így tovább, honnan tudjuk? Hát ugye a hagyomány, az ortodox egyház az egy nagyon hagyománytisztelő egyház. És az egyik alapjának tartja az egyházi hagyományt, amiben ugye a Szentírás is jelen van, és arra építette föl gyakorlatilag az Úr Jézus Krisztus az egyházat. Ez az egyik. A másik, szintén érdemes csak érdekességképpen apokrif iratok közül a Nikodémus evangéliumát elolvasni, az ugyanis Jézus Krisztusnak a nagyszombati pokolra szállásáról szól. És ugye honnan tudjuk, hogy létezhet ilyen íromány? Az emberek csak úgy kitalálták, hogy mi volt az alvilágban, mert ott konkrétan egy dialógus ír le az alvilág és Jézus Krisztus között. És az ott lévő szentek is ugye jelen vannak. Hát honnan tudjuk ezt? Erre viszont a Szentírás választ ad, hogy a Jézus Krisztus halála pillanatában, amikor a föld megrendült, a sírok megrepettek, megnyíltak, sok szent teste feltámadt, ugye? Bementek a Szentvárosba, és többeknek megjelentek. És ugye ez az egyik alapja például ennek a Nikodémus evangéliumának. Aztán visszatérve az eredeti kérdésre, tehát az ortodox teológia olyan formában a tisztító tűznek a helyét, mint köztes állapotot nem ismeri, viszont ugye mi is úgy tartjuk, hogy az a bizonyos helyidő a Ábrahám kebelén, a mennyország előcsarnokában valóban létezik, még a végső szétválása elő a Krisztus második eljövetelekor. Annyit még nagyon fontos, hogy egy kulcs szót nem hallottam a magyarázatból, hogy a tisztító tűzből lehet szabadulni. Ilyen formában a Jézus Krisztus második eljövetelekor még az alvilágból is lehet szabadulni. És a kulcs szó az embernek a szabad akarata,

0: teremtette. Attól függetlenül, hogy kilépünk ebből a testből, nem egy halott lélek, kering akárhol, élő, akkor miért ne imádkozhatnánk? És az, a földön maradtak imádsága segítségére van az innen már elköltözöttek számára.
1: Amikor én gyerek voltam, akkor még az ilyen állami vállalatoknál sokkal jobban megünnepelték az András napot, a László napot, meg a többi ilyen ikonikus napot, és az én apám is volt olyan, amikor nem került elő aznap, csak másnap, és megkérdezte tőle anyám, hogy merre járt, hát itt meg ott, meg volt erre-arra, meg nem tudom én. Tehát, hogy ennek a purgatóriumról szóló tanításnak semmilyen szentírási alapja nincs, semmilyen. Tehát semmilyen tisztító tűzről nincsen szó, úgyhogy ezzel a protestantizmus, azonban az evangélikusok semmit nem tudnak mit kezdeni. De sokszor tapasztalom meg azt, hogy amit így az ember nem tud, vagy nem tud kitölteni, az kitölti mással. És az, hogy még a nem teljesen tökéletesek, nem, mert a szentek azok azonnal mehetnek a mennyországba, de a nem teljesen tökéletesek, mert még van egy kis hibájuk, és akkor még ez a tisztító tűz majd, mint a kovácsolt vasat, vagy a nem tudom micsodát, majd tökéletessé teszi, aztán hány perc kell ennek, meg mennyi az idő, meg hát ott számít az idő egyáltalán, vagy ki tudja ezt. Tehát azért tartsuk már meg azt a dihotómiát, hogy két lehetőség van. Ugye Jézus nem azt mondta, hogy majd három hely van, vagy nem tudom én, hanem ő kettőt mutatott meg. Tehát akkor higgyük azt, hogy valóban így van ez. És igen, van például a nagyszombati eseményeknek is meg annyi jelentősége az ember számára, amikor is mondjuk Péter apostol első levelében olvassuk azt, hogy Jézus elment a tömlöcben levő lelkeknek prédikálni. De most a tömlöcben levő lélek az most a túlvilágon lévő, ki tudja, hogy milyen fordítást veszünk alapul. Mások azt mondják, hogy megint a Seol, vagy a Hádész, ki tudja, de mindenképpen komolyan veszük azt, hogy akár ti is keresztényként hétről hétre, alkalomra megvalljátok azt, hogy alászállt a poklokra. Tehát, hogyha ezt mi komolyan veszük a 8. századtól kezdve keresztényként, hogy alászállt a poklokra, akkor higgyük el, hogy ez valóságosan történt. De ugye régebben még azzal is valamit kezdeni akartak a katolikus egyházatják, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik még Ábrahám, vagy még Jézus előtt éltek, és volt az atyák párkánya, meg a megkeresztelt gyermekeknek a párkánya, az apró szenteké, akik ugye nem tehettek arról, hogy ők nem kereszteltek meg, hiszen nem volt rá lehetőségük a családjuknak. És ez fontos is, hogy az ember főleg a néphitben valamit kezdjen azokkal, akik számára fontosak és jelentőségteljesek voltak, de, mint mondtam, szentírási bázisa ennek nincs, abszolút nincs.
2: Nekem az lenne a kérdésem, hogy a pokoltól való félelem, vagy a megbevágyódás jobban erősíti a hitet, és miért a pokoltól való félelem? És van egy különbség a két hit megélés között, és mi a különbség?
3: A válaszolósról legyen.
4: Azért akarok ilyen válaszolni, mert ez akart lenni a záró gondolatom. Hogy nyilván két típusú ember van, de szerintem elég könnyen meghatározhatjuk, hogy melyik a jobb. Hát, hogy amikor egy vizsgára megyek, akkor attól rettegek, hogy meg fogok bukni, vagy látom magam előtt azt, hogy át fogok menni. Amikor elmegyek focizni, akkor azt látom magam előtt, hogy ki fogom törni a lábamat, és kórházban fogok kikötni, vagy azt látom, hogy 15 gólt fogok rúgni, és boldogan fogok hazamenni. Ez száma, az én hitemben ez ennyire egyszerű kérdés, és életemben nem foglalkoztam annyit a pokollal, mint amennyit ma este, már most. Mert hogy egyébként egy nem hívő embernek, aki nem hisz Istenben, annak tök mindegy, hogy milyen a pokol, mert ugyanúgy nem érdekli a mennyország, ugyanúgy nem érdekli a pokol. Egy hívő ember, viszont aki tudja, hogy van kegyelem, azt megint nem nagyon érdekli a pokol, hiszen tudja, hogy Krisztus által üdvözül. Megváltott engem, és ennyi van mennyország. És innentől kezdve engem mások miatt érdekel, de mások miatt is a mennyország fog érdekelni. Tehát őt nem azzal fogom megkörnyékezni, hogy mennyire szörnyű hely a pokol, hanem azt fogom neki elmondani, hogy mennyire csodálatos a mennyország.
0: Szintén mihez nyúlnék vissza, mint az ortodox istentiszteleti szöveg.

0: ugyanis ugye nagybőjt előtt, húsvét előtt a nagybőjt folyamán, ami egy különleges bőti, ugye, bűnbánati időszak, akkor olvassuk például Krétai Szent Andrásnak a bűnbánati nagy kánonját, ez a neve, hosszadalmas istentisztelet. És egyszer, amikor végeztük, még nem voltam pap, csak így hívő emberként jártam a templomba, és akkor szólt az egyik néni, hogy ennyi bűn a világon nincs, amit ez a szent itt felsorolt. És akkor ugye nem fenyegetőleg, hanem az embernek azért néha emlékezetébe kell, hogy idézze, hogy a gyakorlatunk, ahogyan a tudásunk vagy a bármi más praktikánk megkophat, úgy a bűnbánatunk is gyengülhet, illetve megkophat. És éppen ezért értékes ez a nagybőjti idő, mert visszavezet bennünket arra az útra, ami arról szól, hogy az embernek igenis azért küzdenie kell saját magával, szenvedélyeivel, bűneivel, vagyis harcot kell vívnia. De ez csak hogyan lehet, csak is alázat által, bűnbánat által. És például Krétai Szent András, én biztos vagyok benne, hogy ezért sorolja végig hozzá egyébként az ószövetségi igazakat, az ószövetségi bűnösöket, újszövetségi igazakat, bűnösöket. Példaként az ember számára, hogy jelezve azt, hogy van lehetőség a változtatásra, de azt a változtatást én magamnak kell elkezdeni. És mint egy emlékeztető jön ez elő évről évre, mert igenis valljuk be, megkopik az ember emlékezete, gyakorlati tudása. Én nem arra hegyezném ki, hogy az Isten ott áll fölöttünk vasvillával, és akkor ha nem teszed meg ezt, akkor pokorra kerülsz. Az ellenkezőjét. Igen, akkor a saját lelkiismeretünk pedig ez idő alatt, például egy nagy bőjt alatt, inkább abban erősödik meg, hogy milyen jó az Istennel lenni. Igen. Hát és ezért kell a nagy bőjtöt komolyan venni. Ezért kell újra és újra, tehát évről évre vissza kell ehhez térni, mert azért legyen gyakorlatunk benne a bűnbánatban és a bőjtben.
1: Egy idős asszony állandóan zaklatja a plébánosát, hogy ő nagyon fél, hogy a pokolra fog jutni. Állandóan ezzel a kérdéssel fordul hozzá, és már a plébánosa nagyon a terhére van, és egyszer azt mondja a rári pakodva, hogy asszonyom, amúgy magának van egyetlen épp saját foga is? Nincsen. Hát akkor ne aggódjon, Jézus úrunk megmondta, lesz ott majd sírás és fogcsikorgatás. Tehát nyilván, hogyha valakinek kevés saját foga van, akkor űrhajós már nem lehet, de az tuti, hogy az ember, hogyha arra tekint, hogy számára mi az, amit készített az Isten, hiszen ő maga a szeretet, és úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, akkor az nem is kérdés az ember számára, hogy ő ebben a szeretet közösségben lehet és maradhat. Ugye Jézus arról beszél, hogy aki szeret engem, az szereti az atyát, és aki engem lát, az atyát látja, és aki hisz én bennem, annak örök élete van. Tehát ha ezt komolyan vesszük, az ő szavait komolyan vesszük, akkor inkább süggenünk el ezeken a szavakon, mint olyan ígéretbe kapaszkodva, amely biztos, hiszen az Istentől származik. Van egy nagyszerű igeszakasz, hogy Isten ajándéka és elhívása visszavonhatatlanok. És én hinni akarom azt, akár egy élet odaszánásban, egy szolgálatban, hogy az Isten az nem vicceskedik az emberrel, és nem a bolondját akarja járatni az emberrel, hanem az a komolyság, amit az ő fián keresztül megtapasztaltunk, az mindannyiunk számára, ahogy az Old Spice mondja, bizonyíték és nem ígéret.
2: Amikor vizsgai időszak van most ugye az egyetemeken, és hát amikor valaki vizsgára készül és egyre előrébb tart már a tanulmányaiban, egyre okosabb már, akkor nagyon-nagyon sokszor megvan annak a veszélye, hogy okosabb leszek már a saját lelkiismeretemnél is, mert hogy olyan bölcsnek tudom képzelni magam. És a nagybőjti időszak az egy nagyon jó felhívás volt, mert hogy mindenképpen, amikor a nagybőjtben, ugye iskola lelkész is vagyok, a diákokkal beszéltük, hogy miről szól a feltámadás, a húsvét, mert maga ez az egész nagybőjti időszak, akkor pontosan az fogalmazódott meg bennünk, hogy úgy szeretjük az ünnepeket. Ugye a kultúránkban is benne van, hogy azért az ünneplés, főleg a magyar embereknél azért annak megadjuk a módját. És az ilyen kiemelt ünnepek, mint a karácsony meg a húsvét, hát az mindenképpen hozzá tartozik az ember életéhez, hogy hát azt várjuk. Már kisgyerekként is, de azért valljuk be őszintén felnőttként is. És az örömmel jár. Tehát maga a húsvét is, a feltámadás is egy olyan örömmel jár, egy olyan boldogsággal jár, amit úgy szeretnénk elérni. És előtte viszont ott van ez a nagy, hosszú időszak nálunk, ugye ez a 46-os nagybőjti időszak, ami pedig azért nem feltétlenül, hogy erről a boldogságról szól, hanem mellette pontosan ott vannak azok a dimenziók, hogy az ember tekintsen a saját magába. De miért? Azért, hogyha el akarjuk érni ezt az örömöt, és felhőtlenül akarunk valóban ünnepelni, ahhoz az kell, hogy a hétköznapi problémáinkat, azokat meg tudjuk oldani. Tehát, hogy azok a dolgok, amiken elcsúszok az életemben, mint a bamárhíjon, hogy azokat fel tudjam oldani az életemben, és erre van ez az előkészítő idő. Hogy meg tudjam ennyi idő alatt legalább oldani mind a konfliktusaimat, a haragomat, a különböző olyan problémákat, amik elvágnak attól, hogy én felhőtlenül ennek az örömnek a részese tudjak lenni. Tehát mindenképpen a feltámadásnak, a mennyországnak, a megváltottságnak ugye az érzése, az mindenképpen ahhoz tartozik, hogy az ember ugye arra fókuszáljon, hogy én örülni szeretnék, és ezért minden akadályt megszüntetek magam előtt, hogy én valóban boldog tudjak lenni. A lelkiismeret, ha már itt tartottunk, azért fontos, hogy az ember tényleg el is gondolkozzon ezen. Tehát van egy olyan jelzésértékű dolog, egy mechanizmus úgy bennünk, úgymond, ami azért a felkiáltó jelként ugye ott villog mellettünk, hogy hát ezt lehet, hogy nem kéne. És hiába egyre bölcsebb vagyok, hiába egyre okosabb vagyok, azért hallgatni is kéne erre a szóra. És ez a mindennapos megtérés, amit nagyon sokszor a szentatyák ki szoktak emelni, hogy az embernek minden nap azért ott van a lehetősége a megtérésre, hogy valóban átnézzük a napunkat, hogy a jót meg tudtuk-e tenni, és a rosszat el tudtuk kerülni. Én jezsuitáknál nevelkedtem jó sok éven keresztül, tehát én Miskolcon jezsuitáknál végeztem, és Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend megalapítója, katona ember volt, de egy nagyon egyszerű, szisztematikus rendszert, vagy ima módot vezetett be az életébe, ez a szerető figyelem imája, egy másnéven egzámen. Ez arról szól, hogy a napban mindig megállt. Elgondolkozott, elcsendesedett egy olyan 5 percre, és végignézte a napját, hogy mit tett, kivel találkozott, kivel beszélgetett, és megnézte a jó dolgokat, hogy ő valamilyen jót tett, más valaki jót tett vele, ugyanúgy pedig a rossz dolgokat is, hogy valamit elrontott, valaki más ugye megbántotta, tehát egy olyan listát készített, hogy mik voltak a jó dolgok a napban, mik voltak a rossz dolgok. És ez úgy vált a számára a szerető figyelem imájává, hogy a jó dolgokért egyszerűen hálát adott, hogy azok vannak, azok megtörténnek, azok továbbra is megtörténhetnek az életében. A rossz dolgokért pedig azt az erőt kérte, hogy a következő nap vagy következő időszakban ezeken változtatni tudjon. Tehát a tudatosság az emberben nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a mindennapokat úgy tudja megélni, hogy a jóra tudjon törekedni. És egy mennyország vagy pokol kérdésében, hogy az ember hogyan éli az életét, félelemben, hogy ő tényleg a rosszat teszi, az valóban egy jó jelzésértékű dolog, hogy felismerjük legalább azt, hogy rosszat teszünk, és hogy véletlenül félünk ugye akkor emiatt a pokoltól. De a kérdés itt valóban tényleg az, és az egyházak is, az egyháznak a tanítása is, meg maga Jézus is pontosan azt a távlatot, azt a dimenziót emeli ki, hogy az Istenben van az a boldogság, az az egész öröm, amit már ugye a húsvéttal vagy a karácsonnyal is várunk, és amiért érdemes már az életünkben elkezdeni ezt a munkát, hogy valóban a jóra tudjunk törekedni, hogy valóban ezt a jót, ezt a teljes boldogságot, ezt az egész örömet ezt el is tudjuk ígérni.
0: Köszönjük, most megcsináljuk azt az érdekes kísérletet, hogy Barna, ki tudod adni a mikrofont oda, csak azért ne kelljen az állványt leverve.
3: Köszönöm szépen, a virtuális poklok után térjünk át a valóságos poklok felé. Van egy elmélet, már nem tudom, ki írta le, hogy általában a szellemi produktumokhoz poklot kell járni a írójának, előállítójának, és onnan vissza is kell jönnie, mert hogy ha egyszerű a képlet, ha ott marad lent, akkor megőrül, akkor elmebeteg lesz, ha egyáltalán vannak elmebetegek, viszont kijön a pokolból, a földi pokolból, felemelkedik, és hát a szellemi produktumot előállítja, és akkor lángelmének fog minősülni. Ezt analizálta saját magát, vagy őt Kozmuca Flora, ugye József Attila is, őt lángelmének tartjuk, és sokan másokat is. Tehát a földi poklok iránt érdeklődnék, hogy áll az egyház ehhez a kérdéshez, és ehhez az elmélethez is, amit nem tudom, Nietzsche írt le, vagy Fernandez a Ganymédész elrablásában, nem tudom, ki írta le, de ez egy érdekes elmélet. Köszönöm szépen.
1: Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Gárdonyi Gézáról jegyezték fel azt, hogy több évig nem is írt semmit, mivel ő meg volt győződve arról, hogy agydaganata van. Aztán kivizsgálták, és kiderült, hogy csak olvasó szemekre lenne szüksége. Ez több évig meggátolta az, hogy olyan remek művekkel örvendeztessen meg bennünket, nem az egri csillagokra, hanem más alkotásaira gondolok. Nyilvánvaló, hogy emberek, mint ahogy talán az első válaszomban is utaltam erre, pokoljárásukat úgy definiálják, hogy azok a legnehezebb időszakaik, amikor nagyon egyedül, nagyon magukban érzik magukat, amikor nincsen semmi kapaszkodó, amikor nem látják a továbbvezető utat is. Ezek az időszakok azért megtermékenyítőleg tudnak hatni meg annyi művésszel. Ezt azt gondolom, hogy elismerhetjük. Ugyanakkor ne keverjük össze a pszichiátriai korképekkel. Tehát ugye Jézus idején is meg annyi démon, meg annyi betegség, meg annyi nyomorúság volt, és Jézus ezeket megszabadította mindettől. És utána az emberek új életet kezdhettek. Azt hiszem, hogy minden embernek megvan a személyes pokla. Egyik barátom egyszer, amikor Budapestről Tejködben jöttünk hazafelé, akkor azt mondta, hogy szerintem nekem ez a személyes pokla, hogy egy véget nem érő ködben kell vezetnem életem végéig, vagy még annál is tovább. Sajnos már nem tudja ezt elmondani, hogy mi az ő túlvilági létének a letéteménye, mert már nincs köztünk, de elgondolkodható az, hogy hogyan is tudnak megélni nagy nyomorúságot emberek. Azt viszont, abban viszont biztos vagyok, hogy ha ezeken túlesnek, ott, ha nem is művészeti alkotások, de megújult életek mindenképpen szembe tűnnek az ember számára.
0: Nem győzöm eléggé hangsúlyozni és ismételni saját magamat az Isten tiszteleti szövegekkel kapcsolatban. Mert most tényleg egy olyan kiapaszthatatlan forrása az ortodox lelkiségnek maga az Isten tisztelet és azokban ezek a szövegek. Például az egyház nagyon jól tudja, hogy az ember milyen élethelyzetben, milyen rossz dolgokkal találkozhat, hogyan tusakodhat saját magával, hogyan kerülhet az alvilágba ebben a földi életben. És van erre egy olyan ének, amikor azt énekeljük, hogy látván az élet tengerének háborgását, a te csöndes révedbe menekedve így kiáltok hozzá, vezess ki életemet az emészetből nagy irgalmú. Újra és újra visszaköszön, és hát nem véletlenül mondta egy bölcs ember, hogy aki ismeri az ortodox istentiszteletet, az gyakorlatilag az egész kereszténységet megtanulta. Komoly szavak, de igazak.
1: Lehet, hogy bővíteni kell az ortodox templomot a jövő hétre, mert felkorbácsolod a kíváncsiságot. Nekem meg egy másik nálamnál bölcsebb ember azt mondta egyszer, hogy aki egy vallást ismer, az valójában egyet sem ismer. Úgyhogy én örülök annak, amikor valakiben megvan az a a vágy és kíváncsiság, hogy megismerje a másik embert, részint ezért is jött létre ez a kezdeményezés.
2: A földi pokolra az a válasz, hogy a virtuális pokolhoz nem hasonlítható, tehát hogy igen, amit mondunk, aznak semmi köze ahhoz, ami utána lesz, de hogy a jelen valóról nyújtott eszembe. Az alkotásoknál, hát sokszor mondjuk azt, hogy alkohol, drog, tudatmódosító, tehát hogy ezek az állapotok, ha már ezt mondtad, és akkor ehhez kapcsolódva mondhatjuk, hogy akkor ez pokoli állapot, ez azzal is összefügg, hogy azt mondjuk, aki ezekből kijön, nem csak azt mondjuk, hogy kijön, azt mondjuk szabadul. Ha szabadul, az egy új életre jön ki. Bércesi Robit én biztosan, aki ismeri, Hiperkarma zenekar, nem? Nem van, akinek megvan. Tehát a régi Hiperkarma időszakban ő egy teljesen függő állapotban, iszonyatos, komoly, mély, hihetetlen jó szövegeket, dalokat írva, nagyon szerettem akkor is, és nagyon kemény ez az időszak volt, és róla egy dokumentumfilm, ilyen valamelyik tévéadón volt, hogy híresége saját magukról csináltak rövid dokumentumfilmeket, és abban az időszakban, amikor ő szabadul, mondja el nap mint nap, hogy ez mennyire szenvedés az letenni azt a poklot, kijönni a pokolból, az maga is szenvedés, amikor már nincsen benne, de azóta sikerült neki visszahozni azt, amit utána nem tudott dalt írni, szenvedett azzal is, és most már szabadult emberként ír dalokat. És érdekes, most gondoltam bele, hogy én már a régieket nem is hallgatom tőle, pedig a fiatalságomhoz hozzátartozott az összes dala, és hogy az újak mennyivel többet jelentenek már az ő új emberéből.
4: A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
5: Hírpercek. Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Hivatástisztázó évet szerveznek a Sacré-Cœur nővérek. Fogadalomtéter és újabb változásokra kerül sor a jezsuita rend tartományban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Összentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Hivatástisztázó évre várják a Sacré-Cœur nővérek a 20 és 35 év közötti szabadállapotú fiatal nőket szeptember végétől Budapesten, tájékoztat a Magyar Kurír. A programot Heim Kata és Pál Judit nővérek vezetik. Az év 5 hétvégés alkalomból és egy záró 5 napos lelki gyakorlatból áll a Forrás Lelkiségi Központban. Az első hétvége szeptember 25-e és 27-e között lesz. Ezt követi a novemberi, januári, februári és áprilisi alkalom, majd 2027 májusában a záró lelki gyakorlat. A szervezők Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikájára hivatkoznak, amely szerint a tévútra tévedt szív ellenszere, ha feltesszük magunknak a lényegi kérdéseket. Kik vagyunk valójában, és kik szeretnénk lenni Isten és mások számára. Szívünk mellőzése megfosztotta bölcs döntéstől és a Szent Lélek hangjától. Jelentkezni szeptember 18-án éjfélig lehet a heimkatakukac@gmail.com címen. Hiba György jezsuita ünnepélyes fogadalmat tesz a pesti Jézus szíve templomban szeptember 7-én a kassai vértanúk napján, az esti ünnepi szentmisében. A jezsuiták életében ez a fogadalom a legendás hosszú formációs időszak végét jelenti, nagyon jelentős és örömteli lépés. A Jézus Társasága ilyenkor fogadja végérvényesen tagjai közé a jezsuitát, tájékoztat a Jézus Társasága magyarországi rend tartománya. András Attila tartományfőnök további változásokat is bejelentett. Sajgó Szabolcs jezsuita november 1-től szabbatikumra megy, ezt a régóta tervezett szabad évet a szociális asszisztensi feladatokhoz kapcsolódó munka miatt korábban elhalasztotta. Sajgó Szabolcs most a szociális asszisztensi feladatai mellett a kulturális asszisztensi feladatokat is befejezi. A rendtartomány formációs asszisztensi feladatait Nagy Bálint veszi át Koronkai Zoltántól. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
6: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
4: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
5: Szeptember 9-én a börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
6: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti, meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy... És olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy normális ember, nem normális ember, aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönben, mint a család.
7: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és amíg közelebb, akkor pedig észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
8: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

0: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, onnan indulunk ki, hogy mi az, ami segíthet bennünket abban, hogy ne a komplexusaink által, és csupán csak azok által, a személyes örökségek által meghatározottan éljünk, vagy kelljen élnünk, aminek az árnyékát, sokszor a nyomasztó terhét olyan nagyon tudjuk saját magunkon, az élettörténetünkön tapasztalni. Hogy ki tudunk-e valahogy nőni mindabból, ami a személyes életünket terheli, vagy nehezíti, amit nem kaptunk meg a sérelmeinkből, a fájdalmainkból, a hiányainkból és a többiből. Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy mi az, ami az ént meg tudja erősíteni abban, hogy akármi is történt, tudjon és tanuljon meg élni, és a lehetőségeit kibontakoztatni. És ugye nagyon a férfi sorsnak, a férfi életútnak a különböző elemein keresztül gondolkodunk erről, és így jutottunk el oda, hogy mi az, ami akkor a férfit meg tudja erősíteni abban, hogy ne komplexus által vezérelt életet éljen, hogy megszülessék, és hát ha egy férfi megszületik, akkor férfiként is megszületik, és hogy ott egy erős én is legyen, ami azonban nem azt jelenti, hogy az erős énből az következne, hogy egy önző dög, hát akiben van erős én, annak már nem kell önzőnek lennie. Hát akkor ez a király, de majd úgyis még erről akarok beszélni. Ugye? Tehát mi az, ami segít bennünket, és így jutottunk el oda, hogy létezik, ahogy Carl Gustav Jung mondja, és nyomán Veronakász mondja, és aztán annak nyomán mi mondjuk, hogy léteznek archetípusok, amelyek nem az egyéni életutunknak a párlataként, gyümölcseként, következményeként léteznek az emberi lélekben, hanem valami egyetemes kollektív örökséget is hordoz minden egyes ember, mint hogy biológiailag is hordozunk valami nagyon egyetemes és nagyon kollektív valamit, hát így az emberi lélek is ezt hordozza, és ennek a férfi felé nézve van négy ős típusa, hogy az archetípus nem egyszerűen csak valami kép itt bennünk, nem egyszerűen csak valami elképzelés, hanem abban egy egész életprogram benne van. A világhoz való viszonyulás benne van. Ha valaki egy archetípus megragad és megérint, és ő ezt átadja magát ennek az ős mintának, nevezzük inkább mintának, de az nem kép, mert magatartás mód is van benne. Az életre való válaszreakció. Ugye, akkor négy ilyet mondtunk. Az egyik a király, a harcos, a mágus és a szerelmes. Mindegyikből elsöprő erő tud érkezni a férfi ember számára, éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen egy viszonylag erős énünk, aki magába tudja fogadni ezt az erős valamit, ami belőlünk fakad, de tudja saját magát meg is védeni tőle. És ráadásul egy olyan énre is szükség van, amely képes megtalálni azt, hogy itt most ennek az ősképnek a pozitív vagy a negatív oldala akar-e birtokba venni engem. Megnéztem a Halálos iramban 28 című filmet, és ugye most azon túl, hogy jó autók vannak benne, ami nem elhanyagolható. Most azon túl volt benne egy nagyon izgalmas mondat. Az öreg rendőrfőnök megkérdezi a fiatal rendőrt, ugye, mi választja el a jó rendőrt a bűnözőtől? Most eszembe jutott valami, tényleg Sándor György azt mondja nekem, tudod, Feri, úgy vannak ezek a történetek, hogy először is egy történet valahogy összeáll bennünk. Ki ne mondjuk, egy igazán jó történet nem olyan, hogy megtörténik, vagy halljuk, és már adjuk is tovább. Egy igazán jó történet, az megszületik, és azt elkezdjük növelni. Növeljük, éltetjük, gazdagítjuk, azt érlelni kell. És csak úgy magadban elmondod azt a tör, még ötször, még, és amikor úgy nagyon kész van, akkor, mint például most. Tehát mi választja el az igazán jó zsarút a gazembertől, a bűnözőtől? Egy rossz döntés. Nem nevet. Komolyan veszi. Ezt arra akartam példának hozni, hogy egy archetípusból nagyon nagy erő tud fakadni, azonban valakinek ittben el kell döntenie, hogy ez az erő most milyen irányba menjen. Ez vagyok én, aki azt eldöntöm, hogy most Darth Vader vagy Luke Skywalker. Ez egy kicsit sem mindegy. Ó, és a kettő között egy nagyon meghatározó döntés a különbség. Mert erő van mind a kettőben. És akkor így beszéltünk a királyról. Az ismétléshez csak annyit, ugye, hogy a király az, aki ismeri és tudja a rendet. A határokat megszabja. Tudja, hogy minek, hol van az eleje, a közepe és a vége. Meghatározza a határokat, tiszteli az időt. Tudja, hogy van múlt, jelen és jövő, hogy megszületett és meg fog halni. A király ezt nagyon jól tudja. A király tehát a legfontosabb funkciója az, hogy normális. Normális, a királynak normálisnak kell lenni. A királynak nem kell nagyon okosnak lenni. Élete végén, ha nem ölik meg, vagy nem áldozza az életét, egészen megbölcsül. De úgy egyébként nem kell rendkívülinek lennie, nem kell nagyon okosnak lennie, nem kell nagyon ügyesnek lennie. Egészségesnek és normálisnak kell lennie, aki áll a lábán, és tudja, hogy van jobbra, meg van balra, és előre, hátra, és na. Ez a király bennünk is. Tehát ez ami... Az ismétlés volt, olvassak egy kis Hamvas Bélát? Igen. Miért nincs meg otthon, vagy miért? Természetesen Hamvas Bélát nem illusztrációnak szánjuk, de nagyon érdekes, hogy a tavasz férfiként előadva, ugye Zeuszról elmélkedik. Zeusz a király, az Istenek istene, de hát tudjuk, hogy itt miről van szó. Egy ős képe, archetípusa a királynak. Azt mondja róla Hamvas Béla, Zeusz nem teremtette a világot, született, és ide született ebbe a világba, melynek rendjébe illeszkednie kellett. Attól ő Zeusz, hogy tudja, hogy ide született a világba, nem ő szülte, nem ő teremtette, és bele kell illeszkednie a rendjébe. De attól király, hogy bele tud illeszkedni a világ rendjébe. Na, ne kommentáljunk ilyen fontos szerzőket. Na, ő is a világ egyetem fia. Hatalmi ösztöne nincs, a világ nem az övé. A kozmosz adott rend, és senkinek sem birtoka. Zeus nem világteremtő. A világnak nem birtokosa, a világot meg nem semmisítheti, uralma nem korlátlan. Lény, s van valamije, ami van minden lénynek, sorsa. Isten, s ezért minden lény között a legmagasabb rendű. Jó, ezt most értsük jól, görög, Istenvilág. A világ ura, de mint király, az, aki kormányoz. Földet, népet, amely előtte is volt, nagy lelkűen úgy, hogy engedi, legyen akkor is, amikor ő már nincs. Zeus, az istenek és emberek apja, a férfias teremtő erő legmagasabb megnyilatkozása. Még egy oldal, de ez nincs ideírva, ez egy kommentár. Ezzel az ember egyenesen belépett abba a meleg és termékeny világba, amelyben Zeus a világ ura, a népek királya, s az élőlények nagy világában a családfő. Apai helyzete van. Nem azért, mert az élőlényeket ő nemzette, hanem azért, mert határtalan nemző ereje saját magának tudatában, az élőket nem tudja másképpen látni, mint gyermekeinek. Zeus az istenekre és emberekre apai szemmel néz, az apai szem jóságával, szigorával, engedékenységével, távlatával és melegszívűségével. De az apaságban legmélyebb nem a jóság, vagy a szigor, vagy a melegség. Az igazán apai a gyermek láttán való végtelen megnyugvás. Az ő teremtő erejének jele, és egyedül ő tudja a titkot, amelyből a gyerek élete kinőtt. Zeushoz képest minden más lény növendék, bimbó és rügy. Egyedül ő a kinyílt és megérett világ, a király. Az a viszony, ami vele lehetséges, az az érett és termékeny nemzőhöz való viszony lehet. Hozzá képest minden más lény éretlen. És ez a pillantás, amit ő az emberekre vet, a kimeríthetetlen férfias nemző erő nyugalma, mint a terebélyes tölgy borul a világ fölé, s azt az életet, amit a többiek oly kíváncsian és mohón élnek, ő ismeri és tudja. Mindenkit látott, amikor még sírdogált. Az érett férfi, akinek családjával szemben olyan mérhetetlen fölénye van, hogy lehetetlenségről a bosszút, irigységet, türelmetlenséget, indulatot föltételezni. Az így nagy erő restel másképpen megmutatkozni, mint a gyöngétség alakjában. Ezért néz Zeus az istenekre és emberekre mosolyjal, derűvel és gyöngéden. Hamvas Béla, Babérliget könyv. hexakümion. A végén, a király végén majd még egy részletet szeretnék belőle olvasni, és akkor nézzük. A király tudja bennünk, és közvetíti is azt, hogy az élet élhető. Ahogy Eric Byrne mondja, az élet oké. Az élet rendben van, ahogy szokták ezt csúnyán mondani. A király ezt nem tudja, képviseli, közvetíti, hatalmas erővel ezt megjeleníti, de nem dumál, mint én. Egy királynak nem kell sokat beszélnie. Egy családfő, ha benne elég erős a király, akkor elég gyöngéd, és elég erős ahhoz, hogy nem kell sokat szövegelnie. De mikor megszólal, arra érdemes odafigyelni. Tehát azt közvetíti, hogy az élet élhető. Gyerekek beszélgettek a halálról otthon. Összeült a család, és beszélgetnek erről, mert hogy meghalt az egyik nagymama. És akkor a gyerek a következőt kérdezi. Mondd csak, anya, te is meg fogsz halni. Hát az anyuka azt mondja, hát meg fogok. Ú, a gyerek egyre kényelmetlenebbül érezte magát, gondolta, még egy esély van. Azt mondja, és az apa, ő is meghal. Fiú gyerekek voltak. Hát bizony, az apa is meghal. A gyerek nagyon-nagyon gondolkodott, és a következőt kérdezte. Anya, Feri atya is meghal? Ez egy 7 éves kisfiú. Hú, mélyen érintődött. Hú. És akkor ugye azt mondta, hogy igen, Feri atya is meghal. Na akkor ennek felesett réfa. Tehát itt akkor ezt most beemeljük az életlátásunkba. Ugye hát nyilvánvaló nem rólam van szó, ugye? Szimbolikus. Na most, azonban ha a férfi azt tudja mondani, hogy igen, kisfiam, meg fogunk halni, és közben árad belőle az, hogy és azért nagyon érdemes élni, akkor a gyerek a helyére kerül, és azt mondja, hogy jó, hát akkor nem kell ettől félni. Az szinte a legrettenetesebb félelem, mikor valaki a haláltól fél. A halállal kapcsolatos szorongás szinte teljesen el tudja az ember életkedvét venni. Teljes élettelenné tesz bennünket. Nem elég, hogy az anya közvetíti azt, hogy gyere, édes kisfiam, adok 2 puszit a bibidre. Nem. Kell egy apa, aki azt mondja, hogy igen, akkor is meg fogsz halni. Ha anyád ad 25 csókot a 26 bibidre, akkor is meghalsz, édes fiam. De ez rendben van. Hogy erre mennyire szükségünk van. És mikor ez rendben van, akkor megnyugszunk. Van gyerekkorotokban élményetek, hogy milyen, hogy hogyan vártunk és vágytunk arra, hogy az apánk valamit csinálunk, és azt mondja, hogy ez jó. Hogy micsoda erő van abban, mikor az apánk azt mondja, én most ilyen főleg apa-fiú, de hát a lányok is, hát világos. Azt mondja, fiam, ez jó lett. És hogy micsoda erő van abban, hogy akkor a fiúnak nem kell tovább gondolkodnia. De nagy dolog az, hogyha az apa és a fia között valódi kapcsolat van, és mikor a fiú azt hallja az apjától, fiam, ez meg van csinálva, akkor a fiú az egészet hagyja, nincs kételj, nem kell szorongani, igaza van az apámnak, vagy nincs igaza az apámnak, mert anyám néha azt mondta, hogy az apám egy tök filkó, akkor ez rettenetes. Egy kisfiúnak szüksége van arra, hogyha az apa azt mondja, ez rendben van, akkor tudhassa, hogy az rendben van. Cseh Lászlót kérdezték az olimpia után, és kérdezték, hogy a sikereiben milyen jelentősége van az edzőnek. És nagyon érdekes, a következőt mondta, azt mondta, az edzőnek nagyon nagy szerepe van, mert edzünk és alapozunk, és télen szenvedünk, és úszunk annyit, hogy majd beledöglünk, és ha az edző azt mondja, hogy ezt most, 1.25-ön belül kell leúszni, és leúszom 1.24.99-re, akkor rendben van. Nem kell gondolkodni, hogy de most tényleg így van, vagy most, nem, most az olimpiához képest, most ez így, most ez jó, most ez nem jó. Nem, az edzőm azt mondta, hogy 25-ön belül, és beérsz, és mondja, hogy 24.95, és rendben van. És ki lehet jönni a medencéből, és lehet egy nagyot ebédelni. És kész. És azt mondja, hogy az edzőnek óriási szerepe van, kivéve az utolsó néhány napot. Az utolsó néhány nap, ott már nagyon fontos, hogy hogy érzem magam. Milyen szép ez, ugye? Hogy kell egy apa, aki megmondja, hogy ez rendben van, ez nincs rendben. Ez így nincs rendben. Most még ezt még kell még egyszer csinálni. És akkor az utolsó néhány nap, már minden rajtam van. Hát ettől tud valaki olimpián második lenni. Sokszor. Ez. És milyen, hát én a minisztráns gyerekeknél látom, ugye a gyerekek teljesen, hát óriási dolog nekik minisztrálni. Rend. Minek hogy kell lennie? És ezt pontosan tudja, és a leglehetetlenebb kisfiú is, mikor minisztrál, akkor próbálja nagyon korrektül csinálni. És akkor lejövünk a sekrestyébe, akkor egy valódi kisfiúnak nem elég az, hogy jaj, azért jó volt. Meg, jaj, annyira örülök, hogy vállalkoztál a minisztrálásra. Ezt mondja az anyukája. Nem ezt várja a férfitől. Hát nem ezt várja, hanem azt, hogy nézd, nagyon jól csináltál mindent, az nem úgy volt, hogy kellett volna. És akkor következő vasárnapig az nem igaz, hogy nem mutatom meg, hogy én azt nem tudom jól csinálni. Ó, hát látom a minisztráns fiúknak a szemébe, ha nézek, és hogyha csak ugyan, hogy ja, jó van, ja, ügyesek vagytok minden, kimegy a vér az arcukból. Ezt látnatok kéne azt, ne, az nem elég, egy kisfiúnak ott áll, az nem elég neki. Ja, ez is csak olyan akkor, mint az összes többi a világban, úgyis jó, ahogy van. Ugye, ez nem elég egy kisfiúnak. És hát milyen nagy dolog az, hogyha van még olyan apa, van olyan férfi, akivel kapcsolatban egy kisfiú megélheti azt, hogyha az azt mondta, hogy rendben, akkor az tényleg rendben van. Azt mondja, ez a 13-as pont, de eddig sem mondtam egyetlen pontot se, úgyhogy ez csak megzavar titeket, hogy 50 éves kor fölött születik a király, amikor már van annyi élettapasztalat, hogy abból valami ki tud kristályosodni. Véget ért a húsvéti liturgia. Aj, de jó volt! Ugye véget ért, és hulla fáradtan ott ültünk a sekrestyében, és hát persze akkor még egy-két mondatot váltottunk, hogy mi az, ami nagyon jól sikerült, mi az, amit másképpen kell csinálni, és akkor beszélünk. Egyszer csak valaki, aki ott ül ilyen szűkebb körbe, azt mondja, hogy tudod, Feri, arra jutottam, hogy az emberek többsége középszerű, de azt nagyon jól csinálja. Hát ez egy akkora mondat, hozzátett egy másikat, az emberek többsége középszerű, de azt nagyon jól csinálja, ezért tiszteljük érte. Ez nagyon szép. Egy király beszél így. Szükség van egy-két föltalálóra, egy-két hadvezérre, egy-két olimpiai bajnokra, egyébként meg tiszteljük azt, hogy. És akkor világnak a rendje megvan. Ez egy ilyen mondatot 50 fölött mond ki valaki. Egy ilyen mondat nem születik meg 20 évesen. 50 fölött, hogy összeszedte az összes tapasztalatát, hogy mi az, ami sikerült, mi az, ami nem, az ilyen volt, és olyan is ezt mondta. Ú, de jó. Na nézzük. A király egyszerűen hisz, de biztosan. A király nem kell, hogy zseni legyen. A hitben nem bajnok. Egyszerűen hisz, de nagyon biztosan. Placid atya, mondok történetet róla. Ugye 93 éves, 10 év gulág. Azt mondja, hát Bence is szerzetes vagyok, egy zseniális, olvassátok el a könyvét, a Hit pajzsa, azt hiszem ez a címe. És akkor azt mondja, hogy hát ugye én pontosan tudtam, hogy Bence is szerzetes vagyok, az a dolgom, hogy engedelmeskedjek a főapátnak. Pannonhalmi főapát azt mondja, hogy ezt csinálod, fiam, akkor ezen nem kell sokat gondolkodni, a pannonhalmi főapát azért van, hogy azt mondja, hogy ezt kell csinálnod, fiam, azt csinálom, és az Isten akaratát teszem. Ilyen egyszerű. Haha. Mindaddig, amíg el nem viszik az Andrássy út 60-ba. És azt mondja, ott ülök az Andrássy út 60-ba, és azt mondom, hát te nem a főapát nevezett ide ki. Szóval, eddig nagyon egyszerű volt az élet. Tudod, a főapát azt mondta, itt tanítasz, ott tanítottam, ide mész, oda mentem. És itt ülök az Andrássy út 60-ba, a főapát nem is tudja, hogy itt vagyok. Ja, valami jó járt, hogy... De ő neki ez egy komoly dilemma, azt mondja, hogy a csodába fogok, akkor én az Isten akaratát hogy fogom tenni? Hogy fogom én tenni? És ugye miután reverendába vitték be az Andrássy út 60-ba, ezért aztán, ugye, vagy jó kiszúrunk magával, ő neki kellett WC-t pucolni. Szóval ez remek volt, legalább mozoghattam. És hogy pucolja a WC-t, megy a síralomházba is. Ott megy előtt, és azt mondja, hát végülis én pap vagyok, hát ezek az emberek, ma kivégzik őket, holnap kivégzik. Szóval én ott elkezdek énekelgetni, és magyar népdaloknak a dallamára elénekelte, hogy római katolikus pap vagyok, és most én téged föloldozlak, de csak akkor, hogyha megbánod a bűneid. És akkor ezt így, és hogy énekelgetett, ez már nem az Andrássy út 60-ba volt, mert ott tudták volna, mikor már átvitték az orosz fogságba. És akkor utána eltelik néhány nap, és ő még mindig ezen vívódik, hogy de mi az Isten akarata? Hát itt most pucolom a WC-t, most megyek a gulágra, most mit a csodát kezdjek ezzel? És akkor egyszer csak találkozik valakivel, aki ott volt a síralomházban. És azt mondja, ide figyelj, te voltál az, aki ott énekelt? És hát igen, én voltam. Te el se tudod képzelni, hogy micsoda erőt adott nekünk az, hogy te azt mondtad, hogy én katolikus pap vagyok, és én föloldozlak titeket a bűneitektől. Hogy az nekünk, hogy az mit jelentett ott nekünk. És erre azt mondja, aha, akkor az Isten küld engem a gulágra. Minden rendben van. 10 év sicsúgy, a király ilyen. Látjátok, nem kell rögtön mindent tudnia. Egyszerűen hisz. Attól ő még nagyon okos ember. De hinni egyszerűen hisz, de nagyon biztosan. 2 egyszerű mondat elég neki 10 évre a gulágon. Na ez a ami a királyra jellemző. Jó. 15. Megáldja a fiait. Áldást ad. A rossz király átkot szór. Hány és hány apa, mikor azt gondolja, hogy most apai szerepében van, egyszerűen csak szidalmazza a családját. Az az átoknak egy modern formája. A jó apa áldást oszt és áldást ad. Jó? Szent Ferencről van egy nagyon megrázó történet, hogy az apja állandóan átkozta őt. Rettenetes viszonyban volt az apukájával, és nagyon félt is tőle. És akkor már, hát mondjuk így, hogy koldusként, szerzetesként visszament a városkájába, és rettenetesen félt attól, hogy nem fogja tudni elviselni azt, ahogyan az apja, ha meglátja őt, vagy kiderül, majd viszik a hírt neki, hogy a fia megint itt van a városban, majd kijön, és mindenféle piszokságot fog neki kiabálni. Ez rettenetes, ezt nem tudom elviselni, ezért megkért az egyik rendtársát, hogy kísérje őt el. És majd menjen a másik oldalra, ne oda, ahonnan az apjának a szidalmait és átkát hallja, és minél inkább szídja őt az apja, annál inkább a másik fülébe mondja azt, hogy te derék és jóra való ifjú vagy. Szent Ferenc. Egy király hisz így. Végtelenül egyszerűen. Tudjátok, nem is akart regulát írni. Azt mondta, de hogy milyen regula? Ugye még nyaggatták őt. Regula kell. Regula kell. Hát regula, hát ott az evangélium. Minek regula? Hát az elég. Hát neki elég volt. Következő pont. A király meg tudja mutatni, hogy a férfiasság több, mint macsónak lenni. Értelmet ad a férfiasságnak, nem a férfi voltnak, a férfiasságnak értelmet ad. Egy nagyon eredeti gondolatot olvastam, azt mondja, hogy a macsó attól macsó, hogy van mellette, előtte, mögötte egy nagy anya. Ezt tudjátok, így van. Hát ezekben a kultúrákban olyan nagy anya van, hogy az hihetetlen. Nagyon nagy anyák és macsó pasik. Ez egy kultúra. Szóval a mi világunkban tulajdonképpen már macsók sincsenek, mert igazán nagy anyák sincsenek. Szóval, hogy már csak pseudo macsók léteznek. A pseudo macsó az a kiábrándult nő bosszúja a férfin. Ezen lehet töprengeni egy kicsit. Tehát megmutatja azt, hogy a férfiasság több, mint macsónak lenne, hogy mi annak az értéke. 17. Képes mások szükségleteit kielégíteni, tud táplálni másokat. A valódi király igazán termékeny. Rettenetes, hogyha a termékenységet és az életadást ma már kizárólag a nőhöz kötjük. Rettenetes, rettenetes. Ha a férfinek a nemző képességét, erejét, azt, hogy életet ad, ez ennek az értéke elvész. Annak a felelősségével, meg következményével együtt persze. Tehát látni a férfit, ahogy gondoskodik és életet ad. Azt gondolom, ez régen egyszerűbb volt, mert a férfi véresen, csapzottan, félfüllel visszajött és húzta maga után harcos társaival a 3/4 mamutot. Ugye az akkor ott meg volt ölve. Ott akkor pontosan a nő is látta, hogy a pasi dolgozott aznap. De ugye egyébként ez nagyon is nehéz, a férfiaknak nagyon nehéz. Tehát ha egy nő belemegy abba, hogy a nőben is ott van ez a király. Ha a nőben nem eléggé kimunkált ez a király, néha egy-egy fontos mondatot nem tud szólni a nőnek, akkor a nő elveszti a talajt a lába alól, és akkor elkezd olyanokat mondani, hogy a férfiakra nincs is szükség. Hallottam, ez ma nagyon trendi, tulajdonképpen a férfiakra nincs szükség, mi is pontosan ugyanúgy mindent meg tudunk tenni. Ó jaj, ez már a nőket is éppen tönkreteszi, teljességgel. Ebben nem akarok belemenni. 18. Bővében van az erőnek és hatalomnak, ezért nem kell vele élnie. Egy jó király sosem él vissza az erejével és a hatalmával, szinte nem is látni, hogy mikor él azzal az erővel és hatalommal, amivel van. mert azt tudja szinte egészen észrevétlenül is tenni. Az álkirály mindig él a hatalmával, mert meg akar fosztani másokat a hatalmuktól. Na és most egy-két finomság és érdekesség, és aztán jön a harcos. Azt mondja, a király természetesen nem tud megállni magában. Ha a király csak magában van, és azt gondolja, hogy megy neki egyedül is, akkor biztos, hogy rossz király. A királynak szüksége van a szerelmesre, mert ha nincsen szerelmes, akkor élettelen a birodalma. Nincs benne élet, nincs benne semmi szépség, csak rend. Szüksége van a harcosra, mert a király az, aki meghúzza a birodalom határait, a harcos védi azt meg. A legzseniálisabb király is lehet valaki, pontosan meg tudja mondani, hogy ennek így kell lennie, és nincs benne harcos, aki azt végrehajtja. Ugye ez az, amit úgy szoktatok mondani, hogy olyan pontosan tudom, hogy mit kéne tenni, és képtelen vagyok rá. Akarat gyengeségem van. Ez egy nagyon szép mondat. Ugye ez azt jelenti, hogy a király meghúzta a határt, nincsen harcos, aki a határt őrzi és tartja. Föntartja és megtartja. Nem elég tehát a királynak óriási szüksége van a harcosra. Nem a királynak kell harcolnia, a harcosnak kell harcolnia. És leginkább és elsősorban kire is van szüksége a királynak? A mágusra. Mert a király nem kell, hogy zseni legyen, tenyeres talpas, áll a földön, összeköt, ugye határokat kijelöli, nem zseni, ezért a királyt is át lehet vágni. Át lehet. Be lehet palizni. Nem véletlen. Ha az Ószövetséget ebből a szempontból olvassuk, akkor azt látjuk, hogy a királyok állandóan elszállnak. A legjobb királyok is. Tulajdonképpen az Ószövetségben egyetlen igazán mintaértékű király sincs. Csak úgy mondom. Nem csak a Csillagok háborújában nincs, mert azt még elviselnénk. De az Ószövetségben sincs. Hát Dávid az ószövetségi nép számára a királyoknak a királya, a király minta. Hát olvassuk el egy kicsit azért a történetét. Hát azért, hogy mondjam, negyed annyi bűn is sok. Nem véletlen, hogy Jézusról beszélünk úgy, hogy a királyok királya. Krisztus király ünnepe az év utolsó vasárnapja. Ó, hát nem véletlen. Szóval, ha az Ószövetségben megnézzük a királyokat, kikre szorulnak rá a legjobban? Hát a prófétára. A próféta testesíti meg az Ószövetségben a mágust. Oda megy Nátán próféta, és azt mondja, ide figyelj, Dávid, amit tettél arcátlan, igazságtalan, fölháborító gazemberség. A királynak a mágus az, aki beolvas. A rossz királyt arról ismerjük meg, hogy a birodalmában a mágusokat kiírtja. Nagy Heródes arra készült, hogy kinyírja a napkeleti bölcseket. Amikor a király elhallgattatja a valódi prófétákat, akkor bevezet

aki beolvas. Nagypapa, ő inkább az igazi király. Az apa még marhaságokat csinál, a nagypapa már nem. Kicsi gyerek, igen, néha. Nagybácsi, ez kedves. Hát akármilyen furcsán is hangzik, de az asszony, a férfi, megyünk, csináljuk, és akkor az asszonyan kedvesen, úgy lefekvés után, úgy, te, drágám, biztos, hogy jó ötlet, hogy ez. Ha egy férfi nem tud néha nagyon hallgatni a feleségére, jaj neki, meg a családnak is. A nő néha olyan zseniálisan tudja a férfit helyre rakni, mint ahogy fordítva is. Más a dinamikája, de ha egy családban ténylegesen tud ebből a királyi erőből családföntartó, gondoskodó, rendet teremtő, biztonságot adó férfi lenni a családfő, akkor nagyon rászorul a feleségére. Nagyon. Hogy az néha kedvesen megsimogassa, és azt mondja, hogy de drágám, hát ezt hagyjuk abba, vagy ez egy marhaság. Vagy hát nem látod, hát már régen el kéne engedni a nagy lányodat a buliba. Hagyd már abba ezt a keménykedést. És utána ugyanez a férfi, fél év múlva a haverjaival, hogy azért, jó, ez igaza volt. Az én nagy lányom, ha láttátok volna. Na, szóval a férfiaknak nagyon... A nők nagyon okos dolgokat tudnak mondani. Nagyon. 20. A jó király oda tudja adni magát a népének. Képes odaadni magát. Emlékeztek, hogy az angol királynővel kapcsolatban mondtuk ezt, hogy nagyon kritizálták őt, mikor természeti katasztrófa, meg nem tudom, ilyesmik voltak, hogy nincs a népével. Hogy bezárkózik a kastélyába, és nincsen eléggé a népével. Na ja, oda tudja adni magát, az mit is jelent? Ha valakiben helyén van a király, a férfiben, családot akar alapítani. 33 évesen nem kalantúrára akar menni, úgy egyébként, hanem családot alapít, meg akarja alkotni a maga kis királyságát. A szónak jó értelmében, abban a szellemben, ahogy erről eddig beszéltünk. Nem kis király akar lenni, hanem a maga világában. Családot akar alapítani, gondoskodni akar egy nőről. Hát micsoda nagyszerű dolog az. Ő ezt akarja, gondoskodni akar a gyerekekről. Együtt a feleségével akarja szeretni a gyerekeket. Ha valakiben a király a helyén van, akkor ez ilyen egyszerű. Ezért van az ténylegesen, hogy a király rettenetes válságba jutott ma a férfi lélekben. Mert kasztráltuk a férfiakat, a férjeket és apákat. El is lehetetlenültek, el is lehetetlenítettük őket. És ezért a kisfiú fölnő és nem akar családot alapítani. Hát ez egyet ez az, hogy alapítani. Hát a ma férfiai semmit sem akarnak alapítani. Hát ebben semmi alapítás nincsen. Akiben a király a helyén van, házat akar építeni. De hogy egyáltalán ez megfogalmazódik egy férfiben, hogy mikor fölismered magadban ezt a vágyat, meg kéne építenem a családi házunkat. Ez gyönyörű. Ez gyönyörű. És hogy milyen nagy dolog az, mikor elmegyünk egy táborba a fiúkkal, és kiássuk a budit. Hát ez nem úgy van. Ki kell ásni a budit. És mikor a kisfiúk már azt mondanák, hogy most lett elegük az egészből, akkor azt mondani, rendben van, de akkor utolsó két nap nem lesz hova menni. Mert ez nem elég mély. És akkor még két óra ez. És utána föl kell állítani a sátrat. Egy kisfiúnak tudnia kell a sátrat fölállítani. Az nem az, hogy mindig megvárom, az apám fölállítsa. Meg kell őt tanítani rá. Ez nagyon, hát de így kicsibe. Mennyi nem, fiam, anyádat kekszet. Hát ez rettenetes. Jó, tehát családot alapít meg minden egyéb. Utolsó pont. A papságról szól, hogy ami mondjuk talán kultúrkereszténységünkben, a papot nagyon királyfigurának óhajtjuk, óhajtják. Ugye, ha a pap semmi más nem hordoz, mint hogy már 24 évesen, mikor fölszentelik, és akkor Erdélybe azt mondják, hogy bácsi. Ugye 24 éves, lehet, hogy még nem is borotválkozik. És akkor a 70 éves parasztember azt mondja neki, hogy bácsi, minket meg atyáztok. Hát hogy? Nem is értem. Ha egy papban semmi más nincsen, se mágus, se harcos, se szerelmes, csak egy ilyen félre sikerült ki.

0: király, akkor milyen lesz az hivatalnok? Ebből áll elő a hivatalnok pap. Ugye őrzi a rendet. Hát pólóba. Mindig, mintha skatujából húzták volna elő. Hát a pap tényleg hivatalnok is. Őrzi a rendet. Megmondja, hogy ez rendben van, de ha csak ez van, túlságosan is ilyen király, apa figurát gondolunk és képzelünk és várunk el a paptól, és ami tulajdonképpen a legnagyobb ellentmondás, hogy szinte teljesen kiszorult belőle a mágus. Szinte alig maradt benne valami. A papban. Ez óriási kérdéseket vet föl, majd mikor a mágusról fogok beszélni, akkor ezt bővebben ki akarom fejteni. Ugyanis, ha 50 éves kor fölött születik igazán a király, hát hogy volna elvárható egy 30-40-50 éves férfitől, hogy ő, hát nem tud még az lenni. Még tombol benne a szerelmes, még ott dúl benne a harcos, és akkor föl kell venni egy szerepet, hogy ő a király. Ebből nagyon sok feszültség fakad. De ugye ez egy oda-vissza játék, tehát vannak nagyon irreális elvárások, és maga a pap is elvárhatja magától azt, hogy ugye ebből mi következik? Egy lehetetlen helyzetnek nem lehet megfelelni, marad egy szerep, egy reverenda, egy fekete ruha, előírás szerinti cselekvésmód, előírás szerinti gondolkodásmód, és ennyi. Tisztességes hivatalnok a papból. Rettenetes. Hanvas Béla még mindig Zeuszról. Zeusz az egyedüli lény, aki nem lázad. Nem azért nem, mert a világot ő teremtette, és a törvényeket, amelyek a világot kormányozzák, ő gondolta ki. Az alkotmányt készen találta. De az egyedüli lény, aki ezt a világ alkotmányt így, ahogyan van, minden változtatás nélkül, és éppen ezért minden ellenszegülés nélkül elfogadta. Ez a király. Miért? Mert egyedül benne olyan teljes az élet, amely mindennek örülni tud. A legnagyobb erő és a legnagyobb tudás a világot úgy, ahogy van, elfogadni, és az életnek föltétel nélkül mindig és maradéktalanul örülni. Ez Zeusz olimposzi természete. Zeusz legyőzte a titánokat, a lázadókat, és önmagában legyőzte a lázadót. Mert a legnagyobb erő nem a harc és a küzdelem és a lázadás és a hősiesség, hanem a derű. Egy jó király, ugye Szent Istvánról is, azt, hogy ilyen derűsen, ücsörögő szakállával, és a gyerekek húzkodják azt. Ugye ez. Na jó. Csak a derű teheti meg azt, hogy nem lázad. Csak a derű az az erő, amely fogva tartja a világ örök, és meg nem változtatható rendje ellen való fölkelést. Meg tudja fékezni az ellentmondást. Az élet nem azért van, hogy ellentmondjanak, hogy vele megváltoztassák a világot, és legyőzzék, és harcoljanak vele, hanem hogy éljék. A teljes élet pedig öröm. A legmagasabb élet nem a hatalom, hanem a derű. Zeusz Olimposz magasságában nem hatalmánál fogva ül, hanem azért, mert ő a legerősebb. Ez az erő pedig a világnak derülten úgy örülni, ahogy mindig volt és lesz. A világ kormányzás logikájának végső értelme az, hogy mindez, amit legmagasabb erő és feszül, hogy mindez, mint legmagasabb erő és feszültség van jelen. A világot Zeusz nem azzal kormányozza, hogy kívülről beleavatkozik és irányítja, hanem úgy, hogy a középpontból kilép, mint az élet tüzének az őre. Az erő itt a legbelső magjáig minden. Annyira erő, hogy csúcsponton áll, és már kiderül, megvilágosodik, letisztul, meghiggad, vagyis derűvé válik. Ez a bennünk élő király archetípusa. Azért Hanvas Béla tudott valamicskét erről. És ez annak idején 450 forintért kapható volt. Nézzük a harcost. Jaj, szeretem. Ez jó. A harcost hogyan ábrázoljuk a királyt? Koronával a fején ábrázoljuk. Kezében jogar, országalma. mivel ábrázoljuk a harcost? Valami olyasmi, és nézem hátra, hogy föl lehet valamit kapni. Lézerkard. Lézerkard. Karddal. De mire való a harcos kezében a kard? A király. Akkor jó király, ha a hatalmával szinte nem is él, hanem derűsen beleilleszkedik a világ rendjébe, és azt föntartja. A királynak nem kell hatalmaskodnia. Akkor mire való a harcos kezében a kard? Nem arra, hogy öljön vele, hanem hogy dolgokat szétválasszon. A harcos kezében a kard arra való, hogy szétválasszon. Hogy azt mondja, idáig tart a birodalom, és ezt én itt megvédem. Idáig jöhetsz, és innentől kezdve halál fia vagy, oda nem jössz be. Ezt csinálja a harcos. A király jelöli ki a határt, a harcos védi meg. A szétválasztásnak a képessége, distinkció magyarul. Azt mondja a régi bölcsesség, hogy aki képes jól disztingválni, megkülönböztetni, az belépett a bölcsesség világába. Ugye ezért beszéltünk nagyon sokat arról, hogy döntsd el, hogy az életednek egy kérdése sürgős vagy fontos. Nagyon egyszerű, ha van benned harcos, azt mondta, ez sürgős, az fontos. Utána már is lehet tudni, hogy hogy élünk ezzel. De kell, hogy valaki a kardjával azt kettészelje. És azt mondja, ez ide, az oda. És utána azt ott megőrzi. Te innen nem mész át oda. Mit képzelsz? Ez a férfi erőnek, a férfi archetípusnak egy hihetetlen fontos eleme. Megkülönböztetni a nem fontosat a fontostól. Hát, most ismertek olyan férfiakat? Locsognak, fecsegnek. 1 óra 15 perc is sokszor kevés nekik, hogy egyszerű dolgokat elmondjanak. Áradnak és hömpölyögnek. Nincsen tisztességes part, jobbról, balról. Esnek szét. A harcos azt mondja, hogy ez fontos, ez nem fontos. Ezért nem halunk meg, azért meg meghalunk. Ezt nyugodtan el lehet engedni. Ezt most nem kell elmondani. Ezt muszáj elmondani. A harcos megtudja a kardjával vágjott, hogy ez fontos, ez meg már lényeges. Eddig tartott a fontos, innentől kezdve lényeges. Ezért a harcos azt tudja mondani, na ez az, amiből nem adunk. Ebből nem engedünk. Hogy nem lehetséges az, hogy én ebből engedjek. És a harcos odáll és azt mondja, ide figyelj, itt legfőjebb a testemen keresztül. Az biztos. Mert én itt fogok állni. Jöhetsz akármikor, biztos lehetsz benne, hogy én itt állok. Ez a harcos, hát enélkül nyaklunk, nyeklünk, szétesik teljesen az élet. Teljesen. Olyan puhányok leszünk, most sztorizgatok egy picit. A harcos az, aki tud izzadni. Nagyon nagy dolog, egy férfinak kell tudnia izzadni. De nem úgy, hogy az, mert meleg van a teremben. Hát annyit ültem, hogy nem erről beszélek, hanem hogy de jó lenne, hogy egymásnál ide jönnének a férfiak, és elmesélték, hogy hogyan izzadtatok. Nem az, hogy milyen szag, meg nem tudom mi, vagy, hanem hogy mibe tudtunk mi megizzadni férfiak. Az fantasztikus, nagyszerű dolog. Mikor állsz egy edzés után, remegő lábbal a zuhany alatt, remegsz, szóval annyira elfáradtál, és úgy folyik rád a meleg víz, és hát azért nem lesz könnyű innen eljönni. Ez. Amikor tudtál úgy dolgozni, hogy majd belepusztultál. Reggel, mikor még kell föl a nap nekiállni, alapot ásni. Hát muszáj, egyszer muszáj, hogy építsetek egy házat. Nem biztos, hogy a sajátotokét. Bölcs ember először a másik házát építi. És azt megtanulod, hogy mit nem kell úgy csinálni. Hát emlékszem, egyik legjobb barátom, most is, hát milyen régóta vagyunk jó barátok. És akkor családi ház, és megvolt minden zsaluzás, föl kellett rakni a koszorúra a betont. Hát jó, csiga azért volt, lehetett húzni. És képzeljétek el, hogy olyan, mi lett, hogy önerőből ment az építkezés. Nem jött el senki segíteni, ketten voltunk. Családi ház. És az olyan, hogy azt egybe kell csinálni. Tehát nem úgy, hogy ma megcsinálom egy pici részét. Hát akkor hogy tartja össze? Hát a koszorú azért van, hogy összetartsa a falat. Tehát ez nem jó, hogy kicsit most pöttyöngetek egy kis ízét, aztán hazamegyek, aluszkálok. Hogy hát az mai napig, hogy összejövünk, az a ház azóta is áll, hogy elkezdtük reggel, és aztán reflektorfénybe, éjjel kettőig, ketten, forcá, fölnyomtuk a koszorúra az összes betont. Hát de utána érted, milyen voltál. Hát két napig, hát így a kezemet nem bírtam fölemelni, így ittam, így. Ez ugyanolyan, de hát ezeket meséltem már. Szóval ezek kellenek, ezek hozzák elő, te jó ég, ezt képes voltam megcsinálni. Ez olyan, mint hogyha hogy belevágsz egy léket a harcos archetípusának a burkához, és innen gyere föl erő. Ugye hát ez az, ami azt mondod, elkezdesz valamit csinálni, és nem is látod, nem is gondoltad volna, hogy képes vagy rá. Egy muszáj egy férfinek megélnie azt, hogy elkezd valamiért harcolni, nem, hogy tudtam ezt megcsinálni. Szóval többet nem lennék rá képes. Hát ez az élmény kell. Hát emlékszem, a Terézvárosban káplán voltam, és kitaláltuk 300 kilométer bicajozás. 24 óra alatt. Na, de simán lenyomtuk. 400! 23 óra 55 perc alatt, képzeljétek el. Ú, de necces volt. 400-at lenyomtunk, hajnalba indultunk, másnap hajnal, 23 óra 55 perce. 400 kilométerből 350-et mentem egy elől. Aki már biciklizett, az tudja milyen. És tudjátok, mi volt az érdekes? Megcsináltam a 400 kilométert, 50 és 100 között volt a legnehezebb. De ezt csak azért tudom, mert egyszer lenyomtam egy 400-ast. 50 és 100 között azt gondoltam, hát nem vagyok normális. Ez még nem ellenérv, tehát hogy... És akkor 100 és 200 között magamhoz tértem, 200 és 300 között úgy ment a lábam, életemben akkora élmény nem volt. Na, hát nem mondom, hogy 350 körül már egy kicsit nem öntötték be a betont a lábamba. Na de ezek az élmények, vegyétek ezt elő, férfi társaim. Nők is vegyétek elő. És akkor ugye megérkeztünk hajnalban, barátaink hálózsákba ott virrasztottak az ajtó előtt. És akkor utána reggel 8-kor miséztem. Ugye, tulajdonképpen ment is. Egészen a térdhajtásig, ugye, mert úgy lemenni még valahogy lementem. És itt jöttem rá lent, nem bírok fölállni. Ez most tényleg mókás, de ott lenn nem volt az, mert tényleg így volt, rájöttem, hogy tényleg nem bírok fölállni. Hogy én innen egyszerűen nem. És akkor, ugye, hát szerencsére az oltár, ugye úrfölmutatás volt, és akkor letérdeltem. Mondom, de jó, hogy itt az oltár. És akkor eszembe jutott öreg papnevelő, azt mondta, tisztességes pap, pracliát nem nyomja rá az oltára, nem arra való, hogy... Mondom, kedves, nem tudom, X atya, most ne nézz ide, de én... És akkor próbáltam ilyen diszkréten. Gondoljátok, hogy ment? Könyökkel, így, ahogy mondjuk. Szép, szép mise volt. Nézték, hogy ez érdekes. Ó, akkor itt befejezem. Tehát a harcos, aki rájön arra, hogy maga se gondolta volna, hogy meg tudja csinálni, és meg tudja. Hát ez. De nem az én erejéből megy az. Jól van. Köszönöm a figyelmeteket.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni. Ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenki üdvösségre hívsz. Magadrunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Az egyház nem maradhat közömbös szemlélő, osztoznia kell az emberiség életében, hangsúlyozta katekézisében Leó pápa. A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, biarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Szentatya a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatáson az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott szeptember 2-án, szerdán. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, a világot meghallgató és szolgáló egyház. A felolvasott szentírási szakasz a János 3.16.17 volt. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház Krisztus példáját követve arra kapott meghívást, hogy osztozzon az emberiség életében. Meghallgassa korunk emberének legmélyebb kérdéseit, és magára vállalja a szenvedők terheit. Rámutatott, hogy a keresztények nem maradhatnak közömbös szemlélői a világban végbemenő változásoknak, hanem fel kell ismerniük, és le kell leplezniük korunk ellentmondásait. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskolakezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálók és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az E.ON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a segélyszervezet csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Életkérdések. Brückner Ákos ciszterci szerzetes műsora a legfontosabb kérdésekről.
4: Dicséretessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
5: Újra köszöntjük egymást, és most megint a csapat, ez a lelkes csapat, együtt külön bejöttek a lányok egy szabad délután ide segíteni, meg Levente, aki itt a főnök úr, és ugye azért örülünk ennek, hogy újra mondhatnám, ugye, hogy Nóra, Adél, Levente, és előtt. Az a helyzet, hogy lapozunk egyet, már többet szóba hoztunk, ilyen-olyan főnökökről volt egy említés. Hát egy jó főnök az egy nagy áldás. Egy olyan házas, hogy az embert megérti, meghallgatja. Ráadásul pedig tegnap éppen a hangversenyen a házilosor mögöttem, és azt mondja, hogy a délután 4 órában, már 4:30-ben 100 telefon megrendi, meg személy jelentkezett, tehát rengeteg, akit ugye meg kell értse. Nagyon nagy volt a forgalma. Tehát hálás vagyok, hogy odafigyel az emberre, és aki az embert egészében nézi. Vagy olyan műhely főnök, vagy valami gyári főnök, aki ugye, aki hát igazságos, vagy nem majrézik, vagy mit tudom én, rendre tud tartani. Ritka az, hogy egy olyan osztály, ahol mondjuk tényleg nagy békerend van, osztályfőnök össze őket fogni. Hát ez nagy titok, hogy lehet az ember jó vezető. Tehát még a hozzávaló kapcsolatunk sem mindegy, és mi is formáljuk egymást, mert tönkre lehet tenni egy nagyszerű tanárt is, hogyha olyan kacifántos osztálya van, és hasonlóképpen mindenben lehet félre is lépni, de most inkább azt mondjuk, hogy mit jelent a tisztességes alakulás, és itt van kezünkben ez a Juketnek ez az érdekes, bocsánat, magának az és az kategóriának az érdekes következő pontja, még mindig a negyedik parancsolatnál szól, hát akkor a polgári társadalom elöljárói.
6: A polgári társadalom elöljárói. Isten negyedik parancsolata elrendeli, hogy tiszteljük mindazokat, akik Istentől a mi javunkra hatalmat kaptak a társadalomban. Megvilágítja a hatalmat gyakorlók, és az annak előnyeiből részesülők feladatait. A polgári hatalom kötelességei. Akik hatalmat gyakorolnak, tegyék azt szolgálatként. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. Egy hatalom gyakorlásának erkölcsi megítélését isteni eredete, érdemes természete és sajátos tárgya alkotja. Senki sem parancsolhat vagy vezethet be olyat, amely a személyek méltósága és a természeti törvény ellenvaló. A hatalom gyakorlása arra irányul, hogy az értékek helyes hierarchiáját nyilvánvalóvá tegye azért, hogy megkönnyítse a szabadság és mindenki felelősségének gyakorlását. Az elöljárók az osztó igazságosságot bölcsességgel gyakorolják, figyelembe véve az egyes ember szükségleteit és hozzájárulását, nem téveszve szem elől az egyetértést és a békét. Vigyáznak arra, hogy az általuk hozott szabályok és rendelkezések ne vigyenek kísértésbe a személyes érdek és a közösségi érdek szembeállításával. A politikai hatalom köteles tiszteletben tartani az emberi személyek alapvető jogait. Humánusan gyakorol igazságot mindenki, nevezetesen a családok és a kisemizet jogának tiszteletben tartásával. Az állampolgársághoz kapcsolódó politikai jogokat a közjó követelményeinek megfelelően lehet és kell megadni. Törvényes és arányos indíték nélkül a politikai hatalom nem függesztheti fel. A politikai jogok gyakorlása a nemzet és az emberi közösség közjavára rendeltetett.
5: Hát köszönjük, hogy ilyen világosan lehet erről beszélni a máskövetkezési nyomán, más János pápa ugye szorgalmazta ezt, hogy legyen egy ilyen hitbemutatás, és a negyedik parancsolatban nem csak a szülőket veszük, a nagyszülőket veszük figyelembe, hanem mind látjuk a különböző vezetőket. Akár egy ország vezetőit, akár egy vállalatnak, vagy egy intézménynek a vezetőit, mert csak akkor lehet harmonikusan dolgozni, alkotni, jövőt teremteni, gyógyítani, hogyha egy harmonikus kapcsolat van a vezető beosztott között. Nem könnyű vezetőnek lenni manapság, rendkívül nehéz, mert nagyon sok a liberális, ilyen elszabadult személyes közbeszólások a lehetősége, vagy a önkényes valamiképpen választás, önkényes valamiféleképpen viselkedés a beosztott részéről, de az is szörnyű, hogyha leszorítottan rabszolgák vagyunk, tudjuk, hogy az agrárvilágból a gyári iparba, a iparosodásba átmenet, az szörnyű sok szenvedéssel járt, mert ugye akik gyári munkahelyeket rabszolgák lettek gyakorlatilag. Vagy nem is beszél, hogy Amerikában hogy húzolták el, hogy Afrikának egy kiváló fekete bőrű black rétegét, milyen csúnyán. És van egy egész nagy szentünk, a Bakita, akit a Singer pápa 16. Bejárt nagyon is tisztelt. Képzeljétek el, hogy ő egy kislány volt, akit elraboltak. Hát valahány éves korába. És annyira megalázták, annyira tönkretették, hogy nem is tudta, hogy mi a neve. Ez már egy fölvett név, hogy Bakita. És ő ugye került egy rabszolgatartóhoz, onnan aztán egy idő után megkízott egy másikhoz, és az volt a szerencse, hogy egy olasz ilyen diplomáciai személy, akinek ott szerepe volt, valamiért megvásárolta őt. És például attól kezdve már emberi helyzetbe került, és hát rendbeszedték, fölöltöztették, gondozták, és hát nevelték, tanították, és ott ő kezdett emberré válni, hogy így mondjam, egy jószágos emberé. Nem volt benne bosszúvágy, hanem elfogadta a sorsát, és aztán nővér akart lenni később, ugye ez is összejött, hogy nővér legyen, és hát egy szentéletű valaki, szent is van avatva. Egyik legmarkánsabb mai újkori szent, hogy úgy mondjam, és ugye szívesen fordulunk hozzá, vagy kérjük, hogy az ő keserves sorsából tudjunk erőt meríteni az ő nagy hitvaló szeretetén révén. Úgyhogy az Istennek vannak ilyen jó húzása, hogy valaki ugye a pokolból megmenekül, és ugye emberséges, sőt szent életet élhet. Hát mindenféleképpen erre oda kell figyelni, nem játék az élet, hogy tudunk egymást megbecsülni. Az előbb, amit hallottunk, ez titeket, ilyeneket szoktok olvasni, vagy elgondolkodni, van ez valami, hogy teljesen újszerű most, amit itt olvastál?
6: Nem teljesen újszerű. Tehát, hogy már gondolkodtam én személy szerint ilyeneken, meg szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen lehet egy ilyen vezetői pozícióban lenni, és hogy mekkora felelősséggel jár. És ugye ezt miképp lehet jól csinálni, és nyilván itt a nagyon fontos dolog, hogy a közjót kell nézni, de közben egyes embereknek személyesen is oda kell figyelni rájuk, hogy mindenkinek hogyan lehet az jó. De azt sem szabad elfelejteni, hogy nem lehet mindig mindenkinek minden jó. És ezért szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és én gyakran gondolkodtam már ezen, hogy ezt így hogy lehet, meg nyilván hogyan lehet felnézni az ilyen emberekre, megkövetni, és ilyenkor bízni kell a feljebb valóinkba etéren. De nyilván a saját elveinknek nem mehetünk ellen, tehát hogy ezt is át kell gondolni, hogy mit hiszünk el, és mit nem, és kit követünk, és mennyire. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon összetett téma, és ezt nagyon-nagyon lehet még boncolgatni, mert én még nem jutottam egyértelmű válaszra.
5: Igen, igen. És neked? Azért?
7: Hát alapvetően azzal nagyon-nagyon egyetértek, hogy azért minden vezetőnek hatalmas felelőssége van. Én például nem is mernék elvállalni egy kormánynak a vezetését, mert szerintem egy egész ország vezetése az akkora felelősség, amit én nem bírnék. És nem tudom, hogy ezt hogyan lehet épésszel bárkinek is egyébként bírnia. Akkor egy kisebb közösségnek a vezetése az megint nagyon-nagyon más. Én azért én azzal valószínűleg sokkal nagyobb barátságban lennék, mert azért egy vezetőnek, ha az első dolga mindenképpen az, hogy hát ilyen csúnyán mondva az alatta lévőket, vagy a beosztottjait nagyon jól kell ismernie. És nem lehet valaki úgy vezető, hogy csak a munkakörben vezető, mert azoknak az embereknek a lelkének is valamilyen szinten a vezetője. És hát szerintem a Bibliában azért van egy-két ilyen, sőt, szerintem sok ilyen utalás, hogy mint a jó birka pásztor, úgy kell lennie a vezetőnek a beosztottai iránt is.
5: Igen, hát ez nagyon pontosan fogalmaz, és nagyon, nagyon mértéktartóan felelősen. Azért gondolok rá, hogy most napjainkban egy egész nagy invázió indult, de a Vatikánig bezárulak, hogy a női tehetség, karizma jobban érvényesüljön, és egyre több női vezető van most a közéletben. És még Ferenc pápa is nagyon remélte, de hát már ez már visszamegy, akár Szentkiti Piuszor elmekült ott bárkit megszólítani, tehát egy kozmetikus, vagy hasonló szolgálatban lévőt, ilyen csoport fogadott, bámulatosan tudta őket megszólítani, ez akkor fiatalkoromnak ez egy nagy élménye volt, hogy ugye hát alig lehetett hallani, még akkor Vatikán rádiót se tudtuk ugye elérni, meg hát csak úgy híradásokból tudtuk, hogy zseniálisan tudott fogalmazni, és tényleg szívvel, lélekkel megértette őket, helyezte őket, megerősítette őket a pozíciókban, meg a törekvéseiben, és azóta egyre inkább ez népe sűrűsödik, másként pápa is nagyon kiállt a nők megbecsülésért, és most meg már ugye hát Ferenc pápa bevitt a Vatikánba jó néhány hölgyet, akik akár nővéreket, szerzeseket, akár világban élőket különböző posztokra. Mert ez egy izgalmas kérdés, hogy azt várja, meg ez ilyen tisztánlátó emberek, hogy a női karizma, ugye ti nem igen szeretek háborút intézni, és nem akartok, ugye tudtok háborút, nem akartok háborút teremteni, tudtok panaszkodni, vagy sírni, ha valami bántó, de nem szoktok másokat gyilkolni, és mit tudom én elítélni. Tehát hogy nagyon fontos, hogy ez az ember humánusabb gondolkodásmód, hogy közel vagyok az élet megbecsüléséhez, hát ez jobban érvényesüljön. Mert szörnyűség, amikor az emberek ugye elvadulnak, és nem tudnak megtalálni közös nevezőt, ugye leülni a tárgyalasztóhoz, ennek a nagy ajándékát kérjük, és ugyanakkor ez nem is olyan könnyű, mert kivel lehet tárgyalni. Még egy iskolán belül is, aki annyira magába roskadt, annyira tönkrement, nagyon nehéz vele szót érteni. Tehát minden elfajult helyzet nehezen kormányozható. Ezek izgalmas kérdések. Levente, szólj te is hozzá kicsikét.
8: Nekem se volt teljesen új ez a gondolat a vezetőkről, viszont az Adélhoz kapcsolódva tényleg azt kell belátnom meg a történelem ismeretével együtt, hogy tényleg óriási pszichológiai nyomás nehezedik a vezetőkre. Tehát volt egy ilyen felvetés még azt hiszem a felvilágosodás korában, hogy a különböző politikusok ne legyenek olyan sokáig egy posztban. Mert egyszerűen teszem azt 8 év után már olyannyira megváltoznak pszichésen, hogy teljes mértékben elveszítik a saját józan eszüket, az önuralmukat maguk fölött, és mindig csak most saját magukra fognak gondolni mások helyett. Tehát hogyha valaki vezetővé szeretne válni, akkor mindenféleképpen ugye ambiciózusnak kell lennie, ugyanakkor lelkileg is ismernie kell saját magát és a társait is. Mert a vezetőnek szerintem a legfontosabb szerepe, ugye vezető lehet bárki, egy politikus, egy pap is akár, egy püspök, egy igazgató egy iskolában, de szerintem a vezetőnek a legfontosabb feladata az a saját maga alá tartozó embereknek a helyes irányba, a helyes útra való mutatása, vezetése.
5: Nagyon igaz, amit mondasz, és ez azért is problémás, mert hát erre nevelődni kell, meg egy olyan szemléletet kialakítani, hogy az emberek ezt el is várják, és se a meghunyászkodás, se az erőszakos lázadás nem vezet előre, hanem tényleg egy higgadt, megfontolt között. Van egy ilyen szó, hogy közjó. Az egyháznak a szociális rendben ez egy alapvető fogalom. Nem igen használják. Egyébként a közösség java, közjó. Tehát nekünk ez alapvető érték és alapvető célunk, hogy a közösség java érvényesüljön, hogy mindenki harmonikusan tudjon bontakozni, a tehetségét kifejteni, az esetben támaszt kapni, ugye ezek nagyon lényeges kérdések. Tehát, és örülök, hogy fiatalok erre odafigyeltek, mert majd ki fog derülni, hogy mennyire ez az egyháznak nem tilos, hanem alapvető dolog, hogy a köz javával figyeljen. Most van egy ilyen szörnyű ugye, jelszó, hogy az egyház ne politizáljon, hát ez így nem is igaz. Már 11. Pius pápától tudjuk, hogy elmondta, hogy a szeretet nagyon nagy titok, és a legnagyobb szeretet valaki abszolút az igazság, a valóság értékrendjében, mert közösségi szolgál válni, és így lesz politikus. Hát ez nagyon megfogalmaz, hogy nem csak egy pozíció ez, hanem egy jellem kérdése, egy emberi bátorság kérdése, a valósághoz való irányulás, hogy hogyan tudok én tényleg hiteles az emberiség javára, és nem ellen dolgozni. Minden döntésnek ugye különböző következmények vannak. Az is rossz, hogyha nincsenek a következmények megbecsülve, következmény nélküli társadalom az nagyon rossz helyzet, ahol dolgokat nem lehet elrendezni. Hát nyilvánvaló, hogy ezek igen nagy kérdések, és azóta a pápák, de a jelen pápa is napokban megismételte ugyanezt. Tehát tisztán kell látni, hogy nekünk nyilvánvaló, hogy ilyen részlet témákban, pártpolitika, stb. Az nem az egyház dolga. Az nem, pláne egy nagyon sajátos értékrendet képviselünk, tehát nyilván ilyen vitatható napi érdekdolgokban nem mászunk bele. De önmagában a közösség java, az istentelt világnak a belső rendje, ez egyrészt megismerendő, másrészt meg jól kellene vele gazdálkodni. És ez nem ilyen ideális beszélgetés, hanem ez valóban, mondtátok, ez egy nagyon kemény feladat az emberi küzdelem. Amit említettél, mondta, erre van egy latin mondás, honor est mutant mores. A tiszt, a honor, tehát a megbízatás, a tisztség, ez a szó magyarul nagyon megfelelnek, ugye az megváltoztatja az emberek erkölcseit. Ha valaki a hatalomba belerészegül, akkor nagyon rosszul alakul tovább a látása. Az nagyon az egyház, mindig ez, hogy egy pápának, egy püspöknek, vagy egy papnak is, amennyiben ő hatalmas felelősséget és hatalmas lehetőséget mozgat, neki ugye erről el kell tudni számolni, és neki ezt nagyon nagy becsettel kell fogadni. Szolgálunk alázattal, és tényleg így van. A lábmosás a Bibliának a legszebb ilyen példa erre. Ezt azt hiszem, majd el is olvassuk a Bibliából, hogy mit jelent egész Jánosnál leírva a lábmosás. Az ennek a kulcs evangélium helye, hogy hogyan lehet jól szolgálni. Világos? Hát izgalmas dolgokat beszélünk itt meg. Lapozzunk, menjünk a következő olvasmányt. Melyiknek nem olvastam, most kifejezte az előtte voltál, hogy menj addél tovább. Megvan a következő címot, ugye?
7: Igen. A polgárok kötelességei.
5: Na hát ez most a viszonosság, ugye? Nem csak vezetni kell, hanem alkot együttműködni is tudni kell. Ez a szó a legjobb, hogy együttműködni.
7: A hatalom alárendeltjei úgy tekintik feletteseiket, mint Isten képviselőit, akiket ajándékainak gondnokaként rendelt. Engedelmeskedjetek az Úrért minden emberi hatalomnak. Szabad emberek vagytok, de nem arra való a szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok, hanem mint Isten szolgái. Lojális együttműködésük együtt jár azzal a joggal, néha kötelességgel, hogy igazságosan figyelmeztessenek arra, ami szerintük a személyek méltóságára és a közösség javára nézve ártalmasnak látszik. Az állampolgárok kötelessége, hogy az igazság, az igazságosság, a szolidaritás és a szabadság szellemében az állampolgári hatalommal hozzájáruljanak a társadalom javához. A haza szeretete és szolgálata a hála kötelességéhez és a szeretet rendjébe tartozik. A törvényes hatóságok iránti engedelmesség és a közjó szolgálata megkívánja az állampolgároktól, hogy betöltsék szerepüket a politikai közösség életében. A hatóságok iránti engedelmesség és a közjó érdekében vállalt közös felelősség erkölcsileg megkívánja az adófizetést, a szavazási jog gyakorlatát, az ország védelmét. Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki. Akinek adó, annak adót. Akinek vám, annak vámot. Akinek hódolat, annak hódolatot. Akinek tisztelet, annak tiszteletet. A keresztények saját hazájukban laknak, de mint egy ott lakó idegenek. Idegenként teljesítik minden állampolgári kötelességüket, és hordozzák a terheket. Engedelmeskednek a fennálló törvényeknek, és életmódjuk meghaladja a törvényeket. Olyan nemes az a hely, amelyet Isten számunkra megszabott, hogy nem szabad elhagyniuk. Az apostol figyelmeztet, hogy imádkozzunk és adjunk hálát a királyért és mindazokért, akik hatalmat gyakorolnak, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben.
5: Szent Péter levélben van erre egy részlet, és sokat ugye értékelik, vitatják, stb. Tehát nagyon világos, hogy a Biblia maga is tartom az erre üzenetet. Igen, folytassak.
7: Amennyire csak lehet, a jobbmódú országok kötelesek fogadni az idegent, aki a származási országában nem lát biztonságot és az alapvető megélhetést keresi. Az államhatalom örködik a természeti jogok tiszteletben tartásán, amely a vendéget az ő fogadó védelme alá helyezi. A rájuk bízott közjó érdekében a politikai hatóságok a bevándorlási jog gyakorlását különböző jogi feltételeknek vethetik alá, nevezetesen a bevándorlók kötelességeit illetően a befogadó ország vonatkozásában. A bevándorló tartsa hálásan tiszteletben a fogadó ország anyagi és szellemi javait, engedelmeskedjék törvényeinek és járuljon hozzá a terhek viseléséhez. Az állampolgárt lelkiismerete kötelezi, hogy ne teljesítse a polgári hatóságok előírásait, amikor ezek az utasítások ellenkeznek az erkölcsi lent követelményeivel, a személyek alapvető jogaival és az evangélium tanításával. A polgári hatóságokkal szembeni engedelmesség megtagadása, ha követelményeik ellenkeznek a helyes lelkiismerettel, az Isten szolgálata és az emberi közösség szolgálata közötti megkülönböztetésben leli igazolását.
5: Nem katolikus síkon, hanem hát ilyen más fajta lelkiségi közösségben ugye megtagadták a 70-80-as években a katonai szolgálatot, ugye, és akkor hát vagy büntették őket börtönbe, vagy mit olyan kényszer munkával. De hát ugye végül is érdekes dolog volt, hogy pont ezek a ilyen szempontból keresztény törekvések ugye mertek ilyen bátrak lenni. Hát, hogy ez egy vitatott dolog, hogy egy országnak a védelme mennyiben kell segíteni, de az is biztos, hogy hát valahogy az embernek azért nem mindegy, hogy mire hívják be, vagy mit kell tennie. Nagyon nagy erkölcsi kérdések. Ugye ez a mondat, hogy hatalomról parancsra tettem, ezt nagyon vitatják most, ugye, hogy ez egy jelszóvá vált, hogy a háborús bűnöket, ugye, hogy hidakat robbantunk, stb. Azt hát, hogy mosom kezemet, hatalomról parancsra tettem, ezt mondták, nekem ezt kell tennem. Hát ezek nagyon nehéz erkölcsi kérdések, tehát érdemes, hogy egyáltalán ezekre odafigyelünk, vagy oda nézünk. Jó, köszönöm. Volt még ott tovább?
7: Igen. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Ha a közhatalom túllépi illetékességi körét, és elnyomja az állam polgárait, ezek ilyen esetben se vonakodjanak megtenni mindazt, amit a közjó tárgyilag megkövetelt tőlük. Szabadságukban áll azonban saját jogaikat és polgártársaik jogait megvédeni az ilyen tekintély visszaéléseivel szemben, minden esetre tiszteletben tartva azokat a határokat, amelyeket a természetes erkölcs és az evangélium törvénye szab meg. A politikai hatalom elnyomásával szembeni ellenállás törvényesen nem fordul a fegyverekhez, kivéve, ha az alábbi feltételek együttesen fordulnak elő. Az első feltétel. Az emberi jogok bizonyos súlyos és hosszas megsértése esetén. Második. Minden egyéb eszköz kimerítése után. Harmadik. Súlyosabb zavargások provokálása nélkül. Negyedik. Amikor alapos remény van a sikerre. Ötödik. Ha jobb megoldások megszületését észszerűen nem lehet elvárni.
5: Tehát ez a végső helyzetben, ugye mit lehet tenni, de most már ugye az egyház az látható, nincs igazságos háború, meg stb. Tehát meg ugyancsak halálos ítélet, ezek most már nagyon szigorúan néz egyház. Tehát az embernek a egyszeri méltósága, élete azért az egy sajátos kincs, és már vannak olyan lehetőségek, hogyha valaki egészen aberrált, képtelen magán uralkodni, tehát ilyen terhelten, gyilkos szándékú, stb. Hát lehet őt olyan közösségbe vonni, egy olyan zárt térbe, ahol emberse bánnak vele, de ezek az eszközök az nem jut hozzá. Tehát valamiképpen a benne lévő ösztönösséget lehet ugye hát kordába tartani. Ezek nagyon izgalmas kérdések. Hát az is, hogy ilyen, nem halljuk naponta a rádiókba, hogy ezeket az elveket mondanák, az egyháznak ez a tanítása. Azért most azért merjük ezeket mondani, mert most nem akkor napi dolgokkal foglalkozni, de látjuk ezeket, az itt tisztán kell látni, és ilyen fiatal jó már ezekkel találkozni. Igen?
7: Ennyi volt itt.
5: Jó, köszönöm. Hát akkor ez most nagyon érdekes volt számunkra. Ha valamit akartok hozzáfűzni, szívesen, de hát mindenképpen ez egy nagyon felelős beszélgetés, és látjuk, hogy ez a apát, atyát, anyát tisztel, de ez egy egész ilyen vonatkozásokat is hordoz magában, tehát nem lehet azt megbénytelkel szint azért, hogy neked semmi közöd a közélethez. Ez nem igaz. Ez nem igaz. És nem csak arra vagy, hogy most amíg mások tömegek, most gyógyítsd meg, rendbe hozzad, hogy légy egy ilyen irgalmas szamaritánus, az mindenképpen, de nem csak ennyi az embernek keresztény szempontból a joga, hanem az is, hogy hát a jövőt úgy tudja befolyásolni, hogy abból valami jó legyen, vagy jobb legyen. Ugye minden generáció újra a fiatalba bízik, mert ti majd jobbá teszek a világot. Hát csak reméljük mindig, ugye. Nagyon izgalmas kérdés, de teljesen könnyű helyzet egymás közt is, ugye azt érvényesíteni, aki normálisabban, helyesebben gondolkodik, és nem csak a nagy hanggal letorkol benneteket. Ezek egy osztályon belül is milyen izgalmas, hogy egy osztály milyen a közszelleme. Nálatok jó a közszellem, nem az osztályokban?
9: Szerintem igen?
5: Igen. Én is azt látom, hogy ti egy osztályban vagytok?
9: Igen.
5: Na jó, hát akkor minden hárma. Akkor jó, igen, hát akkor azt tudom, hát azt is, hogy a sokat fel az osztályfőnöktől jobban vagytok az osztályfőnöktől?
7: Igen.
5: Hát nagyon tudom, hogy rendben szeretnétek. Szent Erzsébet ott a védőszent, ugye?
7: Igen, tehát, szeret minket nagyon. Szeret minket
5: igen,
7: nagyon.
5: Igen. Na akkor ott ezt kérdez meg, van-e ilyen, én mondjuk, hogy jó vezetőkkel való találkozás? Kinek a életében ilyen, hogy jó vezetőkkel találkoztam? Vagy akkor hallottam, vagy...
7: Hát nekem az általános iskolai igazgató nő, meg egyébként a mostani is Rosszág Oston igazgató úr is nagyon, nagyon jó vezető. Viszont, hogy ne őt mondjam, akkor az általánosban az igazgatónőmet mondanám, ő egy nagyon-nagyon gyerekközpontú hölgy volt, és tényleg látszott rajta, hogy meg tudta szólítani a gyerekeket. És nem az volt az első gondolata, hogy... nem tudom, ő most hatalmat akar gyakorolni, vagy most ezt mindenképpen be kell tartatni. Persze a szabályokat betartatta, és alapvetően egy szigorú nő volt, még mindig az valószínűleg, viszont én szerintem nagyon kellene, hogy következetes legyen egy vezető, és ő az volt.
5: Teljes igazad van, az igazi erejében, hogy amit tegnap igazol, ma meg holnap is, igen, tehát hogy következetes, igen.
7: Úgyhogy nekem egy nagyon jó példa volt ilyen szempontból.
5: Hát igen, örülök, hogy ilyen jóról beszélsz, igen. Meg van még most is szoktok találkozni, vagy csak visszagondolsz rá?
7: Évente egyszer a volt iskolámban szokott lenni egy ilyen családi nap, családi igen, délelőtt, igen. És ott néha így összeszoktunk, vagy hát évente egyszer összeszoktunk jönni.
5: Jó, tavasszal, ősszel, mikor van ez?
7: Tavasszal, igen, ilyen családi nap.
5: Jó, nagyon örülök, hogy ezt mondod.
6: Én nekem is az előző általános iskolámban, nekem egy tanárom volt, akire a mai napig felnézek, hogy mit tudott ott összehozni, mert hát a mi iskolánkban nem a jó magatartásra híresek a gyerekek, és nagyon-nagyon gyakori, hogy a tanárokkal összetűznek, de ezzel a tanára soha. Tehát, hogy ő tisztelettel beszélt mindenkivel, és de kedves volt, végtelen türelemmel, de közben meg azért megkövetelte a szabályokat, és ezzel, tehát hogy nem is kellett neki ilyen, mondjuk kiabálnia, vagy egyéb ilyen lépéseket tenni azért, hogy a gyerekek komolyan vegyék és tiszteljék őt, mert maga a természete, meg ahogy bánt velük, ez konkrétan kikövetelte, és hogy mindenki, még a legrosszabb gyerek is mondta, hogy na azért róla, Andra nénik hívták, hogy Andra néni, róla nem mondunk csúnyát, Andra néni jó. És hogy ezt még mindig látom, amikor megyek vissza, hogy ő egy tényleg teljesen másképp kezelik őt a diákok. Noha, nem minden tanárnak adják ezt meg, de ő neki végképp.
5: Igen, hát egy ilyen orra, egy ilyen légkör alakul az illető körül, hogy nem is merném megbánni, eszembe se jut, mert annyira vonzó, annyira méltóságos, annyira közvetlen. Igen. Igen, nagyon helyes.
8: Én most a többiek ellentétben egyházi vezetőket fogok mondani. Nekem, aki így nagyon megfogott, és találkoztam is már vele, az a Nagymaroson az ifjúsági találkozón volt egyszer a Fábri Kornél püspök atya.
5: Hát akkor most holnap után is van a Nagymaros, megint ő lesz délelőtt és délután is, mert a Bíboros atya még gyengélkedik, tehát még gyógyul, tehát akkor ő fogja misét is tartani. Most még elmegy bérmálni Favestébe.
8: Még a Mátra Erebély Szent Kúti zarándokaton volt a Ternyák Csaba.
5: Igen.
8: Ők voltak így ketten azok, akikre így még mindig emlékszem a prédikációjukra.
5: Na ez nagy szó, igen, mert ezt ritkán szoktuk megegyezni, de nekem is van ilyen élményem tényleg a Maros Izidorról, hogy ilyen kegyhelyen, Péri Föl Szent Kereszten, egy völgybe, ott na

0: És mellték az előbbit is szóba hozni.
1: Igen.
0: És nem rámenősen, de olyan értékelően. Igen.
1: Hát például a Fábri Kornél püspök atya így próbálta így csábítani őket azzal, hogy mutatta az egyháznak, mert ugye mindig csak egy ilyen komoly, méltóság teljes arcát lehet látni az egyháznak, bemutatta az ilyen vidám, örömteli arcát is különböző viccek mesélésével, ugye ebben nagyon jó családi hagyománynak köszönhetően.
0: Ő szeretett vicceket is mesélni. Hát nagyon helyes dolog ez, igen, különben az egyház, úgy, ha együtt vagyunk, így a vidám dolog szokott az lenni, amikor ilyen csendesen kézünk, hogy sziszer, érte, azért mindig nagyon boldog napok voltak azok, mert együtt voltunk. Úgyhogy nem csak a lakmározásban, de hát első az imádságban, meg a teológia tanulásában, meg a testvériség építésében, de éppen ebben nagyon lényeges volt mindig a felszabadult derű. Igen, ez milyen így van. Hát evangélium, jó hír, ugye minden ez ilyen. Hát nagyon jó, most azt gondolom, hogy itt még van egy olyan lehetőség, hogy azt is nézzük, hogy hogyan próbál az egyház erre minket így rá nevelgetni, nyitni a mi gondolkodásunkat. Közösségben élünk, ez fel meg annak, hogy egy közjó szolgálatában a közösség hogy tud harmonikusan élni. Hogy lehet erről beszélni, ezt szerettem volna most itt fölkínálni, hogy nézzünk bele, hogy ez hogyan van. De nagyon jó hozzászólások adnak, ehhez is majd hozzá lehet szólni.
2: Közösségben élünk. A közösség hivatása. Már a primitív ember is tudta, hogy egyedül nem sokra megy. Összefogott embertársaival, hogy könnyebben megszerezhesse táplálékát, ruházatát, lakhelyét, s hogy megmeneküljön a rá leselkedő veszélytől. Ez a szövetkezés később az élet sok területére kiterjedt. Jól rendezett, emberi közösségek, társadalmak keletkeztek. Sokszor hallani ilyen beszédet. Én nem bántok senkit, hagyjanak engem is békén. Nem érdekel mások baja. Így gondolkodik az önző nyárs polgár. Az emberek többsége azonban tudja, hogy az egyén és a közösség egymásra van utalva. Az ember társas lény, senki sem élhet teljesen egyedül. Ahhoz, hogy emberhez méltó módon élhessünk, szükségünk van másokra, mások életére és munkájára. A közösségnek az a feladata, hogy biztosítsa a kultúrált életkörülményeket, az egyén alapvető jogait és személyiségének kibontakozását. A jól rendezett nagy közösségben a rendszeres és megfelelő táplálék, a ruházkodás, a lakás, a tanulás és a hivatásválasztás lehetősége, a családalapítás, a munka mindenki számára biztosítva van. Az ilyen közösségben elismerik az emberek egyenlőségét, az ember személyi méltóságát, a lelkiismereti és vallásszabadságot. A minden embert megillető jogok biztosítása állandó feladatot jelent.
0: Szép ez, ugye érthetően beszél, igen, igen. Tetszik ez nektek?
2: Igen.
0: Valami kép is van ott?
2: Igen, itt éppen egy műtés történik.
0: Igen, egy milyen összpassz kíván egy operáció. Igen, igen. Nagyon
2: nagy együttműködés kell hozzá, az biztos.
0: Jó. Hát van ilyen jó közösségi élményetek, tehát a harmonikus együttlétet megtaláljátok. Mik ezek az egy ilyen fiatal életében, ami igazi harmonikus élmény?
3: Hát igazából szerintem rengeteg közösségnek a része vagyunk.
0: Igen.
3: Ugye kezdve a családtól, hiszen itt az iskolában, ugye részünk az iskola közösségnek, de közben van egy osztályközösségünk, mindenkinek vannak különböző baráti közösségei is, és ez mondjuk csak pár. Nem tudom, én mindegyiket nagyon-nagyon szeretem, és nekem szerintem csak pozitív élményeim vannak így a közösséggel kapcsolatban, mert nyilván vannak nehézségek, de aztán olyan emberek vannak ott, akik felettetik az egészet, tehát én nagyon-nagyon szeretem a különböző közösségeket.
0: Örülök, és nem klikkesedtek ezzel, az osztályban vannak is baráti társak, ugye? Tehát egymásfelé nyitottak vagytok.
2: Alapvetően szerintem azért egy nagyobb közösségben azért 40-en vagyunk, természetesen

0: alakul ki, nem mindenki mindenkivel van folyamatosan,
1: persze,
0: és ez persze nem is baj, viszont szerintem abszolút nyitottak vagyunk egymásra.
1: Ez vagy... nagyon fontos, mert akkor az osztályt azt tudjuk tönkretenni, hogy csak klikkesedünk, tehát ilyen egymással szembe sarkulva alakul ki egy-egy csapatnak az élete. Nagyon jó. És milyen programjaitok vannak ilyenekben, például egy osztályközösségben? Mi az, amit titeket összehoz? Mik az az értékek, azok a stílusjegyek, amik összehoznak?
2: Hát igen, így programok ugye általában eljövünk iskolába. Ez már egy rendszeres találkozás. De vannak különböző feladatok, mondjuk most ugye a vallagásra kellett készülnünk, akkor nyilván akkor is összegyűltünk, de...
1: Hát az lenyűgöző, úgy tényleg az iskolát, és annyi mindenféle, és nem is hiszem, hogy nagy rombolását, ilyen innen a gajakat találtatok, vagy virágokat, ilyen most rengeteg orgonás adói van, hát bámulatos volt igazán, amiket találtatok ki, igen. Tele vannak ilyen virág, kivágott virágokkal az üvegfalak, meg stb. Igen, nagyon-nagyon.
2: Hát oda a készülés is azért. Akkor is
1: közös munka, közös
2: pontosan,
1: összerzés,
2: igen. Szerintem az is egy élmény volt, bár én nem voltam ott végig. Meg a osztálykirándulás, hát ott is így összegyűlünk, meg most pont, ez nem rendszeres, de volt múlt héten így ilyen röpizés, közös röpizés, amire az osztályból mentek. Hát nem az egész osztály, mert nyilván nem lehet mindenkinek alkalmas az időpont, de ezért ott voltunk vele, és akkor ez is szerintem nagyon építette a közösséget.
1: Beszélgetés, egy közös díszítés, egy közös valamilyen jó tevés, igen.
2: Igen.
1: Alkalmiak meg rendszeresen visszatérők is vannak köztük.
0: Egyetértek alapvetően. Vannak ezek a fakultatív, aki akar, megy programok, ezek nagyon-nagyon jók olyan szempontból, hogy tényleg aki ráér, az el tud menni, viszont ezzel a díszítéssel kapcsolatban szerintem az nagyon jó, amikor hát ilyen kötelező programok lényegében, hogy olyan emberekkel is akad lehetőséggel beszélgetni mindenkinek, akivel alapvetően nem szokott, mert hát ki tudja, hogy kivel hogyan osztanak be, és ez szerintem tök jó új kapcsolatokra. Nyilván valamennyire ismerjük egymást az osztályba, de ugye, ahogy mondtam, azért nem mindenki mindenkivel beszél mindig, és ezek az alkalmak nagyon jók arra, hogy egy kicsit hát kilépjünk a komfortzónánkból, itt most a szokásos társaságunkra gondolok.
1: Hát minden kegyelem, hogy kivel találkozok, kivel tudok szót érteni, ezt nem lehet előírni, vagy megszerkeszteni, miért bizonyos mértékig persze, de igazán, ami a szívből jövő, az vagy ajándék az embernek adatik az életben, igen. És Levente, egy fiú hogyan gondolok, egy fiatal férfi hogyan gondolok ezekre a dolgokra?
3: Nekem is a legjobb közösségeim közé nyilván családnak az iskola, meg az osztály tartozik, de szerintem az a közösség, a legtöbb időt szeretem eltölteni, a barátokon kívül, természetesen a családon kívül, az a CMC.
1: Ez a CMC, itt vagyunk, de most mondd el, nézés.
3: Igen, tehát ez ugye a Ciszterci Média Centrum, ez az iskolán belül.
1: Ciszterci Média Centrum, igen.
3: Itt az iskolán belül ilyen vállalkozó szellemi fiatalok összeállnak, hogy a média világát felfedezzék és egymás segítség ennek működtetésében. Fontos ugye ezt leszögezni, igazgató is mindig ezt mondja, hogy nem fegyver vannak a fejükhöz, meg kötelezzen minket elé, már pedig most ezt is ezt meg kell csinálni, hanem mi vállaljuk el, hogy mit szeretnénk megcsinálni, és nyilván a határidőket be kell tartani. Alapvetően a egész CMC közösségén belül azt szeretem a legjobban, amikor évnyitó van, és jönnek az új tagok. Ugye a vérfrissítés, az utánpótlás, és a kedvenc részem az, amikor be kell osztani az embereket, hogy kit mi érdekel, milyen mértékben, mennyire ért hozzá. Azért, mert szeretem így átlátni a dolgokat. Most is például van egy tervezetem, hogy jövőre hogyan fog felépülni az egész stúdió.
1: Hát akkor jó vezető leszel, vagy van is már is, úgyhogy van koncepciód, van terved, tudod, mit akarsz, és erre meg tudsz másokat nyerni, ez nagyon nagy ajándék.
3: Igen, igen.
1: És hova jutottál, amikor bejöttél, akkor egy nagyon kis zárkozott valaki volt, és hogy megnyíltál, Istennek az ajándéka. Éppen egymást is neveljük, meg egymást is alakítjuk. Igen, valóban így igen. Van.
3: Ezért is vagyok hálás a CNC-nek, mert ennek köszönhetően tudtam kibontakozni az iskolán belül.
1: Hát, és oda jutottunk, most nem dicsekszünk, hogy már ide jönnek más iskolákból, meg volt ez egy spanyol hölgy, ide nézünk, mivel foglalkozunk. Hát ez teljesen kegyelem ajándéka, meg igazán tényleg a nagyon nyitottsága. Egész odáig, hogy most ugye a főigazgató kérésére 5 az igazgatónk és még másik 4 tanár kint vannak Rómában, éppen tegnap mentek, ma ott előadnak, vagy részletek egy ilyen közbiskolás, tehát az iskoláknak az ilyen szimpoziónja vagy találkozója, és van mondani valunk, és holnap aztán jönnek vissza, hát majd megkérdezik őket, miket éltek át, ezek rendkívüli ajándékok nekünk. Hát azt hiszem, hogy ez olyan dolog, hogy most már nem is akarom nagyon agyon magyarázni, hanem inkább egyet imádkozni, énekeljünk, hogy Jézus életem erőm, békém, ott ugye a barátságban nagyon megvan az Úrral magával is, meg Jézus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
2: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
3: Kedves Mária Rádió hallgatók, kezdődik egy új fél év az iskolában, egy új év az iskolában, és a család életében is mindig egy kezdetet jelent. Mit üzen számunkra az egyház ilyen kezdetetkor? Tehát a legfontosabb az, hogy átgondoljuk a küldetésünket. Mi a feladatunk? Mi az, amiben változott ez a küldetés? Jézus, amikor kiválasztja az apostolokat, akkor rögtön feladatot is ad nekik. Nemrégiben olvastuk az evangéliumban, amikor Jézus kiválasztja Pétert, és rögtön jelzi azt, az ő feladata lesz, hogy szikla legyen az egyház számára, hogy megerősítse azokat a testvéreket, akik elbizonytalanodnak, és milyen érdekes, hogy aztán később Szent II. János pápa is, amikor a feladatára és a küldetéséről beszélt, akkor nagyon sokszor hangsúlyozta azt, hogy neki, mint Péter utódjának az a feladat, hogy megerősítsen másokat, gyengéket, bizonytalanokat. Egy nagyon nehéz világban élünk, mindnyájan tapasztaljuk, és én azt hiszem, hogy ez a gondolat, amit az egyház újra és újra elővesz, különösen nehéz élethelyzetekben, ez nekünk is egy feladatot, célt adhat. A mi feladatunk is azért az, hogy megerősítsük azokat, akik gyengék, akik elbizonytalanodtak. Elsősorban a családon belül válságos időket élünk, nagyon sokan a munkájukat is elvesztik, vagy megváltozik a munkájuk, és ezáltal a családnak az élete is megrendülhet, vagy elbizonytalanodhat. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor oda tudjunk állni melléjük, és segítséget tudjunk adni számukra. Vagy elkezdődött az iskola. Valakinek, aki tehetségesebb egy kicsit, a tanulás nagyon könnyen megy, és mivel az iskolában elsősorban azért a gyerekeket a tudásuk alapján értékelik, vagy dolgozataik alapján értékelik, akik kicsit nehezebben tanulók, lassabban tanulók háttérbe szorulhatnak. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy egy édesanyja fölismerje édesapa feladatát, a küldetését, és ne egyszerűen csak vigasztalja azt a gyereket, hanem mutasson rá az értékeire, ami talán az iskolában nem értékelnek eléggé. És akkor ez kiegyenlíti azt a gyengességet, amivel az a gyerek elkezdi az évet. És ugyanez van az élet más területén is. Tehát nem csak az iskolában, hanem a munkahelyeken meg, akár egy plébáni életében is, hogy van, akinek az évkezet nagyon nagy terhet jelent, mert sok gyerek van a családban, és gondoskodni kell az ő helyzetükről, az ő megélhetésükről, az ő iskoláztatásukról. Másik ember pedig könnyebb helyzetben van, hogy vegyük észre azt, hogy ilyenkor mi a feladatunk, mi a küldetésünk, és próbáljuk azt, hogy átgondolva, átelmélkedve ezt az Istentől kapott feladatot teljesíteni. Én úgy gondolom, hogyha ezen úgy elmélkedünk, ezen az első pénteken, akkor ez hasznos lehet nem csak ezekben az időkben, hanem az egész évben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
4: Hírpercek.
5: A zajban is meg kell hallani a valódi értékeket, mondta Zsódi Viktor, biarista tartományfőnök a tanév kezdetén. Palánki Ferenc a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye új érseke. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 1-én megkezdődött a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-án ér véget. Az iskolakezdés kapcsán Zsódi Viktor piarista tartományfőnök közösségi oldalán megosztott gondolatait idézi a Magyar Kurír. A tartományfőnök egy 19. századi piarista tanár és költő, Jallosics András versét idézte fel, amit fiához a városba induló Alexishez írt. A vers arra inti a fiatalt, hogy a nagyvárosi élet kísértései, akkor a bálók és a kártya, ma a végtelen online zaj közepette, ne veszítse szem elől a lényeget, mert a tudás önmagában nem elég, jellem és tiszta szív nélkül. Zsódi Viktor szerint, bár a luttollat felváltotta a laptop és a mesterséges intelligencia, az emberi lélek és a szülői féltés mit sem változott 1862 óta. Minden ma induló diáknak nyitott elmét, erőt a kitartáshoz és bölcsességet kíván, a szülőknek pedig nyugodt, támogató bizalmat. Őszentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja tisztasági csomaggal, kézműves és kreatív foglalkozásokhoz használható eszközökkel, valamint óvodai textíliákkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, tájékoztat az MTI. Ez a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településére. A segélyakció megvalósítását az EON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a segélyszervezet Csepeli központjában, ahol zenés gyermek műsorral is meglepték őket. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. A Szentatya a puliai és az averzai szeminaristákhoz. Tanuljatok Jézussal együtt a hegyen. Leó pápa 700 éves oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Newman diáktársatok nyomában.
4: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. Nem vagytok egyedül, ne féljetek. Bátorító és őszinte közelséget kifejező szavakkal fordult a pápa az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztoraihoz, akik ezekben a napokban Rómában tanácskoztak térségeik helyzetéről, és megosztották egymással a kölcsönös együttműködésre vonatkozó terveiket. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztína, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália vagy az arab félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. 14. Leó Szent Pál szavaival köszöntötte őket: kegyelem nektek és békesség Istentől. Ezt a jó kívánságot a pápa mindazon egyházak híveihez intézte, amelyek gyakran politikai, társadalmi és vallási feszültségekkel terhelt környezetben élnek. Ezek az egyházak megtapasztalták a vértanúság tanúságtételét is.
5: Le vostre chiese hanno conosciuto la testimonianza del martirio.
4: Hangsúlyozta a pápa, felidézte vértanúik nevét, valamint azt a sok papot, szerzetest, szerzetesnőt és hívőt, akik életüket adták Irakban, Szíriában és más erőszak sújtotta területeken. Nevüket talán nem ismeri a világ, Isten azonban jól ismeri őket. Az evangéliumhoz való hűségük továbbra is világosság közösségeitek számára, és arra hív benneteket, hogy ne engedjetek sem a félelemnek, sem a beletörődésnek. Az erőszak és a terror hulláma meggyengíti a közösségeket, és menekülésre kényszeríti az embereket. Éppen ezekben a pillanatokban válik még fontosabbá a püspökök szolgálata, hangsúlyozta 14. Leó. Legyetek mindig népetekhez közelálló pásztorok, akik képesek osztozni sebeikben, meghallgatni, támogatni és vigasztalni őket, hogy jelen léteteken keresztül láthatóvá váljon Isten közelsége. Ne féljetek attól, hogy kis közösség vagytok, bátorította őket 14. Leó. Az egyház termékenységét nem a számok, a struktúrák vagy az erőforrások alapján mérik, hanem az evangéliumhoz való hűség alapján. Egy kicsiny közösség, ha Krisztusban gyökerezik, értékes jelenlét lehet. Nem azért, mert hatalomra törekszik, hanem mert szolgál. Nem azért, mert ráerőlteti magát másokra, hanem mert tanúságot tesz. Nem azért, mert az erőszakra újabb erőszakkal válaszol, hanem mert az erővel a szeretetet állítja szembe. A konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalmakban a keresztény közösségeknek meg kell mutatniuk, hogy lehetséges együtt élni, szolgálni és remélni. Ezt szolgálják a plébániák, az iskolák, a kórházak és a karitatív intézmények is, amelyek kézzel foghatóvá teszik az evangéliumot. A pápa különösen kérte a püspököket, hogy támogassák azokat a szerzetesi közösségeket, amelyek továbbra is nagylelkűen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak mellett maradnak. Egyúttal azt ajánlotta, hogy fordítsanak különös gondot a migránsokra, akik főként az öböl országokban vannak nagy számban jelen. Sokan közülük távol élnek szeretteiktől, és megtapasztalják a magányt és a bizonytalanságot. Közösségeitek legyenek olyan otthonok, amelyekben senki sem érzi magát idegennek. Védelmezzétek minden ember méltóságát, és minden migránsban ismerjetek fel egy fivért és egy nővért. Így válik a szeretet az evangélium tanúság tételévé és a testvériség iskolájává. Ugyanezt a figyelmet kérte a pápa a püspököktől, a nehézségek és bizonytalanságok terhét viselő családok iránt, hogy azok továbbra is az első helyet jelentsék, ahol a hitet befogadják és továbbadják. Arra is kérte őket, hogy álljanak a fiatalok mellett, akik gyakran nagy vágyak és egy bizonytalan jövő között őrlődnek, hogy az egyházban olyan otthonra találjanak, amely befogadja és meghallgatja őket, és segít felismerni életük értékét. A hitoktatás kíséri a gyermekeket, a fiatalokat és a felnőtteket a Krisztussal való élő találkozás felé, hogy a hitet megismerjék, megéljék és nemzedékről nemzedékre továbbadják. 14. Leó ennek kapcsán arra buzdított, hogy a sok sürgető szükséglet közepette se tévesszék szem elől az egyház küldetésének lényegét, az evangélium hirdetését, az imádságot, a szentségeket és a keresztény képzést. Ezek jelentik az éltető nedvet egy szolgálni képes egyház számára. Őrizzétek és erősítsétek az egyházak és a különböző rítusok közötti közösséget, hangzott a pápa másik ajánlása. A keresztény hagyományok sokfélesége olyan gazdagság, amelyet egységben kell megélni. Ebből a szeretett közösségből pedig őszinte párbeszéd születhet. Küldetésetek nem egyszerűen abból áll, hogy megőrizzétek a keresztény jelenlétet, hanem abból, hogy jelenvalóvá tegyétek Krisztust. Hirdessétek őt az igében, ünnepeljétek a szentségekben, találkozzatok vele az imádságban, és ismerjétek fel őt a szegényekben, a szenvedőkben, a migránsokban, és minden olyan emberben, akit gondjaitokra bíztak, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután ismét bátorító szavakkal fordult az arab régiók püspökeihez. Nem arra kaptatok meghívást, hogy megoldjátok országaitok minden problémáját, hanem arra, hogy hűségesek legyetek az evangéliumhoz és a rátok bízott néphez. Ne elsősorban a sikert vagy az elismerést keressétek, hanem a hűséget. Legyetek az igazság, az igazságosság és a béke hangja, az imádság emberei, népetekhez közel álló pásztorok, a kiengesztelődés munkásai és az irgalmasság tanúi. 14. Leó ugyanebben a szellemben hozzátette, ne féljetek vetni akkor sem, ha nem látjátok azonnal a termést. A vetés a ti feladatotok, a növekedés Istené. Egyetlen Krisztus nevében végzett gesztus sem haszontalan. Egy ima, egy vigasztaló szó, egy elkísért család, egy hitre nevelt gyermek, egy befogadott szegény, mindez egy új jövő magja. Péter utódának utolsó szavai arra hívták a püspököket, hogy bizalommal folytassák útjukat. Nem vagytok egyedül, az egyetemes egyház szeretettel tekint közösségeitekre és kitartásukban, a megpróbáltatások közepette megélt hitükben, és a szolgálat bátorságában az egész egyház számára értékes tanúságtételt ismer fel. Végül a pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy támogassa a szenvedőket és világosítsa meg mindazokat, akik politikai és társadalmi felelősséget viselnek, hogy képesek legyenek a közjót keresni és megnyitni a kiengesztelődés útjait, hogy ezekre a földekre is elérkezzen a béke értékes ajándéka.
6: Leó pápa a hivatás jelentőségéről szólt a pólyai szemináristákhoz. Szeptember 3-án délben a Kelemen teremben fogadta a pápa a pólyai 11. Pius pápai regionális szeminárium és az Aversai püspöki szeminárium közösségeit, akik idén kettős jubileumot ünnepelnek. A Molfettában a szeminárium alapításának 100. Aversában pedig a 300. évfordulóra emlékeznek. Leó pápa a papi hivatás jelentőségéről szólt az összegyűlt szemináristáknak, melynek alapja a Krisztussal való kapcsolat. A Szentatya emlékeztetett, hogy a szigorú fegyelem és a képzési fokozatok önmagukban mit sem érnek, ha nem az Istennel való személyes kapcsolatban gyökereznek. Szent Márk evangéliumát idézve emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus először a hegyre hívta a 12 apostolt,
5: Salì sul monte,
6: hogy vele legyenek, és ezt követően küldte őket a világba. E rövid szentírási szakaszt vizsgálva a pápa hangsúlyozta, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolat kialakítása minden meghívottra érvényes, mindazokra, akik szeretnék tisztázni hivatásuk igazságát. Emlékeztetett, hogy a hegyen lehet találkozni Krisztussal, és ott lehet együtt lenni vele. A szemináriumi tapasztalat lényege ebben rejlik, megtanulni a Mesterrel, az Úr Jézussal lenni, mondta a Szentatya. Elmélkedését folytatva kiemelte, hogy a mai teljesítményközpontú társadalomban a papi hivatás nem elért eredmény vagy emberi érdem gyümölcse. Az Úr azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezzel pedig egyértelművé tette azt a szabadságot, amely minden hivatás forrása. Nem volt felvételi vizsga, nincs rangsor, az sem biztos, hogy a legjobbakat választotta ki. Azokat választotta, akiket ő akart. Egy olyan világban, amely görcsösen igyekszik az önmegvalósításhoz, a Szentatya fontosnak tartotta leszögezni, hogy egyik szeminarista sem azért van ott, mert kiérdemelte, hanem kizárólag az Atyaisten szabad választása folytán. Ez pedig annak az ingyenes szeretetnek a jele és záloga, amelyben soha nem csalatkozunk, szólt a pápa a jelenlévőkhöz. Arra is kitért, hogy a szemináristák és a szemináriumok jelenléte nem csak az optimizmus, hanem a remény jele az egész egyház számára. Bizonyos, hogy az Úr mindig, mindenkorban és mindenhol támaszt hivatásokat. A szemináristákat megszólítva úgy fogalmazott, Isten csodáját szemlélem bennetek, aki soha nem fárad bele, hogy a fiatalok szívébe sugallja, milyen gyönyörű dolog az életünket adni az Úrért, az egyházért. Leó pápa tanításában az Istennel való bensőséges párbeszédből születő hivatás jelentőségéről szólt, amely a csendben és az imádságban fogan. Kiemelte, hogy az Úrral való bensőséges párbeszéd megszületéséhez előbb meg kell tanulni vele lenni. Ezért fontos a szemináriumi képzés. Ezt sokan a felgyorsult modern világban elavult intézménynek vagy felesleges időveszteségnek tekintik. A Szentatya határozottan elutasította ezt a gondolatot. Éppen azért, mert a mi korunk gyors és zajos. Szükség van egy olyan helyre és egy olyan életszakaszra, ahol az ember megtanul jelen lenni, a megkülönböztetés lelkével tisztán látni és engedni, hogy az Úr formáljon. A szeminárium nem a küldetés elhalasztása,
5: il seminario non è un rinvio della missione,
6: hanem annak a feltétele. Éppen ezért ne becsüljük le, figyelmeztetett a pápa. Végezetül a közösségi élet nehézségeit a hegyre mászás fáradtságához hasonlította, hangsúlyozva, hogy a papság soha nem lehet egyéni karrier vagy elszigetelt magánügy. A nevelőket pedig arra kérte, hogy a szemináriumot az érzelmek iskolájává tegyék. Beszéde zárásaként a világban betöltött küldetés fontosságáról szólt. A hegy nem menedékhely. A szemináriumi évek csendje után elengedhetetlen, hogy a hétköznapi emberek közé menjetek. Arra kaptatok tehát meghívást, hogy jöjjetek le a hegyről, és menjetek a tieitek közé. Azokhoz a családokhoz, akik a megélhetésért küzdenek. A fiatalokhoz, akik 20 évesen elhagyják otthonukat, hogy munkát keressenek. A magányos idősekhez, a kirekesztettekhez, és mindazokhoz, akik elveszítették az életük értelmét. A pap küldetése mindenkihez szól,
5: il sacerdote è mandato a tutti,
6: hogy a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, üdvösségünk jó hírét hirdesse. Zárta beszédét a pápa, majd arra buzította a szemináristákat, kérjék a szűzanya közbenjárását, hogy nap mint nap igen tudjanak mondani az Úr Jézusnak.
3: Leó pápa a 700 éves Oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Henry Newman diáktársatok nyomában. A Szentatya pénteken délben a konzisztórium teremben fogadta az Oxfordi Egyetem Oriel kollégiumának 20 fős küldöttségét, akik alapításuk 700. évfordulója alkalmából római zarándok úton vesznek részt. Angol nyelvű rövid beszédében a pápa az Oriel kollégium egyik leghíresebb diákja, Saint John Henry Newman példájára emlékeztette őket, akit a katolikus egyház egyház doktorként tisztel. Leó pápa szeretettel köszöntötte a Vatikánban az anglikán Oriel kollégium tanárait és diákjait, akik most egykori növendéktársuk Saint John Henry Newman római nyomdokain tesznek zarándokutat. Az oxfordi Oriel College idén a királyi alapító oklevelük adományozása 700. évfordulóját ünnepli. Az Oriel kollégium kétségtelenül hosszú és dicsőséges történettel rendelkezik, amely ilyen hosszú időszak alatt érthető módon számos változást, eseményt és zűrzavart is átélt. A főiskola mégis szilárdan kitartott keresztény identitásában szögezte le a pápa. Az évfordulójuk lehetőséget ad ezért arra, hogy megünnepeljék katolikus eredetét, hiszen annak eredeti neve a Boldogságos Szűz Mária főiskolája. Valójában ez az identitás kulcsfontosságú ahhoz, ami az Oriel főiskolát nem csak tudományos intézménnyé, hanem a legmélyebb értelemben vett igazi hit és tudományos közösségét tette és teszi a jövőben is. A főiskola így bizalommal tekintett múltbéli hozzájárulásaira, mint biztos alapra és útmutatóra jövőbeli törekvéseiben is. E tekintetben Saint John Henry Newman ragyogó példaképe egy olyan tudósnak, aki nem csak műveiben, hanem még csodálatra méltóbban az életében is megmutatta a hit és az ész egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. Gondolatai nagyon konkrétak voltak, mivel vallási meggyőződéssel Istennel való személyes kapcsolatában gyökereztek. Tudományos munkássága pedig egyszerre volt magasztos és kiemelkedően gyakorlatias. Élete mindkét dimenziójának mérhető mélységeit elismerte a katolikus egyház, mint egyházdoktor és mint az egyház nevelői küldetésének társ védőszentje. Bizonyára gondviselésszerű, hogy évforduló zarándoklatuk egy olyan esemény az alapításuk közelségében történik, amely ilyen jelentős mind a kollégium, mind a katolikus egyház számára. Továbbá. A mai kihívások összefüggésében Newman bíboros gondolatai az oktatásról különösen is oly jelentősek, mivel olyan keresztény nevelés javasol, amely az egész embert magában foglalja, és az oktatás értékét az emberi méltóság, az igazságosság és a közjó szolgálatára való képesség szerint értelmezi. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy személyes, tudományos törekvéseikben bátran keressék az igazságot, és támogassák ezt az átfogó antropológiai látásmódot. Ennek eredményeként munkájuk valóban elősegítheti, Newman bíboros szavával élve, a szívtől szívig érő találkozást a testvéreikkel, és különösen a mi úrunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Végül a Szent Atya Newman bíboros híres himnuszát, a Vezess kedves világosság kezdetűt idézte, amelyben Newman bíboros kifejezte nagy bizalomát, hogy Isten fogja vezetni őt az élet bizonytalanságai ellenére. Ezért a pápa is arra buzdította a vendégeit, hogy bízzák magukat és a kollégium jövőjét a világ soha ki nem alvó világosságára, hogy ők is, mint a szűzanya, visszatükrözhessék-e fény dicsőségét a világnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta 14. Leó pápa minnyájukat Saint John Henry Newman és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására, majd áldását adta rájuk. Szálljon le rátok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon veletek mindörökké. Amen.
7: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always.
3: Az Oriel College az Oxfordi Egyetem 5. legrégebbi főiskolája, amelyet II. Edward király és Adam de Brome pap királyi alamizsna osztó alapított 1326-ban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Lázár testvérei megüzönték Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőjön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt. Aztán így szólt a tanítványokhoz: menjünk el ismét Judeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Márta otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred föl fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy föltámad a föltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghalt is élni fog. Mindaz, aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Mesiás, aki a világba jön. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: hova temettétek? Azok így szóltak: jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megegyezték: nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak: ő, aki visszaadta vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy ez meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt, és így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki: mondtam már neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyétek, te küldtél engem. Szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet a fejére csavartak. Jézus megparancsolta: oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus, a szent evangélium tanítása, legyen bűneink cselekedet.
0: Kedves testvérek, a varietas delectat, mondták a régi latinok is, már a változatosság gyönyörködtet. A változatosság kedvéért én most egy idős bencé szerzetesnek a gondolatait fogom idézni, fogom felolvasni prédikáció gyanánt, mert ott van bennem nem csak az a gondolat, amit már jeleztem, hogy a változatosság gyönyörködtet, és jó, hogyha több felől hallunk gondolatokat az evangéliummal kapcsolatosan, hanem ott van bennem az a gondolat is, hogy az a szerzetes, aki ezeket a gondolatokat írta, a Korzenszky Richárdról van szó, egy bencés szerzetesről, pedagógusról, orosz irodalom szakos tanár, volt valamikor prima primissima dias teológus, pedagógus, de nem ezért idézem őt, hanem azért, mert ott van bennem sokszor az a gondolat, hogy azért 84 éves korára az ember már tud olyan dolgokat, amiket nem tudhat 18 évesen. És egészen biztos, hogy érdemes elidőzni egy kicsit. Erre szeretnék én most a garancia lenni, egy értelmes gondolkodó, az irodalmat remekül ismerő tudós embernek a gondolatainál. Mert ad egy olyan dimenziót a mi magunk gondolatainak, ami a mi gondolatunknak talán még lendületet is ad, és perspektívát, és egy másik látásmódot. Nos, Kolzenszky Riárd atya most hallott Mária, Márta és Lázár féle történettel kapcsolatosan a következő jegyzetet tette közzé az Országút internetes folyóiraton. Teszi ezt egyébként az evangéliumokkal, vasárnapi evangéliumokkal kapcsolatosan minden hétvégén. Péntekre az ő vasárnapi szentírás magyarázatai olvashatók mindig ezen az internetes folyóiraton. Péntek délután 2-kor egészen pontosan szokott mindig ő megjelenni. Következőképpen gondolkodik erről a mai evangéliumi részletről. Jézus az élet ura, aki fölötte áll minden földi hatalomnak, aki visszaadja a vak látását, és isteni erejével föloldja a halál kötelékeit. Azért jött, hogy életünk legyen. A halálon túl is. A sötétségből az élet világosságára hív mindannyiunkat. Az életben a legnagyobb titok a születés és a halál. Amikor világossá válik a számunkra, hogy egyáltalán nem természetes, nem magától értetődő, hogy vagyunk, hogy vagyok. Amikor rádöbbenek arra, hogy lehetne úgy is, hogy már nem vagyok, akkor először megrettenünk, mert megpróbáljuk tudomásul venni a valóságot. Ahogy múlnak az évtizedek, úgy nő azoknak a száma, akiket ismertünk, szerettünk, akik valamiképpen hozzánk tartoztak, az életünkhöz is már nincsenek. És kezdjük számolgatni, vajon hány évünk lehet még, ha nem történik valami váratlan közben. Tragédia. Senki sem tud elmenekülni a végéről. És kérdezzük, ezzel tényleg vége? A síron innen és túl vagyunk, de lehetne úgy is, hogy nem vagyunk. És mégis élünk. Miért? Az evangélisták tanúságot tesznek arról, hogy ahol Jézus jelen van az élet. Úgy jönnek róla, hogy betegek gyógyulnak, vakok, látók lesznek. Hogy jó az ő közelében lenni. Hogy erő sugárzik belőle. Szavai nyomán megváltozik körülött a világ. Jézusban velünk az Isten. Jézus emberségén keresztül szólt hozzánk. Jézusban az emberi élet mélységeit és magasságait közvetlenül megtapasztalták a tanítványok. Ő is el tudott fáradni. Indulatai voltak. Nem tűrte, hogy a kereskedők megszentségtelenítsék az Isten házát. Megrendült, előre látta Jeruzsálem pusztulását, megsiratta. Nem csak tanítványai voltak, barátai is, akik közelebb álltak hozzá, mint Mária és Márta testvére Lázár. Többször elment hozzájuk. Jézus egyszer csak üzenetet kap Lázár testvéreitől. Akit szeretsz, beteg, jöjj, gyógyítsd meg. És amikor Jézus megérkezik, Lázár már nem él. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondják neki. Máriában és Mártában valami mélységes bizalom van mondatuk ellenére is Jézus iránt. Hallották korábban a tanítást, és volt, hogy csak nekik beszélt. Szerették őt. Mária hallgatta. Márta el volt foglalva házi munkával, de ő is szívesen hallgatta volna. Most Jézus az ő hívásukra jön hozzájuk. Várták, reménykedtek, hogy a testvérüket meggyógyítja. De mire megérkezett, Lázár nem volt többé. Barátja halála őt is megrendítette. Megsiratta. Mások is vannak ott, voltak ott, megjegyezték. Nézzétek, mennyire szerette. És hozzáfűzték, ő, aki vissza tudta adni a voklátását, nem tudta volna megakadályozni. A sírnál Jézus kéri, hengerítsék el a követ. Márta megjegyzi, már negyednapos szaga van. Jézus pedig, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ami most itt a sírnál történik, mindenkit megdöbbent. Lázár, jöjj ki, mondja Jézus hangosan. Erre már negyedik napja sírban lévő kijön, és a sötétség, kijön a sötétségből a fényre. Vegyétek le róla a leplet, szól. Az evangélista megfogalmazza, hogy a történtek után sokan hittek Jézusban. Benne hinni annyit jelent, mint elfogadni őt, az élet urának. Hogy rajta keresztül megtapasztalhatóvá válik számunkra az Isten hatalma. De ki is az az Isten? Kérdezhetjük. Az Isten az, aki népét kiszabadította a fogságból. Átvezette a pusztaság labirintusán, majd bevezette a megígért földre. Az Isten az, aki kiszabadít bennünket a halál fogságából is. Föloldja a kötelékeinket, és a sötétségből az élet világosságára hív mindegyikünket. A nagybőti vasárnapok fokozatosan vezetnek el bennünket az élet ünnepéhez, a Szent Húsvéthoz. Nem szabad, hogy a bennünket körülvevő világ kísértései fogjul ejtsenek bennünket.

emberekkel közösséget vállaló Isten jóságát és ember szeretetét. Azt, hogy mégiscsak számítunk, hogy vagyunk valakik. Jézus szavát meg kell hallanunk, és meg kell szívlelnünk. Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen. És aki ragaszkodik az életéhez, elveszíti. De aki kész arra, hogy megossza másokkal, megtalálja. Igen, mindenkinek szembe kell nézni az elmúlással. De beszélünk kultúrák haláláról is, nemzet haláláról. Szorongat a saját sorsunk, saját életünk, elmúlásunk, választ várunk, megoldásokat keresünk. A hívő keresztény ember számára az irányfény, a válasz a názareti Jézus, aki azért jött, hogy életünk is legyen. Itt ezen a földön is igazi. Hogy legyen itt is igazi föltámadásunk. Hogy legyenek igazi föltámadásaink. És igen, a halálon túl is. A hiteles kereszténység életstílus. Több, mint puszta tanítás. Nem szólamok hirdetése. A másik ember vállalása, az élet szolgálata. Úgy, mint ahogy tette ő is. És ahol valóban jelen van a Krisztus, általunk akár, a világ lépésről lépésre megváltozik. Ahol hitelesen megélt kereszténységgel találkoznak az emberek, ott nem lehet szó gyűlöletről. Ott jelen van az a béke, amit a világ nem tud megadni. Csak az a Jézus, aki barátainak mondta tanítványait, mert megismertette velük az atyát, aki őt a világba küldte. Ő vállalta, mi ember voltunk, minden gyötrelmét. Szenvedését, vállalta a megkínzatást, vállalta a kereszthalált, eltemették, sírba tették. De harmadnapra üres volt a sír. Jézus életet akar ajándékozni mindenkinek? Igen, igazi szabadságot is. Az Isten gyermekeinek a szabadságát. Ma is mondja. Nekünk is üzeni. Lázár, jöjj ki! És a negyednapos halott, akkor kijött a sírból. Lesznek-e föltámadásaink? Van-e hozzá erőnk? Ennek a ki tudja mióta halott, megkötözött, sötétben lévő világnak is szól. A mi világunknak is. Jöjj ki! Vajon meghallja-e ez a világ? Vajon mi meghalljuk-e? Itt van köztünk. Velünk van ma is. A világ végezetéig. Azért, hogy nekünk életünk legyen. Így írja ez a 84 éves bencés szerzetes, akinek egyre fogynak már nyilván a napjai, és egyre inkább elcsodálkozhat azon, hogy milyen nagyszerű pillanat is az, amit úgy hívunk, hogy élet. És hogy mennyire becsülni való. Ő ezt már nagyon tudja, hogy föltámadásunk legyen. Amen.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió.
2: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
5: Krisztus, kegyelmezz!
6: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyjál hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Palánki Ferenc a Kalocsa Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Hivatástisztázó évet szerveznek a Sacré-Cœur nővérek. Fogadalomtéter és újabb változásokra kerül sor a jezsuita rend tartományban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Összentsége 14. Leó pápa elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen Nyíregyházi egyházmegyéből, adta hírül a Magyar Katolikus Egyház. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Palánki Ferenc Barassagyarmaton született 1964. március 11-én. Esztergomban szentelték pappá 1994. június 18-án. Püspökké Egerben szentelték 2011. február 26-án. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. Majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. Hivatástisztázó évre várják a Sacré-Cœur nővérek a 20 és 35 év közötti szabadállapotú fiatal nőket szeptember végétől Budapesten, tájékoztat a Magyar Kurír. A programot Heim Kata és Pál Judit nővérek vezetik. Az év 5 hétvégés alkalomból és egy záró 5 napos lelki gyakorlatból áll a Forrás Lelkiségi Központban. Az első hétvége szeptember 25-e és 27-e között lesz. Ezt követi a novemberi, januári, februári és áprilisi alkalom, majd 2027 májusában a záró lelki gyakorlat. A szervezők Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikájára hivatkoznak, amely szerint a tévútra tévedt szív ellenszere, ha feltesszük magunknak a lényegi kérdéseket. Kik vagyunk valójában, és kik szeretnénk lenni Isten és mások számára. Szívünk mellőzése megfosztotta bölcs döntéstől és a Szentlélek hangjától. Jelentkezni szeptember 18-án éjfélig lehet a heimkatakukac@gmail.com címen. Hiba György jezsuita ünnepélyes fogadalmat tesz a pesti Jézus szíve templomban szeptember 7-én a kassai vértanúk napján, az esti ünnepi szentmisében. A jezsuiták életében ez a fogadalom a legendás hosszú formációs időszak végét jelenti, nagyon jelentős és örömteli lépés. A Jézus Társasága ilyenkor fogadja végérvényesen tagjai közé a jezsuitát, tájékoztat a Jézus Társasága magyarországi rend tartománya. András Attila tartományfőnök további változásokat is bejelentett. Sajgó Szabolcs jezsuita november 1-től szabbatikumra megy, ezt a régóta tervezett szabad évet a szociális asszisztensi feladatokhoz kapcsolódó munka miatt korábban elhalasztotta. Sajgó Szabolcs most a szociális asszisztensi feladatai mellett a kulturális asszisztensi feladatokat is befejezi. A rendtartomány formációs asszisztensi feladatait Nagy Bálint veszi át Koronkai Zoltántól. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Amen!
0: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsében imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Egyben volt kolléganőnkkel, tegnap találkoztam Marikával, és ő érte, mondjuk ezt a rózsafűzért, sok szeretettel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött, hiszen ezért jöttem, mondja az ajka és a lelke, amikor a Getszemániában a passzió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. Az Isten fiú megretten jöttének súlyától, hogy teljes legyen az ember áldozat, az ember eszméletnek a szenvedéstől való irtózásig, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörték. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testénk éklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, és bíbor színű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, a fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezébe. Azután térdet hajtva előtte így gúnyolták. Üdvözz légy, zsidó királya! Mindvégig szerette övéit. Ez az, ami áldozatának a megváltás és jóvátétel, az engesztelés és elégtétel értékét adja. Élete feláldozásakor mindnyájunkat ismert és szeretett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bohol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem emberi erő. Ez a szenvedés mező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség, botladozásokkal és elesésekkel, és szirenyeiek harjaira is rászorulva. De végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek. Már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jégalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre értek, amelynek Kopogya hely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor felkiáltott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A 6. óra táján sötétség támadt az egész földön. A 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte a lelkét. Krisztus meghalt.

0: se Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával,

0: halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy egy titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mind

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélget.
1: Folytatjuk a tegnap megkezdett beszélgetést Bojki Balázs énekes, zeneszerző, kórus alapítóval. Az Istenhez való kötődésnek talán az egyik alapja lehet a Szentírás. Te hogyan kerültél kapcsolatba a Szentírással életedben?
2: Megint csak egy olyan dolgot tudok mondani, ami nem volt kérdés, hiszen a vasárnapi iskolában, a gyerekórán, amikor elmentünk délután, akkor gyakorlatilag a közösségben mi egész pici korunktól kezdve megtanultuk az igeverseket, és akkor Filippi 4:4, örüljetek az Úrban, ismét mondom, és akkor hát gyerekként ugye ezek ilyen melósnak tűntek ezek a dolgok, de hát a mai napig ebből élek. Tehát amikor van egy helyzet, az ember fekszik egy kórházi ágyon, vagy bárhol, és egyszerűen jönnek elő az igeversek, az egy óriási dolog. Mihály bácsinak nagyon nagy köszönet érte, meg hála, meg Kati néninek, akik ezt együtt karöltve csinálták ezeket a gyerekórákat, és ez megmaradt. Hát aztán nyilván persze az ember később hasogatni akarja az igét, meg megismerés, tehát hogy mi is van egy csomó dolog mögött, amit ismerek, hallottam, találkoztam már vele, prédikációkat hallottam belőle, könyvet olvastam róla, de hogy mi van mögött, ez honnan jön? Amikor elkezdjük kutatni az igét, akkor kincseket lelünk benne.
1: Arra szeretnélek kérni, hogy olvasd fel azt a szentírási idézetet, amelyet magaddal hoztál, és indokold is meg, hogy miért ezt a szentírási idézetet választottad.
2: Amikor elolvastam ezt az e-mailedben, hogy válasszak ki egy ilyen kedvenc helyet, és hogy miért a kedvenc, akkor azon gondolkodtam, hogy majd azon a napon, amikor meg kell állni a teremtő előtt, akkor mit fog ezért mondani nekem, hogy ez volt a kedvenc, vagy egy kedvenc könyvből egy kedvenc rész. Talán az élet szakaszoktól is függ, hogy az ember éppen melyik igét tartja, vagy kapja a legerősebben. Hát most már nagyon hosszú ide az életemben, különösen amióta sok emberrel foglalkozom. Látom, hogy a gyerekeimnek is sokkal másabb a felelősség köröm velük kapcsolatban. Azóta nekem a Máté 23:12, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Azért tetszik nekem nagyon ez a vers, illetve hát valahogy megvalósulni látszik az életemben, hogy a vezetői feladatoknál az ember először mindig diktátor akar lenni, élvezni akarja a hatalmát, vagy ha nem akarja, akkor is élvezi, hogy hatalma van. Aztán rájön, hogy ez egy mekkora nagy ökörség, bocsánat. Aztán megpróbálja az embereket irányítani, mert először magát irányítja, tehát olyan szerepet játszik, ami mindenkinek tetszik. Csak hát ez nem fog működni hosszú távon. Meg hasonló, utána jön az, hogy mindenkit irányítani próbálunk, ott hatalmat akarunk felépíteni, erőt akarunk demonstrálni, hogy akkor most már aztán, és a végén rájövünk, hogy szolgálni kell.
1: Konkrét élményed van?
2: Na. Folyamatosan, tehát ez maga az élet. Hogyha én megpróbálom felpofozni a gyerekemet minden nap 5-ször, és hogy takarítsa ki a hűtőt, és mosogasson el, és nem tudom én mit csináljam, lehet, hogy el fogom érni. Tehát, hogyha sokkal erősebb vagyok nála, erősebbek ezek a nyomvonalak, valószínűleg el fogom érni, hogy mosogasson el, meg hogy csinálja meg. De ha elmosogatok, és automatikus, és látja, hogy amikor fölállunk, nem hagyjuk ott a tányért, hanem elmossuk. Akkor ezek az elé élt minták, ezek működnek. És én azt gondolom, hogy azért tudok konkrét példát mondani, mert minden nap konkrét példával találkozom. Évek óta most már lassan fél évtizede vezetek kórusokat, és látom azt, hogy hogy működik. És hát plusz még az, hogy azért ez a szakma, amiben én tevékenykedem már idestól 30 éve, az gyakorlatilag egy érzékeny terület, ez a alázat, szerénység, sztárság, és a többi, és a többi. Ugye nagyon lassan jövünk rá, hogy nekünk mi a dolgunk. És ez a legfontosabb.
1: De amikor... hogy jöttél rá, hogy neked mi a dolgod? Vagy hogy jössz rá nap, mint nap, hogy neked mi a dolgod, és ezt hogyan kell megvalósítanod?
2: Azt szokták mondani, hogy nagyon sok Noé él közöttünk, én is talán egy ilyen Noé vagyok, aki a szárazság közepén bárkát épít, aki arról beszél az embereknek, amit senki nem lát, vagy senki nem tud elképzelni, hogy lesz ebből kórus, hogy lesz ebből koncert, és a többi, és a többi. És az a vízválasztó, ugye Noé kapcsán szó szerint vízválasztó, hogy ezek az őrült Noék, akik mindenféle víziók alapján mennek, proféciák, látások, csodák, stb. Stb. Onnan tudhatom, hogy egy hiteles Noé mellett állok, vagy hogy én hiteles vagyok-e abban, amit csinálok, hogy békesség van-e körülöttem, vagy az aktuális Noé körül, vagy akihez közel állunk, vagy állandó háborgás és békétlenség, mert amikor őrület van, akkor az biztos, hogy nem az Istentől van. Amikor minden szétdobálódik, amikor minden szétzuhan, az nem az Istentől van. Ahol annak ellenére, hogy őrült helyzet van, és őrült tempó van, és őrült víziók, és őrült látások, és mindenféle dolgok jönnek létre, és mégis azt érzed, hogy békességed van benne, akkor a helyén van a dolog. Szóval, hogy nálam ez általában így dől el, de így dőlnek el a felkérések is, tehát ha valahol felkérnek egy koncertre, akkor száma nélkül van, hogy nemet mondok. És nem tudom megmondani, hogy miért. Érzem. És amikor azt érzem, hogy igen, akkor a legirracionálisabb helyzetben azonnal igen tudok mondani.
1: Beszéltünk itt a családról, a mindennapjaidról, a hitéletedről, a kedvenc szentírási idézetedről. Fél mondat erejéig említetted azt, hogy kórust is irányítasz, vezetsz. Mit tudhatunk ezekről a kórusokról, illetve ha jól tudom, akkor te vagy az első talán a világon, aki sérült emberekből alapított kórust?
2: Hát igazából a kórusok azok már hosszú ideje foglalkoztattak minket, a Boyki Brothers-szel is csináltunk korábban egy produkciót, a Jazz and More-ral, ami kongresszusi központban a Csodalámpa alapítvány javára csináltunk egy hatalmas nagy koncertet, és ott már így ezt kóstolgattuk, ezt a dolgot, de aztán most egy 5 évvel ezelőtt ért révbe ez a gondolat, Gyuri bátyámmal, az ő segedelmével hívtuk életre ezt a Boyki Soul and Gospel kórust, Boyki Balázs Soul és Gospel kórus magyarosan. Ennek az volt a lényeg, hogy van egy hosszú-hosszú évek óta csiszolt, illetve kutatott olyan módszertan, amivel én énekelni tanítok, és megpróbálom továbbadni azt a tudást, amit én kaptam. Ez nyilván szembe megy nagyon sok klasszikus énekiskolának az Ars Poetikájával, vagy nem. Szerettem volna, hogyha valóban arról beszélhetünk, hogy a zene mindenkié, hogyha átlag emberek tanulhatnának meg énekelni nagyon jól, és ennek nem az a lényege, hogy technikailag ők leénekeljék Pavarottit, vagy mindenki úgy énekelje, mint a Whitney Houston énekel, hanem az a lényege, hogy a szándék az induljon ki az egész abból, hogy milyen szándéka van az illetőnek mondjuk az éneklés terén. De sokkal fontosabb volt nekem ezeken a felvételiken, castingokon, meghallgatásokon, amiket a toborzáskor csináltunk, hogy valaki akarjon, mint hogy tudjon.
1: Ezt honnan szűrött ki?
2: Hát ha valaki bejött hozzám mondjuk egy meghallgatásra, akkor azon túl, hogy mondjuk megkértük, hogy énekeljen. Valamit énekelt, valamit nyilván oda tette remegő lábakkal, vagy pont, hogy nem remegő lábakkal, nagy arccal a magáét, a batyút, hogy mit hozott, ki ő, és akkor, amikor ez lement, akkor én azt mondtam neki, hogy jó, akkor most állj fel arra a székre. És akkor volt, aki azt mondta, hogy micsoda, miért álljak fel a székre, hát ez bolondság, hát én énekelni jöttem, és akkor mondtam neki, hogy köszönöm szépen, viszontlátásra. És akkor nem értették. De hát milyen jól énekelt? Hát mondom, igen, csak nem ez a kérdés, hogy milyen jól énekel. Nem ez a lényeg. Hát de hát hogy? Hát énekelünk, nem? Mondom, igen, de ez egy kórus, ez egy gospel kórus lesz, ráadásul egy testként kell létrejöjjön, egy harmóniát kell létrehozzunk. Itt az a kérdés, hogy mennyire hajlandó azok a irányelveknek alapján haladni, amit ott fog kapni minden esetre. Egy nagyon izgalmas munka indult el, és egy tényleg ilyen saját módszertannal épülhetett föl ez a kórus. Szintén egy rögös út, és nagyon sokat tanulunk egymásról, magunkról, önmagunkról, de nem könnyű.
1: Hányan vagytok?
2: Feladat. Változó. Voltunk már 75-en, voltunk már 20-an, voltunk már 50-en, tehát hogy ez ilyen fluktuációs görbék alapján megy, aminek különböző külső és belső hatásai is vannak. Nyilván, akinek ez nem lesz küldetése, az nyilván hosszú távon nem tud. Tehát egy másfél évet ki lehet bírni ilyen feszített munkával, heti 8 óra próbával, vagy rengeteg koncert, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azért ez sok profi zenekar sem csinál ilyet, ilyen mennyiségű próbát. Ilyen szempontból biztos, hogy világon egyedülálló. A parara, amit mondtál, a sérültekből áll kórus, az pedig egy izgalmas dolog. Még anno, mikor Nick Vujicic Magyarországra látogatott.
1: Ugye Nick Vujicic az, aki karok és lábak nélkül éli a mindennapjait?
2: Igen, igen, igen, igen. Aki egyrészről Isten igéjét hirdeti, másrészről pedig egy olyan motivációs tréner, akit a legnagyobb világcégek alkalmaznak az üzletembereiknek ilyen motivációs, inspiráló előadások kapcsán. És hát nagyon sokat beszélgettem vele, amikor együtt dolgoztunk, meg utaztuk körbe az országot. Nagyon érdekes volt a mi kapcsolatom,
1: más
2: mert...
1: Más ő, mint a többi ember? Bocsáss meg, hogy szabadba van. Más ő?
2: Nem én vagyok a jó személy, aki ezt megállapítsa, mert mi amikor először találkoztunk, akkor egymás szemébe néztünk, fölmentünk a színpadra, sőt, előtte egy sajtótájékoztató kapcsán beszéltünk, és akkor leültünk így egymás mellé egy ilyen padra, és ő is így hátra döntötte a fejét, meg én is. De nem beszéltük meg, tehát készült egy fénykép, valamelyik paparazzit készített egy fotót, elküldték utána nekem, mert ilyen hihetetlen volt, mert teljesen ugyanazzal az attitűddel, csak ugye én a magam 190 centiével és 150 kilójával, ő meg azzal a pici kis testtel, így hátra döntött fejjel ülünk, és egy irányba nézzük a semmit, és a legtöbb beszélgetésünk az úgy telt, hogy nem mondtunk semmit. Uh-huh. Tehát ültünk egymásra, és néztük egymást, és egy-két mondat elhangzott, és az összes többi az ilyen metakommunikáció volt, tehát hogy gyakorlatilag olyan volt, mintha magammal ülnék szembe, lelkileg, aha, szellemileg.
1: Szavak
2: tehát, hogy
1: nélkül értettétek
2: abszolút,
1: egymást.
2: Abszolút. Nekem ő nagyon, nagyon erős példa. Én eleve a Pararával a munkámat ennek kapcsán kezdtem el, hogy Nikkel találkozunk, és Nikkel egy közös turnét csináltunk Magyarországon, stadionokban, de azóta én ugye együtt maradtam a kis Pararákkal, és...
1: Hány fős ez a kis...
2: Szintén változó, tehát mi a Never Give Up a néven futottunk az első igen szakaszban, és aztán én maradtam ezzel a Parara kis csapattal, és ők pedig a Nem Adom Fele teszik a dolgukat tovább. Nagyon bensőséges, nagyon másfajta belső dinamika van ebben a közösségben. Most nagyon kevesen vagyunk, 10 páram, és nagyon érdekesek a mindennapok, hiszen én a legtöbbet talán a Pararáktól tanultam eddig életemben.
1: Például?
2: És rajtuk keresztül. Én nekem hál' Istennek volt az életemben jó sok olyan pofon, meg jó sok olyan helyzet, amikor nagyon megtanultam azt, hogy milyen szavakat nem szabad kimondani. Tehát amikor mennem kell valahová, ugye ezt nap mint nap elmondjuk, hogy már megint mennem kell. Fáradt vagyok, nem akarom ezt csinálni, megint csinálnom kell. Nemrég egyszer jöttem ki a próbateremből, és hoztam a kezemben a 40 kilós hangfalat, másikban egy zongorát, és álltam, és azt mondtam, hogy csak egyetlen egy dolgot kérek az Istentől, hogy nem, semmi, ez legyen a legnagyobb, ez a sztár allűröm, amit szeretnék, ne kelljen cipelnem soha többet ládát. És akkor párom áll mellettem, azt mondja, vigyázz, szóval ne kérj ilyet az Istentől, mert megadhatja neked. Hát most mondom, hát ez külön jó, nem? Azt mondja, csak az nem biztos, hogy te megválaszthatod, hogy milyen módon. Azt mondja, nem lesz két karod holnaptól, soha többet nem igen kell emelned.
1: Átértékelted, értékeled az életedet, a mindennapjaidat ezek szerint? Azt mondom?
2: Nézd, én nem sajnálatból dolgozom a Pararákkal. Én a Parara kórust nem azért csinálom, mert jaj, szegény kislány nem lát. Jaj, a másik nem tud menni. Ó, szegény nem hal. Jaj, cirógassuk meg, mert de sajnálom. Itt nincs sajnálat. Semmilyen szintű sajnálatot nem érzek ezek iránt a srácok és hölgyek urak iránt, akikkel dolgozom. Borzasztóan szigorúan veszem azt, amit csinálunk, mert egy világszínvonalú profi dolgot szeretnénk színpadra állítani, és az az álmom például, hogy én nem akarok paralimpián énekelni a paralimpián, én a rendes olimpián akarok énekelni ezekkel a Pararákkal, mert soha nem szerettem, és nem is szeretném azt, hogy azt érezzék, hogy a közönség azért tapsol, mert jaj, szegény. Tapsoljon azért, mert egyszerűen leesik az álla attól, amit hall, amit lát, amit érzékel. Nekem ez a feladatom, hogy ezt nagyon szigorúan és nagyon keményen adjam át a Parara kórus tagjainak. Amikor én rájöttem arra, hogy és ezek a szempontok alapján is, hogy nem nekik van szükségük ránk, hanem nekünk van szükségünk a sérültekre. Tehát olyan dolgokat mutatnak meg, olyan dolgokra világítanak rá, pusztán a létezésükkel, pusztán a megéléseikkel, amik csodálatosak. És döbbenetes az, hogy mennyire vakok vagyunk, mondjuk egy vakhoz képest.
1: Mondj egy ilyet, amit legutóbb tapasztaltál, amikor rádöbbentél arra, hogy fú, hát igazából nekem van szükségem rájuk. Mi volt a legutóbbi ilyen élményed?
2: Hát például Katica, aki az egyik csodabogár ugye a magunk kis csapatában, és az ő összes mindenféle komplex betegsége együttese, ami miatt mozgássérült is, máshogy tanítható, máshogy gondolkodik picikét, és lassabban követi az eseményeket. Egy gyerekkori műhiba miatt elfelejtettek egy vizsgálatot, nem is lát. Gyakorlatilag hát így azt mondhatnánk, hogy így szépen egy csomagban mindent megkapott, amit meg lehet ezen a téren. Hát azt az életigenlést és azt az életörömöt, amit tőle nap mint nap hallhatunk, és nem azért, mert cukipofa akar lenni. Tehát ebben ez a durva, hogy megvan a véleménye, meg odaszól, meg hát hihetetlen heroikus harc, amit a szülők vívnak a mindennapokban, az édesanyja, az édesapja, meg a család az ő létezésében. De tehát amikor én valami nagyon fontos dologról beszélek, mondjuk egy próbán, és én nagyon komolyan veszem, és nagyon szeretném, és bemond valami olyan mondatot, amitől leesik az állam, és, de hogy semmi, tehát annyi, hogy ő kapott egy, képzeld el, hogy egy piros cipőt kaptam, és tudod, milyen szép az a piros cipő? És azt mondja, hogy úgy csillog az a piros. És akkor megáll az ember egy pillanatra, és vannak a sürgős és fontos dolgok. És ahogy öregszik az ember, ugye kezd rájönni, hogy hát a fontos dolgokkal többet kéne foglalkozni, mint a sürgősre, mert sürgős dologból mindig lesz, de emiatt soha nincs időnk a fontos dolgokra. És nekem talán a Pararáknál, tehát a sérülteknél azt találom meg, hogy sokkal, de sokkal intenzívebben élik meg a fontos dolgokat, mert egy csomó olyan fontos dolog, amit nekünk elnyomnak a sürgős dolgaink, az nekik soha nem fog valószínűleg megvalósulni. Ezért gyakorlatilag olyan képeket, olyan csodákat rajzolnak le elénk pusztán a megnyilvánulásaikkal, a gondolataikkal, amivel azonnal leállítanak a rohanásból. Tehát nekem ilyen a pararákkal a munka, hogy ott van egy csomó olvasatlan üzenet, és azokat végig kell venni, azokat el kell olvasni, meg kell nézni, mert ott van benne az élet. Hiszek abban, hogy az Istennek terve van. A sérültekkel, az értelmi fogyatékosokkal, hogy látszólag vagy kifelé nincs kommunikáció, de hiszek abban, hogy belül van, és ezért aztán azt gondolom, hogy nekem ők ilyen nagyon nagy jelző fények az életemben.
1: Beszéltünk ugye a családról, a hitéletedről, a mindennapjaidról. Így a beszélgetés vége felé közeledve azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi az, amiben érettebb lettél a hitéletedet illetően?
2: Nem tudom. Nem tudom. Talán annyi, hogy nincs hitéletem, tehát nem különül az életem és a hitéletem, hanem az egész életem a hitem miatt működik. Én mindenkit tisztelek és becsülök, aki ezt az életet képes úgy élni, akár csak 24 óráig vagy 48 óráig, hogy nem az Istenbe vetett hite tartja őt meg, hanem mondjuk motiválja őt a új állás, vagy a fizetése, vagy hogy most mi lesz karácsonykor, vagy hova megy nyaralni, és ennyi elég. Mert én bármennyire nem leszek trendi emiatt, de én holnap föladnám, vagy még ma. Én egész biztos vagyok benne. Tehát nem tudnám élni ezt a földi életet, hiszen ezekkel a perspektívákkal, amit Isten nélkül itt találhatok, nem sok motivációt látnék ebben.
1: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
2: Én is köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket.
0: Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélgetett.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: A boldogság titka. Egy kereskedő elküldte fiát minden emberek legbölcsebbikéhez, hogy tudakolja ki tőle a boldogság titkát. A fiú 40 napig vándorolt a sivatagban, míg egy magas hegyen álló pompás várkastélyhoz nem ért. Ott élt a bölcs, akit keresett. Hősünk, ahelyett, hogy egy szent ember talált volna ott, a vár nagy termébe lépve zajos forgatagba csöppent. Kereskedők jöttek és mentek, a sarokban emberek beszélgettek, egy kis zenekar kellemes dallamokat játszott, s egy hatalmas asztalon a vidék legfinomabb ételei sorakoztak. A bölcs mindenkivel beszélgetett egy kicsit, s a fiatalembernek 2 óra hosszat kellett várakoznia, míg rákerült a sor. A bölcs figyelmesen meghallgatta, amikor a vendége előadta jövetelének okát. De azt mondta, hogy éppen nincs ideje arra, hogy a boldogság titkát elmagyarázza. Azt ajánlotta neki, hogy járja körbe a palotát, és 2 óra múlva jöjjön vissza. De szeretnélek valamire megkérni, tette hozzá a bölcs, és a fiatalember kezébe egy kis kanalat adott, amelybe 2 csepp olajat töltött. Fogd ezt a kanalat, és figyelj, hogy útközben ne lötykölt ki az olajat. A fiatalember így járkált föl le a palota lépcsőin, és szemét le sem vette a kiskanáról. 2 óra múltán visszatért a bölcshöz. Nos hát, kérdezte a bölcs, láttad a perzsaszőnyegeket az ebédlőmben? Láttad a kertemet, amelyet a kertészem 10 éven át építetett? Észrevetted a gyönyörű pergameneket a könyvtáramban? A fiatalember szégyenkezve ismerte be, hogy semmit sem látott. Csak azzal törődött, hogy ne lötyintse ki az olajat, amit a bölcs rábízott. Akkor menj vissza, és nézd meg világom csodáit, mondta a bölcs. Nem bízhatsz olyan emberben, akinek a házát nem ismered. A fiatalember már nyugodtabban fogta meg a kis kanalat, és ismét sétára indult a palotában. Ezúttal megfigyelve minden művészi alkotást a mennyezeten és a falakon. Látta a kerteket, körös körül a hegyeket, a gyönyörűséges virágokat, felismerte a kifinomult ízlést, amellyel a műalkotásokat méltó módon elhelyezték. Amikor visszament a bölcshöz, részletesen beszámolt neki mindenről, amit látott. De hol van a rád bízott 2 csepp olaj? Kérdezte a bölcs. A fiatalember rápillantott a kanálra, és látta, hogy az olajat kilöttyintette. Nos, ez az egyetlen tanács, amelyet adhatok neked, mondta a bölcsek bölcse. A boldogság titka abban rejlik, hogy lássuk a világ minden szépségét, úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem a kanálban lévő 2 csepp olajról.

0: Következő műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallhatják Keresztes Ilonával, az Együtt az Életért Egyesület elnökével az életvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban és mindazokat, akik a internetes felületeinken követik a mai esti beszélgetést, és külön nagy szeretettel köszöntöm Keresztes Ilonát, a mai este beszélgetésének a vendégét, az életvédelemnek a témájáról fogunk majd beszélgetni.
2: Öten vagyunk lánytestvérek, a szüleim pedagógusok voltak, édesanyám zenetanár, édesapám történelem szakos tanár, és azután mindannyian családot alapítottunk, Mohai Tamás a férjem itt kávézik jó ízűen, és négy fiú gyermekünk van. Ez nagyon vicces volt, hogy mi öten voltunk lányok, és azután nekem négy fiam lett, úgyhogy átálltam erre az oldalra. Most már a fiaink is felnőttek, ketten már családot alapítottak, és négy unokánk van. Én 23 évig dolgoztam a Kossuth Rádióban. Azt hiszem, hogy nekem ezt a hivatást adta a Jóisten. Van egy zenetanári diplomám, de az nem az igazi helyem volt. A rádiózásban viszont megtaláltam azt a lehetőséget, hogy amennyi szépet, jót el lehet mondani, vagy amennyi igazságot ki lehet bontani, amennyi belefér a műsorfolyamba, annyit megpróbáljak bele tölteni. Elsősorban igazából minden téma érdekel egy kezdőt, de aztán egyre szűkült a kör, és végül is a családnál kötöttem ki, mert engem az izgatott a legjobban. És az utolsó 10 évemet a vendégháznál felelős szerkesztőjeként töltöttem. Azt hiszem, hogy a legfontosabb műsora volt a Kossuth Rádiónak, illetve nem volt, hanem most is az, mert ugyanúgy megy tovább. Azért tartottam a legfontosabb műsornak, mert a gyermekkel foglalkozott, illetve a gyermeknek a mentális környezetével, a családdal, azzal a légkörrel, amit a szülei otthon teremtenek, és abban segítette a családokat, hogy ezt a mentális egyensúlyt, ezt a mentális biztonságot, a szeretetet, a békességet meg tudják őrizni családon belül, mert hogyha ez nincs meg, akkor a gyerek óhatatlanul sérül. Sokszor tapasztaltuk, hogy egészségesen kell étkezni, hogy vigyáznak rá, hogy milyen textíliába bugyolálják, de hogy milyen légkör veszik körül, milyen emberi légkör, arra nem feltétlenül tudnak vigyázni. Lehet, hogy szeretnének, de nem tudnak vigyázni, mert hát azért a családnak az egysége is törékeny. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartottam. Viszont tovább szűkült a kör, és eljött az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy rendben van, hogy beszélünk arról, hogy a gyerek, aki megszületett és a családban nevelkedik, és belőle lesz majd a következő nemzedék, a következő generáció felelős tagja, de nem beszélünk eleget arról, hogy mi történik vele az élete első 9 hónapjában, a fogantatásától a születésig. Ugyanis az konszenzusos a társadalomban, hogy a gyermek védendő, a gyermek érték, a gyermekre vigyázni kell, stb. Stb. De a születése előtt ez az egész konszenzus megtörik. Erről majd később fogunk többet beszélni. Engem zavart az, hogy egy közszolgálati műsorfolyamban, amit az egész ország mindenfajta gondolkodású embere hallgat, abban már kevésbé fér bele az, hogy a gyermek az anyaméhben is gyermek. A gyermek az anyaméhben is ember, és ugyanazok az élethez való jogok és szeretet és nyugalom és biztonság illeti meg, mint születése után. És azt éreztem, hogy nagyon sokat beszélünk a gyerekről, de ez lenne a legnagyobb lényeg, mert ezt nem érti a társadalom. Úgyhogy egy ponton úgy döntöttem, hogy eljövök a rádióból, és megpróbálom még a maradék hátralévő munkaerőmet arra fordítani, hogy a magzat életvédelmével kapcsolatos információkat terjesszem, hogy minden energiámat ebbe tegyem bele. Úgyhogy most ezzel foglalkozom, amíg van erőm hozzá.
1: A civil világban nehéz sokszor a hitünket felvállalni, és sokszor talán mi is a hétköznapokban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy amint kilépünk a komfortzónából, vagy a keresztény közegből, akkor nagyon sokszor falakba ütközünk a hitünket érintő társadalmi kérdésekben, és hogy milyen volt ez neked, hogy a saját hitedben itt ilyen milyen folyamatok játszódtak le, hogy amikor egy rádióban vagy egy civil világban próbáltál ezekről beszélni, ez a te hitedet is sokszor megpróbálta, vagy éppen hogy megerősítette ez a folyamat, ezt hogy élted meg?
2: Belül úgy érzem, hogy nem ingatta meg a hitemet semmi. kamaszkoromban volt egy időszak, amikor minden kamasznak meginog a hite, én is megvívtam a saját felnőtt megtérésemet, az megtörtént, de én úgy érzem, hogy az, a hitem úgy nem ingott meg. Nyilván az Isten kapcsolata minden embernek ingadozik. Néha úgy érzed, hogy nagyon lángoló, nagyon közel vagyunk egymáshoz, máskor meg szinte nem is hallom, hogy mit mond, szóval ez így van. Viszont én abban a generációban születtem, úgy szocializálottunk, hogy a kommunizmusban az volt a felállás, hogy nincs Isten. Isten meghalt, Isten nincs, az babona, az nevetséges, és tulajdonképpen veszélyes is, tehát büntetendő, ha valaki ezzel foglalkozik, a fiatalokat a vallásra nevel. És minket nagyon sok atrocitás ért az iskolában. Voltak tanáraink, akik nem átallottak nyilvánosan megszégyeníteni bennünket azért, mert tudták, hogy mi egy sok gyerekes vallásos család vagyunk. Arról is van emlékem, hogy a szüleim kiálltak mellettünk. Tehát volt olyan, hogy bementek, és azt mondták, hogy ezt azonnal hagyják abba. Viszont, hogyha ezt átéljük gyerekként, akkor ez megmarad később is. Tehát nyilván beragad egy automatizmus, hogyha erről beszélek, abból baj lesz, az ciki lesz. Tehát nekem tudatosan meg kellett dolgoznom azzal, hogyha a nyilvános térben erről bárhogy is szó kerül, vagy szó kell, hogy kerüljön, akkor legyenek szavaim, legyenek ütőképes mondataim, és legyen lelki bátorságom, hogy beszéljek a hitről. Viszont azért az nagyon fontos, hogy nem mindenki tart ott, ahol egy egyén a saját hitében. Tehát, hogy ebből is annyit lehet adni, amennyit képesek az emberek befogadni, és nem lehet folyton mindenre ráönteni a vallást. Szóval inkább úgy tekintettem az Istennel való kapcsolatomat, hogy ez engem belülről támogat, belülről erősít, és minden munkámat abban mérem meg, hogyha a Jóisten meghallgatja a műsort, akkor rendben találja-e, leókézzel, kipipálja-e, akkor rendben lesz. És hogy soha ne szülessen olyan műsor, olyan tartalom, ami szemben megy vele. De ehhez nem kell folyton őt emlegetni a nyilvánosság előtt, mert az is fárasztó azoknak, akiknek ez fura vagy nehezen befogadható, szóval ügyesen kell csomagolni. De egyébként utólag, főleg mikor eljöttem a rádióból, és nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy de kár, vagy nem tudom, szóval, hogy hallgatták a műsoraimat, akkor sokan mondták, hogy egyébként nagyon átjött, hogy én hívő vagyok, vagy hogy így nagyon benne volt, hiába csomagoltam, azt lehetett érzékelni.
1: Igen, a misszió az mindig túlhat az egyházon, és ez is az egyik legfontosabb feladatunk, hogy kilépjünk a keretekből, és elvigyük az új csatornákon az evangéliumnak az üzenetét, és pont itt beszéltük az elején, hogy még az egyház sem tartott, vagy az egyházi körökben sem tudunk mindig erről a témáról olyan módon beszélni, hogy a mai emberhez valahogy eljusson, vagy talán nem tartjuk még annyira fontosnak ezeket. És az egyház életében is volt egy hosszú folyamat, ugye egészen 6. Pál pápától, és aztán a többi pápa egyre többet beszélt erről a témáról. Mit jelent az életvédelem? Tehát, hogy az egyház is egyre jobban erre kezdte az erkölcsi tanítását is ugye fordítani, meg egyre jobban kifejtette, ahogy az orvostudomány is ugye fejlődött, hogy hogyan tudjuk ezt a témát megfogalmazni, hogy egyáltalán mit takar, milyen témák tartoznak ide?
2: Az emberi élet az tulajdonképpen egyben értendő. Tehát én is szeretek az emberi élet védelméről, méltóságáról úgy beszélni, hogy a fogantatástól a természetes halálig. De azért vannak ebben szakaszok, és vannak ebben szakterületek. Tehát mások foglalkoznak a palliatív ápolással, gondozással, az eutanázia kérdéseivel, vagy az egyéb orvosi mozdulatokkal kapcsolatos bioetikai dilemmákkal, és egész más az, amikor mondjuk a fogantatás előtti időszak. Szóval én erre specializálódom sokkal inkább, de az emberi méltóságot nagyon sok minden megpróbálja, és ezek össze is függenek. Csak egy példát mondok, hogyha egy kismamánál megállapítják, hogy a magzata beteg, akkor rábeszélik arra, hogy vetessel, hiszen nem érdemes egy beteg magzatot megszülni. Ez már egy magzati korban elvégzett méhen belüli eutanázia. Tehát összetalálkozik a kettő egymással, és mind a kettő arról szól, hogy az egyik ember jogot formál arra, hogy a másik ember élete felett döntsön a saját komfort érzete függvényében, hogy neki mi éri meg, hogy ő minek örül, vagy minek nem örül, mi az, ami neki fárasztó, mi az, amiről úgy gondolja, hogy ez neki bírhatatlan. És én azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. A katolikus egyház álláspontja az az ember teremtett természetével van összhangban. Tehát nem is úgy kellene talán fogalmaznunk, hogy a katolikus egyház álláspontja, hanem az Isten alaptörvénye az, hogy az ember egy olyan méltóságot kapott, amelynek az okán alapvetően megilleti a létezéshez való jog, függetlenül attól, hogy mekkora, függetlenül attól, hogy a fejlődésének melyik stádiumában van, és függetlenül attól, hogy milyen egészségi állapotban van, és hogy hol tartózkodik. Itt hozzáteszem azt, hogy sokan mondják azt, hogy az élet a születéssel kezdődik, hogyha megszületett a gyerek, akkor nyilván látjuk, meg nyilván nem öljük meg, meg nyilván. De mikor születik meg a gyerek? Tehát van olyan magzatkorú gyerek, mondjuk 25 hetes, aki egy olyan országban fogant, ahol 25. héten lehet abortuszt végezni. És van olyan koraszülött, aki 23 hetesen születik meg. Ugyanolyan korú gyerekről beszélünk, csak a tartózkodási helyek különböző. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy ebben a szobában lehet ölni, abban a szobában nem lehet ölni. Tehát, hogy ez annyira világos és logikus, de mivel nagyon sok minden félelem, nagyon sok minden szándék övezi ezt a kérdést, és nagyon sok tudás is kellene hozzá, hogy tisztán lássanak az emberek, ezért el kell végezni ezt a társadalmi gondolkodás formálását, úgyhogy ezen dolgozunk. Én azon dolgozom, hogy az emberképünk a helyére zökkenjen. Tehát azért gondoljunk csak bele, hogy a születés pillanatában meglátjuk a gyermeket, aki egyébként bentről kijön, és ott bent nem lehet szegmentálni az életét. Na most én nagyon szeretném, hogyha az emberek felfognák, hogy 9 hónapig fejlődő gyerek, az kijött és megszületett. Az sem vallási kérdés, hogy a szomszédot nem ölhetem meg. Az sem vallási kérdés, hogy hát nagyon szegények vagyunk, és milyen élete lesz annak a gyereknek, tehát azt az újszülöttet öljük meg. Hogyha egy szegény, titkolterhes kismama a kukába teszi a gyereket, akkor mindenki felháborodik, és azt mondja, hogy miféle ember az ilyen. Miközben New York államban a születésig meg lehet szakítani egy babának az életét, sőt, a részleges születési abortusz is engedélyezett, amikor már félig kint van a gyerek, és beszúrnak egy méreginjekciót a fejébe. Tehát, hogyha megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy a gyereket meg lehet ölni méhen belül, akkor, hogy mondjam, annak nincs határa, mert most már azon is gondolkodnak, hogy a nem kívánt, de abortusz, hát, hogy mondjam, sikertelen abortusz következtében megszülető gyereket hagyják a sorsára, mert hogy ugyebár az egy olyan magzat, aki világra jött, de nem akarta az anya, hogy világra jön. Tehát, hogyha egyszer jogot formálunk arra, hogy egyik ember a másik élete felett döntsön, akkor annak nem lesz vége, mert a határt mindig lehet kiebb és kiebb feszíteni. Ezért én nagyon szeretem ezt a kérdést emberi jogi kérdésként tekinteni. És tulajdonképpen ez meg is magyarázható, tudományos eszközökkel, biológiai tényekkel, orvosi tényekkel, a genetikával, lehet hatni az emberi jó érzésre. Tehát ennek megvan a természetes logikája, most már annyira látszik a magzati élet fejlődése, a tenyerünkben létre tud jönni a lombik eljárás során. Kirakják a hűtőszekrényre a magzati fotókat, az albumokban benne vannak a magzati fotók. Tehát ez most már így megmagyarázható. Erre akkor van szükség, hogyha valaki nem hívő. És nem hívőnek is meg kell érteni, hogy embert nem ölünk. Sem akkor, ha kicsi, sem akkor, ha nagy. De keresztény körökben is szükség van a magyarázatra. És keresztény körökben azért segít, hogyha a teremtést, a jó Istent bevonjuk ebbe. Keresztény körökben egy kicsit ennek segítségével könnyebben átmegy, de azt látom, hogy ott is nagyon sokat kell ezzel foglalkozni.
1: Nem csak gyakorlatban, vagy nem csak ilyen elméleti módon foglalkozol te ezzel a témával, hanem sok érintettel is találkozol, és sok érintettel beszéltél. Ugye beszélnek itt nagy számokról, hogy mennyire érinti tényleg a mai embert ez a probléma. Mik a nagyjából az arányok, hogy hány embernél fordul ilyen elő, illetve ez a tendencia az elmúlt években ez inkább növekedett, vagy ebben hogy állunk?
2: 1965-ben születtem, a húgom 1969-ben. Abban az évben volt csúcson Magyarországon az abortuszok száma, 210 ezer abortusz volt évente. Azóta folyamatosan csökken az abortuszok száma, most 21 ezer abortusz van évente, az utóbbi egy évben egy icipicit növekedett, sajnos. Ez azért szomorú, mert az előtti években még egyáltalán soha nem volt növekedés. A 21 ezer abortusz azt jelenti, hogy minden áldott munkanapon 80 abortuszt végeznek el Magyarországon. Van egy vördométer a neten, ahol pörög egy számláló, hogy mennyi abortuszt végeznek évente. Most ugye január közepét írjuk, január 14-e van, és 1.700.000 abortusz volt az utolsó szám, amit megnéztem a idefelé jövet a telefonomon, hogy hol tart ez a mérőszám, de egyébként 73 millió abortusz történik minden évben világszerte. Szerintem ez brutális szám, és mindenképpen megoldásra vár. Még a számokkal kapcsolatban annyit, hogy gyakran mondják, hogy nem kívánt gyerek az, akit ugye elvetetnek, de az Együtt az Életért Egyesület munkatársa vagyok most már 15 éve, és ebben az egyesületben krízisben lévő kismamáknak segítünk, és nekik örökbefogadó családot keresünk. És az a tapasztalatunk, hogy nincs nem kívánt gyerek. Tehát minden egyes megszülető kisbabáért nagyon-nagyon sokan várakoznak. Jelenleg a mi egyesületünkben 110 vannak a listán. Tehát bármikor születik egy kisbaba, akkor könnyedén tudunk nekik tüneményesebb házaspárokat ajánlani, akik boldogan felnevelik. Úgyhogy ezeket érdemes tudni.
1: És a személyes tapasztalataidból általában mi a, egyrészt elképesztők ezek a számok, tehát ezt meg kell azért jegyezni, de hogy mi veszi rá az embereket, hogy ezt a lehetőséget válasszák, mik a legfőbb indokok vagy élethelyzetek, amikor valaki ezt a opciót választja?
2: Hát a félelem. Nem, tehát olyan helyzetbe érkezik a gyerek, amikor vállalhatatlan, és ez a legkülönbözőbb lehet. Tehát egészen attól kezdve, hogy megerőszakolnak egy tizen akárhány éves kislányt, vagy valaki felelőtlenül belemegy egy laza párkapcsolatba, buli után szexel, vagy egyszerűen csak együtt van a párjával, de az még nem egy stabil kapcsolat, vagy több gyerekes család, és már nem bírnak el többet, úgy érzik, vagy éppen van egy friss munkahely, amit szeretne elkezdeni, és pont bejön a baba, és azt mondja, hogy ezt inkább én nem akarom, vagy már van elég gyerekem. Szóval tényleg a legkülönbözőbb indokok lehetségesek, de minden egyes esetben az egyforma benne, hogy egy olyan mértékű félelem önti el a nőnek a szívét, ami még az életösztönt is felülírja. Azt az életösztönt, hogy egyébként ő benne ott van a gyermeke, aki az ő védelmére szorul, és akit egyébként a lelke mélyén mindegyik szeret. Ezt merem állítani. Mindegyik a lelke mélyén szereti. De annyira fél, hogy nem engedi meg magának, hogy szeresse, és nem engedi meg magának, hogy megtartsa. És nekünk ezzel a dologgal kell valamit kezdenünk. Egyrészt a félelmével, másrészt pedig a kislányok meg a kisfiúk felnövekedése során fel kellene őket készítenünk, el kellene látnunk őket olyan információkkal, ami ilyen esetben nem a gyermek halálát választja megoldásképpen, hanem a krízis megoldásának egy sokkal egészségesebb módját keresi. Én azt látom a FÉSZ fiataljai, a Fiatalok az Életszolgálatában Közösség fiataljai között, hogy maga az információ tömeg, amit megkaptak, hát nem tömeg, mert annyira sok időnk nincs, tehát azok az információk, amiket megkapnak, az felelőssé teszi őket. Például láttam a fiúkon változást, hogy elkezdtek másképp nézni a szexualitásra, elkezdték jobban tisztelni a lányokat. Azt is látom, hogy elkötelezettebbé váltak. Tehát volt, aki a 9 hónapot végigcsinálta velünk, de nem maradt közöttünk, nem vállalt velünk szolgálatot. De amikor továbbment az ő saját életét vitte tovább, akkor a saját szakmaiságába valahogy bevitte. Például volt olyan tagunk, aki diplomamunkának anyaotthont tervezett, volt, aki gyógypedagógusként például a sérült magzatok sorsával kapcsolatos szakdolgozatot választott. Tehát nagyon sokan voltak, akik elindultak ezen, szülészorvos is van már, aki tőlünk került ki. És én ezt nagyon hasznosnak tartom, és ez reményem is volt egyébként, hogy magukkal viszik ezt a tudást, és attól fogva ezen az alapon működnek. Azt is tapasztaltam, hogy nagyon kíváncsi erre mindenki. Amikor felkínáltuk, hogy tartunk előadást erről a témáról, olyan sok meghívást kaptunk, hogy lehetetlen volt teljesíteni. És úgy éreztük, hogy ez egy akkora éhség az országban, hogy ezt valahogy ki kell elégíteni, és akkor azt találtam ki, hogy nem mi rohangásszunk Budapestről mindenhova páran, hanem az lenne a jó, hogyha olyan felnőtt csapatot, olyan csoportokat képeznénk ki, akik közösségekbe, iskolákba, bármilyen lelkiségi mozgalomba, tehát ahol vannak éppen, oda el tudják vinni ezt a tudást. Úgyhogy így lett most már pár éve a 9 hónap egy tanév kurzus, ami kifejezetten a 30 pluszos felnőtt korosztály számára van, és elsősorban javasoljuk a tanárok, hitoktatók, közösségvezetőknek, akik fiatalokkal foglalkoznak, vagy akár a saját korosztályuk felnőtt közösségével foglalkoznak, és tovább tudják adni ezt a lelkületet, ezt az információt. És persze nagyon szívesen látunk bárkit, akinek mondjuk nincsen ilyen közössége, vagy esetleg ő nem tudja ezt a szolgáltatót felvállalni, csak ő szeretne informálódni, azt is lehet. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre végtelen az igény, és nagyon örülök is neki. Óriási öröm például, hogy Erdélyben csináltunk 9 hónap egy tanévképzést, és ennek nyomán ott létrejött a Vox Cordis Egyesület. Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is alapítottak a FACE-hez hasonló közösséget és képzést, és gyönyörűen működnek. Mind a két helyen egy-egy lelkes fiatal anyuka állt bele ebbe az ügybe, és annyira motiváltak voltak, hogy megtanultak mindent, amit lehet, elolvastak mindent, amit lehet, és csinálják tovább. De ugyanígy Szegeden, Kaposváron, Székesfehérváron vannak már ilyen csomópontok, ahol kezd nagyon komolyan kibontakozni.
1: És akkor egy picit áttérnék most így az abortusznak az egyházi oldalára, egy picit, hogy mit is tanít erről az egyház, és mi az a legfontosabb üzenet, amit ezzel kapcsolatban szeretne mondani, és itt vagyunk ugye Ferenc pápának a kávézójában. Ferenc pápa is nagyon sokat beszél az életvédelemről, illetve a családnak a témájáról, ki is adott egy enciklikát, a Amoris Laetitia nevet viseli, a családban megélt szeretetről beszél, és ott is kiemeli a gyermekeknek a fontosságát, és az, hogy a gyermektervezés az egy nagyon fontos dolog legyen egy párkapcsolatban, és szeretettel készüljenek, és mindig ajándékként tekintsenek a gyermekre a házaspárok. Mit tanít az egyház arról, hogy az abortusz azt hogyan értékeli? Tehát bűnnek tartja-e? Mi a legfontosabb probléma vele? Mi az, amit egyszerűen nem tud az egyház ebben engedni? Mert nagyon sokan ugye ebben is vitatkoznak, illetve próbálják az egyháznak a tanítását egy kicsit enyhíteni, és jobban a nőknek, vagy az anyáknak a jogát nézni. Te hogy látod, hogy mi az, ami az egyháznak ebben az igazi üzenete?
2: Én nekem nagyon jó érzés az, hogy a katolikus egyház a történelmi egyházak közül az, amelyik nagyon komolyan veszi az életvédelmét, és a legmegalapozottabb állásfoglalást fogalmazza meg ezzel kapcsolatban. Ugye az emberiség, az emberi történet során, ahogy az emberiség fejlődött, haladt előre, volt idő, amikor semmit nem lehetett tudni arról, hogy mi van oda bent, hogy lesz a gyermek, hogy fogan a gyermek, azt se tudták, hogy mekkora a gyermek, tehát nem lehetett erről semmit se tudni. De ahogy az ember egyre többet tudott arról, hogy lesz az ember, úgy fejlődött az egyház állásfoglalása ezzel kapcsolatban. Tehát a katolikus egyház nagyon komolyan veszi azt, hogy a tudományos tényekre alapozza az ajánlásait, a megnyilatkozásait, illetve az erkölcsi törvényeit. Én azt gondolom, hogy a katolikus egyház püspökei azok, Magyarországon több nagyon komoly életpárti püspök van, akik nem félnek ezektől az információktól. Nem érzik úgy, hogy katolikus papként, püspökként kellemetlen mondjuk a női testtel, vagy az anyaméhel, vagy az anyaméhben fejlődő gyermekkel foglalkozni, hanem ugyanolyan fontosnak tartják, és szép információnak, és szép tudásnak tartják. Én azt gondolom, hogy a katolikus egyház álláspontja tényleg gyönyörű, és a megfogalmazások ezzel kapcsolatban tiszták, világosak és fogyaszthatóak. Ami engem nagyon megdöbbentett, hogy Ferenc pápa például 24 áprilisában kiadott egy olyan közleményt, amiben kőkeményen megfogalmazta, hogy az abortusz az emberi méltóság elleni legsúlyosabb bűncselekmény, és az orvosokat bérgyilkosoknak nevezte. Ez egy annyira indulatos és kemény megfogalmazás, hasonlít nekem ahhoz, mint amikor a Jézus kötélből ostort vont, és azt mondta, hogy na most már elég legyen. És értem is ezt az indulatot, és fontos is néha, hogy ez az indulat megnyilvánuljon. Mert a Szent Ágoston még nem tudta, hogy mi van az anyaméhben, de most már mindent

0: magában hordozta, hogy egy tinilány házasságon kívül terhes lesz, ami közvetlenül veszélyezteti az életét, mert megkövezhették volna és megölhették volna, ha József nem áll mellé. Hogy menekülnie kellett, hogy hajléktalan volt, és a József örökbe fogadta. Tehát, hogy annyi minden, és még konkrét üldöztetés is volt, tehát, hogy annyi minden volt, és ő mégis megszületett. És nekem ez egy nagyon szép belegondolni abba, hogyha Mária bármely ponton megijedt volna, bármely ponton visszavonulott fújt volna, akkor a megváltó nem születik meg. És ez nem csak a megváltó, nem csak Jézus életére igaz, hogy ő magzatként ugyanaz a megváltó volt, mint a kereszten, aki meghalt, hanem ez minden egyes megfogant magzat életére igaz, hogy az Isten megteremtette őt, és terve van vele. És ha kioltjuk az életét, akkor ezt a tervet húzzuk át. És nincsen ehhez jogunk. Minden egyes ember valahol megváltó, valahol neki helye van a világban, valahol dolga van a világban. És nekünk az a feladatunk, hogy ennek a gyermeknek az élet körülményeit megpróbáljuk megteremteni. Ugye az Egyesületben a krízisben lévő kismamákkal foglalkozunk, és látjuk azt, hogyha beleállunk abba, hogy segítsünk, és megpróbáljuk a problémáját megoldani, akkor meg lehet menteni a baba életét, és ezzel meg lehet menteni az anya életét is, mert amikor egy anya krízisben van, akkor az abortusz még egy krízist fog rátenni az eleve meglévő krízisére. Tehát van egy nő krízisben, lesz neki egy babája, fél tőle, abortuszt ajánlunk neki, ő elmegy abortuszra, azzal egy olyan traumát ér át, hogy megduplázódik a krízis, és a gyerek nincsen sehol, és ő tovább cipeli a krízisét. Akik abortuszt ajánlanak egy krízisben lévő nőnek, azok nem oldják meg az életét, hanem azt mondják, hogy menj abortuszra, ez a megoldás. Tulajdonképpen a pro-life mozgalom, az életpárti aktivisták azok, akik nem csak az élet mellett beszélnek, hanem az élet mellett cselekszenek is. És mi az Egyesületben mellé állunk a kismamáknak, mellé állítunk egy-egy segítőt, és addig kísérjük, amíg ő meg nem tudja hozni a legjobb döntését, vagy örökbe adja, vagy ő fogja majd fölnevelni. És látjuk, hogy azok az apró krízisek néha, amik a nagy félelmet okozzák, azok kiiktathatóak, és a kismama megnyugszik, elkezd tisztán gondolkodni, és így aztán úgy fog kijönni ebből a történetből, még akkor is, ha örökbe adja a kisbabáját, hogy azzal a tudattal élhet tovább, hogy ő gondoskodott róla, és elhelyezte egy biztonságos helyre, ha neki nem volt lehetősége fölnevelni.
1: Az egyház ebben mit tanít? Mi az a konkrétum, amiben kimond, hogy az élet az mikor kezdődik? Mi az, ami az emberi utódlásnak a része ebben? Mi az, ami az Isten tesz bele, ami létezésünknél vagy fogantatásunknál? Mit tanít itt az egyház?
0: Hát a fogantatás pillanatában létrejön az ember, és attól fogva Isten képmása. Akármilyen pici, és akármilyen formája van, az egyház ezt tanítja, és ez így van rendjén. És ennek az alapelvnek a mentén kell nekünk minden későbbi dilemmát megoldani. Azt is, hogy megmaradjon-e a baba, vagy ne, nyilván maradjon meg. De azt is, hogyha mondjuk valakinek nem születik gyermeke, akkor milyen eljárásokba engedi bele magát. És ez a vizitáció, amit fölhoztál példának, ez azért is szép, mert Mária egy 10 éves kis krízis terhes volt, de Erzsébet viszont egy idős, tulajdonképpen meddőnő, akinek váratlanul a Jóisten adott egy gyermeket, aki szintén az életnek egy bizonyos pontján nagyon fontos szerepet kellett, hogy betöltsön. Tehát, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a teremtést meghagyjuk Isten kezében, és tudatosítsuk azt, hogy a gyerek az nekünk nem járandóság, nem jár nekünk, nincs ilyen, hogy gyerekhez való jog. Olyan van, hogy a gyereknek szülőhöz, családhoz való joga, de embernek nincs gyerekhez való joga. Persze mindenki nagyon szeretne gyereket, vagy a legtöbben nagyon szeretnének gyereket. De a gyermek, ha érkezik, akkor elfogadjuk, és hogyha nem érkezik, akkor a termékenységnek, a teremtő erőnek egy másfajta útját keressük. Nagyon szép az örökbefogadás. De arra nem mindenki alkalmas, nem mindenki érzi magát erre képesnek, és nem is szabad, hogy erőltessük, akkor, ha valaki erre nem képes. De ha valaki gyermektelenül maradt házaspár, vagy egyedülálló, akkor nagyon-nagyon sok csodálatos dolgot tud megtenni az életben, és nagyon teremtő és hatékony működésre lehet képes, és meg kell kérdezni a Jóistentől, hogy

0: Mit javasol, mit kezdjek az életemmel? Nem adtál gyermeket, mi a szándékod velem? Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem fogjuk tudni, hogy hova tart az életünk. Éppen most beszélgettem egy nővel, aki örökbefogadásra várakozik. És egy kismamánknak keressük most az örökbefogadó szülőt is. És az egyikkel beszélgettem, és azt mondja, hogy valami 10 év elment az életéből arra, hogy lombikról lombikra ment. A teste oda van, a lelke oda van, és nem tudja elfelejteni azt a rengeteg babát, így fogalmazott, nem tudja elfelejteni azt a rengeteg babát, aki áldozatul esett ennek az egész folyamatnak. Talán sokan tudják, hogy vannak például gyászfeldolgozó, veszteségfeldolgozó lelki gyakorlatok. Az egyik a Ne félj, nem ítéllek el, ami abortusz után egy ilyen feldolgozó, a másik a Ráhel szülőskertje. Mind a két lelki gyakorlatnak a szervezői elmondják, hogy kezdetben abortusz utáni nők jöttek a veszteségükkel. Egy idő után megjelentek az apák, akik nem tudták megvédeni a gyermeküket, és most egyre többen jelentkeznek azok, akik a lombik eljáráson többször keresztül mentek, és úgy érzik, hogy sok-sok gyermekük veszett el a lombik eljárás során. Tehát, hogyha visszamegyünk a kezdetekhez, hogy a fogantatás pillanatában létrejön az ember, akkor nem kezdhetünk akármit egy megfogant gyerekkel, és nem hozogathatunk létre több kis embriót, csak azért, mert mi próbálkozunk. Arról nem is beszélve, hogy a lefagyasztás, meg a fölengedés, meg az a rengeteg manipuláció, aminek ugye ezzel megnyitjuk a kaput, az mi mindent hoz magával, az hosszú lenne most így végigvenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre kell figyelni.
1: Ugye nagyon nehéz helyzetek is alakulhatnak, akár egészségügyi okokból, vagy az anyának egy betegségéből fennállhatnak olyan helyzetek, amikor nem annyira egyértelmű egy abortusznak a megítélése, hogy a anyának az életének a védelme, vagy a magzatnak a megvédése a cél, akár egy terhenkívüli terhesség, vagy a méhenkívüli terhességnél. Ilyen helyzetekben mi a megítélése az egyháznak, vagy van-e olyan helyzet, amikor az abortusz a kisebbik rossz megoldás egy helyzetben?
0: Ez azért fontos kérdés, mert ez a legnagyobb ütőkártya az abortuszpárti oldal kezében. Hogyha ezen a kérdésen keresztül be tudja bizonyítani, vagy ki tudja velünk mondatni, hogy na jó, ebben az esetben elfogadható az abortusz, akkor nyert ügye van, mert akkor ebben az esetben igen, akkor egy tyúk lépéssel arrébb is, meg egy tyúk lépéssel arrébb is, és már ott vagyunk New Yorkban a születésig abortusszal. Én inkább egy orvost idéznék, Christina Francis, akinek a videója az Egy Élet csatornánkon megnézhető, és ő teszi világossá azt, hogy amikor egy anya élete veszélyben van, és az anya életének a megmentése érdekében kell a babának meghalnia, vagy nem is érdekében, hanem következtében kell a babának meghalnia, akkor az nem direkt abortusz, hanem az egy életmentő mozdulat, aminek a következményeként meg fog halni a baba. De az nem az anya döntése, hogy ő úgy döntött, hogy öljék meg a gyerekét azért, hogy ő életben maradjon. Tulajdonképpen ő azt mondja, hogy olyan eset nincs. Ez csak a fikció, amikor erről beszélgetünk, hogy úgy dönt, hogy megölik a babát, akkor én életben maradok. Nincs ilyen. Olyan van, hogy elfogadja-e azt a kezelést. Vagy kivár még egy kicsit, amíg aztán a baba koraszüléssel világra jöhet, és aztán fogadja el a kezelést, és remélő, hogy életben marad. Tehát ugye a Chiara Corbella és a Szent Janka erről híresek, hogy ők az életüket adták, azt mondják, hogy nem fogadják el a gyógykezelést, mert a gyermeküknek szeretnének életet adni, és rábízzák a Jóistenre, hogy ők életben maradnak-e vagy sem. Ezek nagyon nehéz döntések. De itt már arról van szó, hogy egyik élet, másik élet. Ez nem az a verzió. Ráadásul ugye az összes abortuszoknak ez egy nagyon-nagyon pici százaléka, 1% alatti az ilyen esetek száma. Nem mintha bármennyi egyetlen eset is bármit is igazolna, de azért mégiscsak nem ez a döntő.
1: Felszokott még merülni, főleg fiatalokban, meg a társkeresésnél, vagy a szexualitásnak a témájában, a fogamzásgátló tablettáknak a kérdése, és ugye sokan nem gondolnak bele, vagy talán nem is tudják, hogy egy-egy fogamzásgátló tabletta is tud abortív lenni, abortív hatású, hogy ugye nem a nem a megfogadás, hanem a beágyazódást akadályozza meg, és nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy élik a szexuális életüket, és még akár keresztény körökön belül is felmerül ez mindig kérdésként, hogy sajnos ez egy olyan probléma, amire nehéz rávilágítani, de mégis nagyon sok fiatalnál ez előjön. Te ezt hogy látod, hogy ez mennyire nehézség a fiatalok körében?
0: Igen, hát ugye a fogamzásgátló tabletta az egy ilyen látszólagos biztonságot nyújt. Erről azt kell tudni, hogy az összes abortuszok egynegyedében nagyon-nagyon biztonságos fogamzásgátló szert használtak azok a nők, akik egyébként végül terhesek lettek és abortuszra mentek, tehát nem oldja meg a problémát, de mindenképpen van benne egy olyan komponens, hogyha a fogantatás vagy a pete érést nem is tudja megakadályozni, legalább a beágyazódást akadályozza meg, és ez a két komponensű rendszer tulajdonképpen veszélyezteti egy megfogant babának az életét, ez így van. De én azt tapasztalom, hogy egyre kevésbé szeretik ezeket a medikális, vagy ezeket a kémiai fogamzásgátlókat, úgyhogy nagyon sok fiatal, aki egyébként se nem vallásos, se nem ilyen különösebben pro-life beállítottságú, csak egyszerűen látja a hormonális tablettáknak a rossz következményeit, az egészségügyi kockázatait, egyszerűen nem szeretné felborítani az egészségét ezekkel a szerekkel, és inkább valamiféle más, természetesebb megoldást keres, és erre meg van lehetőség. Szóval annyira szépen van megalkotva a női szervezet, és ennek olyan gyönyörű szabályszerűsége van, hogy miért ne lehetne ezt megtanulni. Minden nő megfigyelheti, hogy hogyan alakul a ciklusa, mikor vannak a termékeny és a terméketlen időszakok, és meg lehet azt oldani, hogy mindenféle kémiai fogamzásgátló nélkül is elkerüljük a nem kívánt terhességet. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a fogamzásgátló tabletták látszólagos biztonságot nyújtanak. Az átfogó szexuális nevelés azt célozza, hogy minél többek jussanak el akár ingyen fogamzásgátló tablettához. De a fogamzásgátló tabletta tényleg egyébként sok esetben megakadályozza a nem kívánt gyermek megfoganását, de felszabadít a nem biztonságos szexualitás irányába, a nem stabil, nem elkötelezett kapcsolaton belüli szexualitás irányába, a váltogatott párkapcsolatok irányába, és ez nagyon-nagyon sok kárt okoz a fiatalok lelkében. Az emberi kapcsolatokat széttöri. Azt szokás mondani, hogy ez nem probléma, mert hogy mindenki tud vigyázni az életére, hogy nem a fogamzásgátló tablettától lesz valaki hűtlen, de van ilyen hatása. Erre is van a kutatások, és kimutatható, hogy van olyan hatás, hogy azzal, hogy a fogamzásgátló szerek használata elkezdődött, fellazultak a kapcsolatok, sokkal bátrabbak lettek a házasságon kívüli alkalmi kapcsolatok. Úgyhogy ennek ilyen káros következményei vannak. Van más fogamzásgátló szer, mindenféle spirál és mindenféle olyan eszközök, amiket be lehet építeni, és ezeknek mindnek megvan az etikai vonatkozása és az egészségügyi vonatkozása is. Nem véletlen, hogy vannak nőgyógyászok egyre többen, akik nem szívesen helyeznek fel spirált, nem szívesen írnak föl fogamzásgátló tablettát, sokkal inkább azon az állásponton vannak, hogy érdemes megtanulni a női test működését, és annak megfelelően nem csak a családtervezés oldható meg, hanem a saját egészségünkről is egy csomó információt kapunk, úgyhogy mindenképpen hasznos lenne, hogyha a lányok ezt alapvetően megtanulnák. Az biztos, hogy a Jóisten minden bűnt meg tud bocsátani. Ennek feltétele az, hogy legyen belátás, legyen bűntudat, és legyen szándék a bűntől való szabadulásra. Az nagyon fájdalmas, amikor egy nő rádöbben arra, hogy mit is követett el valójában. Nagyon sokszor nem azonnal döbbennek rá, azonnal inkább megkönnyebbülést tapasztalnak, túl vagyok rajta, megoldódott, megy az élet tovább. Nagyon sokszor így közvetlenül az abortusz után. De aztán eljön az a pont, amikor ennek a súlyossága komolyan megterheli őket. Lehet pár év múlva, de lehet akár több évtized múlva is, hogy valamilyen hatásra előjön ez. Például lehet olyan, hogy valakinek lánykorában volt abortusza, és az első gyermeke fogantatása után az ultrahangvizsgálaton szembesül vele, hogy mit is követett el, vagy volt olyan nagymama például, amikor az unokáját meglátta az ultrahangképen, akkor döbbent rá, hogy mit csinált, mert ugye az a generáció még nem látta a magzatot az anyaméhben, tehát akkor szembesült vele, hogy ez mi is volt tulajdonképpen, és rettenetesen összezuhant. Azt hiszem, hogy a legnehezebb nekik az, hogy önmaguknak tudjanak megbocsátani. Sokan közülük többször is elmennek gyónni, és újra és újra kérik az Isten bocsánatát. És valahogy el kell jutni odáig, hogy lélekben találkozzanak a gyermekükkel. Erről azok tudnának egyébként sokkal hitelesebben beszélni, akik ezeket a lelki gyakorlatokat végig kísérik, és pontosan tapasztalják azt, hogy milyen úton tudnak keresztül menni ezek a nők, nem csak azok, akik hívők, hanem azok is, akik egyáltalán nem hívők, de mégis ennek a hétvégének a folyamán eljutnak valahogy a megszabadulásig, vagy valahogy az Isten szeretete őket is megérinti. Talán anélkül is, hogy konkrétan megtérnének, de mégiscsak megtapasztalják valahogy az Isten irgalmas szeretetét. És ez nagyon fontos egyébként, hogy mi magunk se ítélkezzünk. Tehát, vagy én legalábbis nem formálok arra jogot, hogy megállapítsam, hogy ki milyen mértékig bűnös egy abortuszban, mert nagyon sok történetet hallottam, nagyon sok szituációval találkoztam, és tényleg a szívem szakad meg ezekért a nőkért. És hogyha valaki belekényszerült egy abortuszba, belekényszerítették, vagy annyira tudatlan volt, vagy annyira rossz volt az életvezetési képessége, vagy annyira kevésbé volt asszertív, hogy képviselje magát, szóval annyi minden lehet egy nő életében, hogy idáig eljutott, utána nem szükséges még belerugdosni és gyilkosnak nevezni. Hanem nekünk az a feladatunk, hogy aki bajban van, annak segítsünk. Aki az abortuszon átesett, vagy átélte az abortuszt, azt utána segítsük gyógyulni, szeretettel kísérjük, segítsük, hogy elkerülje a következő ilyen helyzetet. És én azt látom, hogy ez a fajta hozzáállás segít abban, hogy az információ is átmenjen. Tehát a legjobban attól fél a társadalom, hogy ítélkezünk fölötte, és hogy bántjuk őket. És a mi társadalmunk rettenetesen sebzett. Tehát említettem ezt a 210 000-es számot, ami az én szüleimnek a korosztályát érint, és ők még élnek, anyukám is él, és az ő korosztályából még nagyon sokan élnek, és ők ennek a sok 100 000 abortusznak a terhét viselik, és az ő családtagjaik, barátaik, környezetük mind viseli ezeknek az abortuszoknak a terhét, tehát a társadalom sebzett ettől. És csak akkor tudjuk elmagyarázni nekik, hogy az élet szép és védendő, hogyha nem bántjuk őket, hanem szeretettel átadjuk az információt nekik. És akkor kinyílnak rá, és elfogadják. Úgyhogy erre kell törekedni. Egyébként nem is jól mondom, mert egyébként vannak, akik az abortusz mellett lobbiznak konkrétan, és vannak, akik minket nagyon súlyosan bántanak, életvédőket, és mindenféle érveket felhoznak amellett, hogy az abortusz mégiscsak egy jog. Tehát nem teljesen így van, és pont ezt kell tudni külön választani, hogy azok a nők, akik átestek abortuszon, azokat ne bántsuk, hogyha bajban vannak és szenvednek, viszont azokkal, akik az abortusz mellett lobbiznak és az abortusz ipart mozgatják, azokkal viszont fel kell venni a harcot, és ki kell mondani azokat az igazságokat, amik kimondandók, és le kell leplezni azokat a súlyörűneket, amit viszont elvégeznek. Tehát ezt azért pontosan tudjuk, hogy az Egyesült Államokban ez egy hatalmas ipar, az abortusz egy nagyon jó üzletág, ami gyönyörűen fenntartja a Planned Parenthood intézményeit, és a terveik között az szerepel, hogy növeljék az abortuszok számát, mert az annyi bevételt hoz, nem beszélve a magzati szervek kereskedéséről, ami szintén egy üzletág, leleplezték újságírók, napvilágra került, és láthatóak azok a videók, amik arról szólnak, hogy kereskednek ezekkel a szervekkel. Tehát, hogy külön kell tudnunk választani azt, hogy bánunk egy kismamával, hogy bánunk egy nővel, és hogy bánunk magával, a lobbival, aki rosszat akar, és rossz információkat terjeszt ebben a témában.
1: Nagyon szépen köszönöm, már elszaladt itt az időnk, rengeteg témáról lehetne itt beszélni, de a kérdések előtt egy tapsal köszönjük meg ezt a részt.
2: Elhangzott műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallották Keresztes Ilonával, az Együtt az Életért Egyesület elnökével, az életvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
3: Mária Rádió.
4: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
5: Szeptember 5-e.
3: Isten terve a házassággal és a családdal kapcsolatosan. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert azzal, hogy szeretetből hívta életre. Ugyanakkor arra teremtette, hogy szeressen. Isten a szeretet, és önmagában a szeretet misztikus, személyi kapcsolatát éli meg. Azzal, hogy az emberiséget a maga képére teremtette és szakadatlanul megőrzi szeretetében, Isten belénk véste az erre való hajlamot. Következésképpen a szeretet és a közösség teremtés képességét és felelősségét is beleoltotta a férfi és a nő emberi mivoltába. Így hát a szeretetre való hajlandóság alapvető és veleszületett tulajdonsága minden emberi lénynek. Mivel az ember testet öltött lélek, vagyis olyan lélek, amely a testben kifejezi magát, a testben, amelyet betölt és átjár a halhatatlan lélek, az ember arra vágyik, hogy ezt az egységes egészet szeresse. A szeretet tehát magához öleli az emberi testet is, és a test a lelki szeretet részesévé válik. A keresztény kinyilatkoztatás két módját ismeri az emberi szeretetvágynak és az emberi szeretetvágy kielégítésének. A házasság vagy a szüzesség. A megfelelő formában mindkettő a legmélyebb igazságot adja vissza az emberre vonatkozóan azt, hogy Isten saját képmására teremtette őt. Következésképp a szexualitás, amely által a férfi és a nő egymásnak adják magukat, s amely cselekedet kizárólag a házastársak között helyén való, valójában nem pusztán biológiai jelenség, de az emberi személy, mint olyan legbensőbb, legbizalmasabb lényegét érinti. A nemiség kibontakozása csak akkor valósul meg igazán emberi módon, ha az szerves része ennek a szeretetnek, amellyel a férfi és a nő halálukig elkötelezik magukat a másik mellett. Ezt a teljességet igényli a hitvesi szeretet, amely egyúttal megfelel a felelősséggel vállalt termékenység követelményeinek is. Mivel a célja az, hogy egy új emberi lényt létrehozzon, ez nem csak egy biológiai aktus. Messze, messze több annál.
4: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

Töltse velünk a szombatestét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témát,